A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Csukás Mese Rádió. Álombirodalom.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: szemed és a szád. Csukd be a szemed és a szád.
1: Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

az aranytulipán. Élt egyszer egy király, akinek egyetlen fia elhatározta, hogy ő bizony addig nem nyugszik, míg meg nem találja magának a legszebb lányt a földön. Útja éppen egy erdőn keresztül vezetett, mikor valami furcsa sikoltozást hallott. Lenézett a földre, és egy halacska vergődött a sárban. Segíts rajtam, drága vitéz! Hadd jussak friss vízhez, mondta elhaló hangon a hal. A fiú megsajnálta, tenyerébe vette, és a közeli folyóba dobta. Köszönöm jóságod! Cserébe vedd az egyik pikkelyem, s ha legközelebb segítségre lesz szükséged, csak dobd bele egy kis vízbe. A legény megköszönte, és tovább indult. Már igen régóta mendegélhetett, mikor ismét valami furcsa zajra lett figyelmes. Felnézett, és egy károgó varjút látott, aki egy fa ágaival viaskodott. A királyfi megsajnálta a madarat, felmászott a fára, és kiszabadította a szárnyait. Köszönöm jóságod! Cserébe vedd egyik tollamat, s ha legközelebb segítségre lesz szükséged, csak rázd meg! A királyfi megköszönte a tollat, gondosan eltette a zsebébe, majd folytatta útját. Éppen egy folyón próbált átkelni, mikor egy vénséges vénembet pillantott meg, ahogy botjára támaszkodva próbált lehajolni a vízhez. Hadd segítsek, bátyám, ugrott oda a fiú. S már megismerítette sisakját a folyó friss vizével, hogy megitassa az öreget. Az öreg akkor hálából kitépte két ősz hajszálát, és így szólt. Köszönöm jóságod! Cserébe vedd ezt a két hajszálat, s ha legközelebb segítségre lesz szükséged, csak erezd őket szélnek. A fiú ezeket is gondosan elcsomagolta, majd búcsút intett. Már vagy 10 napja mendegélt hegyen völgyön át, mikor elérkezett egy városba, ahol nem csak az emberek, de még a házak is feketébe öltöztek. Ilyet sose látott még. Hát kérdezősködni kezdett. Ugyan miért borítja feketeség az egész várost? Ez bizony a királylány játéka miatt van. Amilyen csodaszép, éppen olyan furfangos, kezdett a mesébe egy ősz öregapó. Csak ahhoz hajlandó feleségül menni, aki úgy el tud bújni előle, hogy sosem találja meg. Aki harmadszor is elhibázza, annak bizony a feje bánja. Már annyian vallottak kudarcot, hogy éjjel-nappal gyászolunk. És akkor hirtelen harsonák zengtek fel, és az összecsődült tömeg árgús szemmel figyelte, ahogy elhalad mellettük a királyi hintó, benne a gyönyörűséges király kisasszonnyal. A fiúnak még a lélegzete is elakadt, mikor meglátta a sugárzóan szép leányt. Abban a pillanatban megfogadta, hogy ő bizony megszerzi magának. El is indult rögtön a királyhoz. Kedves királyom, szeretném elnyerni lányod kezét, kinél nem létezik szebb teremtés, mondta ékes szólóan a fiú. Rendben van, fiam, de tudd, hogy a vesztedbe rohansz. Elindult a fiú, hogy elbújjon a királylány elől. De nem sokára világossá vált előtte, hogy nincs olyan barlang vagy sűrű erdő, ahol meg ne találná. Miközben búslakodott, eszébe jutott a halacska. Elővette a pikkelyt a zsebéből, és a tengerbe dobta. Alig pár percet várt, odaúszott elé a halacska. Segíts elbújnom, a királylány meg ne találjon, kérte a fiú. A hal pedig intett egyet uszonyával, megjelent mögötte egy bálna. Betessékelte a fiút a hasába. Ott aztán kényelmesen elhelyezkedett, s biztos volt benne, hogy a királylány itt nem leli meg.
Ám a király kisasszony, amint megpillantotta a bálnát, intett a szolgáknak, húzzák partra a halat, nyissák ki a száját, mert ott lesz benne a királyfi. Így is történt. Másnap újra szerencsét próbált a fiú, de pár óra múltán kifogyott az ötletekből. Akkor elővette a holló tollat, s megrázta. Nem telt bele egy perc, már ott károgott a madár fölötte. Segíts elbújnom! A királylány meg ne találjon, kérte a fiú. Akkor a holló felkapta a szárnyával, s olyan magasra repült vele a felhők közé, ahol már szem nem láthatta. Végül egy óriási hegy tetején letette, s a fiú biztos volt benne, hogy ott bizony nem találják meg. De sokáig nem örülhetett, mert a királylány újból kitalálta, hogy hol bújt meg. Harmadszor is megpróbált elbújni a legény, de hiába. Már éppen kezdett beletörődni a sorsába, mikor eszébe jutott az öregember hajszála. Elővette, szélnek eresztette, s már is ott termett az öregember. Segíts elbújnom, a királylány meg ne találjon, kérte a fiú, s akkor az öregember egy mozdulattal aranytulipánná változtatta a fiút, s a kalapjára tűzte. Majd útjára indult, mintha mi sem történt volna. Nem sokára szembe találkozott a király kisasszonnyal. Na hát, micsoda virág! Adja nekem, s többé nem lesz gondja semmire, kérte a lány, de akárhogy könyörgött, az öreg nem engedett neki. A királylány pedig egy nappal látéve kereste a fiút, de bizony sehol sem találta. Mikor a harmadik nap is eltelt, kihirdették, hogy a fiú elnyerte a király kisasszony kezét. Amint az öregember meghallotta a hírt, megfogta az aranytulipánt, és átváltoztatta királyfivá. Az pedig megköszönte a segítséget, s rohant, hogy feleségül vegye a földkerekségen a legszebbet.

0: megeszi. Nyam, nyam, nyam, nyam, nyam, nyam, nyam, nyam, nyam, nyam, nyam, nyam.
1: Mesés reggelt. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Csukás Mese Rádió.
2: Harcos Bálint, Dorka és az elgurult gomb. Dorkának volt egy babája, akit úgy hívott, hogy Györgyi baba. Együtt laktak anyuval és apuval egy ózsdi házban, a legfelső emeleten. Sőt, nem is a legfelsőn, hanem még annál is följebb a padláson. Dorkáék lakását ugyanis az öreg ház padlásából alakították ki, ahol csak ők laktak, senki más. A harmadik emeletről egy eldugott lépcső vitt föl a lakáshoz, amely olyan magasan bújt meg, hogy galambok és cinkék röpültek az ablakok párkányára, és a szobákba mindig besütött a nap. Dorkának is volt saját szobája, ahonnan egy kerek ablak nézett le az utcára és a fák tetejére. Györgyi baba volt Dorka legjobb barátja. Anyu varratta külön neki Irén néninél, a bogaras varrónőnél. És Dorka vigyázott is rá nagyon. Mindenhová magával vitte, még az óvodába, sőt, az ágyába is. A babának vörös haja volt, zöld ruhát hordott, és a ruháján volt egy kis ezüstkék gomb. De nem akármilyen gomb volt ez. Ha Dorka este lefekvéskor megcsavarta, akkor Györgyi baba elaludt. Ha pedig megcsavarta reggel, akkor fölébredt. Ám az egyik este különös dolog történt. Mindketten ágyban voltak már, apu elmondta a mesét, puszit adott és leoltotta a villanyt. Dorka félig már aludt, de még oda suttogta Györgyinek jó éjszakát, és nyúlt a gombért, hogy megcsavarja, de a gomb nem volt sehol. Dorka végig tapogatta a ruhát, és ráébredt, hogy a gomb leszakadt. Így most nem tudja megcsavarni. Györgyi pedig nem tud elaludni. A baba álmos szemekkel nézett rá. Megkeressük, jó? Súgta Dorka. Végig simította a takarót, a párnát, a lepedőt, de nem találta. Aztán fölkapcsolta a villanyt. Benézett az ágy alá, a szék mögé, a játékok közé, de sehol semmi. Dorka rájött, hogy a gomb nem itt veszett el a szobában. Fölnyalábolt a Györgyit, és kimerészkedett az előszobába, aztán a konyhába, aztán a fürdőszobába és a vécébe. Végül halkan, nehogy felébresszen bárkit is, belopakodott anyuék szobájába. Ám a gombot sehol nem találta meg.
3: Hol lehet? Súgta tétován. Hisz amikor elindultunk az oviból, még megvolt. Szóval, hűha, akkor tudom, hol veszett el. Az utcán.
2: Györgyi csüggetten nézett rá, majdnem leragadt a szeme. De mégsem tudott elaludni.
3: Ki kell mennünk az utcára, meg kell találnunk,
2: döntött Dorka. Magához ölelte a babát, és kisurrant a lakásból, leszaladt mezitlába lépcsőn, és már kint is voltak az utcán. Dorka belebámult a sötétbe. Még sosem járt ilyen későn itt, főleg nem egyedül. Meleg tavaszi este volt, tehát nem fázott. De a fák lombjai feketén ingadoztak, és csak távol lehetett látni pár embert. Ám Dorka nagy levegőt vett, és elindultak. Először balra fordultak, aztán jobbra. Majd egy hosszú utcán kellett végigmenniük. Menet közben végig a járdát és a házfalak tövét figyelték, hát ha meglátják a gombot, de az nem került elő. Végül kiértek egy lombos fákkal teli parkba. Dorka nagyon szerette ezt a parkot, most viszont furcsa volt, tele sötét, ingó árnyékokkal.
3: Jaj, ne félj, Györgyi, szorította magához a babát. Mindjárt megtaláljuk és aludhatsz.
2: Ám hiába néztek itt is körbe, kukkantottak be a bokrok alá, nem találtak semmit. Már éppen tovább mentek volna, amikor Dorka észrevette, hogy egy fatövében, a fűben megcsillan valami.
3: Ott van a gombunk, megvan!
2: Mutatott előre, és nevetve futni kezdett a megcsillanó pont felé. de még a táv felénél sem jártak, amikor fentről lecsapott egy sötét árny, fölkapta a csillanó valamit, és visszaszállt vele föl a fára.
3: – Hé, az a mi gombunk! – szaladt oda Dorka. – Add vissza!
2: Dorka odaért a fa alá, és fölnézett a falombjára. És akkor meglátta, hogy az árny egy nagy fekete holló. Ám Dorka nem ijedt meg.
3: Na vár csak, szólt fölfelé. Györgyi, öleld át a nyakamat!
2: A baba Dorka nyakába csimpaszkodott, ő pedig fölmászott a holló után jó magasra. Rögtön rá is lelt a madárra, ott állt a fészkében és Dorkára bámult.
3: Kérjük vissza a gombunkat, mondta dühösen a kislány. Györgyi nem tud elaludni nélküle.
4: A holló félszegen pislogott.
5: Milyen gombot? Itt nincs semmiféle gomb.
3: Hát akkor az micsoda?
2: Bökött Dorka a megcsillanó tárgyra.
5: Az csak egy pénz, topogott
2: a madár. Dorka a kezébe vette, és látta, hogy tényleg egy ezüstös fényű 10 forintos volt az.
3: Jaj, ez nem a mi gombunk, ejtette le a vállait. Most mi legyen?
2: Györgyi baba szomorúan nézett rá.
5: De igazából kik vagytok ti?
2: Kérdezte a holló.
3: Én Dorka vagyok,
2: intett a kislány. Ő meg a babám Györgyi.
5: Sziasztok!
2: Igazgatta meg a tollait a madár.
5: Az én nevem Ascitő.
2: Dorka meghökkent. Vascipő? A holló elhúzta a csőrét.
5: Nem, Ascitő. Már miért lenne egy hollon vascipő?
2: De, tétovázott Dorka, mi értelme van annak, hogy Ascitő? A holló visszavágott.
5: És annak mi értelme van, hogy Dorka?
2: Ez igaz, bólintott a kislány. Ne haragudj, tudod, egy kicsit bosszús vagyok.
5: Mert a babádnak elveszett egy gombja,
2: nézett a holló.
3: Igen, biccentett Dorka, de ez egy különleges gomb, mert Györgyi csak úgy tud elaludni, meg fölébredni, ha én azt megcsavarom itt.
2: És Dorka rámutatott a gomb helyére.
5: És eredetileg kivarta oda?
2: Vislatta Ascitő.
3: Hát, aki Györgyit készítette, Irén néni a varrónő.
2: A holló elképett.
5: Muk Irén? A Cibere utcából? Hisz én őt ismerem.
2: Rezgette meg a szárnyait, majd Dorkára merett.
5: De ha nincs meg a gombotok, akkor miért nem mész el ő hozzá? Hisz ő varta, neki biztosan van egy ugyanolyan gombja, és azt ugyanúgy föl tudná varni a babádra.
3: Ez is igaz, hökkent meg Dorka. Csak nem tudom, hol lakik, és azt sem, hogy hogyan mászom le innen.
2: Dorka lenézett a falombjából. Eddig nem is vette észre, hogy milyen magasra mászott, és most megijedt.
5: Majd én elviszlek titeket oda,
2: tárta ki a szárnyait a holló.
5: Üljetek a hátamra!
3: Dorka csak most látta meg, hogy Ascitő milyen hatalmas. Akkora volt, mintha ő maga lenne a falombja.
2: A szél zúgott, Dorka Györgyit ölelve fölmászott a madár 2 szárnya közé, odasugta a babának, hogy kapaszkodj, majd így szólt. Indulhatunk! És Ascitő hus, fölrepült a levegőbe. Dorka nem sokat látott, csak ide-oda ingó árnyakat és a lámpák fényeit. A holló először magasra szárnyalt, aztán jobbra fordult, majd lejjebb ereszkedett, és Dorka látta, hogy nagy házak ablakai mellett suhannak el, és némelyikben még ég a villany, de többségük mögött már alszanak az emberek. Ascitő még lejjebb ereszkedett, majd fékezni kezdett, végül leszállt egy sötét terecskén.
5: Megérkeztünk,
2: rázta meg a tollát.
5: Az ott Irén néni boltja, látod?
2: És a csőrével egy kis üzletre bökött, amelyben halvány fény égett.
3: Látom, mászott le Dorka. És ez a néni még ébren van ilyenkor?
5: Igen, ő nagyon keveset alszik. Éjjel-nappal csak var és var, babákat, ruhákat, kis bútorhúzatokat, tudod, elég bogaras, szóval vigyázz vele.
3: Köszönöm, Ascitő, hogy elhoztál, simogatta meg Dorka a hollót. Igazi barát vagy.
2: Aszcitő lehajtotta a fejét, és hagyta, hogy a kislány simogassa.
5: De kérlek, ne áruld el Mukirénnek, hogy én hoztalak el ide, mondta. Tudod, néha elcsentem tőle egy-két gyűszűt meg tűt, mert úgy csillogtak, és ezért mérges rám.
2: Rendben van, bólintott Dorka, nem árulom el, de most már be kell mennem, mert Györgyi nagyon álmos.
5: Értem, viszlát!
2: Verdesett a szárnyaival a citő.
5: Légy ügyes!
2: És visszaszállt a levegőbe. Dorka és Györgyi egy ideig még integettek utána, majd odasétáltak a bolthoz. Az üzlet fölött egy tábla lógott. Mukk, Irén, varrónő és babakészítő. Dorka megint vett egy mély levegőt, és beléptek. Egy szűk helyiségbe érkeztek meg. A kisbolt zsúfolásig volt tömve ruhakupacokkal, fonalgombolyagokkal, szövetbálákkal, a mennyezetről pedig kéz és félkéz babák lógtak lefelé, egyenesen az ember arcába, amelyeknek sűrűjében Dorkának úgy kellett utat nyitnia a kezével, hogy lásson is valamit. De így sem látott senkit.
6: Jó estét, mondta bizonytalanul, és előrébb lépett.
5: Töröljetek lábat!
2: Recsent rájuk egy hang az üzlet végéből. De Dorka továbbra sem látott senkit.
6: Bocsánat, mondta,
2: és visszalépve megtörölte a lábát.
5: Ezek a mai kölykök, azt sem tudják, mi az illem!
2: Zsörtölődött a hang, majd egyszer csak a bábukat félre söpörve előcsoszogott egy apró nénike. Mukk Irén, a varrónő. A kezében egy babát vitt egy asztalhoz, és föl sem nézett.
5: Lábat sem törölnek, be sem mutatkoznak,
2: morgott tovább. Dorka zavarba jött.
6: Elnézést, én Dorka vagyok.
5: Tudom, ki vagy,
2: csoszogott a néni, és továbbra sem nézett föl.
5: Megismertelek róla.
2: És hirtelen Györgyi babára bökött. Györgyi ijedten bújt a kislány mögé.
5: Mit bújsz el, te buta, hanyarított a néni. Hiszen én készítettelek.
2: Dorka bátorítóan megsimogatta a babáját.
5: Na, és miért jöttetek? Hessentett Mukk Irén. Kivele, mert nincs sok időm.
6: Hát, mutatta Dorka a baba ruháját, Györgyinek leszakadt itt a gombja, és most nem tudom elaltatni.
2: A varrónő kézbe vette a babát, és ide-oda forgatva megvizsgálta.
5: Az altató ébresztő gomb, morogta. Biztos túl erősen csavargattad.
6: Igazából azért jöttem, hogy nem tetszene tudni felvarni rá egy ugyanolyat, mert nagyon késő van, és Györgyi nem tud elaludni.
2: Mukk Irén megnyomkodta kissé a gomb helyét, majd hümmögve kotorászni kezdett egy szekrényben.
5: Nagy a gond. Elgurult a kicsi gomb,
2: dönökte, majd nyögve előhúzott egy óriási vázát, amely dugig volt gombokkal. Rogyadozó térdekkel egy asztalkára helyezte, majd surr, kiborította az egészet. Dorkának tátva maradt a szája, mintha egy ezerszínű folyam ömlött volna ki eléje, zöld és arany, rózsaszín és azúr, lila és piros gombokat görgetve magával. Volt köztük domború, lyukas, lapos és duruzmás, csillámló és fakó, kerek és szögletes, voltak ott csontgombok, fagombok, kőgombok, fémgombok, műanyaggombok, sőt, még üveggombok is. Mukk Irén ujjai szélsebesen matadtak közöttük, forgatták, fölcsippentették, majd eldobták őket, végül a néni hopp! Kiemelt egyet közülük, és így szólt.
5: Na, itt is van.
2: Az új gomb megszólalásig olyan volt, mint amelyik elveszett. A varrónő már is tűt és cérnát kapott elő, és villámgyorsan fölvart a Györgyire.
5: Látod? Mutatta közben Dorkának. Befűzöd a tűbe, aztán előbb alulról szúrsz, aztán felülről, aztán megint alulról és megint fölülről. Végül itt alul ráhurkolod, megcsavazod, és kész.
2: Dorka feszülten figyelte, majd föllélegzett és karjába vette a babáját.
6: Végre, Györgyi, most már aludhatsz, szép álmokat.
2: És megcsavarta a gombot.
6: Györgyi hálásan várakozva pislogott rá, és nem történt semmi. Az új gomb nem altatta el a babát. Györgyi kimerülten nézett Dorkára. Mukkirén a fejét csóválta, majd így szólt.
5: Ekkor nincs mese. Találd meg az eredetit, és ha megvan, valami erősebbel vard vissza, tette hozzá morogva.
6: Jó, de hol keressem? Sóhajtott Dorka.
5: Hol, hol?
2: Dobálta arrébb puffogva a szövet bálákat a varrónő.
5: Azt neked kell tudni, hisz miért nem szoktak elaludni a gyerekek? Na, miért? Mert félnek valamitől, és azt a valamit le kell győzniük. Na!
6: Dorka eltátotta a száját. Legyőzniük? De hogyan?
5: Hogyan, hogyan? Sémbelt
2: a néni.
5: Úgy, hogy megtalálják benne, amit keresnek.
6: A félelmükben?
5: Abban, abban!
2: Kezdte el kifelé taszigálni a varrónő Dorkát, de aztán lopva megcirógatta.
5: Na, törd a fejed! Ki az, akitől a legjobban félsz?
2: Dorka már a bolt ajtajában állt, de most eltöprengett.
6: Majd azt mondta. Az oroszlántól, a szobortól, ami egy téren áll közel hozzánk.
5: Akkor nála van, keresd meg!
2: Hunyorintott a néni. Csak bátran! Muk Irén becsukta utánok az ajtót, Dorka és Györgyi pedig újra az utcán találták magukat. Az oroszlán egy kis téren egy talapzaton állt, és hiába volt csupán egy szobor, Dorka nagyon félt tőle. Még látni sem szerette, ezért ha anyuval vagy apuval épp átkelt a téren, akkor ő inkább kikerülte, és átment a túloldalra. Most azonban pont a szobor felé indult el Györgyivel. Az éjszaka talán még sötétebb volt, csak néhány lámpa fénye pislákolt itt-ott. Szűk utcákon vágtak keresztül, sarkokon fordultak be, végül kiértek a térre. És a közepén ott állt az oroszlán. Az izmai megfeszültek. A melső mancsaival föllépett egy sziklára, a farkát hátra csapta, és a szájával vicsorgott. Dorkát rossz érzés fogta el, de aztán Györgyire pillantott, és oda sétált az oroszlánhoz. Az mereven, villogó szemmel nézett előre. Dorka óvatosan a szobrot végig

0: Milyen dühösen néz, és hogy vicsorog!
1: Dorka szinte megdermett a félelemtől, mégis elkezdett fölmászni a talapzatra. Följebb merészkedett, aztán még följebb, és ekkor már szorosan ott állt az oroszlán mellett. Dorka fölemelte a kezeit, és úgy óvakodott végig a talapzaton, nehogy hozzáérjen az oroszlán oldalához. Oda arra szólt a farkához, lábujjhegyre állt, és lassan, nagyon lassan kinyújtotta az ujjait a gomb felé. Még a lélegzetét is visszafojtotta. A keze közeledett a gombhoz, közeledett és közeledett. Már-már elérte, amikor az oroszlán megmozdult. Rázta meg magát. Dorka villámgyorsan leugrott a földre, de nem futott el. Az oroszlán kinyújtotta a karmait, összecsattintotta a fogait, és a kislány felé fordult. Dorka magához szorította Györgyit, de nem tágított. A nagymacska lelépett a szikláról, a mancsaival nyúlkálni kezdett, és ekkor Dorka rájött, hogy az oroszlán csak nyújtózik. A kislányra nézett. Szia, Dorka! Dorka elámult. Te tudod a nevemet?
0: Persze, hogy tudom. Ásított az oroszlán. Régóta ismerlek. Minden reggel és délután átjössz itt a téren, csak sajnos, vakarta meg a fülét, mindig kikerülsz engem, és átmész a túloldalra.
1: Igen, mert félek tőled, mondta Dorka.
0: Azt is tudom, bólintott az oroszlán. Pedig én szívesen lennék a barátod.
1: Tényleg? Lepődött meg Dorka. Akkor miért nem szóltál eddig?
0: Miért, miért? Mert csak akkor tudok megelevenedni, ha nem lát senki.
1: Kivéve, ha te látsz meg, huppant le a földre.
0: Most is csak azért tudtam életre kelni, mert már késő este van, és mert végre onnan is elment az a pár ember.
1: És orrával a tér távoli sarka felé bökött.
2: És a gombunk, jutott Dorka eszébe, az hogy került hozzád?
0: Úgy, hogy megtaláltam, vidult fel az oroszlán. Vagyis megláttam, amikor elvesztetted. Délután ugyanis itt jöttetek át a téren, és egyszer csak azt láttam, hogy kling, leesik a babádról a gomb, de ti tovább mentek. És a gomb ott hevert magában. Én pedig, amint megtudtam elevenedni, odaszaladtam, magamhoz vettem, és már rohantam is vissza, mert egy szobor sosem hagyhatja el a talapzatát, szóval vigyáztam rá neked.
1: És miért a farkat hegyére tűzted? Nevette el magát Dorka.
0: Hát, mert a mancsaimon állnom kell, húzta ki magát az oroszlán. A farkam bojtja viszont szépen tartja a gombot, mert olyan erős ott a szőröm, látod?
1: Olyan erős? A szőröd? Torpant meg Dorka. De hisz a varrónő épp ezt mondta, hogy a gombot majd erősebb cérnával kell visszavarni.
0: Ó, akkor parancsolj! Nyújtotta oda a farka végét az oroszlán. A gomb és egy szőrszál! Húzd ki nyugodtan!
1: Dorka elvette a gombot, és kirántott egy szőrszálat a nagymacska bojtos farkából. Az oroszlán föl sem sziszent.
2: Köszönöm,
1: ölelte át Dorka anyakát, bár alig érte át a karjával.
2: Nélküled elveszett volna a gomb, és Györgyi soha többé nem tudna elaludni, és én sem.
0: Jó, de most már siessetek,
1: furta oda hozzá Busa fejét az oroszlán.
0: Szörnyen késő van.
1: Dorka megsimogatta a nagymacska füleit.
2: Soha többé nem megyek át a túloldalra, súgta neki, és örökké barátok leszünk.
1: Az oroszlán morrantott egyet, majd visszaugrott a talpazatra, Dorka pedig Györgyivel együtt hazaszaladt. Visszasurrantak a lakásba, ahol anyu és apu mélyen aludtak.
2: Dorka előcsempészett egy tűt a konyhaasztal fiókjából, majd Györgyivel bebújtak az ágyukba. Dorka befűzte a tűbe az oroszlán szőrszálát, és ahogy Muk Iréntől látta, finom öltésekkel visszavarta a gombot Györgyi ruhájára. Miután befejezte, megsimogatta a babát. Azt súgta neki:
1: most már aludhatunk.
2: Megcsavarta a gombot, és mintha az egész utazásuk meg sem történt volna, mind a ketten elaludt.

0: a kán meg a vándorárus. Élt hajdanán egy szegény vándorárus, aki sosem pihent meg, már ifjúkora óta örökösen a vidéket járta, és a portékáját árulta. Eleinte agyagedényekkel kereskedett, ám a nehéz lábasokkal nem ment könnyen a vándorlás, így csak hamar új áru után nézett. Egy nap éppen cukrosdiót majszolt az utcán, mikor hirtelen gyerekek hada állt a körbe, és mindegyik egy aprócska falatot követelt magának. Felderült az árus arca. Cukrosdiót, és mindenféle nyalánkságokat fogok árulni, gondolta magában. Egész éjjel talpon volt, és megállás nélkül gyártotta a finomabbnál finomabb édességeket. Sütött kalácsot, főzött lekvárt, gombócokat gyúrt, na és persze a cukros dióról sem feledkezett meg. Már kora hajnalban útnak indult, hogy bejárja a környező falvakat, és mire delet ütött az óra, a vándorárusnak már el is fogyott az áruja. Attól fogva a vándorárus napjai mind ugyanúgy teltek. Éjjelente szorgosan elkészítette a csemegéket, nappal pedig eladta őket. Cukrosdiót! Finom cukrosdiót, tessék! Kiabálta egyik reggel az árus, mikor a világ legszebb teremtése lépett elé. Az ifjú azonnal beleszeretett a szépséges lányba, és udvarolni kezdett neki. A lánynak is tetszett a jóképű vándorárus, és nem sokára össze is házasodtak. Boldogan éldegéltek aprócska kunyhójukban. A szorgos asszony mindenben segített az urának, és attól fogva már ketten gyártották a finomságokat. Ám egy nap a kán katonái megpillantották a vándorárus gyönyörű feleségét.
1: Micsoda bűbájos teremtés! Éppen ilyen feleség illik hatalmas urunkhoz, mondta a rangidős katona, és azonnal hírül vitték a kánnak.
2: Fenséges uram, még sose láttunk hozzáfogható szépséget. Csak urunk méltó rá, hogy a férje legyen, ízelgett a katona.
3: Ha csak ugyan olyan szép, mint mondjátok, akkor azonnal látni akarom. Ne késlekedjetek, hozzátok elém.
0: Mikor a kán meglátta a vándorárus feleségét, egy pillanat alatt beleszeretett, és attól fogva az asszonynak a palotában kellett élnie, és a kán felesége lett. Az asszony hiába könyörgött, hiába ellenkezett, a kán fogja lett.
3: Igen ám, de a kán akárhogy próbálta a szépséges asszony szívét elnyerni, nem sikerült neki. Virágokkal, drága kövekkel, mindenféle kincsekkel halmozta el, ám az asszony még csak el sem mosolyodott. A gyönyörű feleség egész nap az ablak mellett ült komoran, és szüntelenül az utcát leste, hát ha megpillantja a tömegben igazi kedvesét, a vándorárust. Aztán egy nap ismerős hang ütötte meg az asszony fülét.
2: Cukrosdió! Finom cukrosdiót tessék!
0: Kiabálta valaki, és az asszony egyből tudta, hogy a vándorárus az. Izgatottan felugrott a székről, és szemével a férjét kereste a tömegben. Mikor megtalálta, rögtön mosolyra szaladt a szája, sugárzott a boldogságtól, s ha lehet, most még szebb volt, mint valaha. Az asszony komornája mindjárt a kánhoz szaladt, hogy elmesélje neki, amit látott.
4: Képzelje, fenséges uram, az úrnő végre elmosolyodott. Meglátott egy szerencsétlen vándorárust az utcán, és mindjárt mosolyra nyílt a szája.
2: Azonnal hozzátok elém azt a szakadt csavargót,
0: parancsolt a katonáinak a kán.
2: Ha kell, a föld alól is kerítsétek elő nekem,
0: üvöltötte, és közben egy alávaló terven törte a fejét. Hamarosan a katonák a kán színe elé vitték a vándorárust.
2: Ide figyelj, te csavargó! Megparancsolom, hogy azonnal vesd le a ruháidat, és add oda nekem, törögte a kán.
3: Az ifjú furcsálta az uralkodó parancsát, ám szólni nem mert, csak némán teljesítette az utasítást. A vándorárus levetkőzött, s közben a kán is levette díszes ruháit. Majd az uralkodó magára vette a szakadt gúnyát, a magáét pedig az ifjúnak adta. A kán megnézte magát a tükörben, és nagyon elégedett volt a cserével. Vállára kapta a cukrosdióval teli zsákot, és szakasztott úgy nézett ki, mint a vándorárus. A kán kiment a palota elé, és hangosan kiabálni kezdett.
2: Cukrosdió! Finom cukrosdiót tessék!
3: Mikor az asszony meghallotta, intett az őröknek. Hozzátok be az árust, egy kis cukrosdióra vágyom, és reménykedve várta, hogy viszont láthatja a férjét. Ám amikor az asszony belépett a trónterembe, alig tudta leplezni a csodálkozását. A kán ott állt az áruhában, míg a férje az uralkodó pompás kelméjét viselte. Az okos asszony mindjárt sejtette, hogy mire készül a hitvány uralkodó, és parancsot adott.
4: Mégsem kérem azt a cukrosdiót, ezt a jöttmentet pedig azonnal vigyétek a szemem elől.
3: És mivel a katonák semmit sem vettek észre a cseréből, fogták a kánt, és kihajították az utcára.
2: A valódi kán torka szakadtából üvöltött. Mit képzeltek, ti félnótások? Én vagyok az uralkodó!
3: Ám a katonák nem törődtek vele, csak legyintettek.
2: Figyelitek, micsoda sült bolond! Nevettek, és kipenderítették a palotából.
3: A vándorárus és a felesége pedig végre ismét együtt lehettek. Boldogan irányították tovább az országot, a cserét pedig senki sem vette észre. Csak azt furcsálták az emberek, hogy a kán egy csapása milyen igazságos lett, és mennyire megszerette a cukrosdiót.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
2: Sziasztok, Tamás Járon vagyok, Kecskemétről érkeztem. Petőfi Sándor, Szegedszeggel. Jaj, a hátam! Jaj, a hátam! Oda van! Szomszéd bácsi kiporozta csúfosan. Átkozott a görcsös fütykös somnyele, melyel engem oly pogányul csépele. Miért is tarthat kertet, s benne körtefát, és az Isten rá gyümölcsöt minek áld? Csábítólag kandikált a körte rám, csábjait ki már sehol sem állhatám. Átugortam a palánkon, átesém, hogy megingod bele májam és vesém, és nem elég ez. Szomszéd bácsi rajta kap, és akkor jött még a valódi haddelhat. Én teremtőm, miért is értem e napot? Megrakott, hogy minden csontom ropogott. Nesze mondta, nesze másik, harmadik, és a minden tudó tudja hányadik. Jelen volt a holdvilág a lagzinál, búsan nézte szomszéd bácsi mit csinál. Fellegekből vett magára gyászmezet, és megosztva szenvedésem, könnyezett. Ő, csak ő nem könyörül-e egyedül? Három a tánc, monda, s egyre hegedült. Hegedült bottal hátam közepén, keservesen, síralmasan jártam én. Deszen jól van, kieverem én ne bajt, és visszakapja még a kölcsönt, vissza majd. Tudjuk hányat vert az úra, tudjuk ám, ön is rak a tűzre rossz fát, bácsikám. Ablakunkhoz esténként miért csompolyog? Vettem észre, hányadán van a dolog. Más szemében ő a szálkát megleli, és az övében a gerendát feledi. A Deák névászonánál ő se jobb. Engem dönget a lopásért, s szinte lop. Lopni jár ő csókot lopni nénihez, míg anyánk a Bibliában levelez. Tegye lábát ablakunkhoz ezután, fogadom, nem nézek által a szitán. Megugratni vagy anyánkat hívom át, vagy leöntöm Dézsa vízzel a nyakát.
0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukás Mese Rádió.
3: Kedves gyerekek, Kassai Katalin vagyok, az M5 csatorna műsorvezetője. Szepes Mária Pöttyös Panni című könyvét, könyvsorozatát, azt a pöttyöset, tudjátok, azt mi rongyosra olvastuk a gyerekeimmel, nagyon szerettük mindegyiket. Most ebből hoztam nektek egy mesét. Szepes Mária, a zsiráfot nem lehet becsomagolni. Pannit minden nap korábban ébresztette fel a nyári fény, s az ablakon besurranó vidám napsugár, mintha hívogatta volna ki a kertbe. A madarak is nagy lármát csaptak, hancúroztak, trilláztak. Panni nem tudott aludni tőlük. Kibújt az ágyból, és az ablakhoz szaladt. A kert fölött húzódó villanydróton fecskék ültek sorjában, és fejüket ide-oda forgatva csiviteltek. Nézd, nagymama! Kiáltotta Panni ámulva. Milyen szépen ülnek a dróton a kismadarak! Nagymama Panni háta mögött kinézett az ablakon. Ezek fecskék, Pannikám. És mit csinálnak most a fecskék? Írtatta Panni. Talán ez itt a fecske óvoda, és most reggeli köszöntőt énekelnek. Ó, igazán! Tört ki Panniból, aztán türelmetlenül hátrafordult. Mikor megyek már én is óvodába? Majd szeptemberben. Most még csak július van, felelte nagymama. Hányszor kell aludnom addig? Sokszor. Többször, mint amennyi ujjam van a kezemen? Bizony többször. Azt én nem tudom kivárni, toppantott lábával Panni haragosan. Most mindjárt vigyél el engem az óvodába. Rendben van, bólintott a nagymama. Ha annyira akarod, nem akadályozhatlak meg benne. Majd felöltöztetlek és elviszlek az óvodába. Aztán hazajövök, becsomagolok, és a pöttyös Panni babával együtt elutazom nyaralni. Hová? Kérdezte Panni gyanakodva. A Balaton mellé. Kati néni meghívott bennünket Balaton lellére. Mi az a Balaton? Egy gyönyörű nagy tó. A vize egészen langyosra melegszik a naptól, és fürödni lehet benne. Miért érdekel? Hiszen te úgyis itthon maradsz. Nem maradok itthon, mondta gyorsan Panni. Veled megyek. És majd szeptemberben járok óvodába. Ki az a Kati néni? A barátnőm. Mikor kislányok voltunk, együtt jártunk iskolába. Te voltál kislány is, nagymama. Ámult el Panni. Olyan kicsi, mint én? Na, furcsa lehettél ilyen kicsibe, tűnödött Panni hangosan. Úgy gondolod, Pannikám, hogy én éppen ilyen idős voltam, akkor is csak olyan kicsi, mint te? Nevetett nagymama jó ízűen. Igen, vallotta be Panni szégyenkezve, mert ő valóban egy egészen apró nagymamát képzelt maga elé, még a konty is a fején volt. Szó sincs róla, nagymamának a könnye is kicsordult a nevetéstől. Ugyanolyan coffos, nagyszemű kislány voltam, mint te. Kár, hogy annyira megnőttél, meg öregebb lettél. Miért? Mert ha akkora lennél, mint én, te is lent szaladgálhatnál Péterkével meg Tamarával a kertben, és együtt járnánk óvodába. Csak hogy egy másik kislányra nem bíznának rá anyujék, mi alatt ők dolgoznak, és Balaton lellére sem engednének el velem. Mikor utazunk? Kérdezte Panni izgatottan. Holnap. Vonaton megyünk? Mégpedig gyors vonaton. Te melyik játékodat akarod becsomagolni? Mindet, jelentette ki Panni. Hát mindet nem lehet. Nincs annyi helyünk. Odaadom neked a kis utazóbőröndödet. Csak is azt visszük el, ami abba belefér. Panni boldogan szorította magához a kis bőröndöt, meg se várta a másnapot, már is csomagolni kezdett. Legelőször belerakta a mackót, aztán a pöttyös Panni babát, a piros kockás elefántot és a zsiráfot. Akkor úgy látta, hogy a barna baba nagyon elszomorodott, ezért őt is betuszkolta a többi játék közé. Igen ám, de a bőröndöt sehogy se tudta becsukni, mert a zsiráf feje mindig kiállt belőle. Nagymama csak nézte az erőlködést, aztán szeliden rászólt. Kíváncsi vagyok, hogy fér majd a bőröndbe a kisvödör, az ásó, a vitorláshajó és a gerebje. A Balatonnál azokra is szükség lesz. Panni rögtön kiborította a szőnyegre a bőrönd tartalmát. A játékok rendetlenül és sértődötten hevertek szanaszét. Panni elszégyelte magát. Szépen összerakta őket, aztán futott a homokjátékért meg a vitorlásért. Közben eszébe jutott, hogy a mosóteknőnek is hasznát venni a tóparton, sőt, a búgó csigája is nagyon fog hiányozni. Mire azonban mindent berakott, megint baj volt a bőröndel. Most a kis piros telefontól és a gyúródeszkától nem tudta becsukni. Ez nem lesz jó így, mondta a nagymama. Miért viszel a Balatonra telefont és gyúródeszkát? Hogy anyuéknak meg az itthon hagyott játékoknak hazatelefonálhassak. És gyúródeszka nélkül te sem tudnál süteményt csinálni. De azért kivette a csomagból a gyúródeszkát meg a telefont. Indulásig Panni minden játékát legalább 10-szer belegyömöszölte a bőröndbe, aztán újra kivette. A zsiráf meg a mackó végül teljesen zilált állapotba került a folytonos kiberakosgatástól. Ez a zsiráf nagyon szemtelen, panaszolta Panni. Akármi csinálok vele, mindig kidugja a fejét. Az ilyen hosszú nyakú állat nem is való utazó bőröndbe, mosolygott a nagymama. Az öntözőkannát betetted? Nem, kiáltotta Panni ilyetten, és gyorsan előhozta a kis öntözőkannát. Az meg egyáltalán nem fért a bőröndbe az öreg, fából faragott, hosszú, szakállú, puttonyos télapótól. Hát a télapót miért akarod elvinni? Sajnálom szegényt, vallotta be Panni pirulva. A télapókkal nyáron senki se törődik. Hadd lássa ő is a Balatont. Nagyon melege lesz ott, a télapók nyáron alszanak. A télapó így visszakerült a fiókba. Panni utolsó percig csomagolt, végül is a nagymama rendezett el mindent. Még a pöttyös Panni baba is elfért a homokjáték mellett. Én miért nem tudtam ezt így becsomagolni? Kérdezte Panni csodálkozva. Mert a fölösleges játékokról nem akartál lemondani. Ha mindent elvinnénk, ami a szívünkhöz nőtt, teherautó kellene a csomagjainknak.
0: Csukásmese Rádió. Találós kérdés.
4: Sziasztok, Réka vagyok. Egy érdekes rejtvényt hoztam nektek. Így szól a találós kérdésem. Ez a tárgy két kis üvegből áll, amelyeket egy vékonyak köt össze. A felül lévő homok lassan lecsorog az alsó részbe. Akkor használják, ha meg akarnak mérni egy kis időt, például társasjáték közben, vagy sütésnél. Na, kitaláltátok már? Igen, a homokóra. Jaj, de ügyesek vagytok. Szerintem nagyon megnyugtató nézni, ahogy pereg lefelé a homok. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok! Csukásmese Rádió.

0: Sziasztok! Györfi Vilmos vagyok, és most én olvasok nektek mesét. Mihail Piakovszki, a napot adom emlékül. Zselé, a kecskegida, meglátogatta Pít, a csibét, hogy elbúcsúzzon tőle. Hová utazol? Kérdezte a csibe. Falura megyek, a nagymamámhoz. Egész nyáron ott leszek nála. De azért ne felejts el engem. Ezt a képes könyvet emlékül adom neked. Tessék, ha ezt olvasgatod, szinte észrevétlenül el fog repülni az idő. Köszönöm, mondta a csibe, de én nem tudtam, hogy elutazol, és ezért én nem is készítettem ajándékot. Most mit adjak neked, Zselé? Gondolkodott egy kicsit a csibe, s aztán így szólt. A napot adom emlékül.
1: A napot?
0: Csodálkozott a kecskegida. Igen, a napot. Fent az égen, majd ha felnézel a napra, eszedbe jutok én is.
2: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A törpe király ebres kertje. Történt egyszer, hogy a törpe király hosszú vándorútra indult. Keresztül kasul bejárta az egész világot, mikor úgy döntött, hogy hazaindul. Igen ám, de útközben elkapta a viharos északi szél, ami majdnem lefújta a lábáról. A szél csak fújt, fújt, nem akart abba maradni, s lassan a hóesés is rákezdte. Teringettét, hát micsoda hóviharba kerültem, morgolódott magában a törpe király. Ugyanis az otthona még legalább 10 mérföldre volt onnan. Szerencsére a közelben rátalált egy aprócska falura, és úgy döntött, ott majd szállást kér éjszakára. A falu közepén egy hatalmas ház állt, legalább 2 emelete volt, és az összes ablakában lámpások égtek. Látszott, hogy csak egy igazi úr lakhat benne. A törpe király először is ide kopogtatott be. A gazdag úr lánya nyitott ajtót. Mit akarsz, te kis mit ugrálsz? Kérdezte megvetően a lány. Jó estét! Nem akarom a ház népét megzavarni, csak egy fekhelyet szeretnék kérni, ahol átvészelhetem ezt a szörnyű hóviharos éjszakát, mondta reszketve a törpe király. Még mit nem? Vágta rá a lány, és becsukta az ajtót. A manócska nem tudott egyebet tenni, tovább botladozott a nagy hóban és a farkasordító hidegben, míg el nem ért a falu utolsó házához, egy szegényes kis viskóhoz. Halvány fény szűrődött ki az ablakon, és a törpe király bátran bekopogott. Itt is a lány nyitott ajtót. Jó estét! Mi jártában erre, ebben a fogcsikorgató hidegben? Kérdezte a lány, és összehúzta magán a kendőjét. Hazafelé igyekeztem, de közben elkapott ez a félelmetes hóvihar. Most pedig szállást keresek, hogy valahol meghúzhassam magamat éjszakára, vacogott a törpe király. A szegény ember lányának megesett rajta a szíve, és kedvesen behívta a kunyhójukba. A szegény ember családja szívesen látta vendégül a manócskát. A kemence mellett megágyaztak neki, és meleg vacsorával kínálták. A törpe király még aznap este köszönetet mondott a családnak a jóságukért, majd a lánynak a fülébe súgta. Hadd háláljam meg, amit tettél értem. Holnap menj a hegyek közé, és az egyik szikla oldalában találsz egy vasajtót. Ott fogok várni rád. Hajnalban, mikor a lány kinyitotta a szemét, a törpének már csak a hűlt helyét találta. Hamar magára kapta a bundáját, csizmát húzott, a kezébe kosarat vett, és a hegyek közé vette az irányt. Lassan lépdesett a térdig érő hóban, majdnem egy fél napig is eltartott, mire megtalálta a vasajtót az egyik szikla tövében. A lány bátran bekopogott, és a törpe király már is ajtót nyitott. Csak hogy ide találtál, kedvesem, gyere csak, kerülj bejjebb! Légy üdvözölve a birodalmamban, hadarta jókedvűen a manócska. A lánynak a lélegzete is elállt a gyönyörűségtől, mikor megpillantotta a törpe király birodalmát. Ugyanis tél helyett nyár volt az országban, a nap 7 ágra sütött, és mindenfelé virágos zöldellő fákat és vidáman játszadozó madarakat látott. Na hát, Eper, a kedvencem, kiáltott fel hirtelen, és már szaladt is, hogy teleszedje a kosarát. Ám a törpe király óva intette. Ahhoz nem szabad nyúlni, gyere, megmutatom, honnan tudsz szedni. Majd elvezette a lányt a kert túlsó végébe, ahol meg annyi fa és bokor állt, és mind roskadozott az érett gyümölcstől. A lány csak úgy kapkodta a kosarába a zamatos epreket. Egyszerre tömte a hasát és a kosarát. Mikor jól lakott, köszönetet mondott a törpe királynak. Igazán finom eperterem nálad, köszönöm, hogy megvendégeltél belőle.
Én köszönöm, hogy nem hagytál éjjel a hidegben fagyoskodni. És most menj, vigyél gyümölcsöt a családodnak is. Majd a törpe átnyújtott néhány magot a lánynak, és elbúcsúztak. A lány hazabotorkált a hóban, és odaadta az eperrel teli kosarát a családnak. Testvérei olyan boldogan falták a mézédes gyümölcsöt, hogy öröm volt nézni őket. A lakoma után a lány elővette a magocskákat, amiket a törpe királytól kapott. És amint elolvadt a hó, gondosan elültették őket. Bizony csodamagok voltak ezek, mert pár hét múlva már rengeteg édes gyümölcs termett rajtuk. Annyi termés jutott nekik, hogy alig győzték a vásárban eladni. Közben a faluban elterjedt a törpe király epreskertjének a híre. Mikor a gazdag ember lánya meghallotta a pletykát, kezébe kapta a kosarát, és nekivágott a hegyeknek, hogy megkeresse a vasajtót. A törpe király beengedte a lányt, és az körül se nézett, már is nekilátott az eperszenésnek. Mikor végzett, szó nélkül hazaindult, meg sem köszönte a törpe királynak az epreket. Mikor visszaért a faluba, rögvest eldicsekedett mindenkinek a törpe király epreskertjével. Elő akart húzni néhány szem epret, hogy henceghessen. Ám amikor belenyúlt a kosárba, az eperszemek egytől egyig varangyos békében.

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Képzeljétek el, hogy ezt a dalt az óviban a gyerekeknek szoktam énekelni, ezzel szoktam kelteni őket. Úgyhogy most arra gondoltam, hogy keltsük fel azokat, akik még alszanak.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Kisfaludi Zsófi vagyok, és most én fogom nektek elmondani Tordon Ákos Egy szem cinege erdei élete című meséjét. Én is úgy keltem ki a cinege tojásból, akár a többi cinege fiúka, mesélte a cinege. Úgy csipogtam, úgy tátogattam kicsi csőrömet, akár a többiek. Velük együtt növekedtem, velük tanultam meg repülni. Hanem egyben mégis különböztem a többi cinegétől. Nem akartam elhagyni az erdőt, s mikor azok mind a kertek, házak, emberek közelében kerestek szállást maguknak télvíz idejére, én ott maradtam szép hazámban, a rengeteg nagy erdőben. Tavasszal bújtam ki a cinege tojásból, amikor zöldült a világ. Csak a vidám és zöld nyarat ismertem, s azt hittem, örökké tart. Az ősztől nem ijedtem meg. A színpompás, tarka erdő a zöld erdőnél is jobban tetszett nekem. Hanem amikor elerett a levéleső, s hullott a fákról, bokorról, bizony összeszorult a szívem. Az éppen megült faágról a földet beborító levélszőnyegre néztem, amikor váratlanul egy igyekvő csigabigát pillantottam meg. Hová visz téged a nagy igyekezett csigabiga? Ide, ide, a fa tövébe, felelte a csigabiga. Milyen jó, hogy éppen ennek a fának az ágán ülök, most elbeszélgethetünk kedvünkre egymással, örültem meg a csigabiga válaszának.
4: Szó sem lehet róla,
3: szólt a csigabiga nagy komolyan.
4: Bebújok a csigaházba, csigaházam betakarja az avar, a hullott levelek szőnyege, s én alszom a jó melegben, csak tavasszal bújok újra elő.
3: S azzal már ott se volt. Azaz, mégis ott volt, csak nem láthattam többé, mert mélyen elrejtezett a levelek alatt.
4: Jó álmokat!
3: Kiáltottam mérgesen, és elröppentem. Barátomat, a kis mókust kerestem fel.
4: Álmosan ült a fészkében, és lompos farkával vigyázva takarta roskadásig elemózsiával telt kamrácskája ajtaját. Ilyenkor téli álmom előtt már nem szívesen fogadok vendégeket, még legjobb barátaimat sem,
3: mondta barátságtalanul, és nagyot ásított.
4: Bocsáss meg, kedves mókus,
3: válaszoltam udvariasan. Nem tudtam, hogy a mókusok ilyen tájt aludni készülnek, és továbbálltam.
4: Erdő fölött szálltam,
3: mező fölött szálltam. Az egek pásztorai, a szelek, fellegnyájukat terelgették az égen, és Len a mezőségen éppen akkor iparkodott haza a mezei egérke.
4: Hová, hová,
3: mezei egér? Szólítottam meg. A mezei egérke előbb megijedt és elbújt, de amikor meghallotta, hogy én, kis cinege szóltam hozzá, előbújt hirtelen rejtekéből, és így felelt.
4: Hazamegyek a házamba, föld alatti lakásomba. Jobb oda bent, mint idekint. Nézd csak fel az égre. Látod-e a sok felhőt? Azok hozzák az esőt.
3: És már ott se volt. Eszembe jutottak a fürge gyíkok, békák, a hallgatag erdei siklók. Vajon hová tűntek? Bizony, ők is átalusszák a telet. Ki kövek alján, ki öreg fák odvában, sötét üregében, ahol helyet talál. A hörcsög is, mintha drága prémbundáját féltené az esős és zimankós időjárás viszontagságaitól, föld alatti termeiben, begyűjtött gabonájából eszegetve szundikálja át a telet. Maga a borz sem sétál kinn a nyírkos, nedves időben, hanem száraz és tiszta lakásában, a borzvárban éldegél. De én ágról ágra szállva még vígan éltem. Már kinőtt meleg téli toll ruhácskám, megvédett a hideg szél ellen. Amikor elerett az eső, így énekeltem. Es, eső, es, engem ne keres! De az eső mégis rám talált, Én meg egy csapzott, bundás nyuszira akadtam. Meg is dorgáltam nyomban. Ilyenkor minden rendes nyuszi a nyuszi házban alszik. Micsoda? Szökkent talpra a tapsívüles nyuszi. Hogy költheted ilyen henye hírét a nyúl nemzetségbe? Hogyan? Ti nem alusztok téli álmot? Csodálkoztam. Bizony, a nyuszi válaszra sem méltatott, hanem megvetően odébb iramodott. Később az őzike magyarázta meg nekem, hogy a nyuszi, mióta világ a világ, esőben, szélben, hóban, fagyban, a szabadban marad, s újonnan nőtt meleg téli bundájában dacol a hideggel. Őzike lett ekkor az én jó barátom. Ő mesélte el azt is, hogy a medvék is barlangjaikba húzódtak, és hosszú téli álomra hajtották medvefejüket. Fagyos szél zörgette az ágat. Napról napra nőtt a hideg. Aztán egyszerre csak fehér lett a világ. Olyan fehér, amilyennek előtte sohasem láttam. Mi ez a nagy fehérség? Kérdeztem Őzikét, aki annyival okosabb volt nálam. Ez a hó, felelte. Alvó erdők, alvó mezők takarója. Szépnek szép, ismertem el, csak éppen elfedi előlem az ebédemet. Nem látom az apró magvakat, szemeket, s bizony nekem már nagyon üres a begyem. Harmadnapra még üresebb lett, s hiába kértem a fától, erdőtől, mezőtől tanácsot, mit évő legyek. Aludtak mind, s én ott álltam a nagy télben, tanácstalan. Bántam, szántam, miért is nem hallgattam Cinege testvéreim tanácsára? Miért maradtam künn az erdőn? Aztán gondoltam egy nagyot, s utánuk repültem. Meg is találtam őket, s velük együtt átvészeltem a telet. Azóta is mindig a házak közelébe költözöm télire.
0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
5: A kis gömböc magyar népmese. Volt egyszer a világon, még az óperenciás tengeren is túl, egy szegény ember, meg egy szegény asszony. Volt nekik három jányuk, meg egy kis malacuk. Mikor a malacot már jól meghizlalták, vagy ahogy mondták, annyira, hogy két ujjnyi zsír volt a hátán, levágták. A húsát felrakták a füstre, a gömböcöt pedig felkötötték a padláson a legelső gerendára, a szelemenre. Ötőjüknek is csak annyi volt a kis malac húsa, mint egy eperszem. Már az orja, nyúlja, feje mind elfogyott. Egyszer a szegény asszony ráéhezett a gömböcre, azt mondta hát a legöregebb lányának. Eredj csak föl, lányom, a padlásra! Akazd le a szelemen gerendáról azt a kis gömböcöt, főzzük meg! Felmegy hát a jány a padlásra, amint a szelemenről le akarja vágni a gömböcöt, csak azt mondja az neki. Ham, mindjárt bekaplak! S nem tréfált, hanem igazán bekapta. Lesték, várták odalent a lányt a gömböccel, hogy jön-e végre. De biza nem haladt. Azt mondja hát az asszony a középső jányának. Eredj csak föl, lányom, a nénéd után! Mondjad neki, hogy hozza már azt a kis gömböcöt! Felmegy hát a másik jány is. Szétnéz a padláson, de nem látja sehol a nénjét. Azzal oda megy a kémény mellé, és le akarja vágni azt a kis gömböcöt, de az meg azt mondja neki. Már a nénéd lenyeltem, ham, téged is bekaplak! Azzal szépen bekapta. Odalent csak lesi, csak várja a szegény asszonyai lányokat. Mikor aztán megsokalta a várakozást, azt mondta a legkisebb jányának. Na, eridj csak föl, jányom, hidd le már a nénéidet, azok az Isten nélkül valók biztosan az aszalt medgyet szemelgetik. Amint felmegy a kislány a padlásra, azt mondta neki a kis gömböc. Már két nénédet lenyeltem, ham, téged is bekaplak! És bekapta azt is. Az asszony már nem tudta mire vélni, hogy hol maradnak azok a jányok oly soká. Felment hát a nyújtófával, hogy majd lehívja őket, de úgy, hogy azt nem köszönik meg, mert elhányja a hátukon a bőrt. Amint felment, azt mondja neki is a kis gömböc. Három lányod már bekaptam, ham, téged is bekaplak! Azzal úgy bekapta, hogy még a kis ujja se látszott ki. Aztán a gazda, a szegény ember is, mikor már elunta várni a lányait meg a feleségét, felment a padlásra. Amint oda megy a kémény mellé, azt mondja neki a kis gömböc: három lányod, feleséget már bekaptam, ham, téged is bekaplak! És nem teketóriázott sokat, hanem ízibe bekapta. De a rossz kóc madzag már nem bírt meg öt embert, hanem elszakadt, a kis gömböc pedig leesett. Azután, hogy feltápászkodott, elkezdett gurulni, és gurult a garádicson a földre. Amint a kiskapon kigurult, kinn az utcán előtalált egy csoport kaszáló embert, és azt az egész csoportot is mindegy szálig bekapta. Azzal gurult tovább. Az országúton előtalált egy regement katonát. Na, azokat is minden bagázsitól együtt bekapta. Megint gurult tovább, nem messzire onnan, az árokparton egy kis kanászgyerek legeltette a csűrhét. A disznók szerteszéllyel cserkésztek, a kis kanászgyerek pedig ott ült az árokparton, és a bécsi bicskájával kenyeret szalonnát evett. Oda megy a kis gömböc a kis kanászgyerekhez is, és azt mondja neki: már három lányt apjostúl, anyostúl, meg egy csoport kaszás ember egy regement katonával együtt bekaptam, ham, téged is bekaplak! Hanem, amint be akarta kapni, a bécsi bicska megakadt a kis gömböc szájában, az aztán kihasította. Csak úgy özönlött ki belőle a sok katonaság meg a sok ember. Azután ment mindenki a maga dolgára, a kis gömböcöt pedig otthagyták az árokparton kirepedve. Ha a kis gömböcöt a kiskanász bécsi bicskája ki nem hasította volna, az én kis mesém is tovább tartott volna.
0: Csukás Mese Rádió. Nyáron rengetegféle játékot játszhatunk az udvaron. Az egyik legizgalmasabb kaland a homokvár építés. Nem is kell hozzá sok minden, csak egy kis homok, egy lapát és egy vödör. De ha vödör éppen nincs kéznél, a saját kezünkkel is megformálhatjuk a várfalait. A homokvár építés azért is izgalmas, mert minden alkalommal új várat készíthetünk. Lehet nagyobb, szebb, magasabb, vagy éppen különlegesebb. Az egész csak rajtunk múlik. Ha elkészült a várunk, büszkén megmutathatjuk a barátainknak, testvéreinknek és a szüleinknek is. Homokvárat sok helyen építhetünk. Ha kertes házban lakunk, akkor az udvaron, de a játszótereken is találhatunk homokozót. És persze a tengerparton, vagy a folyóparton is remek móka a várépítés. Még izgalmasabb a játék, a víz is van a közelben. Így a vár köré kis folyót vagy árkot is készíthetünk. Faágakból és levelekből pedig még zászlókat is tűzhetünk a tornyok tetejére. A várba még alagutat is fúrhatunk. Ha vannak játékkatonáitok, elhelyezhetitek őket a bástyákon, és már kezdődhet is a játék. Előre szólok, ne szomorkodjatok, ha a vár néha összedől. Ez bizony előfordulhat. Egy labda, egy erősebb szél, vagy egy véletlen lépés is ledöntheti. De semmi baj, mert bármikor újraépíthetjük, és a játék folytatódhat. Ha többen építkezünk, még gyorsabban elkészül a vár, és még vidámabb is a játék. Építsetek bátran, és éljetek át sok vidám, felejthetetlen kalandot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Tudor kukac kideríti.
1: Halihó, gyerekek! A mikrofonnál Tudor kukac. Amikor esztek, isztok, nem csak az ételt és az italt nyelitek le, hanem ezekkel együtt sok levegőt is. Ha a szénsavas üdítőt isztok, akkor még több gázt juttattok a pocakotokba széndioxid formájában. A gyomrotokban összegyűlik ez a sokféle gáz, amely idővel szeretne onnan távozni. Kétféleképpen tud. Vagy a szátokon keresztül, ilyenkor böfögtök, vagy a másik irányba, a feneketeken keresztül, ilyenkor pukisztok. A csuklásért a rekeszizmot hibáztathatjuk. Ilyenkor az rángatózni kezd. Emiatt a levegőt a szokásosnál gyorsabban szippantjátok be.
0: Műsorajánló következik.
2: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Július 13-ától új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori, az ehető virágok és fűszernövények

0: Repítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának.
1: Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
2: Ez a Csukás Mese Rádió!
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
4: Műsorajánlót hallottatok. A kis mutató a hetesen, a nagy mutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van.
1: Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Ha lemaradtál az előző részről, most itt a lehetőség, hogy meghallgasd. Megismételjük.
1: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Halmesék. Beh Marian mesesorozatát Szacsvai László meséli el.
5: Melyik gyerek ne akarna magának egy saját horgásztavat, magánstranddal és csak neki szóló játszótérrel? Sziasztok! Szacsvai László vagyok, tartsatok velem, négy baráttal egy feledhetetlen vakációra. Beh Marian halmesék. Kalandozások az édesvízi halak izgalmas világába. Béka talpakat fel! A következő nap reggelén nagypapa kedvesen ébrezgette a lányokat. Bár ő már órák óta fent volt, nagymamával abban maradtak, hogy sokáig hagyják aludni a vakációzókat. Nem sokkal később megérkezett Mati és Lori a szüleivel, na és Fügével, a kutyájukkal, akit mindenhova magukkal vittek. Fahé és Menta vidáman köszöntötték a barátságos Golden Retrievert. Mati és Lori anyukája, valamint a lányok anyukája hosszú idők óta jó barátnők voltak, de csak ritkán találkoztak, mert Matiék Olaszországban éltek. Egy hete érkeztek Magyarországra, az utóbbi napokat a Balaton mellett élő nagyszüleiknél töltötték. Már nagyon várták, hogy a kis tónál táborozhassanak, mert még soha nem horgáztak igazi horgászbotokkal. Zseppecákkal próbálkoztak már, de az nem volt igazi. Ella és Rozi a házba invitálta a fiúkat, a szüleik a teraszra mentek nagymamával és nagypapával, ahol egy nagy kancsó limonádé és frissen sült cseresznyés pite volt az asztalra készítve. A cseresznyét előző nap szedték a kertben. Fent fogunk aludni együtt az emeleten. Mama már meg is ágyazott nekünk a matracokon. De az egyik nap sátorban alszunk majd. Az lesz a legizgalmasabb, sorolta izgatottan Rozi. Megmutatjuk nektek a kertet, a strandot és a horgástéget is, tette hozzá. Én már annyira vártam, hogy itt legyünk, lelkendezett Lori. Képzeljétek, ahogy jöttünk ide, a földúton láttunk átszaladni egy nagy nyulat, a vizes réten pedig két gólya áldogált. Biztosan békákra vadáztak, mondta Ella. Már kikeltek a gólya fiúkák, akik nagyon éhesek. A fehér gólya nagy esők után gyakran megjelenik erre, rovarokat és kisebb gerinceseket fogyaszt. A békák réme. Bár annak, hogy a békák is az étlapjukon szerepeljenek, nem igazán örülök. Kedvelem ezeket a jópofa kinézetű kétéltűeket. Ráadásul Magyarországon, mint minden kétéltű és hüllő, a békák is védett állatok. Itt a tónál nagyon sok békafaj él. Szinte az összes, ami az országban csak előfordulhat. Szerintem a leveli béka a legcukibb, mosolygott Rozi. Élénk zöld színével szinte beleolvad a nádasba, csak az igazán szemfülesek veszik észre. Sokszor a fűzfák tetejéről halljuk a hangját, tette hozzá. A vörös hasú unka könnyen felismer.

0: szerető kiálló szemeiről és rozsdavörös színű, fehér pontozással díszített fekete foltos hasáról. Van egy picike tó a veteményes kert mellett. Tiszta hínár és moszat az egész. Abban mindig látni unkákat. A kecskebékák és a tavibékák hajnalban és este nagyon hangosak, mesélte Ella. Néha arra ébredek korra reggel, hogy az egész környék a hímek brekegésétől zeng, ami a szájzugukban található két külső hanghólyagnak köszönhető, fintorgott. Apropó békák, ugye hoztatok magatokkal búvár felszerelést? Kérdezte a fiúktól. Amúgy mi a nagypapával békatabnak hívjuk a búváruszonyt, mert nagyon hasonlít a békák hátsó lábára, tette hozzá kacagba. Persze, az volt az első, amit betettünk a kocsiba. Mikor vehetjük végre fel? Szegezte a kérdést Ellának Mati. Felőlem indulhatunk? Készen álltok a kalandra? Kérdezte Ella, és már indult is a békatalpakért. A búvárosonyok mellett búvármaszkkal és hozzárögzített légzőcsövekkel felszerekeztek a gyerekek. Mati és Lori elköszöntek a szüleiktől, és felvették a búvárfelszerelést. A fűzfa csatorna lassan folydogáló átlátszó vize tökéletes volt a könnyű búvárkodáshoz, persze a gyerekek csak a nagyszülők felügyelete mellett mehettek a vízbe. Nagypapa kitisztított horgászhelyén, ahol nyári, meleg éjszakákon olykor több kilós amúrok, pontyok akadtak a horgára. Sokféle vízi élőlény megfordult. A folyómeder középen 2,5-3 méter mély lehetett, a hínároktól megtisztított rész olyan volt, mint egy víz alatti tisztás. Tojás alakú tavikagylók fúrták magukat az iszapos homokba. Ella lemerült egy hatalmas kagylóért, amely nagyobb volt, mint nagypapa tenyere, és a felszínre vitte, hogy megmutassa a többieknek. A gyerekek hosszú ideig mozdulatlanul lebegtek a víz tetején, légzőcsöveiknek köszönhetően a fejüket sem kellett kiemelni a vízből. Zavartalanul kémlelhették a folyó sokszínű élővilágát.
1: Rádió egyfejűeknek.

0: A szegény ember szőlője. Magyar népmese. Volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt. Volt egyszer egy szegény ember, s annak három fia. Ennek a szegény embernek egy darab szőlője volt, egyebe semmi, sem égen, sem földön. No, hanem őriztette a szőlőjét, akár csak a szemefényét. Sorba jártak ki a fiai a szőlőbe, és istrázsálták éjjel-nappal. Egy reggel a legidősebb fiú ment ki a szőlőbe, ott leült, és elkezdett falatozni. Amint ott falatoznék, elébe ugrik egy béka, és kéri a legényt.
1: Adj egy falás kenyeret, te legény! Már két egy falatot sem ettem. Tettem.
0: Majd holnap után vaskedden, mondotta a legény, és elkergette a békát. A béka elment szó nélkül, de a legény csak hamar elaludott, és mikor felébredt, a szőlő úgy meg volt dézsmálva, hogy a legényt a hideg is kirázta nagy félelmében. Másnap a középső fiú ment a szőlőbe, de az éppen úgy járt, mint a legidősebb. Attól is kért a béka kenyeret, de ez a legény is elkergette. Még jól meg is dobta kővel. Aztán lefeküdt, elaludott, s mire felkelt, fele sem volt meg a szőlőnek. Hely, zsémbelt a szegény ember, nem volt otthon maradása a két idősebb legénynek. Elkergette az apjuk. Egyebük sincs annál a kis szőlőnél, és arra sem tudnak vigyázni, mondotta a legkisebb legény. Ne búsuljon, édesapám. Ami maradt, az meg is marad, azt én őrzöm. Kimegy a legény a szőlőbe, leül ő is falatozni, s hát jő egy béka, kenyeret kér tőle. Adok én jó szívvel, hogy ne adnék. Letört egy jó darabot a kenyérből, s szépen a béka elé tette. Egyél, szegény béka, nesze.
1: No, te fiú, mondotta a béka. Jót tétel helyébe, jót vár. Nesze, adok neked egy részvesszőt, egy ezüstvesszőt, meg egy aranyvesszőt. Majd az éjjel eljön három paripa. Egy részszőrű, egy ezüstszőrű, meg egy aranyszőrű. És összerugdossák a szőlődet. De csak sohincs rájuk. Külön-külön ezekkel a vesszőkkel, s egyszerűen megszeridülnek. Aztán meglátod, hogy sok hasznukat veszed az életben.
0: Úgy lett, ahogy a béka mondotta. Eljött éjjel a három paripa. Berontottak a szőlőbe, nyerítettek, rúgtak, kapáltak, hányták fel a földet a csillagos egekbe. De a legény sem nézte összedugott kézzel, rájuk suhintott magyarosan, s hát abban a pillanatban úgy megszelidültek, úgy állottak előtte, mint három bárány.
2: Ne bánts minket, mondották a paripák. Ha valamire szükséged lesz, csak suhints a vesszőkkel, s nálad leszünk.
0: Azok paripák elnyargaltak, a fiú pedig hazament.
3: De semmit sem szólt, sem az apjának, sem a testvéreinek arról, hogy mi történt.
0: Azok csak csodálkoztak, hogy mi tengerszőlő lett, hogy az egész falunak nem lett annyi bora, mint nekik. Alig tudták leszüretelni.
2: No, telt múlt az idő. Egyszer a király, mit gondolt, mit nem, egy magas fenyőszálat állítatott a templom elé,
0: a fenyőszál tetejére tétetett egy aranyrozmaringot, és kihirdette az egész országban, hogy annak adja a leányát, aki lovával olyan magasra ugrat, hogy a fenyőszál tetejéről lekapja az aranyrozmaringot.
3: Próbálkozott mindenféle királyfi, herceg,
0: de hiába próbálták, még félig sem tudtak felugratni. Mikor mind nagy szégyenkezve elkullogtak, jött egy legény, részszőrű paripán. Fején részsisak volt, hogy ne lássa senki, aztán sarkantyúba kapta a lovát, egy ugrással lekapta a rozmaringot, s úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Bezzeg a szegény ember legkisebb fia volt ez a vitéz. De otthon nem tudtak erről semmit. A rongyos ruhájában ment haza, mikor az apja meg a testvérei hazakerültek, mert azok is oda voltak csuda látni, ott heverészett a kuckóban. Mondják a bátyai, hogy ők mi mindent láttak. Mikor mindent elbeszéltek, azt mondja a legény,
3: jobban láttam én azt, mint ti.
2: Ugyan honnét láttad volna jobban? Kérdezték a bátyai. Hát felállottam a kerítésre, s onnét láttam.
0: A legények még ezért is irigykedtek az öccsükre, s hogy többet ilyesmit ne lásson, a kerítést is lebontották.
2: Következő vasárnap még magasabb fenyőszárra egy aranyalmát tétetett a király. Most is próbáltak szerencsét sokan, de hiába. Hanem, mikor nagy szégyenkezve mind elkullogtak, jött ezüst szőrű paripán egy vitéz, akinek ezüst sisak volt a fején.
0: Az egyugrással lekapta az aranyalmát, úgy eltűnt, mintha fölnyelte volna el.
2: Mire a szegény ember s két idősebb fia hazakerült, a legkisebb fiú már ott hevert a kuckóban. Mondják neki nagy áradozva, hogy mit láttak.
0: Tá, bezzeg, olyat kuckóból nem lehet látni.
2: No, én jobban láttam, mint ti, mondotta a legény.
0: Ugyan honnét?
2: Felmásztam az ól tetejére, s onnét láttam.
0: A legények nagy mérgükben szétszették az ól tetejét is, hogy az öccsük ne lasson onnét.
2: Harmadik vasárnap még magasabb fenyőszárra aranysejemkendőt tűzetett fel a király. Bezzeg, hogy ezt is a szegény legény kapta el, de most sem ismerte meg senki, mert aranyszőrű paripán volt, s aranysisak fette az arcát. Beszélik otthon a legények nagy dicsekedve, hogy micsodát láttak.
4: Jobban láttam azt én, mondotta a legény.
0: Ugyan honnét láttad?
2: Honnét?
0: A ház tetejéről. Mérgelődtek szörnyen a legények, s nagy mérgükben széthányták a házfedelét is.
2: Aközben a király kihirdette országszerte, hogy jelentse magát az a vitéz, aki elvitte az aranyrozmaringot, az aranyalmát, az aranysejemkendőt.
0: Eltelt egy hét, eltelt két hét, nem jött senki.
2: Akkor a király odahívatta az udvarába, aki valamire való legény csak van az országban. Azok közt sem volt az a híres vitéz. Mikor aztán mind eltakarodtak, jött aranyszőrű paripán a legény, aranyos ruhában. Kalapjába volt tűzve az aranyrozmaring, a lovakantárjába az aranysejemkendő, és egyik kezében tartotta az aranyalmát. No, csak hogy megjött. Örült a király, de még jobban a király kisasszony. Mindjárt megtartották a lakodalmat, és a király a legénynek adta egész országát. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
5: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
6: Hüvelyk ujjam almafa, mutató ujjam megrázda, középső ujjam felszette, gyűrűs ujjam hazavitte, a kis ujjam mindegette, megfájult a hasa tőle.
5: Ez a mesés reggel. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Volt egyszer egy kócbaba, kenderkóc volt a haja. Csutka volt.

0: Ez a Gyerekek Rádiója.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek, kedves felnőttek, szeretettel köszöntelek benneteket, Vágó Bernadett vagyok. Ma én mesélek nektek. Babuka a fűben. Norvég népmese. Átdolgozta Beke Margit. Egy királynak 12 fia volt. Mikor fiai felnőttek, egy-egy lovat adott mindegyiknek, és azt mondta, vágjanak neki a világnak, keressenek feleséget. Azt is megmondta, hogy ő csak olyan lányt fogad el menyének, aki egy inget megfon, megsző, meg is var egy nap alatt. A fiúk együtt indultak el, de útközben csúfolni és bosszantani kezdték a legkisebb öccsüket, Hamujankót. Te csak eredj, ahová akarsz! Vagy kocog haza! Nekünk nem kell lesz! Mondták. A kis királyfi tudta, hogy hiába kérlelni őket, béküljenek meg vele. Hát, visszafordult, de letért az útról, és mezei meg erdei ösvényeken kocogott tovább. Egy tisztáson leszállt a lováról, leült egy fatörzsre, és búslakodni kezdett. Egyszer csak észrevette, hogy mozognak a fűszálak a lába előtt. Lehajol, nézi, hogy mi van ott. Hát egy csepp kis leányul a fűben, csepp kis karosszéken, és háta mögött a gyeppörönynek, mintha ajtaja, ablaka volna. Meg is szólítja a kislány csengettyű hangon.
3: Miért búsulsz, jó legény? Mi a bánatod?
2: Hamujankó mindent elbeszélt az öklömnyi szépséges leánynak, az pedig vigasztalta.
3: Ne búsulj! Ha elfogadsz engem menyasszonyodnak, most mindjárt megfonom, megszövöm, meg is varrom apádnak az inget, és nem lesz hiba benne.
2: Elfogadlak, de még milyen szívesen, örvendezett a királyfi, mire babuka a fűben hármat tapsolt. És a gyepgöröngyből kilépett három, még nála is kisebb, takaros szobalány, és guzsajt, szövőszéket, varrószerszámot hoztak neki. Hamujankó csak ámult, bámult, milyen gyorsan jár az a csepp kis keze. Egy-kettőre elkészült az ing. A fiú szépen összehajtogatta, zsebre tette, hogy elvigye édesapjának. Kicsit restelte ugyan, hogy az ing nem nagyobb az egér farkincájánál, de azért átadta az öreg királynak, amint mátkájának megígérte. És a királynak tetszett a csepping, semmi hibát nem talált benne. Bele is egyezett, hogy a fia feleségül vegye a leányt, aki küldte. Hamujankó hát sietett vissza, megkereste babukát a fűben, és fel akarta ültetni maga elé a nyeregbe, de a csepp leányka inkább a saját kocsiján akarta palotába hajtani. Előállt a hintó, jobban mondva a szép kis ezüst kanál, amely elé négy parányi fehér egérke volt fogva. A fiú nagyon vigyázott, hogy a lova lába hozzá ne érjen a mennyasszonyi kocsihoz, de a patak hídján mégis megtörtént a baj. A ló lába megcsúszott, és a vízbe rúgta az ezüst kanalat babukástól, egerestül. Akkor egyszer csak szétválnak a habok, és kiemelkedik egy aranyhajú, szép, nagy lány. Arca vonásról vonásra ugyanaz, mint babukáé volt. Megváltottál a varázslattól, édes párom, mondja. Gyere, üljünk be mind a ketten az én hintómba, és hajtsunk egyenest édesapádhoz. A csepp fogat is átváltozott ám. Ott várt már rájuk a parton. Mire a palotához értek, a 11 nagyobb fiú már ott volt a 11 csúnya, mérges menyasszonnyal, és majd szétpukkadtak mérgükben, mikor meglátták Hamujankó gyönyörű menyasszonyát. Itt a vége, fuss el véle.
1: Csukásmese Rádió. Reggeli kacagásokra fel. A nap már mosolyog rátok. Ideje elindulni az új kalandok felé. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok! De jó, hogy találkozunk. Réka vagyok. Nagyon szeretem a találós kérdéseket. Kitalálni és megkérdezni is. Mostantól gyakran fogunk találkozni, és minden alkalommal megfejtünk egy furfangos feladványt. A mai kérdés így hangzik. Vízen megy, de nem locsog. Úton megy, de nem zörög. Mi az? Na gondoljuk csak át. Vízen megy, de nem locsog. Hajó nem lehet, annak bizony van hangja. De egy falevél szép csendesen úszik a víz tetején. Talán falevél? Nézzük a következő állítást. Úton megy, de nem zörög. Se jármű, se ember nem lehet. Falevél sem, mert az nem megy az úton. Akkor mi az? Na hát, ti már tudjátok is. Okosak vagytok. Igen, ez bizony az árnyék. Örülök, hogy együtt megfejtettük ezt a találós kérdést.
1: Csukásmese Rádió. Csodás napra virrattunk. Legyen szép a reggeletek. Emlékezzetek arra, hogy minden nap egy új lap a történetetekben. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a farkas tanya, aki elmeséli nektek Mahó Andrea.
1: Egyszer volt, hol nem volt, még az óperencián is túl volt egy tojás. Ez a tojás megindult világra. Görgött, egyszer előtalált egy rucát. Azt kérdi tőle a ruca: hová mégy, tojáskoma? Megyek világgá, én is megyek, menjünk együtt. Mennek, mendegélnek, előtalálnak egy kakast. Hová mentek, rucakoma? Megyünk világgá, én is megyek, menjünk együtt. Megint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy varrótűt. Hova mentek, kakaskoma? Megyünk világgá, én is megyek, menjünk együtt. Megint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy rákot. Hova mentek, tűkoma? Megyünk világgá, én is megyek, menjünk együtt. Megint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy lovat, végre egy ötöt. Mentek, aztán mendegéltek, egyszer rájuk esteledett. Ott volt egy kis ház. Abba bementek. Kiki lefeküdt a maga helyére. A tojás befeküdt a tüzes hamuba. A ruca meg a kakas felültek a kandalló tetejére. A rák belemászott egy dézsa vízbe. A tű a törölközőbe szúródott bele. A ló lefeküdt a ház közepére, az ökör meg a pitvarba. Egyszer jön ám haza a 12 farkas, akiké a kis ház volt. A legöregebb már messziről elkezdett kiabálni: fű, de idegen szagot érzek, ki mer bemenni? Volt köztük egy hányaveti. Az azt mondta, hogy ő bemegy, ha 1000 ördög van is odabent, nem félő semmitől. Be is ment. Legelőször is a kandalló tetején kereste a gyújtófát, hogy majd mécses gyújt, de a kakas meg a ruca elkezdtek lármázni. Akkor belenyúlt a hamuba, hogy majd parazsat keres, de a tojás elpukkant. Szaladt a dézsához mosakodni, ott meg a rák csípte meg az ollójával, aztán szaladt a törölközőhöz, ott meg a tű szúrta meg. Nagy ilyetten a ház közepére ugrott, ott a ló rúgta oldalba. Amint szaladt kifelé, az ökör is nekiesett, felkapta a szarvára, s az udvar közepére lőtte. Erre elkezdett ordítani, mint a fába esett féreg. Szaladt a többi farkashoz. Jaj, fussunk! Égszakadás, földindulás, valamennyi ördög mind odabent van. Nyúlok a hamuba, meglőnek puskával. Szaladok dézsához, megvágnak ollóval. Kapkodok kendőhöz, banya szúr tűjével. Futok ajtó mellé, kilöknek lapáttal. Szaladok pitvarba, vesznek vasvillára. Egy kiált: hep, más ordít: add feljebb! Akkor nagyot estem, bezzeg, jaj volt nekem. Akkor nekiindultak, még most is szaladnak, ha meg nem álltak.
0: A Farkas Tanya című mesét hallottátok.
2: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés Reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.
3: Szabó Lőrinc, a rádió. Előadja, ifján Bazsinka József. Lóci beteg volt, sírt egész nap, kis testéből sütött a láz, nyűgösködött, tűz, víz gyötörte, és kinin és borogatás. Betegségtől és gyógyulástól egyformán írtózott szegény, mindent kívánt és nem mosolygott, se képeskönyvön, se mesén, pedig egy percnyi vigasz, ha csak megnyugszik egy kicsit, már álomba ringatta volna teste és lelke kínjait. Végül a rádiót akarta. Nyisd csak ki! Szólt szorongva, mert félt, hogy rossz lesz a gép, amelyet úgy szétcsavargált s összevert. Próbáld meg, kérte szomorúan, s felzendült valami zene, s oly gyönge volt, hogy rögtön tudtam, Lóci megint babrált vele, megint babrált a rádióval, de most nem bántam, és csak az járt eszembe, hogy végre itt van az álomhozó jó vigasz. Lócit persze a rádió is kínjában érdekelte, csak sírt tovább, és hányta vetette magát a takaró alatt. Én azonban szerettem volna a gépet megjavítani, s addig ütöttem, feszegettem, míg végképp vége lett neki. Csalódva mentem a beteghez, hogy elmarad az öröme. A gyerek sírt, nem is figyelt rám, s anyja szólt: Te, Lóci, te figyelj csak, az apu egészen elrontotta a rádiót. Lóci felült, és megbűvölve ismételte a szörnyű szót, hogy elrontotta, és egészen. És rám nézett, hogy igaz-e? Bólintottam, s ő már mosolygott, s az anyja szólt, meg kell az aput verni érte. Megverjük aput, szólt megint, s Lóci tapsolt, de érdekes lesz, s felejtett lázat és kinint, és szeme ragyogott, hogy íme kikapok, ha nagy vagyok is. Új erőre kapott az örömtől, hogy hibáznak a nagyok is, s elgondolkozva, megnyugodva hálásan nevetett felém, és egy kicsit beszélgettünk, és lassan elaludt szegény.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok, ma is.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, gyerekek! Én Benkő Péter vagyok, színész, és egy mesét fogok elmondani nektek. Mirmurról, a kandúrról, és arra kérlek benneteket, hogy csukjátok be a szemeiteket, és képzeljétek el, hogy néz ki Mirmur, milyenek az autók, milyenek a bútorok, milyenek a ruhák, a színek. Képzeljétek el, és gyertek velem ebbe a nagyszerű kis kalandba Csukás István Mirmur nyomoz Budapesten című könyvéből mondok el most nektek egy részletet. Óbudán már nagyon régen is laktak, ez a cím. Egy taxi állt a bécsi kapu előtt, a taxis éppen rádión vette fel a megrendelést.
3: A Quincunba tudom, hogy Óbudánban megyek.
2: Mirmur hallgatózott. De jó lenne menni, gondolta. A taxis, mintha meghallotta volna, kinézett az ablakon, és mosolyogva így szólt. Jaj, de szép kis cica. Milyen intelligens képed van. Elvigyelek? Bár Mirmur nem szerette, ha kis cicának nevezik, igyekezett intelligens képet vágni, és szaporán bólogatott. A taxis kinyitotta az ajtót. Na gyere! Mirmur beugrott a taxiba, a taxis megsimogatta, és elindultak. Átvágtak a Moszkva téren, lekanyarodtak a Margit körútra, és onnan végig autóztak a Dunaparton. Balra látta a rózsadombot, amelyet egy Gülbaba nevű török dervis ültetett tele rózsával, amikor itt voltak a törökök. Ma már a rózsák helyén házak vannak, csak a domb neve őrzi a régi időket. Ott van fönn Gülbaba sírja is, egy kis épületben, amit törökül Türbének hívnak. Érdemes meglátogatni, mert megérdemli. Aki szerette a rózsákat, nem is lehetett rossz ember. Lejjebb vannak a fürdők. Az első a Lukács fürdő. A forrást már nagyon régóta ismerik. Ismerték már az ókorban is. A középkorban pedig gabona malmot és puskapor malmot hajtottak vele. Most már nincsenek malmok, most csak fürödnek benne, de ez is nagyon jó. Mellette van a császárfürdő. Mátyás király korában kedvelt fürdőhely volt. A törökök is nagyon szerettek fürödni a jó, meleg, kénes vízben. Még újabb részt is építettek hozzá, és azt mondják, hogy a legnagyobb magyar, vagyis Széchenyi István itt ismerkedett meg későbbi feleségével. Hát bizony, híres fürdő, sok híres ember járt ide. Mellette van a Komjádi Béla sportuszoda. A magyar vízilabda válogatott egykori kapitányáról nevezték el. Versenyeket szoktak tartani itt, de azért lehet benne fürödni és úszkálni a közönséges halandóknak is. Budapestet a fürdők városának is nevezik. Hát Mirmur ugyan nem nagyon szeretett fürödni, a macskák inkább mosakodni szoktak, de azért megcsodálta a fürdőket. A Dunaparttól fölmentek a Lajos utcába, amely Nagy Lajos magyar király nevét őrzi, aki a királynénak egy egész város részt épített itt. Elsuhantak az amfiteátrum mellett, ezt még a rómaiak építették, nagyjából 2000 éve, és még mindig állnak a falak. Hát, azért régen tudtak építkezni. Körszínház volt eredetileg, amikor még ez a vidék a római birodalomhoz tartozott. A Lajos utca, amelyen Mirmurik robogtak, már a római időkben is fő útvonal volt, valamikor elvezetett a Quincumig. Mirmurék is megérkeztek, a taxi megállt, Mirmur kiugrott, és intelligensen nyávogva elbúcsúzott. Leselkedett befele. Itt vannak a romok, gondolta. Jó volt Oriza Triznyák jele. És én is jó nyomozó vagyok, mert megtaláltam a Az O betűt ugyan nem találtam, de majd hozzá képzeljük. Itt úgyis minden csupa jó, vagyis régi. Kényelmesen bámészkodott, hiszen a romok nem szaladnak el. Ha már megmaradtak 2000 évig, még kibírnak pár percet. Mirmur gyorsan kitalált egy verset, mindjárt el is szavalta. Laktak itt is, jól tudom, habár minden csupa rom. Valamikor itt város volt, a városban házak álltak. A házakban emberek éltek, sétálgattak az utcákon. Itt-ott még ma is megvan a régi kőburkolat, és őrzi a kocsi nyomokat. És volt minden, például húspiac és közfürdő, és volt templom, volt vízvezeték, és volt szökőkút. Mirmur elmerengett a régi város romjai között, elképzelte az embereket és az elsuhanó időt. Biztosan voltak macskák is, mormogta a bajusza alatt. De azért hallhatóan, mert valaki megszólalt mellette.
0: Meg kutyák is.
2: Mirmur felkapta a fejét, és rögtön visszapottyant a jelenbe, és megnézte, hogy kiszólt. Vigyorgó, nagy fülű kutyát látotta ki, barátságosan bólogatott, majd udvariasan bemutatkozott.
0: Hopp, pardon, téglajári megállónak hívnak. Lehet nevetni,
2: de Mirmur nem nehetett. A kutya elégedetten nézte.
0: Nem tehetek róla, mondta, ezt a nevet kaptam. A gazdámnak kedves emlékei fűződnek a téglagyári megállóhoz. Hát téged hogy hívnak, és mit keresel itt?
2: Mirmur is udvariasan bemutatkozott, mosolygott.
4: Mirmur a nevem, és éppen nyomozok, de ez maradjon kettőnk között.
2: Téglagyári megálló olyan lelkesen bólogatott, hogy majd leesett a feje.
0: Hú, ez nagyon izgalmas, és én is nyomozni akarok. Miután nyomozol? Mit keresel? Mit keresel? És kit keresel?
2: Mirmur intett.
4: Gyere, hajolj közelebb, itt még a falnak is füle van.
2: A romokra nézett, és kiavította magát.
4: Illetve a romoknak, mert valak nincsenek. De fül azért lehet, érted?
2: Téglagyári megálló zavartan megrázta a fejét.
0: Ezt nem értem. Milyen fül? És kinek a füle?
2: Mirmur fölényesen legyintett.
4: Hát ezt csak úgy képletesen mondtam. A lényeg az, hogy nem szabad fecsegni.
2: Téglagyári megálló összepréselte a száját, és közelebb hajolt. Mirmur suttogva mondta.
4: A jelet keresem, amit Oriza Triznyák hagyott.
0: Hol?
2: Suttogott téglagyári megálló is.
4: Itt valahol, mutatott körbe Mirmur. A nyomak ide vezettek, vagyis a múltból kell elindulni. Az O betűből én megyek balra, te indulj jobbra, és középen találkozunk ott a múzeumnál.
2: Elindultak az egyik jobbra, másik balra. Téglagyári megálló eltűnt Mirmur szeme elől, Mirmur körülnézett, hogy mi emelkedik ki a romok közül, hát meglátott egy oszlopot. Megcélozta, és odafutott. Most is jól gondolkozott, vagyis jól eltalálta Oriza Triznyák észjárását, mert az oszlopon ott volt a jel.
4: Egy papír csík futott körbe, arra volt rajzolva.
2: Mirmur nézte, nézte, vajon mit jelenthet? Egy O betű és egy mozdony, majd a homlokára csapott.
4: Miau! Világos! A mozdony a pályaudvaron van, az O-ból megyünk az állomásra!
2: Leszette és összetekerte a papírt. Nem kell, hogy az egész környék lássa. Körülnézett, hogy hol van a mosolygós kutya. téglagyári megálló előbukkant egy rom mögül, és vigyorogva nyalogatta a száját. Több gyeret is találtam, mondta. Először egy darab kolbászt, aztán egy fél virslit, aztán meg egy sonkás zsömlét. Hol van? Kérdezte Mirmúr nagyot nyelve. Megettem, vigyorgott téglagyári megálló. Rohanok vissza, nagyon jó lesz ez a nyomozás, és eltűnt a romok között. Mirmúr legyintett.
4: Én még ilyen buta kutyát nem láttam.
2: Majd a kutya után kiáltott.
4: Nyáú, a jeleket nem esszük meg.
2: De téglagyári megálló már messze járt, nem hallotta. Mirmúr fogta a tekercset, és kiügetett a római romok közül.
1: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
5: Sziasztok, itt Réka! Készen álltok egy újabb izgalmas találós kérdésre? Figyeljetek csak, így hangzik. Ez az eszköz mindig a kezedben van, amikor valamit gyorsan le akarsz írni. Általában vékony, hosszú és sokszor színes, ha eltörik, mindenhova tinta folyik belőle. Vannak illatosak, radírozhatóak, zselések, nem zselések. Ha majd nagyobb leszel, ezzel is írsz majd a füzetedbe. Mi lehet ez? Találd ki és mondd ki bátran! Helyes! Ez a toll! Remélem élveztétek a találós kérdéseket. Én nagyon szeretem a sok színes tollat, és aminek illata is van, az a kedvencem. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!
1: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek. A hasfájós víziló. Van egy hely a földön, ahol olyan meleg van, hogy tojást lehet sütni a köveken. Ezért dús, hűs árnyat adó növények csak a vízparton élnek. Itt pihen meg minden állat, ha megszomjazik, vagy melege van. A vízilovak, akik nagyon szeretik a vizet, sokkal jobban, mint bármi mást, el sem hagyják a lassan hömpögő folyót, csak pancsolnak, fürdenek és forgatják a fülüket egész nap. De ez a történet sem született volna meg, ha nem lett volna egy olyan kicsi víziló, aki nagyon más, mint a többi. Szerette ugyan ő is a vizet nagyon, de volt még egy dolog, amit még ennél is jobban szeretett. Enni. A mamája és a papája nem győzte tömni a kis bendőjét minden földi jóval, amit csak a folyóban és a folyóparton találni lehetett. A kicsi vízilónak ez nem volt elég. Válogatni szerencsére nem válogatott, de akármennyit és akármit evett, folyton folyvást olyan éhes maradt, hogy tőle zengett az egész környék.
1: Éhes vagyok, majd éhe halok, úgy korog a gyomrom,
0: kiáltozta nap hossza. Egy jó darabig csak a többi víziló ételére vetett csak szemet, bármit ettek, abból ő is kért. Ám ez sem bizonyult neki elégnek, és hamarosan már a többi állat reggelije, ebédje és vacsorája is érdekelni kezdte. Ha meglátott egy madarat egy halacskával a csőrében, nem tudta megállni, hogy ne kérjen belőle. Ha egy majom ugrált el mellette egy banánnal, bizony kellett neki a fele. Ha egy zsiráf ropogtatott jó ízűen egy falevelet, abból is kért. Hamar híre ment ám a dolognak, hogy a folyóban lakik egy falánk víziló, ami őt egy cseppet sem izgatta, sőt, büszke volt rá. Szegény szülei pedig azt sem tudták, hova bújjanak szégyenükben. Kérlelték is minden nap, hogy ne egyen annyit, hogy ne vegye el más ételét, vagy ha már ez nem segít, legalább ne egyen állandóan. Meglátod, kisfiam, baj lesz ebből, mondogatta a mamája, de semmi sem használt. A környékbeli állatok pedig csendben tűrték a falánk vízilovacskát, és megbeszélték egymás között, hogy majd mindenki ad neki egy keveset, így sosem vesz majd el túl sokat egyszerre. A víziló nagyon élvezte a helyzetet. Hamarosan már mozdulnia kérni sem kellett, mert mindenki több étellel készült, mint amennyit megbírt enni, hogy jusson neki is. Ő pedig csak evett, úszkált, evett, napozott, evett, aludt és kerekedett. Hamarosan olyan kerek lett, hogy moccanni is alig bírt, és amíg a többiek vidáman és virgoncan játszottak napközben, ő csak a vízben áldogált, és közben arra gondolt, mi mindent kéne még ma megenni. Egyik nap aztán beütött a bal szerencse. A folyóhoz tévedt egy messzi földről érkezett madár, aki olyan sokat repült odáig, hogy meg sem tudta mondani, mikor indult el. Persze a nagy útra sok-sok finomságot hozott magával. Köréje sereglettek az állatok, hogy kifaggassák, kicsoda, micsoda és mi áradban van. Erre a vízilónak sem kellett több. Minden áron tudni szerette volna, mit tesznek ott, ahonnan a furcsa madár érkezett. A madár még nem ismerte a víziló étvágyát, hallani sem hallott a feneketlen bendőjéről, ezért udvariasan kiterítette neki az uti csomagját, és bősz magyarázkodásba kezdett, hogy mi micsoda. Azaz csak kezdett volna, mert a vízilovacska egy falásra bekapta az összes bogyót, magot és finomságot. A madár erre nagyon megijedt.
2: Ez nem szabad! Ezekből nem szabad sokat enni, mert rosszul leszel.
3: Dehogy leszek, mondta a víziló. Én bármiből meg tudok enni bármennyit.
0: Azzal büszkén nyammogott tovább teli szájjal.
3: Na, majd meglátod, mondta bosszusan a madár, és se szó se beszéd tova repült. Eltelt egy kis idő, és a vízilónak nagyon csikarni kezdett a hasa. Fájt jobbról, fájt balról, szúrt felül és hasogatott alul.
1: Semmi gond,
3: nyugtatta magát. Majd elmúlik, de csak nem lett jobban. Estére már annyira fájt a pocakja, hogy alig bírt aludni. Reggel pedig olyan keserves sírással kelt, hogy a mamája és a papája rögtön szaladt az állatok kuruzslójáért, aki nagyon értette a dolgát. Hamarosan el is szammogott hozzájuk a vénséges, vén és fogatlan krokodil, aki mindig mindenkit meggyógyított.
1: Na, hol az a beteg?
3: Kérdezte szigorúan, és tüzetesen vizsgálgatni is kezdte a pityergő vízilovat. Egyszer csak megállt, és összehúzott szemöldökkel annyit mondott.
1: Semmi kétség, ezt a pocakot nagyon elrontották,
3: mondta. És mit lehet ilyenkor tenni? Sopánkodott a víziló mama.
1: Csak egyet. Ezentúl csak friss, hideg vizet, gyümölcsöt meg zöldséget ehet a kis

0: kergetőztek a parton, és nagy túrákat tettek a folyó körül. Az éhes vízilovacska pedig rájött, hogy a falánkságnál vannak sokkal izgalmasabb dolgok. Azóta csak azt teszi, amit egy vízilónak szabad. Le ne maradjon valami jó kis kalandról.
1: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió!

0: És én azt hiszem, hogy...
1: Műsorajánló következik. Repítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának. Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
2: Ez a Csukás Mese Rádió!
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
3: Drága barátaim!
1: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
2: Én nagyon szeretem!
1: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Július 13-ától új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori az ehető virágok és fűszernövények világával ismerkedik meg. A nyári kalandokban fahéj és füge is részt vesz. Beh Marian mesesorozatát Herman Lilla meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát július 13-ától minden hétköznap

0: este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. Csukás Mese Rádió.
3: Hallgass velünk te is ezt a dalt.

0: Sziasztok, én Fodor Imre vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője, és azt kívánom nektek, hogy legyen szuper a nyaratok, érezzétek nagyon jól magatokat, fürödjetek, fagyizzatok, bringázzatok, kiránduljatok nagyon sokat, és mielőtt lefeküdnétek, hallgassátok a Csukás Meserádiót, hogy az esték is szépek legyenek.
1: Ahó, gyerekek! Én Pálló Zsuzsa színész vagyok. Tamkós Irató Károly, a mesélő kert. Egyszer volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl, a nagy kék víz legvégső fodrának csobbanásán is túl, de az égig érő üveghegyen tündöklésén innen volt egyszer egy király. Úgy hívták, hogy Jót tesz király. Azért hívták így, mert ez a király mindenkivel jót tett, akit csak szeretett, s mivel alattvalói jó tetteit még jobb tettekkel viszonozták, királysága egyre virágzóbb és gyarapodóbb lett, ő maga pedig olyan gazdag, hogy országait, földeit, gépeit és kincseit még a pénzügy minisztériuma sem tudta mind számon tartani, még a legfinomabban kattogó számoló masinákkal sem. Volt ennek a királynak 3 gyönyörű lánya. Szép volt a legelső királylány is, a haja éjben fekete, de olyan, mint a legsötétebb éj. Ahogy 17 éves lett, a király hozzáadta szíve szerelméhez, zengő nagy lagzit rendezett a számukra, s 10 országot adott nekik, hogy bőségben és boldogságban éljenek. Szép volt a középső királylány is, a haja lángoló vörös, mint az égő naplemente. Ahogy 17 éves lett, a király őt is hozzáadta szíve választottjához. Hatalmas mennyegzőt rendezett számukra, s 100 országot adott nekik, hogy életük fogytáig bőségben és boldogságban éljenek. De a legszebb, a legkisebb királylány volt, még a neve is különösen hangzott, úgy hívták Medirám. A bőre vakító fehér volt, a haja pedig olyan szőke, mint a holdfény a legszebb tavaszi éjszakán. Amikor 17. születésnapja közeledett, bement királyi atyához, és így szólt hozzá. Édes kedves királyatyám, arra kérlek, ne kényszeríts engem fényes lagzira, mert én senkit sem szeretek rajtad kívül, én itt szeretnék élni melletted, ameddig csak lehet. Meghatotta az öreg királyt, legszebb és legkedvesebb lányának ragaszkodása, és így felelt. Jól van, kedves lányom, igazán szép, hogy ennyire szeretsz, és be akarod aranyozni életem fogyatkozó napjait. Éppen ezért hát valami nagyon szép ajándékkal szeretnélek megjutalmazni 17. születésnapodon. Nosza, kérj hát tőlem szíved szerint, amit csak akarsz, és én megígérem, hogy kérésedet teljesíteni fogom.
2: Nem, nem kérek én tőled semmit, édesapám, csak azt, hogy itt maradhassak melletted.
1: Jaj, jaj, kedves gyermekem, hát hogy kívánhatsz ilyen nagy áldozatot tőlem, hogy semmi jót se tegyek veled? Én azért vagyok jót tesz király, hogy mindenkivel jót tegyek, akit csak szeretek, s ha éppen veled nem tehetek semmi jót, akit a legjobban szeretek, hát mentem megbomlana annak a nagy törvénynek az egyensúlya, amely országom erőit mozgásban tartja, népeimet kormányozza, és egybefogja hatalmas királyságomat. Megállnának a villanymotorok, nem működne tovább az atommágja, megbénulna még a közlekedés is, és előbb-utóbb felbomlana gyönyörű szép birodalmam. Ments meg hát, kérlek, mindnyájunkat ettől a fenyegető vésztől, és kér tőlem valamit szíved szerint.
2: Megijedt nagyon a kis királylány, hogy apja elveszíti trónusát, szétszakadt birodalma, és ki tudja, milyen mostoha sors tör majd a boldog lakóira, így szólt hát. Hát, jól van, édesapám, kérek hát valamit, de kérhetek igazán szívem szerint?
1: Csak is úgy kérhetsz, kedves lányom.
2: Gondolkodni kezdett a kis királylány, hogy mit is kérjen, hogy apja mellett is maradhasson, és kedvét is lelje az ajándékban. Végre mikor már csak egy nap választotta el a 17. születésnapjától, apja elé állt és így szólt. No, kedves apám, tudom már, mit szeretnék.
1: No, mondd hát el, leánykám.
2: Itt van, ablakom előtt egy kőhajításnyira, az a magas, szép sziklarét, ahová a vándorfelhők szoktak leszállni, pihenni, ha nagyon elfáradtak. Teremts nekem oda, arra a sziklarétre egy olyan kertet, amelyben ott legyen minden növény, amely az emberek szenvedését enyhíti. Ezek a növények az én legkedvesebb barátaim. Hadd ápolgassam őket, hadd sétálgassak közöttük, és hadd gyönyörködjek bennük.
1: Nagyot csuklott, jót tesz, király, ahogy meghallotta ezt a kérést, mert sok mindenre számított, de ilyen különös kérése aztán igazán nem. De csak így felelt. Jól van, kedvesem. Látom, méltó lánya vagy, jót tesz királynak. Azokat szereted, akik jót tesznek az emberekkel. Legszívesebben néked adnám egész királyságomat, de mit csináljak, ha nem fogadod el? Meg lesz hát, amit kívántál, sőt, még meglepetést is kapsz rá.
2: Ahogy Medirám elment, rögtön becsengette híres neves varázshatalmú hopmesterét, minden tudokot.
1: No, hűszolgám, minden tudok, fordult hozzá. Most tégy ki magadért. Tudnál-e, Medirám királylány, ablaka alá, arra a sziklarétre egy olyan kertet varázsolni, amelyben ott lenne a világ minden jótevő füve, fája, növénye? Mert ezt kívánja az én leányom 17. születésnapjára. És én szeretném a kérését valamivel még meg is tetőzni.
2: Ezzel a hopmester fülébe súgott néhány szót.
1: Én hű szolgám, meg tudnád ezt tenni?
2: Ó, minden tudok, hip-hop, felelte minden tudok, aki nevét bizonyára eme kitűnő tulajdonságáról nyerte. De ha még azt is kiejtette a száján, hogy hip-hop, akkor aztán biztosra lehetett venni, hogy a parancs egy-kettőre teljesül. Ezért volt ő a hopmester, sőt, hip-hop mester. Sarkon fordult, és már rohant is. Rohant egyenesen a lakására, és bezárkózott legtitkosabb varázsszobájába. Oda bent a szoba északi sarkába, széthúzta a nehéz brokát függönyt. Erre elkezdett forogni a nagy kristálygömb, ő meg csak nézte merev szennel, addig nézte, de pont a kristálygömb közepét, amíg meg nem jelent előtte az, akire gondolt. A szelek nagy vezérére.
1: Mit parancsolsz, kedves gazdám?
2: Kérdezte sívító hangon.
1: Jót tesz, király, jót akar tenni, kiáltotta hangosan minden tudok. Parancsolom, hip-hop, hogy összpontosítsd katonáidat, szent össze mind leghíresebb vitézeidet, tornádót, sirokkót, misztrát, pamperót és azokat a te ördöngös ciklonjaidat. S a világnak néhány jó füve, virága, bokra és fája van, azt mind-mind fújjátok oda gyökerestől, földestől, arra a Medirám királylány ablaka előtti sziklarétre, és
2: még mormolt néhány szót. Ekkor megfeszítette és kinyújtotta két kezét, majd lassan ökölbe szorította ujjait, és ezt mormolta sejtelmes hangon, majd egyre hangosabban a végén már kiáltva,
1: parancsolom, hatalom, varázsolom a dalom, akarom,
2: És ahogy az utolsó hang is elzengett, összeszorított fogai közt, hirtelen ég felé nyújtotta ökölbe szorított ujjait.
1: Ó, hely lett óriási vihar, mind a négy sarkába recsegni, ropogni kezdett a világ. Hajladoztak az erdők, reszketett maga a föld is, egész ligetek szálltak a levegőbe, óriási kertek repültek, mint a szitakötők, úgy röpdöstek a virágok, a füvek meg úgy szállingoztak, mint a szúnyograjok.
2: Az emberek rémületökben összecsapták a kezüket, és azt akarták mondani, boszorkány szombat! De aznap Véletlenül éppen csütörtök volt, így hát azt hitték, elközelgett a világ vége. Másnap reggel azonban, ahogy Medirám királylány kinyitotta ablakán az aranyos zsalugátert, hát ott pompázott előtte a magasban a gyönyörű szép erdőkertliget. Megörült nagyon Medirám királylány, szaladt ki az új kertbe, ámult, bámult a sok szebbnél szebb növény láttán. Ez az, amire vágytam, ilyen kertről álmodtam én, kiáltotta. Járta a tündér szép kertet. Egyik fája szebb volt, mint a másik. Egyik virága kedvesebben integetett felé, mint a másik. Ezüstösen csillogott a bokrok levele. Sok cserjén aranybimbók fakadtak, volt olyan növény is, amelyen gyémántos bogyók nőttek. Napestig járta a gyönyörű kertjét Medirám, szépségével mégsem tudott betelni. De a legnagyobb meglepetés akkor érte, amikor este felé fáradtan leült az egyik hatalmas fa alá. Gyönyörködve nézte mély szürke lombjait, és éppen azt akarta mondani, hogy jaj, de szép is vagy, én hatalmas házfám. De csak addig jutott, hogy jaj, mert ahogy ezt elsóhajtotta, hát, csodák csodája, mi történt? A hársfa megszólalt, világítani, és ember hangon mesélni kezdett. De úgy ám, hogy szavai rögtön meg is elevenedtek a lombjai közt, mintha csak hangos film peregne, vagy televízió. Medirám úgy meglepődött, hogy hirtelenében kettőt sóhajtott, hát az óriási hárs erre újra elsötétedett, és elhallgatott. Ekkor Medirám odaszaladt a szomszédfához, egy óriási tölgyhöz, leült elébe, és ott is sóhajtott egyet. Hát a tölgy is megszólalt, világítani és mesélni kezdett, s lombjai közt megelevenedtek a szavai. A királylány arca ekkor felragyogott az örömtől, megértette, hogy ez az apja meglepetése. Sorra kipróbálta különösnél különösebb növényeket. Hát, mindegyik valóságos mesemuzi volt, élő televízió. Most még nagyobb örömmel, szeretettel és bámulattal sétált a csodakertben, s meghatottan hallgatta az ágak, levelek és virágok suttogását. Mert azok akkor is meséltek, ha nem világítottak. Ilyenkor növényi nyelven beszélték el egymásnak emlékeiket és élményeiket. Rengeteget láttak, éltek és tapasztaltak ezek a növények. Száz és százezer esztendő óta virultak már a földön. Látták a tűzhegyeket és a vízvölgyeket. Látták a sárkányok birodalmát és a tengeri szörnyek csatáit. Személyesen ismerték az óriásokat és a hegyi törpéket mind. Gyönyörködtek a tündérek harmattáncában, de emlékeztek a bretonokra és a keltákra is. A titkos szertartásokra a menhírek előtt ismerték az ásványok álmait, a fémek vágyait, az állatok beszédét, sőt, még az atomok szenvedélyeit és a sejtek sóhajtásait is érzékelték. Ágaik, leveleik, virágaik folyton-folyton sisterektek, súgtak, buktak. Az idősebbek állandóan meséltek a fiatalabbaknak, hogy tovább éljenek a történetek, hogy ne halljon el a múlt, hogy a növényvilág semmit se felejtsen. Valóságos, titkos mesekincstár volt ez a nagy kert, és Medirámnak minden fiókhoz megvolt a kulcsa. Örömrepesve szaladt haza apjához. Köszönöm, királyatyám, soha boldogabb nem lehetek. Ott élt hát továbbra is ősz királyi atya mellett. Vele volt, amíg csak lehetett. Aztán gondozta, ápolta, dédelgette kedves virágait, este pedig kiválasztotta azt a növényt, amelyik szavára éppen akkor vágyott. Leült elébe, egyet sóhajtott, és meghallgatta, végignézte tündérszép meséjét.
3: Csukás Mese Rádió. Sziasztok! Most következzen egy kis találós kérdés. Erdődi Attila. Állatok, madarak nevét talált ki. A réteg füvek zenésze, vígan szól a hegedűje, reggel este száll zenéje, természet Paganinie. Ki tudja, mondja meg.
4: Ez a tücsök.

most nézzük meg, hogy ti is tudtok-e olyan gyorsan szaladni, mint egy igazi jaguáros. Mindenki álljon fel a helyén! Nagyon jó! Most mindenki álljon fel a helyén! Nagyon jó! Szép lassan kezdjünk ezt szaladni, kocogni, ilyen belegítésszerű, jó? Na gyere!

0: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: és nincs vele zaj.
1: Ez a jármű olyan pöpec,
0: elől hátul kell a lámpa.
1: Van rajta kormány, kézifék,
0: a biciklin nagyot ugrott.
1: Mindent elmondtam, azt hiszem,
0: aki nevem kapok újat.
1: Tényleg?
0: Aha.
2: Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
3: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Mikor kicsi fiú voltam, mindenfélét barkácsoltam. Szegecseltem, kopácsoltam, taligát, hajót ácsoltam. Domboldalban, szőlős kertben kunyhót levélszint emeltem, belé töklámpást szereltem, öreg csősszel énekeltem. Ha szobából szabadultam, amerre csak megfordultam, sárkalibám, kőpalotám, sírva hagytam magam után. Volt a küküllőn egy malom, mormolását most is hallom. Életünk ott vigan tölt el, sok szép napom leörölte. Lejáratta sok jó órám, az idő volt benne a molnár. Feljebb volt egy fűrészmalom, fenyődeszkát vágtak azon. Lejjebb egy ványoló malom, fodros gyapjút mostak azon. Volt messzebb egy lisztmalom is, a molnárja tolvaj, hamis. Ha a zsilipjét lezárta, amennyi szép pisztráng márna, mind bekerült kosarába, onnan pedig a hasába. Malmunkat úgy építettük, a patakot elvezettük, ahol a legjobban siet, gyeppel megdugtuk a vizet, hogy torpanjon vad folyása, megfogtuk vesszőfonással. A kavics közt árkot vájtunk, ahol kellett, sáncot hánytunk, partjára ültettünk fenyőt, zsurlót, páfrányt, lengedezőt. Iszamos nagy kövek alatt fogtunk belé kövihalat, a folyókán fels leúztak, a markunkból kikicsúztak. Megzavart, ilyet kárász nép, oldalazva, mintha másznék, evickélt ki a patakba, hol a bothal majd bekapja. Gát felett a sima tükrön, vízipók suhant ezüstlőn, tűző napban korcsolyázott, s a cipője el nem ázott. Égerfák alatt a mélyből kis búvárrigó merült föl, kőre röppent, megriadva, s mert itt már nem ő a gazda, jajszó tört fel a szívéből, úgy szemlélte, hogy mi épül. Nagy volt a faragás, fúrás, bicska villant, hult a forgács. Úgy faragtuk, úgy gyalultuk, ahogy apánktól tanultuk, ahogy ő is az apjától, vagy talán a nagyapjától. A kerékhez tengely kellett, magyaróbotból kitellett, hogy hat küllő férjen bele, vastag maradt a közepe. Ebbe furtunk hat kis lyukat, hegyes küllő végnek utat, s a küllőket meghasítva bekopácsoltuk a likba. Meghasított küllő végbe hat lapátkát tettünk még be, s ezzel kész is volt a derék, hat lapátú malomkerék. A folyók a régen várta, sebes zúgóját kínálta, hol szűk volt, mint holmi szurduk, ágas fáinkat leszúrtuk, s rájuk tettük a kereket. Meg is indult, s úgy peregett, akár valami motolla, s vizét megszivárványolta. Hát egyszer csak nő a malom, s egyre nő a csodálat. Roppant kerekek forognak, nehéz kövek nyikorognak. Nagy zsákkal jön egy vénember, tele a zsák búza szemmel. Beleönti a garatba, aztán zsákját földhöz csapja. Aztán jön egy ifjú legény, nagy-nagy zsák a hátán, fején. Künt is állnak, tolakodnak, az örletők sokasodnak. Száll a liszt akár a pára, zokog a malom zihálva, s mindez szörnyű leckét rórám, mert hogy én vagyok a molnár. Izzott a nap a küküllőn, mint a tüzes vas az üllőn. Harmatos nyárvégi reggel már ott jártam a beregben. Lábam gyorsan odatartott, hol tegnap hagytuk a malmot. Csorgónk csergedezve csorgott, a kereke fürgén forgott. Oly jól tudta, mi a dolga, mintha száz éve ott volna. Hol van az éjjeli csoda? Örletőknek semmi nyoma, s a hatalmas álommalom nem nagyobb, mint a kobakom.
egyszer csak minyamányi, ott terem malom csodálni. Átgázoltak vasszigonnyal, maguk gyártották bizonnyal. Rozsdás szigony a kezükben, halvacsora az ezükben. Martban döfködik a halat, hát havaj egy fenn is akad. Ahogy járnak ott fels alá, egyszer csak a malom megáll. Keresvén a baj okát ott, láttunk egy iszonyú rákot, amilyen senki se látott. Úgy beült a kis malomba, mintha a molnára volna. Az ollója fél tenyérnyi, bajsza vége farkát éri. Malmunk farkával csapdossa, ollójával mind mardossa. Szerencse, hogy Mányi s Minya cseppet sem volt, Nyányi Minya. Szigonnyal hamar kidobták, s egy nagy kővel lenyomtatták. S amíg Minya tüzért szaladt, rőzsét gyűjtöttünk az alatt. Megjött a szén egy csuporban, fát raktam rá, legugoltam. S addig fújtam, míg a lángja meg nem perzselt a falánkja. Aztán a rákot kiszedtük, a kő alól tűzbe tettük, megsütöttük, és megettük. Én kaptam az egyik ollót, még sohasem ettem oly jót. Mányinak jutott a másik, Minyának a fogavásik. Neki csak a farka jutott, s nagy mérgesen hazafutott. Ha te is eljöttél volna, tál neked is jutott volna. Ha nem a bajsza, a lába, nem jöttél volna.

Mókás Mese Rádió. Szépséges jó reggelt kívánok, gyerekek! Hogy aludtatok? Ugye nálatok is járt álomtündér az éjjel? Remélem, hogy szépeket álmodtatok. Nyújtózkodjatok egyet, és hallgassátok a reggeli rigókat. Hajnalban, amikor még alszik a város, és alszik az utca, ők azok, akik muzsikával köszöntik az ébredő napot. Én nagyon szeretem hallgatni őket. Azt tudtátok, hogy amíg alszotok, a nap a föld túlsó oldalán élő embereknek ragyog? No, nem a nap úszik odébb az égen, hanem a föld fordul el a naptól, hogy közben saját maga körül is forog. Ha kiugrottatok az ágyból, és megmostátok vízzel az arcotokat, énekeljétek el, hogy süss fel nap, fényes nap, kertek alatt aludaim megfagynak. Ha picit még álmosak vagytok, segít a reggeli torna, vagy az, ha alaposan kiszellőztetitek a szobát. Legyen ma is mese szép napotok! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mókás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Nagy László, Balatonparton. Elmondja Kassai Katalin. Balatonparton a nádi világban megbújtam egyszer, s csuda szépet láttam. Bóbitás nádon nádi verép fészket, sásbokor alján kis vízicsibéket. Vadruca moccant topogott a vízre, barna liléit vízi útra vitte. Senki se látta. Csak magam csodáltam. Ott a vízpartján még sokáig álltam. Játszott a nádas széllel és derűvel, s hazaindultam nádi hegedűvel.
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a nyúl, a béka, meg a vadkacsa. Réges-régen létezett egy óriási hegység, aminek a közepén egy lapos tetejű hegy állt. A hegytetőt mindig zöld fű és sok-sok illatos virág borította, ezért az állatok szívesen jártak oda. Míg az idősebbek megbeszélték az élet ügyes-bajos dolgait, addig a fiatalok önfeledten játszadoztak a fűben. Éppen egy ilyen játék alkalmával történt, hogy a béka és a nyúl egy nagy aranytálat talált a fűben. A béka mindjárt felkiáltott.
1: Nézd, milyen szép díszes aranyedény! És csak is az enyém!
0: És már nyújtotta is feléje a kezét.
1: Na persze, hisz én már akkor megláttam, hogy valami csillog a fűben, mikor te még a közelében sem voltál. És mivel én láttam meg előbb, ezért engem illet,
0: magyarázta magabiztosan a nyúl.

0: meg azt mondta, hogy az számít, hogy kiért oda előbb. Mivel egyik sem akarta másiknak engedni, a vita kis hián verekedéssé fajult. Aztán hirtelen a ravaszdi nyúl felkiáltott.
1: Elég, mivel úgy tűnik nem tudunk egymás közt megegyezni, arra gondoltam, hogy rendeznünk kéne egy futóversenyt. Aki előbb felér a völgyből a hegytetőre, azé lesz az edény, mondta a nyúl, és közben már el is képzelte, hogy ő nyeri meg a versenyt, és kaparintja meg az aranytálat.
0: A béka elgondolkozott. Tudta, hogy a nyúl sokkal gyorsabb nála, esélye sem lehet ellene egy futóversenyen. De az aranyedény olyan szépen csillogott, hogy minden áron meg akarta szerezni. Így Cselhez folyamodott. Leugrált a hegyről, és megkereste régi iskolatársait, akikkel együtt járt a békaiskolába. A fiúk éppen a tópartján sütkéreztek.
1: Jó napot, barátaim!
0: Köszönt oda nekik, majd félrehívta azt a kettőt, aki a legjobban hasonlított rá.
1: Ráértek holnap reggel? Meg kellene leckésztetni a gőgös tapsifülest, mit szóltok hozzá?
0: Brekegte nekik, mire a két varangyosnak felcsillant a szeme. A nyúl már régóta a begyükben volt az állandó csínytevéseiben. Kezet csaptak hát a dologra, és másnap már kora hajnalban a hegylábához ugráltak. A béka gyorsan elmesélte két társának a tervet, majd hárman nekiindultak a meredek hegynek. Az egyiket félúton megállította.
1: Te maradj csak itt, bújj el a levelek sűrűjébe, s ha látod, hogy közeledik a nyúl, kezdj el felfelé ugrándozni. Hadd higgye, hogy én vezetek,
0: vartyogta, majd a másik társával felkapaszkodott a hegytetőre. Mikor felértek, beleültette a másik társát az aranyedénybe, ami ott árválkodott egy fa alatt. Majd kiadta az utasítást.
1: Ha jön a nyúl, te csak tégy úgy, mintha előtte értél volna fel.
0: Végül kezet ráztak, és a béka leugrált a hegylábához. Nem kellett sokáig várakoznia, és meg is érkezett a tapsifüles vígan ugrándozva.
1: Na, Brekkencs, felkészültél a vereségre? Kérdezte nagyképűen a nyúl,
0: de a béka meg sem hallotta a gúnyolódást. Rajthoz álltak mindketten, és a kakuk fütyre kezdetét vette a verseny. A béka épp hogy csak elhagyta a rajtvonalat, mire a nyúl már méterekkel előtte járt, éppen ahogy a kis béka gondolta. Nyulambulam pedig nagyokat szögdécselt, s közben egy dallamot dúdolgatott. Nem vette túl komolyan a versenyt, mert már biztos volt a győzelmében. Ám hirtelen a hegy felénél észrevette az ugrándozó békát.
1: Na hát, mikor előzött meg, észre se vettem. Jobban kell figyelnem, mert még a végén lehagy a varangyos,
0: gondolta magában, és megszaporázta a lépteit. Futott a tapsifüles, ahogy a lába bírta, és nem sokára fel is ért a hegy csúcsára. Lihegve odavánszorgott az aranyedényhez, ám legnagyobb meglepetésére ott csücsült benne a béka. Nem értette a nyúl, hogyan érhetett célba előtte, hiszen a hegy felénél lehagyta, de mivel nem talált rá magyarázatot, az edényt végül át kellett engednie a békának. Mikor az igazi béka felért a hegy tetejére, és látta, hogy sikerült a terve, egyből táncra perdült az aranytál körül. Már csak azt kellett kitalálnia, hogyan vigye le a mocsarába. Kötéllel körbetekerte a tálat, majd a vállára vette a kötél végét, és így megpróbálta levonszolni a hegyről. Ám az aranyedény olyan nehéz volt, hogy a béka meg sem bírta mozdítani. A tál csak szilárdan állt egy helyben. Nagyon elkeseredett a kis béka. Végre megkaparintotta az áhított kincset, de túl gyenge volt, hogy hazavigye. már éppen feladta volna, mikor leszállt mellé egy vadkacsa.
1: Mondd csak, kis béka, mi bánt? Miért itatod az egereket? Ápogta a kacsa. Végre megszereztem ezt a szépséges tálat, most meg sehogy sem tudom levinni a hegyről, panaszolta.
0: Ó, ezen könnyen segíthetünk, majd én leviszem neked a csőrömben, de cserébe add nekem a felét, ajánlotta fel a kacsa, akit egyenesen megbabonázott a fényesen csillogó edény.
1: A béka belement az egyességbe, csak éppen azzal nem számolt, hogy a kacsa majd átveri, és elrepül az egész aranyedénnyel. Hiába kiabált utána, hiába toporzékolt mérgében, a kacsa bizony eltűnt a megszerzett kincsel. A tolvaj vadkacsa egy tó mellett telepedett le, és a sás közé rejtette el az aranyedényt. Annyira tetszett neki, hogy attól fogva mindig a tálban üldögélt, még a tojásait is ott költötte. Éppen akkor történt meg, hogy a kacsa elbóbiskolt egy fél órára, s közben testével annyira felmelegítette az edényt, hogy az aranyszínű festék megolvadt rajta. Mikor felébredt és feltápászkodott az újdonsült fészkéből, nem vette észre, hogy a szárnyával belenyúlt a festékbe, majd véletlenül magára kente. A vadkacsa azóta is mellén viseli a fényes aranyszínt, ami a mohóságára emlékezteti.

0: Tudor kukac kideríti.
1: Halihó, gyerekek! Megismeritek a hangomat, bizonyám? Én vagyok az, a mikrofon mögött Tudor kukac. Sziasztok! A föld mélyén nem csak drága kövek és barlangok bújnak meg, hanem olyan különleges ásványok is, amelyekben fémek vannak. Ezeket az ásványokat érceknek hívjuk. Például ilyen a vasérc. Ki kell őket bányászni a földből. Ám ahhoz, hogy egy kődarabnak kinéző vasércből egyszer valami használható tár legyen, például egy kalapács, elviszik egy fémkohóba. Itt nagyon magas hőmérsékleten megolvasztják, ettől a fém folyóssá és könnyen formálhatóvá válik. Például kalapáccsá.
0: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló következik. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció. Halmesék. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban minden hétköznap este 7 órától. Ki ne akarna egy saját horgásztavat magánstranddal? Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori nyári kalandjai paradicsomi környezetben, a nagyszülők vidéki birtokán. Beh Maria mesesorozatát Szacsvai László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese
2: Rádió! Rádió egyfejűeknek.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Július 13-ától új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori az ehető virágok és fűszernövények világával ismerkedik meg. A nyári kalandokban fahéj és füge is részt vesz. Beh Maria mesesorozatát Herman Lilla meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát július 13-ától, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Média Klikken.

0: Nál ez a címe. Egyszer egy hatalmas nagy felhő úgy eltakarta az eget, hogy 3 napig nem lehetett látni a napot. A kis csibéknek nagyon hiányzott a napsugár. Hová tűnhetett a napocska? Kérdezték. Keressük meg, hívjuk vissza az égre. Igen ám, de hol találjátok meg? Kotkodácsolt a kotlós. Tám bizony tudjátok, hol lakik? Nem, nem tudjuk, csipogták a kis csibék, de majd mindenkit megkérdezünk, akivel összetalálkozunk. Kogy, jól van, menjetek, mondta a kotlós, és ahogy illik, útravalót készített a csibéknek. Adott nekik kicsi zsákot, kicsi zacskót, a zsákocskában magocskát, a zacskóban meg mézes kalácsot. A kis csibék útra keltek. Mentek, mendegéltek, egyszer csak a káposztás kertbe értek. Látják, hogy az egyik káposzta levélen ül valaki, nyújtogatja a szarvát, hátán hordja a házát. Egy csigabiga. A kis csibék megálltak, megkérdezték tőle. Csigabiga, nem tudod, hol lakik a napocska?
1: Én nem tudom, de ott ül a kerítésen a szarka. Ő bizonyosan tudja.
0: A szarka meghallotta, hogy emlegetik, hát mindjárt közelebb röppent, és csirregni kezdett. Csibe, kis csibék, hová mentek kis csibék?
2: Elbújt a napocska, megyünk, megkeressük.
0: Én is megyek, örvendezett a szarka, és még közelebb röppent.
2: De tudod-e, hogy hol lakik?
0: Kérdezték tőle.
1: Az bíz, én nem tudom, de nyúlkoma talán tudja, itt lakik a szomszédban. A répaföld csücskében.
0: A kis csibék meg a szarka elmentek a répaföldre. Mikor látta a nyúl, hogy vendégek közelednek, fejébe húzta a sapkáját, a bajuszát megpödörte, és a háza kapuját még jobban kitárta.
2: Nyulambulam!
0: Csipogták a csibék, csirregte a szarka.
2: A napocskát keressük, nem tudod, hol lakik?
1: Azt bíz, én sem tudom, de a szomszédom, a kacsa, bizonyosan tudja. Itt lakik a nádasban, a patak közelében.
0: No, elmentek a nádasba, a nyúl is velük ment. A patak partján megtalálták a kacsa házát, meg egy szép piros ladikot, a ház mellé volt kikötve.
1: Hé, szomszédasszony, itthon van-e kelmed?
0: Kiáltotta a nyúl.
1: Itthon,
0: hápogott a kacsa.
1: A tollamat szárítom, 3 napja nedves, nem süt a napocska.
2: Éppen őt keressük,
0: csipogták a kis csibék, csirregte a szarka, a nyúl meg buzgón bólingatott hozzá.
2: Nem tudod, hol lakik?
1: Azt bíz, én sem tudom, de a patak túlsó partján,
0: az odvas bükkfa alatt, ott lakik a sün.
1: Az bizonyára tudja.
0: Beültek mindannyian a csónakba, áteveztek a patakon, hogy megkeressék a sünt.
1: Meg is találták, ott szunyókált sünkoma a bükkfa tövében. Sünkoma!
0: Csipogták a kis csibék, csirregte a szarka, hápogta a kacsa, a nyúl meg örvendezve ugrándozott.
2: Nem tudod, a napocska merre, hol lakik? 3 napja nincs az égen, tán csak nem betegedett meg.
0: A sűn előbb gondolkodott egy kicsit, azután így szólt.
1: Már miért ne tudnám? Tudom én, hogy hol lakik, meg is mondom nektek.
0: A bükkfa mögött van egy nagy hegy, a hegy fölött egy nagy felhő, a felhő fölött az ezüst hold, onnét a napocska, csak egy bolhaugrás. Így szólt a sűn, azzal fogta a botját, fülére húzta a sapkáját, és indult, hogy mutassa az utat.
2: No, útnak eredtek, mentek, mendegéltek, egyszer csak megérkeztek a nagy hegy csúcsára. S mit láttak? A hegy csúcsának a csücskébe beleakadt egy rettentő nagy felhő, nagyobb, mint 3 lepedő.
0: A kis csibék, a szarka, a nyúl, a kacsa meg a sün mindjárt felmásztak a felhőre, jó erősen megfogóztak benne, azután hús! Repültek a felhő hátán, meg sem álltak a holdig. Mikor a hold észrevette őket, egyszeribe ragyogni kezdett ezüstös tányérja.
2: Hold, ezüst hold, csipogták a kis csibék, csirregte a szarka, hápogta a kacsa, s a nyúl meg a sün is szépen kérlelte: mutasd meg nekünk, hol lakik a napocska. 3 napja nincs az égen, 3 napja vacogunk.

0: Úgy látszik, gondolták, elaludt a napocska, nem akar felébredni. S akkor egyszerre rázendítettek, a kis csibék csipogtak, a szarka csirregett, a kacsa hápogott, nyulambulam makogott, a sűn pedig az ablakon kopogott a botjával. Napocska, korongocska, kelj fel! Süski napocska! A napocska felébredt, nagyot ásított. Ki az? Ki kiabál? Ki zavarja álmomat? Mi vagyunk itt, a kis csibék, a szarka, meg a nyúl, a kacsa, meg a sűn. Eljöttünk, hogy felköltsünk. Éppen reggel van.
1: Jaj, jaj, kelnék én, de hát hogyan keljek?
0: Szomorkodott a napocska.
1: 3 napig eltakart egy fekete felhő. Hiába sütök, mégsem ragyogok. Úgy bepiszkolódtam.
0: Amint a nyúl ezt meghallotta, mindjárt kerített egy vödröt, s elkezdte hordani a vizet. A kacsának sem kellett több, egyszeriben mosni kezdte a napot. A szarka a törölközővel törülgette, a sűn a tüskéivel kefélgette. A kis csibék meg a porszemeket fújogatták le az álmos napocskáról. Ez aztán igazi nagy takarítás volt. Egy-kettőre úgy megtisztították a napot, hogy menten kibújt a házából, kiballagott az égre, és vidáman ragyogott. Gondolhatjátok, micsoda öröm volt odahaza. A kotlós kifutott az olból, maga köré hívta a kis csibéket, és azóta is ott futkosnak az udvaron. Magot keresgélnek, s ha jól laktak, a napon melegszenek.
2: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Sőt.

ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Sziasztok, Pesteritz Dóri vagyok, és most következzen egy kis találós kérdés. Erdődi Attila. Állatok madarak nevét talált ki. Azt mondják, az erdők bölcse, nagyra nyílik kerek szeme, vadászik csak este fele. Mi a tudós becses neve? A bagoly.
1: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sarkadi Mária. Mese a kisfiúról, aki nem szerette a mesét. Aki elmeséli nektek, Sütz Ila.
1: Lajos nem szerette a meséket. Talán azért, mert Barbara a kishúga sokszor nyaggatta. Olvas nekem valamit. Majd olvas apa, ha hazajön. Ő soká jön, most olvas. Jó, esetleg Vernét. Nagyon érdekes. Egy feltalálóról szól, aki... Nem, ne azt. Ezt mutatott Barbara mesekönyvében egy rajzra. Mese, mese, mindig csak mese. És micsoda butaságok. Pontosan ilyen buta kislányoknak valók. Nem vagyok buta, húzta sírásra a száját Barbara. Leszokhatnál erről a meséről. Megint ez az idejét múlt történet. A kisinas, a furkosbot meg a patkó. Nem láttad a tévében, hogy már a holdra is leszálltak? Láttam, és majd én is leszállok a holdra, mondta komolyan Barbara. De most ezt a mesét olvast. Lajos fanyalogva olvasta. Amikor anyukájuk hazajött, még akkor is olvasott. Lajosék a Fészek utcában laktak, és Lajos mindig más-más úton jött-ment az iskolába. Megismerte az egész környéket, és minden ház jó ismerőse volt. Most arra támadt kedve, hogy a Mese utca felé kerülve menjen haza. Mese utca? Még a mesének is van utcája, akár Kossuthnak vagy József Attilának. Úgy látszik, a felnőttek is nagyra vannak a mesékkel, elmélkedett magában. Dudulva lépkedett, rugdost az útjába kerülő köveket. Egy kő darabka egy kerítés alá gurult. Lajos már hosszabb ideje ezt a kődarabot rugdosta, nem akart hűtlen lenni hozzá. Lehajolt, hogy kikotorásza. A kő mellett, a kerítés közé szorulva volt egy patkó. Megpróbálta kiszedni, de a patkó nagyon be volt szorulva. A mindenségedet most már azért is kiveszlek, erősködött Lajos. Legalább viszek Barbarának egy eredeti mesebeli patkót. Közönséges patkó volt. Agyonmarta a rozsda, és egy görbe szög állt ki belőle. Ilyen szöget még sohasem látott. Sötétkék színe volt, a feje hatszögletű, a rozsda csak imitamot fogta be. Ahogy kapargatni kezdte a körmével, könnyen lepergett róla a rozsda, és egészen új szögnek látszott azon a régi patkón. Letette a patkót a földre, és belepróbálta a cipőjét. De a patkó nagy volt. Micsoda nagy lóé lehetett, gondolta, mert ahogy ráállt keresztben, mind a két talpával elfért rajta. Majd apuval átfestjük aranysárgára, és felszögezem Barbara polca fölé. Vagy inkább a rozsdát kellene lemaradni róla, úgy még eredetibb lenne. És le akart lépni a patkóról, de nem tudott. Úgy oda tapasztotta a két lábát egymás mellé valami, mint a betörő kezét a bilincs. Akkor fordult be az utcába Hol Pista, az osztálytársa. Hol! Hol! Gyere ide! Kiabált Lajos. De Hol Pista arra se nézett, benyitott egy kapun. Aztán a postás jött. Kezét csókolom, postás bácsim, tessék ide jönni egy csöppet! De a postás is szótlanul elment mellette. Lajos tanácstalanul állt, kezdte rosszul érezni magát, és akkor kiszóltak a kertből. Az az én patkóm. Lajos minden erejét összeszedte, és úgy kiabált, ahogy a torkán kifért. Nem tudok róla nem enni! A kertben egy fiú állt. Ne ordíts annyira, szólt szigorúan. De Lajossal most már nem lehetett bírni. Fogd meg, és vigyed! Ordította a fiúnak. Nem lehet, mondta a fiú csendesen. Én pedig nem tudom visszaadni. Mit csináltál vele, hogy hozzáragadt a cipőm? Nem ismersz, kérdezte a fiú. Honnan ismernélek, kiabált még mindig mérgesen Lajos. A fiú közelebb jött. Mit bánom én, ne válaszolj, de vidd az átkozott patkódat. A fiú felmászott a kerítésen, és átlendült az utcára. Furcsa ruhája volt, s kalapácsot forgatott a kezében. Lajos csak nézte. A fiú a kisinasra hasonlított Barbara régi meséskönyvében. Igen, Én vagyok, bólintott a fiú. Nem értem, húzta össze szemét Lajos. Nem baj, felelte a fiú. Nagy, ezüst szürke Mercedes fordult be az utcán. Megállt mellettük. Középkorú, elegáns férfi vezette, aki kiszólt a fiúnak. Ő a legújabb barátod? Igen, felelte a fiú, mehetünk. Lajos megijedt. Nem vagyok a barátod. Én nem megyek veletek sehová. De Lajos már is az autóban ült, és neki indultak sebesen. A sportszálloda környékén megálltak, és gyalog mentek a feneketlen tó széléig. Mit akarnak velem? Mit akarnak? Segítség! Kiáltozott Lajos. Erre még többen jártak, mint a Mese utcában, de itt sem nézett rá senki. Ne félj, biztatta a férfi. Nem ismersz engem. És akkor Lajos az elegáns férfi helyett egy régi divatú ruhába öltözött öregembert látott. A mesebeli öregember, csodálkozott Lajos. Az öreg bólintott. Légzőkészüléket csatoltak Lajosra, a hátára oxigénpalackot, és intettek, hogy most beugranak a tóba. Zuhantak lefelé, és egy nagy föld alatti alagút nyílása előtt megszűnt a zuhanás. Ó, mondta Lajos magában, a föld alatti barlang Verne könyvéből. Az öreg ember a fejével intett. Az alagútban úsztak, mint a béka emberek, amíg egy vastag falhoz értek. A falon henger alakú lyukak voltak. Lajos beúszott az egyik lyukba. Most már nem félt. A henger végén világosságot látott. Mögötte becsapódott valami ajtó, és érezte, hogy a hengerből elfolyik a víz. Amikor közel ért a világossághoz, kinyílt a henger ajtaja. Az öreg ember és a fiú egy automata sikló mellett álltak, ami az alagút belseje felé mozgott. Leszedték róla a légzőkészüléket, és mindhárman a siklóra léptek. Olyasmi, mint az új metró mozgó lépcsője, gondolta magában Lajos. Az automata sikló mellett jobbról-balról sok fényes folyosó ágazott széllyel. Az egyiknél leléptek, és egy nagy terembe jutottak. Különös egy terem volt, az bizonyos. A földön, szőnyegeken sok-sok párna volt szétdobálva. Virágok kapaszkodtak a falon. Körös körül ajtók nyíltak mindenfelé.
2: Megérkeztünk, kiáltotta el magát az öreg ember.
1: Nem sokára négy ajtó nyílott. Négyen léptek a terembe. Az öreg ember és a kisfiú meghajoltak. Megjöttünk. Mind a négyen bólintottak. Lajos is meghajolt, és úgy gondolta, most be kell mutatkozni.
3: Teknyős Lajos vagyok Budapestről.
1: Tudjuk, felelte az idősebb nő. De te tudod-e, hogy mi kik vagyunk? Fogalmam sincs róla, vallotta be őszintén Lajos.
4: Lajos, Barbara, gyertek vacsorázni, kiáltott be anyu.
1: Lajos öléből leesett a könyv, felriadt. Anyu, miért keltettél fel?
4: Mert kihűl a vacsora, kétszer melegítsem.
1: Azt hiszem, valami mesét álmodtam.
4: Most nem tudom, mi lett a vége. Pedig te nem is szereted a meséket, szólt át Barbara a másik szobából. Jól elaludtál rajta, még a felét sem olvastad el.
2: Ezt még elolvashatom neked hatszor is.
1: De mi lesz az én mesémmel?
4: Lajos anyukája mosolyogva mondta.
1: Ha nagyon akarod, máskor folytatódik az álmod.
0: A mese a kisfiúról, aki nem szerette a mesét, című mesét hallottátok.

0: a csiga család. Egy elhagyatott romos udvarház, óriási lapulevelekkel benőtt kertjében éldegélt a csiga család. Csiga papa és csiga mama. Testük hófehér színű volt, csigaházaik pedig gyöngyházfényben tündököltek, mikor a napsugarai megvilágították őket. A csigapapa és a csigamama felett bizony már eljárt az idő, és mivel nem született gyerekük, végül úgy döntöttek, hogy örökbe fogadnak egy árva kis csigát az egyik szomszédkertből. Az apróságot nagyon szerették, s mindent megadtak neki, amiről csak egy kis csiga álmodhatott. Esténként a csiga család a nappaliban üldögélt, s míg a csiga mama olvasott, a csiga papa az ifjú csigát okította, aki csak úgy szomjazott a tudásra.
1: Jegyezd meg! Egy meg egy az kettő!
2: Egy meg egy az kettő!
0: Ismételte meg a csiga fiú. Majd izgatottan felkiáltott.
2: Kérdezhetek valamit? Mi van a lapuerdőn túl?
0: A kérdés bizony nagy fejtörést okozott a csigapapának, mert még egyikük sem járt a kert határánál messzebb. Nem tudták, mit rejt még a nagyvilág. Hosszas gondolkodás után végül a csigapapa azt felelte.
1: Az erdőn túl nincs semmi.
0: A csigamama meghallotta férje válaszát.
2: Ugyan, hisz ott van még az udvarház. Bár csak bekerülhetnénk az udvarházba,
0: sóhajtott fel, és elmerült emlékeiben. Ugyanis a csigamama még emlékezett rá, mikor az udvarház csak úgy nyüzsgött az élettől, s a csigák között a legnagyobb megtiszteltetésnek számított, ha valamelyikük a bálozók ezüstányérján végezte, mint vacsora.
3: Ó, azok a régi szép idők! Sóhajtott egyet.
2: Mesélj még!
0: Kérlelte a kis csiga.
1: Ugyan, és sokkal jobb nekünk itt a lapuerdő biztonságában, ahol senki sem zargat minket.
0: Zsémbelt a csigapapa, aki nem szerette a változásokat. Ám ahogy a csigafiú egyre idősebb lett, úgy a kíváncsisága is egyre csak nőtt. Mindig arról álmodozott, hogy egyszer elhagyja a lapuerdőt, és felfedezi a világot. Sokszor mondogatta is otthon, de a csigaszülők csak legyintettek.
1: Majd kinövi.
0: Ám a csiga nem adta fel az álmát, és egy nap a szülei elé állt.
2: Köszönöm, amit eddig tettetek, értem, de most már szeretnék a magam ura lenni. Szeretnék világot látni, és egy kedves feleséggel hazatérni. De hiszen nem kell ahhoz messze menni, hogy feleséget találj magadnak. Ha jól tudom, a lapuerdő másik felén él néhány csiga család, és mintha épp lenne egy eladó sorban lévő lányuk, vágta rá a csigamama.
0: A fiú végül engedett szülei akaratának, és elindultak közösen, hogy mennyasszonyt keressenek a lapuerdőben. Elsőként a hangyához kopogtattak be.
2: Jó napot!
1: Jó napot! Miben segíthetek?
2: A fiúnak keresünk feleséget, és gondoltuk, maga annyi felé jár kell. Ismeri az erdő összes lakóját. Biztos van ötlete, hol találunk hozzávaló teremtést.
1: Ez így igaz. Tudok is valakit, aki éppen megházasodna. A szépséges királynőnk az.
2: Lehet, hogy királynő, de van-e saját háza?
0: Kérdezett vissza a pökhendi csiga.
1: Még hogy háza? Egy egész kastélya van, 100 meg 100 szobával, olyan magas, hogy alig látni a tetejét.
0: Mutogatott a levegőben lelkesen a hangya.
2: Köszönjük a segítséget, de a hangyabojt inkább meghagyjuk másnak,
0: vélekedett a csiga mama. Azzal tovább indultak a lapuerdő széle felé, a pocsolya közelébe, ahol a szúnyogok mulatták az időt.
1: Szúnyog uraság, maga a levegőből mindent lát és hall. Mondja, ismer jó házból való csigalányt a környéken? Igazán köszönöm a dicsérő szavakat, ami azt illeti, a minap találkoztam egy bájos csigalánnyal a szomszédos ház udvarán, magányosan éldegél egy csipkebokor alatt. A csiga fiúnak mindjárt felcsillant a szeme a hír hallatán.
2: Végre egy kis kaland,
1: gondolta magában. A csiga mama és a csiga papa oda már nem kísérték el, féltek a lapuerdőn túli világtól. Fiúkat is megpróbálták lebeszélni, ám ő hajthatatlan volt. Másnap hajnalban felvette a hátizsákját, és elindult a szomszéd kert felé, hogy megkeresse a csigalányt. A csiga fiú egész állónap csúszott és mászott, csak éjszakánként pihent meg egy lapulevél vagy egy páfrány oldalában. Olyan elszánt volt, hogy pár nap alatt eljutott egészen a kerítésig. Egy magas kőfal választotta el egymástól a két kertet. A bátor csiga felmászott rá, majd a tetejéről szétnézett, és egy hasonló kertet pillantott meg, mint az övé. Egy aprócska házat látott, előtte egy halastó terült el, és a kerítéstől nem messze megpillantotta a pirosló csipkebokrot. Óvatosan lekúszott a kerítés másik oldalán, majd nekivágott a bozótnak. A csigalány a gombaháza előtt sepregetett, mikor a csigafiú köszöntötte. A két kis csiga egymásra nézett, és rögtön tudták, hogy egymásnak teremtette őket a sors. Néhányszor randevúztak még a közeli tó mellett, majd a fiú megkérte a csigalány kezét. Az esküvőt a lapuerdő árnyékában tartották, és a csigaszülők igazán kitettek magukért. Apró Szent János bogarak világítottak mindenhol, s a kert összes lakója tiszteletét tette az eseményen. Hála a kis csiga bátorságának és kíváncsiságának, végül megtalálta a párját, és közben még egy kis kalandban is volt része. Azt tervezi, hogy jövőre a szüleinek is megmutatja, hogy mi van a kerítés túloldalán.
4: Csukás Mese Rádió.
5: Éljen a nyár, és a napsütés, és a víz! Viszont, mielőtt egy nagyot csobbansz a tavakban vagy folyókban, mindenképpen fogadd meg te is a hajós kapitány nagybácsikám tanácsait. Ő mindig megmondta a tutit, ha vízről volt szó, mert ő aztán nagyon sok mindent látott a hajókról. Az első fontos dolog, amit mindig mondogatott nekem, hogy forró, felhevült testtel tilos hideg vízbe ugrani. Tudod miért? Mert a tested, a szíved nincs felkészülve erre a nagyon gyors hőmérséklet változásra. Mielőtt bemész a hideg vízbe, vizezd be a testedet a tó, a folyó vagy a hűsvízű medence vizével. Ekkor van ideje megszokni a szervezetednek a hidegebb vizet, és utána meg szépen, fokozatosan belesétálhatsz a vízbe. Az én tengeri medve nagybátyám mindig ezt csinálta, és még mindig jó egészségnek örvend. Ja, és majd elfelejtettem, attól is óvva intett, hogy bányatavakban egyedül úszkáljak. Ugyanis a bányatavak nagyon hirtelen mélyülnek. Emiatt nem tudod azt sem kiszámítani, hogy meddig ér le a lábad. Az meg egy másik kérdés, hogy a bányatavak amiatt is veszélyesek, mert bármibe beleléphetsz. Úgyhogy az sem túlzás, ha van a lábadon papucs vagy békatalp, ha belemész a tóba.
4: Csukás Mese Rádió. Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: rendes csiga csinosítgat kicsi csodás házacskáján.
1: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

mesés délelőttöt. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: gyümölcsök, az évszakok ízei. Tavasszal a kert még álmosan nyújtózkodik, de aztán egyszer csak rügyedezni kezd a mandulafa, a barackfa, és világba borul a medgy, és megjelennek az első gyümölcsök is, csak akkor még éretlenek, nem szabad őket leszedni. A tavasz apró ajándékai közé tartozik az eper, piroslik a bokor alatt, illata már messziről odacsal. A korai cseresznye is ekkor kezd el érni, piros szemei csak arra várnak, hogy valaki leszakítsa. Aztán eljön a nyár, a gyümölcsök nagy-nagy ünnepe, a sárga barack a napfényt gyűjti a héjába. A lédús őszi barackot harapni öröm, a görög dinnye pedig igazi nyári hűsítő, akár a strandon is. A nyár a bogyósok ideje, vagyis a málna, ribizli, szeder, egyik finomabb, mint a másik, és lekvárnak is kiváló. A szőlő lassan érik, amíg a nap érleli édesre. A fürtök között ott csüng a must jövője, és persze a mazsolája is. Majd megérkezik a csodálatos ősz, újabb gyümölcsöket hozva. Almát, körtét, birsalmát, amiből kompót, süti, vagy csak egy harapásnyi emlék lesz. És ott vannak a csonthéjasok is. A diót eleinte zöld burkolat rejti, majd az is beérik és kipattan. Amikor a dió és a magyaró beérik, ősszel csak úgy potyog le a fáról a földre, aztán ezt össze kell szedni, szépen száraz helyen ki kell szárítani, és valamikor, akár éppen karácsonykor, vagy újévkor meg kell törni egy néhányat, és el lehet fogyasztani. Túl sokat nem szabad belőle enni, mert elég zsíros egy gyümölcs. Szokták mondani, úgyhogy ha valaki túl sokat fogyaszt belőle, akár még meg is fájdulhat tőle a pici pocia. A gyümölcsök egy része télire se tűnik el. Az aszaltszilva, alma, sárga barack új ruhát ölt. Vizet veszít, de ízt nyer, hogy a hideg hónapokban is ott lehessen a tányérodon. És tudod, mi a legjobb az egészben? Hogy minden évszak tartogat valami finomat. Nem is kell messzire menni, elég, ha csak körülnézel a kertben, vagy akár a piacon. Vagy az uzsonnás dobozodban, ahova édesanyád elrejtette a finomságokat.
1: Csukásmese Rádió.
2: Találós kérdés.
3: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb kis agytornát. Vágjunk bele! Így szól a találós kérdés. Ez a tárgy kicsi, könnyű, és mindenkié más színű lehet. A fürdőszobában lakik, és általában naponta kétszer használjuk. Apró sörték borítják a fejét, amivel hatalmas munkát végez. Tisztán tartja a fogakat, hogy szépen csillogjanak, és ne legyen lyukas egyik sem. A fokrémmel együtt igazi szupersztár a fürdőben. Na, kitaláltátok? Igen, ez a fogkefe. Én nagyon szeretem, amikor este jó mentolos lesz a számfogmosás után. Szeretek alaposan fogat mosni, és egyébként van, hogy napjában többször is használom a fogkefém. Remélem, ti is szorgalmasan pucoljátok a fogaitokat. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
1: Csukásmese Rádió.

0: is. Csukásmese Rádió.
1: Csukásmese
0: Rádió egyfejűeknek.
2: A kanász. Egyszer volt, hol nem volt, élt egy királyfi, aki maga is gazdag volt, mégsem volt annyi kincse, hogy a császár lányának kezét megkérje. Eszébe jutott, hogy megboldogult apja sírján egy fenséges rózsabokor nyílott, ami, noha csak minden ötödik évben virágzott, olyan csodálatos illata volt, hogy a birodalom minden házába boldogságot hozott. Volt aztán a királyfinak még egy fülemüléje is. Annak az éneke egy igazi kincs, a legszebb dallam, amit el lehet képzelni. Arra jutott hát a herceg, hogy ajándékokkal próbálja elnyerni a császár kisasszony kegyét. Szép ezüst dobozban el is küldte tüstént a rózsát és a fülemülét. Vígadt a császár, amikor meglátta az ajándékokat. Végre lányomhoz méltó kérő akadt. A lány is megörült nagyon. A dobozokat nyissák ki legott. Az első dobozt, mikor kinyitották és a rózsát megpillantották, elámult a császár. Ez aztán gyönyörű. Igen. Nem úgy a leány? Még ilyet, hisz ez csak egy virág, vidd innen. A második dobozkára került hát a sor, amiben a fülemüle volt. Amint a császár meghallotta énekét, a szépségtől könnyek futották el a szemét. De a lánynak nem tetszett a dolog. Még hogy egy szár rózsavirág s egy madár elég legyen, hogy elnyerjen egy császár leányt. Nekem bizony olyan kérő kell, aki csupa varázslatos holmit mutat fel, gondolta magában a gőgös leány. Hanem a királyfi nem adta fel rögtön, hamar szegényes gúnyát öltött. Abban ment a palotába, kérte, hadd beszéljen a császárral. Így beszélt a császár előtt. Nem vagyok más én, csupán egy szegény, ágról szakadt parasztlegény, aki munkát kér. A császár felvette udvarába, nem másnak, mint kanásznak. A kanásznak öltözött királyfi naphosszat a disznókat terelgette, de másra is jutott ám ideje. Miután a napi munkájával végzett, estére egy csodafazékkal is kész lett. Olyan fazekat készített a legény, melynek csengők lógtak a szélén, s amint a víz felfort, a csengőkből kellemes dallam szólt. Még egy varázs ereje volt a fazéknak. Aki ujját a gőzbe tartotta, megmutatta annak, mit főznek szerte a városban. No, ez már tetszett a leánynak. Egy szolgálót hamar a kanászhoz szalasztott, tudakolja meg, mennyiért adná a fazekat. Megmondta a kanász kerek perec. A fazék ára a császár kisasszony 10 csókja lesz. Ezen a leány végképp felháborodott. Egy kanászt mégsem csókolhatok. Csak hogy dolgozott benne a hiúság és a mohóság. Végül úgy döntött, megadja a fazék árát. A kanászhoz lesietett, és arcára 10 csókot lehelt. Legközelebb a kanász egy kereplőt készített. Ez sem volt ám akármilyen kereplő. Hangja nem volt nyekergő. Igazi muzsikát árasztott, és amikor a király kisasszony meghallotta a dallamot, magának akarta a kereplőt, de minél előbb. Ismét elküldte a szolgálóját alkudozás gyanánt. Csak hogy a kanász felemelte portékája árát. A kereplőt a kisasszony akkor kaphatja meg, ha engem 100 csókkal illet. Mint hiába igyekezett a császár lánya, hogy a csókot adhassa egy szolgáló leánya, a kanász nem engedett. Nem tehetett egyebet, a király kisasszony a kanászhoz sietett, s megadta, amit kért. Mindent látott a császár az ablakából, és dühében majdnem kikelt magából. Hogy az ő kislánya egy kanásznak legyen a mátkája? Ezt nem tűrhetem, kiáltotta.

0: fiatalokat tüstöntál zavarta. Nyugtatta a kanász. Nem lesz semmi gondunk, ne búsulj. De a lány csak nem csitult. Az nem lehet, hogy én egy kanász felesége legyek. Ekkor a királyfi levette álcáját, mire a lány csak tátotta száját. Még ilyen daliás, szép embert nem látott. Meg is örült nagyon. Te királyfi vagy, hisz ez mindent megváltoztat. De a királyfi igaz ember volt, és olyan lányról álmodott, akinek más a fontos, nem csak a ruha és a sok csoda. Ott is hagyta a császár leányát, s máshol kereste a boldogságát. A császár kisasszony talán még ma is ott ül a fatövében, bánattal a szívében. A mohóságnak, hiúságnak magány lett az ára.
1: Kedves gyerekek! A mesék varázslatos utazásra visznek benneteket. Készüljetek fel ma is egy fergeteges kalandra a Csukás Mese Rádióval. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A kenguru.

0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Patrik vagyok. Bevezetlek benneteket a nyelvtörők világába. Így együtt válhatunk profikká. Figyeljetek csak. Elmondom nektek én egyszer gyorsan, egyszer lassan, és aztán ismételjétek utánom. Ha tudjátok. Láma, láma, mama, nem állam, állha a láma. Most elmondom lassabban. Mondjátok együtt velem. Láma, láma, mama. Most mondjátok velem. Láma, láma, mama. Mehetünk tovább. Nem áll. Most együtt. Nem áll. És a legvége. A málha a láma. Próbáljuk együtt. A málha a láma. Készen is vagyunk. És akkor most még egyszer egyben, közösen. Lám a láma, mama. Nem áll a málha a láma. Nagyon ügyesek vagytok. Csak így tovább. Amennyiben értelmes a nyelvtörő szövege, úgy próbáljátok meg azt szerint végig gondolni. Úgy könnyebb lesz. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
0: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek! Györgyi Anna vagyok, most én mesélek nektek. Fogadjátok nagy szeretettel. Kis Ottó, Maci foci. Maci bocs felébredt, de még nem kelt fel. Azon gondolkodott, vajon ma mi lesz reggelire? Hársméz, akácméz, vadvirágméz. Két dolgot szeretett igazán, aludni és enni. De most nyár volt, nem lehetett téli álmot aludni, ezért felült az ágyában, hogy belásson a konyhában, vajon ma melyik csuprot emeli le a polcról medvemama. Maci bocs ezt a nézelődést magában úgy hívta, mézelődés. Vegyes virágméz volt a reggeli. Lépes. Mind megette. Közben arra gondolt, milyen jó volna egy kis mackó kaland. Elmehetek ma medvepapával az erdő szélre? Kérdezte. Hát persze, felelte medvemama. Maci bocs felöltözött. Rövid nadrágot húzott, hozzá baseball sapkát, hogyha találkozna Maci sacival, jól nézzen ki. Addigra medvepapa is elkészült. Ő a kantáros nadrágját vette fel, mert az praktikus. Ha összekeni magát munka közben, akkor sem lesz málnás a hasa. Korán érkeztek. Még harmatos volt a fű. Medvepapa a málna bokrok mellé tette hatalmas kosarát, és munkához látott. Maci bocs is munkához látott, de ő nem a kosarába rakta a málna szemeket, hanem a szájába tömte, mert úgy gondolta, hogy a málna szemek legjobb helye a maci poci. Először csak az erdő szélen járkált. Ott sok volt a málna bokor, menet közben is le tudott csippenteni egy-egy szemet. Azután beljebb merészkedett, és amikor már az erdőben lépdelt, az egyik fa tetején meglátott valami furcsát. Mekkora málna szem! Csodálkozott. Az a valami tényleg olyan volt, akár egy hatalmas málna szem, de valahogy mégsem az. Maci bocs megkerülte a fát, hogy onnan is szemügyre vegye a valamit. És akkor felismerte. Fehér pöttyös, piros labda ült az ágak között. Azonnal kiszaladt az erdőszére, hogy elmondja medvepapának, mit látott. De medvepapa helyett Maci sacival találta magát szemben. Maci saci a legszebb maci lány volt a környéken. Szandájához most piros szoknyát viselt, és kis kosarában piros málna szemek mosolyogtak.
3: Gyere, mutatok valami érdekeset, mondta Maci bocs.
4: Gyönyörű,
2: kiáltotta Maci saci, mert a labda színe éppen illett a ruhájához. Még jó, hogy én is szépen felöltöztem, gondolta Maci bocs, aztán elindult felfelé a fán. Addig kapaszkodott, addig nyújtózkodott, míg az orra hegyével elérte a labdát. Akkor megbökte, és az pont Maci saci elé pattant. Kiszaladtak az erdőszélre. A két kosarat letették a fűre, és focizni kezdtek. Maci bocs egy nagyon nagyot akart rúgni a labdába, de nem találta el, és hanyatt esett.
4: Zsupsz! Fáj!
2: kérdezte aggódva Maci Saci, és elindult, hogy segítse Maci Bocsnak felállni.
3: Á, dehogy! Legyintett Maci Bocs, és gyorsan talpra ugrott.
2: Ebédidőig játszottak. Akkor Maci Saci rugott egy kapufát, vagyis eltalálta a saját kosarát, ami felborult, és az összes málna kigurult belőle.
3: Majd én segítek összeszedni, mondta Maci Bocs, és azonnal ott termett.
2: De amikor leült a málna kupac mellé, inkább falatozni kezdett. Maci Saci is leült, és segített neki enni.
3: Ebédszünet! Ebédszünet!
2: Hallották egyszer csak fél álomban, mert evés után kicsit elszundítottak. Maci Saci és Maci Bocs apukája kiáltozott a málna bokrok felől. Fogták hát a labdát, és az üres kosarakkal elindultak feléjük.
3: Hát ti hol jártatok?
2: Kérdezték a medve papák.
4: Fociztunk,
2: mutatta fel büszkén Maci Bocs a labdát. Aztán leültek a teli kosarak mellé, és ebéd közben elmesélték, mi történt. Miután a négy medve jól lakott, naplementéig mindegyikük teleszette málnával a saját kosarát. Éppen végeztek, mikor a tisztás felől hangokat hallottak.
4: Ott veszett el,
2: mondta egy kisfiú a papájának.
4: Berúgtam a fák közé, de hiába kerestem.
2: A medvék felkapták a kosarakat és beosontak az erdőbe. Onnan lesték, mi történt.
4: Biztosan a labdáját keresi,
2: súgta Maci Saci medve Bocsnak. Ő a labdára nézett, rövid ideig töprengett, végül kigurította az erdőszélre. A kisfiú hamar észrevette a zöld fűben.
4: Ott van, ott van!
2: Kiáltozta boldogan és odaszaladt. Megvárták, míg a fiú a papájával hazaindult. Akkor ők is elindultak hazafelé. De még fél úton sem jártak, Maci Bocs kosara már megint üres volt.
4: Mennyi málnát szedtetek?
2: Kíváncsiskodott medve mama, amikor beléptek a házba.
4: Sokat!
2: Büszkélkedett Maci Bocs. De hát a te kosarad üres. Hol a málna?
4: Itt!
2: Mutatott Maci Bocs a pocakjára. Akácméz volt a vacsora. Az asztalnál Maci Bocs részletesen elmesélte medvemamának a mackó kalandot, mire az utolsó falatokkal is végzett.
4: Nagyon fáradtnak érezte magát.
2: De jól eső fáradtság volt. Ahogy letette a fejét a párnára, azonnal elaludt.
4: Hatalmas málna szemekről álmodott.
0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: van a feneke.
1: Szervusztok gyerekek, Szelednyei Béla vagyok, és most én olvasok nektek egy mesét. Fecske László, a csiga, akit lakodalomba hívtak. Láttatok már csigát lakodalomban? Pedig még ők is megházasodnak, ha szeretik egymást. Akkora ünnepséget rendeznek, hogy valamennyi csúszómászó a csodájára jár. Az ilyesfajta eseményt a csigák általában esős időre tervezik, mert a vizes talajon jobban lehet táncolni. Ez bizony a giliszták is jól tudják. Egyszer Pamlag Manfred, a nősülés előtt álló éti csiga úgy döntött, hogy meghívja a családja minden tagját a nagy ünnepségre. Írt is vagy 200 levelet, hiszen nagy volt a család, és a borítékokat sziszegi, a fürge gyík hordta szét. Minden címzetnek elvittem a meghívókat, kedves barátom, mondta a gyík, miután visszatért Alamuszi Manfred lakásához. Az összeset? Ez nagyszerű. Bárcsak én is ilyen gyors volnék, mint te, jegyezte meg a csiga. No és minden rokonom otthon volt?
2: Igen, mindenki. Egy valaki költözött el csupán, még pedig Csusszanó Alajos. Ő a gólya réten telepedett le, de neki is elvittem a küldeményt, csak kicsit tovább tartott az út, mint a többiekhez.
1: Pamlag Manfred a fejéhez kapott. Atya ég, elfelejtettem, hogy Alajos már jó pár hónapja bejelentette a költözését, de hiszen így lemarad a lakodalomról.
2: Annyi baj legyen, lesz itt rokon elég. Arról te nem tetsz, hogy ő kell, mert más éghajlatra vágyott, mondta a gyík nevetve, majd elköszönt a csigától, s elviharzott.
1: Pamlag Manfred nem tehetett mást, készült az esküvőre. Gondolta, igaza van a gyíknak, hiszen nem ő mondta Alajosnak, aki mellesleg a nagybátyja volt, hogy költözön minél messzebb az egyébként minden kényelmet megadó csigatanyától. Eközben Csusszanó úr nagyban készült az útra. Kalapot vett, becsomagolt a bőröngyébe, és egy pillanatra ismét elővette a gyíktól kapott meghívót.
2: Mikor is lesz a nagy esemény?
1: Motyogta magában, miközben a lap alján keresgélte a dátumot, amelyen a boríték felbontásakor simán átsiklott. Majd kiugrottak a szemei, amikor azzal szembesült, hogy a lakodalom 3 nap múlva lesz esedékes.
2: Szent ég, ennyi idő alatt nem érek oda. Hogy is gondolták ezek? Várhattak volna vele még pár hetet, mit hetet, pár hónapot?
1: Így mérgelődött Alajos, de mivel nem tudott mit kezdeni a helyzettel, azonnal útnak indult. Mindez alatt a csigatanyán elkezdődtek az előkészületek. Kondérasszonysága, menyasszony, édesanyja éjjel-nappal süteményezett. Csigák tucatjai hordták az asztalokat és a székeket a nagy esemény helyszínére. A menyasszony, Szempilla Róza, el volt ragadtatva a gyönyörűségtől, a leendő férje ráadásul egy hatalmas csokrot készítetett neki az esküvőre. El is jött a várva várt nap, de Csusszanó Alajosról semmi hír nem érkezett. Azt sem tudták, hogy elindult-e, sem azt, hogy egyáltalán szánékában áll-e megjelenni a lagzin. Rajta kívül mindenki ott volt, és akkora mulatságot csaptak, hogy azt még a vakond is hallotta a föld alatt. Hajnalig tartó tánc vette kezdetét, és az ifjú pár együtt vágta fel a 3 emeletes tortát. A zenét a Tücsök trió szolgáltatta, akik még másnap reggel is húzták a nótát. A 200 fős társaság nagy sogára oszlott fel, és az újdonsült pár elvonult a mézesetekre. Parack Izabella édenkertjébe, amely a fiatal csigák kedvenc kikapcsolódási helyszíne volt. Napok múlva tértek csak vissza, s idővel megszületett az első, a második és a harmadik gyermekük is. Meg sem álltak 20 csiga csemetéig. Pamlag Manfred és Szempilla Róza mindig is nagy családról álmodott, s végül be is teljesedett az álmuk. Családi fényképek is készültek róluk, amelyeket Optika Kázmér, a cserebogár készített. Egy vasárnap reggel nem várt vendég érkezett. Pontosabban elkésett vendég, Csusszanó Alajos toppant be fáradtan, meggyötörten a csiga családhoz.
2: Ugye nem késtem el, ugye nem maradtam el a nagy eseményről,
1: lihegte kimerülten.
2: Annyira siettem, hogy már a napokat sem számoltam. Kik ezek a kis lurkók?
1: Mutatott az őt körülálló kis csigákra, miután kissé magához tért. Ők a gyerekeink, felelte Manfred.
2: Egy kicsit késett csak el, drága nagybátyám, de se baj, a legkisebbik keresztelőjéről már nem fog lemaradni.
1: Azzal együtt nevettek, s az elkövetkező napokban meg is ejtették az újabb eseményt, amelyen Csusszanó úr volt a díszvendég, s akire az ünnepséget követően hosszú út várt hazáig.
0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

meg en feu. Pákatjuk a szív töri, ami zöld, hol van Benedék, könyörög a föld. Nem kell sok idő, egyre fogy a zöld, barnán csupaszon didereg a föld, didereg a föld, didereg.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Nyár van, és nyáron az emberek a legszívesebben a hűs vizek mellett nyaralnak. Magyarországon sok-sok édesvízi tó, tavacska és édesvízű folyó van. Ez azt jelenti, hogy ha belemész a tóba, akkor a vizét nem érzed sósnak. A tengerek viszont nem édesvízűek, hanem sósvízűek. De vajon mindenki tudja, hogy mi is pontosan a különbség a tengervize és az édesvízi tavak vizei között? Egy picit mesélek róla. A legnagyobb különbség talán abban van, hogy földünk felszínén leginkább sósvíz található, hiszen a hatalmas óceánok és tengerek sósak. Az emberek, az állatok és a növények azonban édesvizet isznak. Fontos tudnotok, hogy mivel sokkal kevesebb édesvíz van a Földön, mint sósvíz, ezért kell nekünk, embereknek sokkal jobban vigyázni az édesvíz készletünkre. Hogy hogyan tudunk rá vigyázni? Például úgy, hogy nem pazaroljuk a vizet, hanem takarékoskodunk vele. Nem kell folyatnunk sokáig a csapott kézmosás vagy fogmosás közben. Magyarország egy édesvizekben nagyon gazdag ország, így nekünk példát kell mutatnunk, hogy ezt a felmérhetetlen nagy kincset, a tiszta ivóvizet milyen takarékosan használjuk. Csukás Mese Rádió.

0: Tiszta kitűnő és még egy. Rodari Gianni meséjét Besenyei Ferenc mondja el.
1: Segítség, segítség, kiáltott futtában egy szegény, üldözött ötös. Mi van, mi történt veled? Nem látjátok? Nyomomban a kivonás. Ha utolér, végez velem. Csak ugyan szörnyűség, s a baj már is megtörtént. A kivonás utolérte az ötöst, nekiugrott és borotva éles kardjával hatalmasan rásuhintott. Szegény ötös egy csapásra elvesztette az egyik ujját. Szerencsére egy rendkívül hosszú külföldi autó suhant el mellettük, s a kivonás szemügyre vette, hogy nem kellene levágni belőle. Ez alatt a pórújárt ötös elmenekülhetett. Befutott egy kapu alá. Csak hogy akkor már nem volt ötös, hanem csak négyes, és ráadásul még az egyik ujja is hiányzott. Szegénykém, mit tettek veled? Ugye összeverekedtél a társaiddal? Riadó, meneküljön, aki tud, mert a nyájas hang ugyan csupa részvét, de tulajdonosa maga az osztás személyesen. A szerencsétlen négyes vékonyka hangon suttogta, jó estét, s a kapu alól megpróbált kisurranni az utcára, de az osztás fürgébb volt, és cakk, az ollójának egyetlen nyisszantásával ketté vágta. Két kettes lett belőle. Az osztás zsebre vágta az egyiket. A másik ez alatt egérútat nyert, futott az utcára, és felugrott a villamosra. Egy perce még ötös voltam, síránkozott, és most nézzetek meg. Egy kettes, az iskolás gyerekek rémülten elhúzódtak mellőle, nem vállalták vele a közösséget. A villamos kalauz meg morgott. Egyesekben igazán lehetne annyi jó érzés, hogy nem tolakodnak fel a villamosra. Én igazán nem tehetek róla, zokogta a hajdani ötös, de most már csak kettes. Persze, a macska tehet róla, mindenki ezt mondja. A kettes az első megállónál leszállt, de ó jaj, megint valami hibát követett el, rálépett valakinek a lábára. Bocsánat, asszonyom, ezer bocsánat. Az asszonyság azonban nem haragudott, sőt még mosolygott is. Na nézd csak, nézd! Hát nem volt más, mint a szorzás. Páratlanul jó szívű, a boldogtalanokat még látni se bírja. Azért ott helyben rögtön megszorozta a kettest hárommal, és íme már is hatos lett belőle. Éljen! Kiáltott fel boldogan a hatos. Tiszta kitűnő lettem. Tiszta kitűnő, meg még egy.
2: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A lábuk, mintha magától kezdett volna lépkedni. Az út kanyargósan ugyan, de a városba vezette őket, ahol soha addig nem látott világ tárult elébük. Emberek sokasága, boltok, járművek, s mindenféle csuda várta őket.

0: paripám takaros, kurtafarkú pejpiros. Hopp-hopp katona, felülök a csikóra, én ülök a csikóra, ti meg ketten alóra. Gyílovam előre, vágtas ki a mezőre! Gyíte, cocó, gyíte, ló, jó lovat vett nagyapó. Gyíte, gyíte, kis paripa, hátadra ül a katona, jól megfogja a gyeplődet, hogy ne vessed el majd őtet. Ej, haj, ágaskodva el is szalad már. Gyíte, cocó, Budára, ketten megyünk a vásárra, cukrot hozunk a babának, hogy jó legyen a mamának. Gyípápára, pillangóra, onnan megyünk Komáromba, Győrbe, Gyöngyért, Komáromba, dohányért, Szentpéterre, kenyérért, adnak ott egy petákért. Gyíte lovam a vásárba, mit hozzunk a tarisznyába, pogácsát, mogyorót, jó gyerekeknek valót. Höc-höc katona, ketten ülünk egy lóra, hárman meg a csikóra, úgy megyünk a vásárra, a nagy szemű Szilvára. Trap, trap, trap, lovam trappolgat, hegyen, völgyön, alagúton, nem tévedünk el az úton. Baba, ülj a térdemre, lovagoljunk Szegedre, ott árulják a rózsát, kapsz belőle bokrétát. Cófel, alóra, induljunk már makóra. Szénát zabot alónak, abrakot a csikónak. Van paripám takaros, kurta farkú pejpiros, ha felülök a hátára, visszanéz az urára. Dinni-dani lovagolna, igen, ám ha lova volna, de ha ló nincs, van pajtája, kapja magát felül rája. Gyere, Dini, a térdemre, lovagoljunk Debrecenbe, veszünk ottan vásárfiát, szépen szóló kis muzsikát. Gingalló lópatkó, erre megy Vígpalkó, a hátán tarisznya, benne szép furuja, aki ebbe belefú, soha se lesz szomorú. Kalács vagyok én, menyasszonynak sülök én, viszi a kutya a lepényt, nem bánts, fiam, hadd vigye, van még a kemencébe, höc, höc, höc. Gyerekek, gyerekek, szeretik a perecet, sósat, sósat, jó ropogósat, aki vesz, annak lesz, aki nem vesz, éhes lesz. Kip-kop kalapács, kicsi kovács, mit csinálsz? Aranypatkót szegelek, aranyszegecsekkel, utcupajtás kapferrája, úgy is te vagy a gazdája. Hopp, hopp, hopp, így megy a galopp. Így futaló tüstént, bokron, tudja jó, a brak van otthon. Így megy a galopp, hopp, hopp, hopp.
1: Mesés délelőttet! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Kópré József, tanítómhoz. Aki előadja nektek, Korcsog Laura. Milyen régen is volt, hogy futnak az évek. Régi iskolámnak emlékét keresve ma is visszatérek. Vallatom a padot, ahol egykor ültem. Hol vannak a társak, hol van jó tanítóm, kiért lelkesültem? Hallom a hangját is, mintha hozzám szólna. Anyám mellett anyám, a te kezed fogni, de nagy öröm volna. Elszaladt esztendők, kopott, halvány emlék. De a hála örök, s úgy dobog a szívem, mintha gyermek lennék. Gyermek, kisiskolás, mint valaha régen. Padok között járok, ahogy te is jártál krétával a kézben. Minden szem rám figyel, önmagam is látom, s együtt énekeljük, ahogy akkor régen. Virágom, virágom! Kisiskolás korom nyitott könyv előttem. Hogyan köszönjem meg az első betűket? Íme, versbe szőttem.
1: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A szürke pillangó. Tavasszal a frissen pattanó ropogós rügyeken ezer meg ezer hernyócska lakmározik. Van köztük húsos, tarka-barka és egyszínű. Miután a hernyócskák jól belakmároznak, megtömik a pocakjukat, és már nem bírnak többet enni, egy vékony, hosszú szálból gubót fonnak maguk köré, hogy nem sokára szemkápráztató pillangóként bújjanak elő. A legszebb erdőben, ahol ember még csak nem is járt, nyár elején csak úgy roskadoznak a bokrok és a faágak a sok kicsi gubótól, amik mind egy-egy pillangót rejtenek. Ők pedig a megfelelő pillanatban elő is bukkannak. Ilyenkor csak úgy kavarog a levegőben a sok szivárvány színű csillogó pillangó, akik a meleg napsütésben szárítgatják a szárnyaikat. A gyorsabbak hamarosan az erdő melletti tisztáson gyűlnek össze. A nap végére szép lassan mindegyik lepke megérkezik, és vidáman köszöntik egymást. Vannak, akik alig ismernek egymásra hernyókorukból, de végül mindegyikük bemutatkozik, és a pillangók összebarátkoznak. Egyik évben a legnagyobb és legszínpompásabb pillangó a mező közepére repült, és csengő-bongó hangon így szólt a többiekhez. Mindannyian nagyon sokat vártunk erre a pillanatra. Hernyókorunkban nem voltunk valami szépek. Most viszont mi vagyunk a leggyönyörűbbek az erdőben. Gyertek, sorakozzunk fel, és mutassuk meg mindenkinek, milyen csodák rejtőznek egy fehér gubóban. Azzal mindegyik pillangó szélesre tárta a szárnyait. A legnagyobb pillangó büszkén nézett végig a piros, sárga, kék és zöld tömegen, ám egyszer csak lecövekelt és hangosan felkiáltott. Te jó ég! Hát téged meg mi lelt? Kérdezte szörnyűködve egy közepes termetű lepkétől. A lepke csak zavartan áldogált, toporgott, lépegetett egyik lábáról a másikra, arról a harmadikra és a negyedikre, és csak szemlesütve motyogta. Nem tudom, én így bújtam ki a gubóból. A pillangó ugyanis tetőtől talpig, elől, hátul, a fejecskéjétől, a szárnya végéig teljesen szürke volt. Nem ismert előjönni az árnyékból, ahol áldogált, nehogy rásüssön a nap, és még többen meglássák. De akkor már mindenki őt bámulta, sőt, valaki oda is kiabált. Ő már hernyónak is sápat volt, ne foglalkozz vele! És hangos nevetéssel hátat fordított neki. A többi tarka lepke is követte a példáját, és ott hagyták a szürke lepkét. Szegény nagyon elszomorodott, és még szégyenlősebben húzta maga köré a szárnyait, amiket azóta nem mert kinyitni, amióta kibújt a gubóból. Egy fia szín nem volt se egyiken, se másikon. A szürke lepke szomorúan nézett a szivárványos forgatag után, ami keresztül kasul bejárta az erdőt, és úgy döntött, inkább elbújdosik. Attól kezdve csak az árnyékban, vagy este a sötétben merészkedett elő, hogy meg ne lássa valaki. Így csak a Szent János bogarakkal és a kicsit vaksi vakonddal kötött barátságot, mert őket legalább nem zavarta, hogy néz ki. A vakonda jókat beszélgetett, a Szent János bogarakkal pedig esténként körbe repülte az erdőt. De még ilyenkor is gondosan ügyelt arra, hogy még véletlenül se érje fény, hát ha megijednek attól, hogy egy színtelen szürke pillangóval barátkoznak. Ám egyik este annyira óvatlan volt, hogy berepült egy vékony holdsugárba, ami megvilágított egy kis tisztást az erdő közepén. Csak akkor eszmélt fel, amikor hallotta, hogy a Szent János bogár döbbenten felkiált. Nézzétek! Jaj! Ne haragudjatok! szabadkozott rögtön. Nem akartam, hogy így lássatok. Ám az egyik Szent János bogár félbeszakította. Sosem láttam ennél szebbet, mondta áhítattal. A szürke pillangó értetlenül nézett körbe. Mármint nálam? Nem értem. De látta, hogy a többi bogárka is megbabonázva bámulja. Amikor lenézett magára, kis híján elfelejtett csapkodni a szárnyával a döbbenettől. Ugyanis az egész szárnya gyönyörű sápat csillogással ragyogott, mintha csak a világ legfényesebb gyöngyét hozta volna fel valaki a tenger mélyéről. Neked csillognak a szárnyaid, mondta elképedve valamelyik Szent János bogár. A lepke egyik ámulatból esett a másikba. Annyi időn át kerülte gondosan a fényt, nehogy meglássák, erre most kiderül, hogy csak a fényben látszik, mennyire káprázatosan szép szárnyakat adott neki a természet. Egész éjjel le sem hunyta a szemét, alig várta, hogy napfényben is megnézze magát. Felébresztette még a vakondot is, hát ha ezt még ő is látja. Amikor a napocska első sugarai áttörtek a fák lombjain, a lepke vette egy nagy levegőt, és belerepült az első sugárba. Még a vakond is ámuldozott ettől az ezüstösen csillogó csodától, és vidáman csapta össze a tenyerét.
1: Ennél szebbet még nem hordott a hátán a föld, lelkendezett. Még szemüvegre sincs szükségem.
0: A pillangó pedig csak repkedett, csillogott és villogott a fák között, és sosem érezte még ilyen jól magát. De a pillangó közé nem vágyott vissza többé. Megmaradt a barátainál, akik szürkén is szerették. Bizony van az úgy, hogy nem elsőre vesszük észre, mi a világon a legszebb. De ha van hozzá türelmünk, mi is megtalálhatjuk a legszebb lepkét, ami csak létezik.

A gyertya meg a kulcs. Az öreg ember a halálos ágyához hívatta fiait. Jól figyeljetek, mert most megosztok veletek egy titkot. Az asztal alatt elástam egy ládikót, ami tel is tele van arannyal meg ezüsttel. Azt szeretném, ha a tiéd lenne elsőszülöttem, motyogta az öreg. Aztán a kisebbikhez fordult. De rólad sem feledkeztem meg. A pénz mellett van egy gyertya és egy kulcs. Az lesz a tiéd. De egy percig se csüggedj. Majd meglátod. Jó hasznát veszed. Miután az öreg megosztotta a titkát, elbúcsúzott gyermekeitől, és elszenderült. Mikor letelt a gyász, a testvérek felásták a konyhát a ládikó után, s csak ugyanott volt, ahol az apjuk mondta. El is osztották a kincseket, az idősebbik kapta az aranyat és ezüstöt, a kisebbik pedig a gyertyát és a kulcsot. Akkor a kisebbik fiú gondolt egyet. Megyek, megcsinálom én is a magam szerencséjét. Az önzetlen báty pedig adott 100 aranyat az öccsének, hogy mégse üdesebben vágjon neki a vándorútnak. A testvérek búcsút vettek egymástól, majd a legény elindult felfedezni a nagyvilágot. Egész nap az országutat rótta, s mire beesteledett, annyira elfáradt, hogy betért egy fogadóba. Fáradtan lejut az egyik asztalhoz, majd vacsorát és hozzá bort rendelt magának. Mikor a vendégek meglátták, hogy egy arannyal teli erszény van nála, mindjárt meghívták az asztalukhoz, hogy szálljon be ő is a kártyapartiba. A fiú nem akarta eljátszani a pénzét, de végül engedett az urak unszolásának, és beállt a játékba. A kártyások először hagyták a fiút nyerni, hogy rákapjon a játék ízére, és gondolták, majd utána elnyerik tőle a vagyonát. Ám az egyik parti közepette egy macska ugrott az asztalra,

0: és nagy lendületben feldöntötte a gyertyát, az meg elaludt. Egyszerűen vaksötét lett a fogadóban. De az éleseszű fiúnak eszébe jutott, hogy van nála egy gyertya. Előhúzta örökségét, és meggyújtotta. Akkor lepődött csak meg igazán. Körbenézett, és a fogadó összes vendége, de még a kocsmáros és a felesége is édesdeden szunyukkáltak. Hinnye, ez bizony csuda egy gyertya lehet, gondolta magában. Majd meggyújtott egy másikat, a sajátját pedig eloltotta, és akkor mindenki egyszerre felébredt. Ezután már a legény könnyen elnyerte a többiek pénzét. Minden kör alatt meggyújtotta a gyertyát, és amíg a többiek aludtak, ő megnézte a lapokat. Aztán, mintha mi sem történt volna, újra elfújta a gyertyát. Így a legény másnap már gazdag emberként hagyta el a fogadót. De egy percig sem tétlenkedett, elment a király udvarába, és beállt a katonaságba. A legény mindig is kitűnt becsületességével és bátorságával a társai közül, és az egyik győztes csata után végül kapitánnyá léptették elő. Ám a fiúnak nem szállt a fejébe a dicsőség, s amikor csak tudott, segített a szegényeken és az elesetteken. A jóságos kapitánynak hamar híre ment a birodalomban, és nem sokára a királyhoz is eljutott. Kíváncsi vagyok én erre a kapitányra. Tényleg olyan derék ember, ahogy mondják? S vajon honnan van a vagyona? Töprengett az uralkodó, és elhatározta, hogy árruhát húz, és meglesi a katonát. A király koldusnak öltözött, és kiment az utcára kéregetni. Kapitányom, csak egy kis alamizsnával szánjon meg, rebegte az árruhás király. Most éppen egy fittingem sincsen, de találkozzunk itt sötétedéskor, és majd akkor segítek, válaszolta a legény. Este a koldus és a kapitány megbeszélt helyen találkoztak, és a kapitány előhúzta zsebéből a kulcsot, amit az apja hagyott rá, bedugta az egyik bolt zárszerkezetébe, és csodák csodájára kinyílt az ajtó. A kapitány intett a koldusnak, hogy kövesse, majd a fiú összeszedte az összes pénzt, amit talált, és három kupacba osztotta. Az első a tőke, a második a becsületesen, a harmadik csalással szerzett pénz. Az utolsót tett csak el, adta oda halompénzt a koldusnak. Végig jártak még néhány boltot, és a koldusnak öltözött uralkodó egész szép kis vagyonra tett szert. Aztán egyszer csak gondolt egyet a király, próbára teszi a fiút, és azt mondta, most menjünk el a király kincses tárába. Ha akarod, megnézhetjük. De jól jegyezd meg, onnan egy fittinget sem hozhatunk el, felelte szigorúan a kapitány. Oda lopakodtak a palotához, majd a legény meggyújtotta a gyertyát, és az őröket már is elnyomta az ár. Aztán elővette a minden ajtót nyitó kulcsot, és kitárta a kincstár kapuját. A koldus csodálkozott, mint még sose látott volna ennyi drágaságot egy helyen, aztán arra gondolt, hogy próbára teszi a fiút. Úgy tett, mint aki el akar csenni egy maréknyi aranyat. Ám a kapitány észrevette. Tedd le rögtön azt a kincset, vagy megjárod! Förmett rá a koldusra. A koldus mentegetőzve elnézést kért, és visszatette a pénzt. Akkor már biztos volt benne a király, hogy derék emberrel van dolga, s másnap magához hívatta a kapitányt. Tudd meg, fiam, hogy tegnap koldusnak öltöztem, hogy kiderítsem, milyen fából faragtak téged. De már látom, hogy igazán derék, becsületes legény vagy. Ezért hát úgy döntöttem, rád bízom a kincstáram őrzését. Szívesen elvállalom, felséges uram, és ígérem, hogy nem fog csalódni bennem. Felelte, és így lett a legényből a király hű kincstárnoka. Aki nem hiszi, járjon utána.
1: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Erdők, mezők népmeséi. Bajzát Mária válogatása. A százlábú meg a földi giliszta. Kórai mese. Egy barázda billegetőtől hallottam valamikor réges-régen, miért is nem ment feleségül a százlábú a földi gilisztához, és miért nem vette el a földi giliszta a százlábút. Réges-régen egy öreg kő alatt lakott egy világszép százlábú hajadon. Szép volt, de hiú is nagyon, Egész nap a 100 karcsú és kecses lábát nézegette, gyönyörködött bennük. Estig tartott, míg mind a 100-at végig bámulta. Egyebet nem is csinált, nem mosott, nem főzött, csak pipiskedett. A szomszédjában egy hosszú földigi liszta éldegélt. Ez meg szorgalmas legény volt. Dolgos. Egész nap a földet túrta, ásta. Tekervényes alagutakat fúrt a föld alatt, és nagyon elégedett volt a sorsával. Egyszer eső után kibújt a föld alatti folyosójából, és megpillantotta a világszép 100 lábú hajadont. Egy csapásra beleszeretett. Elhatározta, hogy vagy ő lesz a felesége, vagy senki. A hajadonnak is megtetszett a legény. A giliszta nem sokára kérőket küldött a 100 lábúhoz. A hajadon igent mondott, készültek a lagzira. Egy-kettőre híre futott a dolognak. Megtudták a férgek, kukacok, bogarak, és rákezdték a sopánkodást, pusmogást, óbégatást. Meghibbantál, futottak a gilisztához. Ilyen menyecskét viszel a házhoz? No, majd veheted neki a cipellőket, csak győzzed. 50 párat egyszerre. Még ha csak cipellőt, mondták mások. De 50 pár szattyán csizmát is venned kell neki télire? Honnan szerzel ennyi pénzt? Aztán meg képzel csak el, ha leveti az 50 pár csizmáját, micsoda kopogás, dobogás támad a házban. Nem lesz ebből jó dolog. A 100 lábúnak meg a barátnői próbáltak beszélni a fejével. Micsoda alak, ez a te kérőd, egy lába sincs, csúszik, mászik a boldogtalan. Mások tódították. Aztán gondol csak el, mennyit kell majd mosnod, vasalnod rá. Egész nap a földet túrja, minden nap elmocskol 1-2 inget. Moshatsz, vasalhatsz napestig. Gondolkodóba esett a 100 lábú hajadon, igazat adott a barátnőinek. Meghányta vetette magában is a dolgot, végül fogott egy árkus papírost, és megírta a földi gilisztának, nem megy hozzá feleségül. Közben a giliszta is töprenkedett. Szegény legény vagyok én, miből vegyek neki annyi cipőt, meg annyi szattyán csizmát, aztán dologtalan hajadon is 100 lábú cifrálkodó, nem lenne nekem jó feleségem. Fogta magát, és ő is levelet írt a 100 lábúnak. Keressen mást magának! Egyszerre kapták meg egymás levelét. Elmaradt a lagzi, oda lett a szerelem. Máig se lettek egy pár, a 100 lábú meg a giliszta azóta haragszanak egymásra. Most már tudjátok miért. 100 lábúak giliszták. A 100 lábúnak 15-101 pár lába van. Ha elveszíti az egyiket, másik nő helyette, és az új láb minden vedlés során egy kicsit hosszabbra nő. A 100 lábúak éjjel aktívak és magányosan élnek. A földi giliszta egészen különleges élőlény. Nincs tüdeje, szeme, füle, viszont 5 pár szíve van. Ha elveszíti a teste egyik végét, akkor az a rész újra kinő. A hímnős giliszta magányosan él a nedves földben, csak párzás idejére keres társat, egy saját maga által kialakított folyosórendszerben. Eleven ekének is nevezik, mert szántja, forgatja, gazdagítja a talajt. Ellensége a 100 lábú.
3: Molnár mester malmában, meg sem ukkan magában. Szomorkodik, nem mulat.

0: Eszem, iszom, főzőcske.
1: Szita, szita, kerek, szita, ma szitálok, holnap sütök, holnap után cipót küldök. Szita, szita, kerek, szita, ma szitálok, holnap sütök, neked egy kis cipót sütök. Megzsírozom, megvajazom. A kis cipót neked adom.
0: Gyerekek, gyerekek, szeretik a perecet, sósat, sósat, jó ropogósat. Aki vesz, annak lesz, aki nem vesz, éhes lesz.
2: Egyék, igyék nem lesz egyéb, ha megette, jól tette, váljék egészségére.
0: Kicsi fazék, kicsi tál, kicsi gyöngy, mit csinál? Húslevest főz ebédre, mama lesz a vendége. Süssünk, süssünk valamit, majd én megmondom, hogy mit. Kerek legyen édes, úgy hívják, hogy Béles.
3: Fánk, fánk, sülafánk, süti, süti, anyukánk. Fánnikának, Sárikának, Katikának, Marcikának.
0: Kis Kati főzi kásáját, keveri, keveri, mindig jobbra keveri. Keveri, keveri, mindig balra keveri.
4: Ángyom sütött rétest, nem adott belőle, kivitte a kertbe, rózsás keszkenőbe, feltette a fára, legények számára.
5: Cicuska, macuska, mit főztél, Katuska? Kevertem babocskát, sütöttem pampuskát. Ide raktam, oda raktam, utoljára jól bekaptam, ham.
6: Nini, nézd csak a Sammut, az asztalnál elaludt. Tátva maradt a szája, leesett a villája. Elnye, benye, de nagy kár, nem ehetik levest már. Lefektetik az ágyba, alázatos szolgája.
7: Mesés délelőttöt! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Sziasztok, srácok! Novák Péter vagyok. Színházzal foglalkozom, tévéműsorok készítésével, meg mindennel, ami érdekel, mert a világ egy hihetetlenül izgalmas, gazdag hely. Erről tanúskodnak a meséink is. Mátyás király három kérdése, egy magyar népmese, és arról az igazságos királyról szól, akinek halála után bizony-bizony az igazságot féltették az emberek. Mátyás király három kérdése, magyar népmese. Elmondja Novák Péter. A gazdag főurak lépten a nyomon unszolták Mátyás királyt, ki ezért, ki azért, volt, aki egy szabad jószágért, más pedig meg hivatalért. Egyszer kivitte őket magával a szántóföldek közé, s amint ott járkáltak, szemébe tűnt egy szegény, öreg paraszt, aki négy sovány ökörrel szántogatott csendesen. Mátyás megismerte az öreg embert, emlékezett arra, hogy valaha, ifjú korában, egykor hű katonája volt, s mindig tele volt furfangos ötletekkel. A király kedvesen megszólította az öreget. Hát jó öreg, messzi van-e még a messzi? Bizony, nagyságos uram, csak az ökröm szarváig. És mondd csak, öreg, hány még a 32? Bizony már csak 12. De azért még most is meg tudnál fejni három vén bakkecskét. Megbizén, uram, királyom. A király ezen jót nevetett, az urak pedig csak bámultak, nem értettek egy szót sem abból, amit a király az öreggel beszélt. Látta Mátyás király az urak értetlenségét, és azt mondta az öreg embernek: amíg a képemet meg nem látja, addig meg ne magyarázza senkinek, amit most beszéltünk. Majd a három főúrhoz fordult, és azt mondta nekik: no, ha azt akarjátok, hogy kívánságaitokat teljesítsem, hát fejtsétek meg nekem az öreggel folytatott párbeszédemet, a három kérdésemet az öreg válaszaival együtt. Amíg ezt nem tudjátok, addig ne is alkalmatlankodjatok kérelmeitekkel. A három főúrnak természetesen az volt az első dolga, hogy megkörnyékezzék az öreget, hogy mondja meg nekik, mit jelent az első kérdés. Megmondom, bízén, 100 aranyért, szólt az öreg, akinek volt esze, hogy ingyen ne beszéljen. Megadták neki szívesen. Hát, uraim, amíg fiatal voltam, az volt a messzi, ameddig elláttam a szemeimmel. Most pedig az ökreim szarváig látok, tehát csak odáig tart a messzi. És mit jelent a második kérdés? Faggatták tovább az öreget. Azt is megmondhatom, de azt 200 aranyért. A főurak vakarták a fejüket, de meg kellett tudniuk a talányt, hát csak lefizették a nagy összeget. Az öreg pedig megválaszolta nekik ezt is. Az bizony azt jelenti, hogy hajdan 32 fogal volt, hát most hány van meg belőle? Bizony már csak 12. Ezt ugyan könnyű lett volna kitalálni, gondolták az urak. De ott van még a harmadik kérdés, arra mi lehet a felelet? Hogy fejhet meg az öreg három vén bakkecskét? Megmondom én azt is, de annak már 300 aranya díja, mondta nekik a furfangos öreg. A főurak elszörnyedtek, de az öreg nem hagyta őket alkudozni, mind az utolsóig leszámoltatta velük kérges markába a 300 aranyat. Hát uraim, így fejem meg a három vén bakkecskét, ahogy kegyelmeteket megfejtem. Ezt értette a király ő nagysága. Az urak erre nagyon megdőltek, no megálljon. Megmondjuk a királynak, hogy megmagyarázta a beszédet, pedig a király szigorúan megtiltotta, hogy amíg a képét meg nem látja, addig meg nem magyarázhatja senkinek. Én nem láttam a király képét, itt van mi, mondta az öreg, s mutatta a kapott aranyakon a király képét. Az urak elszégyelték magukat, és bosszankodva elsompolyogtak.
7: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
9: Sétálunk, sétálunk, egy kis dombra lecsücsülünk, csüt. Sétálunk, sétálunk, egy kis dombra lecsücsülünk, csüt.

0: A szállást kérő róka. Élt egyszer egy öreg, magányos róka az erdő közepén. Egy nap annyira megéhezett, hogy gondolt egyet, s fogott egy nagy zsákot, majd felkerekedett. Ahogy ment, mendegélt, egy kis falucskához ért. Bekopogott hát az első házhoz, és egy gazda ember nyitott ajtót.
1: Kedves jó ember, hosszú úton vagyok, megfáradtam. Beengednél otthonodba, hogy itt tölthessem az éjszakát?
0: A gazda és felesége megsajnálták az öreg állatot, s elszállásolták. Mielőtt nyugovóra tértek, a róka még megkérte a gazdát, figyeljen a zsákjára, hiszen egy hatalmas kakas van benne. A gazda megnyugtatta.
2: Az én házamból bizony még soha nem tűnt el semmi, nem kell aggódnod.
0: Ám reggel, mikor felébredt, a ravasz róka hatalmas jajveszékelésbe kezdett.
1: Jaj, valaki ellopta a kakasomat.
0: A gazda adott egy másik kakast az udvarából, hogy kárpótolja a rókát. A róka pedig széles mosolyjal ismét nekiindult a nagyvilágnak. Mikor beesteledett, a legközelebbi faluban bekopogott ismét egy házhoz, hogy esti menedéket kérjen. A ház népe itt is bedőlt a rókának. Megsajnálták, és vendégül látták. Hanem aztán újra megszólalt a róka lefekvés előtt.
1: Vigyázzám a zsákomra, kenduram, hiszen egy hatalmas lúd van benne. Nem szeretném, ha pirkadatra szem elől veszteném.
0: Amint elaludt a gazdas családja, a ravaszdi azonnal felpattant, és már falta is a kakas. Reggel aztán keserves sírásba kezdett.
1: Valaki ellopta a ludamat, mi lesz most én velem?
0: A gazda megsajnálta, és neki ajándékozott egy ludat a sajátjai közül. A róka pedig kaján vigyorral boldogan folytatta útját. Estére ismét megfáradt, és bekopogott egy tanyára. A ház népe ide is jóhiszeműen beengedte. A róka, mielőtt nyugovóra tért volna, gyorsan kimerészkedett még a gazdához a konyhába, s a fülébe súgta a következőt.
1: Jól vigyázz a zsákomra, egy hatalmas malac van ám benne. Nehogy idegenek erre ólálkodjanak és megkaparintsák.
0: A gazda megígérte, hogy nem fog bántódása esni a malacának. Ha kell, egész este rajta lesz a szeme. De éjszaka a róka ismét felkelt, s mohón magába tömte a zsákban hozott ludat. Lett reggelre újra nagy sírás rívás. A róka azt állította, hogy eltűnt zsákjából a malac. A gazda ennél a háznál is kárpótolta a rókát, ezért aztán valóban egy malaccal folytatta útját. A róka éjszakára ismét bekéreckedett egy házhoz. A szokásos módon lefekvés előtt félrehívta a gazdát.
1: Értékes disznó van ám a zsákomban, kendem, mint a szeme fényére, úgy vigyázzon reá!
0: A gazda azonban agyafurt volt. Nem hitte el, hogy valóban egy kövér disznót rejt a zsák, ám nem szólt semmit. Reggel a róka ismét síránkozni kezdett.
2: Nyugodj meg, róka komám! Adok neked helyette kettőt!
0: Azzal a gazda oda nyújtott egy hatalmas zsákot a rókának. Felragyogott egyből a ravaszdi arca, és már a fejedelmi lakoma járt eszében. Ám amikor bontaná ki a csomagot, legnagyobb meglepetésére két hatalmas vadászkutya ugrott ki belőle. A kutyák azóta is kergetik a rókát, ha csak el nem kapták.

0: Szervusztok, gyerekek! Szulák Andrea vagyok, a Kerek Élet Fája című könyvből, amely a Jeles Napok mesekalendáriuma, fogok mesélni Bajzát Mária válogatásából. A mese címe Bolondnál is bolondabb. Aki elmeséli nektek, Szulák Andrea. Volt egyszer valahol, ahol a zabot bugylibicskával hegyezik, egy falu. A falu szélen egy kis házikó, a kis házikóban meg egy legény és három leány testvére. Egyik nap a legény kiment a mezőre szénát gyűjteni. Mivel egymaga nem győzte, kiment vele a két kisebbik lány is. A legnagyobb lány otthon maradt főzni. Már kora délelőtt nekiállt, hogy idejében elkészüljön az ebéddel, de vizes volt a fa, és csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy a lány elégette a hagymát. A kis borjú épp a konyha előtti gyérfűben legelészett, amikor elbődült az égett hagyma szagára. No, a lány megijedt, de rettenetesen. Azt gondolta magába, a kis borjú most fogja magát, elindul a faluba, és elhírezteli mindenkinek, hogy ő elégette a hagymát. Márpedig, ha ennek híre megy, akkor őt el nem veszi senki fia, befellegzett a férjhez menésnek. Ott hagyott hát csapott papot, a tűzre nem ügyelt tovább, az ebédre se gondolt, csak megfogta a borjút, és tartotta erősen, hogy el ne menjen. Elharangozták a delet, a mezőn a szénagyűjtők megéheztek, és várták az ebédet. De hiába várták, az ugyan nem jött. A legény hazaküldte a középső lányt. Öregy húgom, nézd meg, hol marad az ebéd, mit csinál a nénéd? A lány haza is ment, és látja ám, hogy a nénje a kisborjút fogja, és el nem mozdul mellőle. Jaj, hát mi lelt, édes néném, miért fogod a kisborjút? Na is kérdezd, édes húgom, vizes volt a fa, csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy elégettem a hagymát. A kisborjú meg elbődült hangosan, láttam rajta, hírelni akarja a szégyenemet a faluba. Márpedig, ha ennek híre megy, akkor engem el nem vesz senki fia, de még lehet, hogy téged sem. Akkor aztán befellegzett a férhez menésnek. Ó, édes néném, akkor fogjuk együtt erősen a borjút, nehogy szégyen hozzon ránk. Ez alatt a mezőn nem győzték tovább várni az ebédet. A legény hazaküldte a legkisebb leányt is.
1: Erre egy húgom, nézd meg, hol marad az ebéd, mit csinálnak a nénéid?
0: A lány hazament, látja ám, hogy a nénjei a kis borjút fogják, s el nem mozdulnak mellőle.
2: Jaj, hát... Mi lelt titeket, édes nénéim? Miért fogjátok azt a kis borjút?
1: Ne is kérdezz, édes húgom. Vizes volt a fa, csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy elégettem a hagymát. A kis borjú meg elbődült hangosan, láttam rajta, hírét vinni indul a szégyenemet a faluban. Márpedig, ha ennek híre megy, akkor engem el nem vesz senki fia, de még lehet, hogy titeket sem. Akkor aztán befellegzett a férhez menésnek.
2: Ó, édes néném, akkor fogjuk együtt erősen a borjút, nehogy szégyent hozzon ránk.
0: A legkisebbik leány is beállt a sorba, most már hárman fogták a borjút. A bátyjuk várta őket, várta, azután otthagyta a félig rakott szekeret, és elindult haza, hogy végére járjon, mit csinál a három lány.
1: Jaj, hát mi lelt titeket? Miért fogjátok a kis borjút?
2: Ne is kérdezd, édes bátyám. Vizes volt a fa, csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy elégettem a hagymát. A kis borjú meg elbődült hangosan, láttam rajta, hogy hírelni akarja a szégyenemet a faluba. Márpedig, ha ennek híre megy, akkor engem el nem vesz senki fia, de még lehet, hogy a húgaimat sem. Akkor aztán befellegzett a férhez menésnek.
0: A legénynek még a lélegzete is elakadt, és majdnem szélütést kapott, ahogy ezt meghallotta. Hátat fordított a lányoknak, és elindult világot próbálni, a húgaihoz hasonló bolondokat keresni. mit gondoltok? Talált?
3: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: aranyszőrű bárány, népmese. Volt egyszer egy szegény ember, akinek annyi gyermeke volt, mint a rostalika. Még egyel több. Hol volt, mit tegyenek, hol nem. S a szegény embert vetette fel a bús a gond, hogy mit tudjon csinálni ezzel a sok gyerekkel. Eleget mondta nekik, menjenek szolgálatba. De egyik restebb volt a másnál, mind az apjára tátotta a száját. No, mégsem úgy volt egészen. A legkisebb ügyes legényke volt, nem nézhette, hogy a testvérei egész nap ácsorognak. Ő bizony, azt mondta az édesapjának, elmegy világgá, s addig meg sem áll, míg valami jó helyet nem talál. A szegény ember bezzeg nem bánta, hadd menjen, egyel kevesebb kenyérpusztító lesz a háznál. Elment a legkisebb legényke, ment, mendegélt, hegyeken, völgyeken által, s estére kelve egy faluba ért. Ott megtudta, hogy van a faluban egy erős gazdag ember, akinek annyi juha van, mint égen a csillag, s most éppen pásztort keres a nyáj mellé. Ment egyenest a nagy juhos gazdához, s elé mondta, hogy mi jóba jár.
1: Épp jókor jöttél,
0: mondja a gazda.
1: Mert elkergettem a juhászomat. Hát hallod-e, én felfogadlak, s ha egy esztendeig hűségesen őrzöd a juhaimat, bizony meg nem bánod.
0: Megalkuttak, hogy ha egy esztend ilyenkor a nyájból egy sem hibázzik, ad egy aranyszőrű bárányt. Abban megélhet úri mód, míg a világ, s még két nap.
1: Itt a kezem nem disznóláb, mondja a legény, s kezet csaptak magyarosan.
0: A juhos gazda adott neki egy szépen szóló furuját, jól feltarisztjáltatta, s a legény kihajtotta a nyájat a rétre. Közmint legyen mondva, a juhos gazdánál 3 nap volt az esztendő, de még eddig nem akadt legény, aki az esztendőt kiszolgálta volna, mert éjjel-nappal talpon kellett lennie. S ha csak behunyta a szemét, annyi juh hibázott a nyájból, hogy egy szegény embernek elég lett volna egész életére. No, ez a legényke bezzeg nem aludt el. Mikor egy kicsit elálmosodott, elévette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s hát uram, teremtőm, amennyi juh, mind táncra kerekedett. Az aranyszőrű bárány el nem maradt tőle, ez mindig előtte táncolt, de olyan szépen, olyan módosan, hogy csupa csuda. Mikor letelt az esztendő, szépen hazahajtotta a nyájat, a kapu előtt elévette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s a juhok táncolva mentek be az udvarba. Ott állott a gazda az udvar közepén, s számolta a juhait. De csak úgy csillogott a szeme, mikor látta, hogy egy sem hibázzik a nyájból.
1: No, te legény, mondja, megöregedtem. Kenyeremnek javát megettem, de még ilyen szolgám nem volt. Neked ígértem, neked is adom az aranyszőrű bárányt. Legyen rajta szerencséd.
0: Hely, örült a legény, örömében nem találta a helyét. Elbúcsúzott a gazdától illendőképpen, s ment az aranyszőrű bárányjal hazafelé. Mentek, mendegéltek szépen lassan, s estére egy faluba értek. Ott a legény szállást kért egy jó gazda embernél, aki azt mondta.
2: Istené a szállás, kerüljön beljebb, öcsém uram!
0: Bement a házba, de magával vitte az aranyszőrű bárányt is. De nézték, csodálták a bárányt. Különösen a házi lány nézte. Csodálta sokáig. Egész éjjel be nem tudta hunyni a szemét, mind az aranyszőrű bárányról gondolkozott. Addig s addig gondolkozott, hogy fölkelt az ágyból, s szépen a bárányhoz orozkodott. Gondolta, hogy míg a legény alszik, kiviszi a bárányt, s valahol eldugja. No, hiszen ezt jól elgondolá, mert ahogy a kezét rátette, a bárány szőrére ragadt egyszeribe. Oda bizony, mind a két keze. Eközben hajnalodott, s a legény fölébredt. Látja, hogy a leány a bárány hátához van ragadva. Gondolkozott, hogy már most mit csináljon. Ő bizony tovább megy a bárányjal, s hadd jöjjön vele a lány is. Hát úgy is tett. S ahogy kiértek az utcára, elővette szépen szóló furujáját, s fújta, fújogatta. Hely, lásd csodát! Táncolt a bárány, bárány hátán a leány, hogy csak úgy porzott belé az utca. Meglátja ezt egy asszony, aki éppen akkor vetett be kenyeret a sütőkemencébe. Kiszaladt a sütőlapáttal, s szídja égtelenül a leányt.
1: Nem szégyelled magad leány létedre,
0: mondta az asszony. Mert egyszerre csak a lapát a leány hátához ragadt. Lapátnyeléhez az asszony, s a legény csak fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját. Táncolt nagy begyesen elől a bárány, bárány hátán a leány, leány hátán a lapát, lapát nyelén az asszony. Úgy mentek végig az utcán. Ahogy a templom elé érnének, éppen jön ki a templomból a pap, s utána a sok nép. Kacagtak a népek, de a pap erősen megbotránkozik azon, hogy mi történik itten. Oda szalad az asszonyhoz. De csak ért volna hozzá, a pálca az asszony hátához ragadt. A pálca végéhez a pap, s az is táncolt a többi után. A vénasszonyok összeverték a tenyerüket, s elkezdettek kiabálni, jajgatni.
1: Jaj, jaj, még elviszik az aranyszájú papunkat, ne hagyjuk emberek, asszonyok!
0: Nosza utána az egész falu népe. Megfogják a papot, hogy visszahúzzák, de ahogy rátették a kezüket, sorba mind odaragadtak. A legény pedig fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját, s táncolt a bárány, bárány hátán a leány, leány hátán a sütőlapát, lapát végén a sütőasszony, sütőasszony hátán a pálca, pálca végén a pap, pap után az egész falu. Így értek egy városba. Ez éppen a király városa volt. Ott a legény betért egy kocsmába, tarisznyába tette a furujáját, hadd pihenjen egy kicsit a bárány, bárányjal az egész falu. Kérdi a kocsmárost. Miféle város légyen ez? Mondja a kocsmáros.
3: Ez a király városa.
0: Szóból szó kerekedik, s a kocsmáros elmondja, hogy a király erősen szomorú, mert van egy szépséges leánya, aki még soha nem nevetett. Kihirdette az országban, hogy annak adja a leányát, aki meg tudja nevettetni, de még eddig hiába próbálkoztak. A király kisasszony olyan szomorú, mint a háromnapos esős idő. No, gondolja a legény. Szerencsét próbálok, hát ha én meg tudom nevettetni. Ment a király udvarába, mellette a bárány, bárány után az egész falu, de az utcán nem táncoltatta őket. Bejelenteti magát a királynál, s elé mondja, hogy ő megpróbálná, hát ha meg tudná nevettetni a király kisasszonyt.
1: Jól van, fiam,
0: mondja a király.
1: Próbáld meg,
0: de ha meg nem nevetteted, kikergetlek az országomból. Egy életem, egy halálom, akárhogy is lesz, megpróbálom, mondja a legény. Csak a király kisasszony álljon ki a tornácba. Azzal lement az udvarra, a király pedig kiállott a lányával a tornácra, s úgy várták, hadd lám, mit tud a szegény legény. Hiszen mindjárt megmutatta, hogy mit tud, csak elővette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s utcu neki bolond eszed, ami volt is mind elveszett. Táncolt a bárány, bárány hátán a leány, leány hátán a sütőlapát, sütőlapát nyelén a sütőasszony, sütőasszony hátán a pálca, pálca végén a pap után az egész falu. No, ilyen táncot még nem látott a világ. Kacagott a király, de hát még a leánya is. A könnye is kicsordult, s csengett a palota a kacagástól. A bárány erre még nagyobbakat ugrott, s egyszerre csak levált a hátáról a leány, leány hátáról a lapát, lapát nyeléről a sütőasszony, asszony hátáról a pálca, pálcáról a pap, papról az egész falu, s úgy táncoltak egyesben. Most meg a király kezdett könyörögni, hogy ne táncoljanak már többet, mert ő is meghal, a lánya is meghal a sok kacagásban. Noha úgy, hát a legény eltette a furujáját, s egyszeriben vége volt a táncnak.
1: Hallod-e, te juhászlegény? Mondja a király. A leányomat megnevettetted? Hát neked is adom, s vele fele királyságomat.
0: A papot ott tartották, az mindjárt össze is adta a fiatalokat. Ott maradt a falu is az udvarban. A juhászlegényből lett király egyszeriben 6 lovas hintókat küldött az apjáért, s testvéreiért is. Ezekből mind nagy urak lettek. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
4: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Zsíp-zsup, kender-zsup, ha megázik, kidobjuk, zsupsz. Zsíp-zsup, kender-zsup, ha megázik, kidobjuk, zsupsz.
6: Az állatok nyelvén tudó juhász. Magyar népmese. Hol volt, hol nem volt, még az óperencián is túl nem volt. Az üveghegyen innen volt, kidőlt, bedőlt kemencének egy csepp oldala se volt, teli volt kaláccsal, egy se volt benne. Hát hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy juhász. Ahogy a juhait őrizte az erdőben, meglátott messziről egy tüzet. Abban egy rettentő nagy kígyó sírt. Segítsél ki, te szegény ember, jótét helyett jót várj, mert az én édesapám a kígyók királya, és megjutalmazza a te hűségedet. Hát kapta a juhász, levágott egy karót, s azzal kivette a kígyót a tűzből. A kígyó elmászott egy darabon. Felemeltek ott ketten egy nagy követ. A kő alatt lyuk volt, azon lementek a föld alá, a kígyók királyához. Kérdezte a kígyók királya. Mit kívánsz, te szegény ember, amiért a fiam életét megmentetted a haláltól? Azt mondta a szegény ember, csak azt kívánja, hogy az állatok nyelvét értse. A kígyók királya megadta, de egy feltétel alatt, hogy azt senkinek sem merje elmondani, mert akkor bizony rossz dolog fog történni. Ahogy hazafele utazott, meglátott egy odvasfát. Ült azon két szarka. Azt mondta egyik a másiknak, hely, ha tudnák az emberek, hogy mennyi pénz van ebben az odvasfában, milyen boldogok lennének belőle? A juhász meghallotta, megjegyezte a fát. Elment haza. Később eljött szekérrel a pénzért, hazavitte. Nagy gazda lett belőle. Elvette a számadó lányát. Az asszony mindig kérdezgette, hogy honnan van nekik ennyi pénzük. A juhász azt mondta, ne kérdezd, az Isten adta. Odahaza a szobában a kemence nyakon ült két macska. Azt mondja az öreg macska a kis macskának, hogy mivel ő kisebb, s könnyebb befér a kamrába, lopjon neki szalonnát. Erre a juhász elnevette magát. Kérdezte is a felesége, hogy mit nevet. Elmondta, hogy az öreg macska mit mondott a kis macskának. Kérdezte a felesége, hogy honnan érti ezt a beszédet. Ha te tudnád, de nem szabad megmondanom, mert akkor rossz dolog fog történni. Mindegy, mondjad csak meg, mondta a felesége. Nem lehet, kötötte magát a juhász. De egyszer vásárra készültek. Az asszony ült a kancalóra, az ember pedig a csődörre. Az asszony elmaradt egy kicsit. A csődör ekkor rányerített a kancára, hogy miért nem jön hamarabb. Ez meg azt mondta, könnyű neked, te csak azt a sovány embert viszed, én meg ezt a kövér asszonyt, te! A juhász ezt mind értette, megint elnevette magát. A felesége most is kérdezte, hogy mit nevet. Hát elmondotta, hogy mit mondott a csődör a kancának. Az asszony rákezdte, hogy mondja meg neki, honnan tudja ő megérteni az állatok nyelvét. De a juhász azt mondta, nem szabad, mert nagy baj lesz, ha megmondja. Hazamentek. Odahaza a farkasok elmentek bárányt kérni a kutyáktól. A kutyák azt mondták, hogy nem lehet, ezután mégis négyet odaígértek. De az öreg bodri kutya azt mondta, gyalázatosak, hogy meritek a gazdánk juhait odaadni? A gazda
4: ezt mind értette. Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló következik. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Július 13-ától új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori az ehető virágok és fűszernövények világával ismerkedik meg. A nyári kalandokban fahéj és füge is részt vesz. Bech Marian mesesorozatát Herman Lilla meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát július 13-ától, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
7: Drága barátaim!
4: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
8: Én nagyon szeretem!
4: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Elrepítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának. Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
8: Ez a Csukás Mese Rádió.
4: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
9: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
10: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szúnyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok gyerekek, Sipos Szilvi vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője, és most én olvasok nektek mesét. Mester Györgyi, nyári kaland a parkban. Az óvodás nagy csoportból elballagó Réka az iskola kezdés előtti nyár jó részét a nagymamájánál töltötte, mivel szülei szabadsága nem volt elég arra, hogy az egész szünetet kislányukkal tölthessék. De így is minden este beszéltek egymással telefonon, és Réka élménybeszámolójából a szülei pontosan tudták, mik voltak az adott nap történései, milyen a kislányuk hangulata, jól érzi-e magát. Ez utóbbival soha sem volt baj, hiszen Nagyival remekül telt a nyár. Reggeli után minden nap kisétáltak a közeli parkba, ahol a kislány megismerkedett a park különböző fajtájú fáival, virágaival, és néha egy-egy érdekes szép madarat is láttak a lombok között, amelyekről nagymama jóvoltából egy csomó érdekes dolgot tudott meg. De Nagyi mást is mesélt. Igazi mesekönyvből, míg végül a mindennapi felolvasás a park padján ücsörögve elmaradhatatlan részévé vált a délelőtti sétáknak. Réka persze néha magával vitte a babakocsiban Jutka babát, hogy ő is levegőzzön egy kicsit. Máskor a nagy pöttyös labdát, amivel nem csak ügyesen pattogtatni, hanem kapura lőni is lehet,

0: Ebben barátságuk zálogául adta. Igaz, a nyári szünet után az iskolában majd újra találkoznak, de hol van még a szeptember? Réka sokszor felemlegette a nagymamának Karcsit, és ezzel meg is indokolta, hogy miért hordja mindig magával a kismakkot. Az a bizonyos nap is ugyanúgy kezdődött, mint a többi. Reggeli után Réka hálóba rakta a pöttyös labdát, nagymama pedig magához vette a még ki nem olvasott mesekönyvet, és indultak volna a parkba. Réka az ajtóból szaladt vissza. Várj csak, Nagyi, Makkarcsit elfelejtettem berakni a zsebembe. Hagyd inkább itthon, mondta erre a nagymama. Még a végén elveszíted a parkban. Kiesik a zsebedből labdázás közben, akkor aztán sírhatsz utána. Jobb lenne, ha itthon hagynád. Rékát azonban nem lehetett lebeszélni az elhatározásáról, és zsebre tette a makkocskát. A parkban aztán volt nagy labdapattogtatás, kapura rúgás, majd amikor a kislány elfáradt, letelepedett a nagymama mellé, és várta a soron következő mesét. Közben nem felejtette el a zsebében ellenőrizni, megvan-e még Makkarcsi. Sőt, ki is ültette maga mellé a padra. Azután várakozás teljesen fordult nagymama felé. Jöhet az új mese, most Makkarcsi is meghallgatja, tette hozzá. A mese nagyon izgalmas volt. Annyira, hogy sem Réka, sem a nagymama nem vette észre, amikor a fejük felett a nagy fenyő lombkoronájában elcikázott egy kis vörös villám. Legalábbis, ha valaki megfigyelte volna, bizonyára ennyit lát belőle. Sajnos az érdekes mese is egyszer csak véget ért. Nagyi és unokája szedelőzködni kezdtek, hogy hazamenjenek. Réka hálóba rakta a pöttyös labdát, nagymama pedig felvette a szatyrát, amiben persze mindig meglapult egy kis üvegben Réka kedvenc üdítője is, és már indultak, amikor a kislány felkiáltott. Nagyi, eltűnt Makkarcsi! Talán nézd meg a pad alatt, hát ha leesett, tanácsolta a nagymama. Keresték a fűben, a kavicsok között, Réka még a közeli virágágyásban is megnézte, négy kézláb mászva kereste mindenütt, de Makkarcsi csak nem került elő. Potyogni kezdtek a könnyei, annyira sajnálta a kisbarátja elvesztését. Hazamentek. Otthon Nagyi volt olyan tapintatos, és persze szerette, sajnálta annyira az unokáját, hogy nem rótta fel a kislánynak, én előre figyelmeztettelek, ne hozd magaddal a parkba Makkarcsit, mert... Másnap reggel kissé szomorúan indultak a parkba, csak kettesben. Rékának nagyon hiányzott harmadik társuk, Makkarcsi. Nem is volt labdázás, kapura rúgás, bár a pöttyös labda most is ott lapult a hálóban. Csak csendben leültek a padra, és Nagyi kezdte felolvasni a soron következő mesét. A kislány láthatóan alig figyelt a történetre. Még csak el sem mosolyodott a mulatságos résznél, amikor a szajkó lábára rászorult a makkupakból készült papucs. Talán nem is volt jó ötlet, gondolta Nagyi, olyan mesét választani, amiben szintén makról esik szó. De azért végigolvasta a mesét. Amikor becsukta a könyvet és szedelődködni kezdtek, hirtelen valami koppant a padon, pontosan Réka mellett. A kislány odanézett, és a földön, a fűben meglátta Makkarcsit. Akkor a feje fölüli zajt hallott, ágak finom roppanását, és elsuhanni látott egy vörös villámot, ami még cikázott egyet-kettőt, majd ráült egy közeli ágra. Egy szép, loboncos farkú, barnás-vörös kis mókus volt. Ott ült, Réka szerint mosolygott, és mintha azt mondta volna, én csentem el Makkarcsit, mert jó csemegének tűnt, de visszahoztam, mert olyan kemény, hogy nem tudtam megrágni. És valóban, Makkarcsi kalapján apró fognyomokat lehetett látni, de ez semmit sem változtatott a kislány örömén. Megkerült a barátja, egy becsületes megtaláló jó voltából. Mit gondoltok, Réka magával vitte ezután is Makkarcsit a parkba? Elárulom, hogy igen, csak nem vette elő a zsebéből.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Vas úton kocsi zörög, a kereke gyorsan pörög, Sári néni vezeti, aki látja, neveti.
3: Boros úton

A leopárd meg a sakál. A nap olyan erősen sütött a déli órákban, hogy a szavanna állatai behúzódtak a hűvös barlangokba. A fák árnyékában vagy a tó vizében kerestek menedéket a napsugarak elől. A sakál is éppen búvóhelyet keresett magának, mikor orrát hirtelen megcsapta a friss hús illata. Elindult a szag irányába, és nem messze onnan egy fa alatt megpillantotta a leopárdot, amint éppen egy antilop húsából lakmározott. A sakál szemei elkerekedtek, gyomra nagyot kordult, hisz már napok óta nem evett semmit. Úgy döntött, megszólítja a leopárdot, és bízva nagy lelkűségében kér tőle egy falatot. Kedves leopárd úr, kezdte legédesebb hangján. Látom, jókora antilopot sikerült elejtened, esetleg pár falatot hagynál nekem belőle? A leopárd rá se nézett a sakálra, mintha meg se hallotta volna a szavát. Ám a sakált egyre jobban kínoszta az éhség, és végül összeszedte minden bátorságát, és közelebb merészkedett, hogy egy darab húst elcsenjen. A leopárd ekkor nagyot mordult. A másik meghátrált, de nem csüggett, hiszen a sakálok messze földön híresek a ravasságukról. Gyorsan kieszelt hát egy tervet, hogy megszerezze magának az ebédet. Így szólt a leopárdhoz. Akkora ez a zsákmány, hogy egyedül talán be sem tudnád falni. Habár látom, jó étvágyad van, de az enyém még annál is nagyobb. Miket beszélsz te? Kérdezett vissza a sértődött leopárd. Hogy mersz velem gúnyolódni? Nem akartam én gúnyolódni, csak azt mondom, hogy az étvágyam még a tiédnél is nagyobb. Na persze, nevetett fel a leopárd. Tudd meg, hogy nekem ez még csak az előétel. Könnyen meg tudnék még enni bármit. Ebben igazad van, de én akkor is ragaszkodom hozzá, hogy nekem nagyobb az étvágyam, erősködött tovább a sakál. Ha tényleg így van, akkor bizonyítsd be, vágta rá a leopárd. A ravasz sakál pedig csak erre a mondatra várt. Bebizonyítom én, de mondd, mit kapok, ha én nyerek? Ha mégis te nyernél, ezentúl meg fogod kapni minden zsákmányon felét. A sakálnak tetszett az alku, és megegyeztek, hogy holnap reggel találkoznak. És a sakál megmutatja neki, mekkora is az ő étvágya. Mikor beesteledett, a sakál vadászni indult, és közben azon törte a fejét, hogyan járjon túl a leopárd eszén. Abban biztos volt, hogy az étvágyát nem tudja felülmúlni, és valami csellel tudja csak legyőzni. És akkor a sakál meglátott a fűben egy követ, ami egy koponyára hasonlított, és hirtelen eszébe jutott valami. A falu felé vette az irányt, majd beosont az egyik kunyhóba, és megkereste az edényeket, amikben az emberek a festékeiket tartották. Majd fogta az egyik tálat, és elcsente. Azután kiment a földekre, és az összes tököt, amit talált, befestette pirosra. Végül, mint aki jól végezte dolgát, hazament az odújába, és lefeküdt aludni. Másnap a sakál vidáman ébredt, és már is a leopárd keresésére indult. Egy árnyékos fa alatt talált rá, amint éppen egy gyöngytyúkot reggelizett. Jó napot, leopárd uram! Kiáltott oda neki. Na hát, te ilyen kevéssel is jól laksz. Ha befejezted az evést, megmutatom neked, mekkora étvágyam volt, mondta a sakál. Te már meg is reggeliztél? Kérdezett vissza a leopárd. Hisz tudod, hogy én éjszaka vadászom? Miután a leopárd befejezte a reggeliét, elindultak a tökföld felé. Aztán a sakál megállt a fenn síkon, ahonnan már ráláttak a földre. Várj, itt álljunk meg, nehogy az emberek meglássanak minket.
Nézd csak ott azt a rengeteg koponyát, mondta a sakál, majd a befestett tökökre mutatott, amik éppen úgy néztek ki a hajnali fényben, mintha felfalt állatok koponyái lennének. A leopárdnak földbe gyökerezett a lába. Na hát, mennyi vadat ejtett el, gondolta magában. És akkor elismerte, hogy bizony a sakál igen jó vadász, talán még nála is jobb, és még nála is többet tud enni. Bevallom, megleptél, de állom a szavamat, ezentúl minden zsákmányom fele téged illet majd. Attól fogva a leopárd és a sakál elválaszthatatlanok lettek. A leopárdot lenyűgözte a sakál vadász tudománya, a sakál pedig mindenhová követte társát, és soha többé nem kellett éheznie.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok! Réka vagyok. Újra egy találós kérdés megfejtésére szeretnélek hívni benneteket. Ez most ugyan rövid lesz, de korán sem egyértelmű. Figyeljetek jól! Egy kis házban 5 kis szoba sorakozik szépen, 5 kis ember bújik oda melegedni télen. Kis házikó 5 szobával. Ez lehetne egy kis nyaraló is, nem? Nem, hiszen tovább úgy hangzik, hogy 5 kis ember melegszik benne télen. Még nem állt össze a kép? 5 kis ember, mint az 5 ujjam? Tudtam, hogy rajtatok még az ilyen ravasz feladat se fog ki. Jól mondjátok, ez a kesztyű! Nagyon okosak vagytok!
0: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.

Olen. Ahogy sokféle ember él a földön, meg annyi fajtája van a virágoknak és bokroknak, melyekről számtalan történet szól. Ez a mese most a Len életét meséli el, és higgyétek el, gyerekek, sokat tanulhatunk tőle. Nagy táblákban nőtt a Len a mezőn. Szomszédja volt a búza, kettejüket magas sövény választotta el, melyet sövénykarók tartottak. A búza nagyra volt magával, hiszen belőle készítik a lisztet. Oda se figyelt a kis Lenre, de az nem bánta, boldog volt egymagában. Nem csak karcsú alakom, szép halványkék szirmaim is vannak, sőt, még hasznos is vagyok, hiszen annyiféle dolog készülhet belőlem, vélekedett a Lenvirág. Csak várd ki a végét! Figyelmeztették a sövénykarók, akik sok mindent láttak már életükben, hiszen évek óta álltak ott. Hamarosan téged is lekaszálnak, ami nagyon fájdalmas. De a Len nem csüggett, bizakodva tekintett a jövőbe. Biztos vagyok benne, hogy csodás dolgoknak leszek részese, és sok örömet okozok még másoknak. Eljött a nap, mikor a Lent betakarították. Ahogy a sövénykarók megjósolták, nagy fájdalmakkal járt. De ő összeszorította fogait, és tűrte, mert biztos volt benne, hogy ezután jó dolgok következnek. Hanem ezután csak még nagyobb fájdalom következett. Vízbe áztatták, majd megfulladt szegényke, de kitartott. Ami most következett, még az eddigieknél is borzasztóbb volt. Tűzparázs fölé lógatták, hogy kiszáradjon. De a bátor Len csak állta a forróságot. Mindennek megvan az ára, gondolta. Ezután már csak valami szép jöhet. Igaza is lett. De előtte még egy próbát ki kellett állnia. Húzták, vonták, széjjel tépték, rostjai sajogtak, darabokban volt már. Akkor elkezdték tekerni, sodorni, fonni, szövőszékbe tették, és ott kínozták. Végül nagy fehér vászon kerekedett belőle. No, igen, ezért megérte a sok szenvedés. Milyen szép fehér lettem, erős és hatalmas! Örvendezett a Len. Elkerült a varrónőhöz, aki kiterítette egy asztalra, és végig simította. Tetszett a Lennek a törődés, ám akkor előkapta a varrónő a tűt, ollót s a cérnát, és vagdosta a vásznat, szurkálta a tűvel. Végül egy tucat fehér nemű készült belőle. Olyan szépek, hogy egy herceg kisasszony is megirigyelné őket. Ekkor volt csak igazán elégedett a Len. Micsoda pompa! Teltek múltak az évek, végül előregedett, megkopott, kilukadt. Akkor szétvágták őket, de a Len szinte örült ismerősének az ollónak, és tudta, hogy életének egy új szakasza kezdődik. Újfel beáztatták, forró vízben kifőzték, és száradni akasztották a tűz fölé. Hanem ekkor már egy új anyag volt. Papír. Kíváncsi vagyok, mi leszek most. Könyv, újság, ki tudja, talán díszes ajándékot csomagolnak majd belém. Egy ifjú íróhoz került, aki csodás történeteket írt rá. Na hát, ezt a megtiszteltetést annyi év szolgálat után ismét hasznomat látják. Elvitte az író a nyomdába a kéziratot, ahol sok száz, vagy talán ezer könyvet is mintáztak róla. Mikor végeztek,
Az író hazavitte a papírköteget, és gondosan elhelyezte polcán a többi papír és könyv között. Ott töltötte a következő évtizedet. Sok barátra lelt, sokat forgott az író kezében is. Ahogy telt az idő, elöregedett. Lapjai megsárgultak, néhol el is szakadtak. Az illata is megváltozott. Egy alkalommal, mikor a kandallóban tüzet raktak, levették a polcról a papírköteget is. Gyerekek ültek a tűz körül, figyelték, hogyan ég a fa, hogyan ízzik a parázs vörös fénye. Egyszer csak az író felkapta a papírost, és a tűzre dobta. A gyerekek pedig figyelték, hogyan kap kékes-sárga lángra, és a pernye, ami maradt utána, még sokáig szállt a levegőben, hogy végül a kandalló alján megpihenjen. Így ért véget a Len élete, ami valóban tele volt izgalommal és új élményekkel. Sokat láthatott, mert végig kitartott, és bizalommal fordult minden új dolog felé.

Csukásmese Rádió. Itt a nyár, hurrá! A játszóterek, a parkok és a kerékpárutak most tel is tele vannak gyerekekkel, akik száguldoznak a biciklikkel. Kerékpározni igazán szuper dolog. Suhanunk a szélben, száguldunk a parkban, s persze megesik, hogy olykor fel is borulunk. Ezért fontos, hogy mindig óvatosak legyünk, mindig vegyünk fel térd és könyökvédőt, és ne feledkezzünk meg a sisakról sem, hogy a fejünk biztonságban legyen. Érdemes palacktartót is felszerelni, ahová a biciklis kulacsot tehetjük, hiszen jól jön, ha megszomjaznánk. A kerékpározás közben felfedezhetjük a környéket, láthatunk madarakat, fákat, virágokat, és közben mozgunk is, ami nagyon egészséges. Ha a barátainkkal biciklizünk, még izgalmasabb a játék. Vannak, akik még nem tudnak kerékpározni, még túl kicsik hozzá. De ne aggódjatok, nem olyan nehéz megtanulni. S ha már megtanultátok, akkor egy új, izgalmas világ nyílik meg előttetek. Szóval pattanjatok nyerekbe, tekerjetek bátran, de vigyázzatok magatokra is, élvezzétek a szél süvítését, a nap melegét és a nyár minden vidám pillanatát. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: történt már megint?
1: Csukás Mese Rádió.
2: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a nyulacska harangocskája, aki elmeséli nektek Mahó Andrea.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nyulacska. Ennek a nyulacskának volt egy szépen szóló harangocskája. Egyszer a nyulacska elment az erdő szélére, lefeküdt egy bokor tövébe, és a bokorra felakasztotta a harangocskáját. Reggel, mikor felébredt, a bokrot sehol sem látta, hanem egy nagy fát látott helyette. Felnézett rá, és látta, hogy a harangocskája a fán van. Kérte a fát, hogy adja vissza a harangocskáját, de a fa nem adta vissza. Ekkor a nyulacska elment a fejszéhez, és kérte, hogy a fát vágja ki, hogy a fa adja vissza a szépen szóló harangocskát, de a fejsze nem vágta ki. Most a nyulacska elment a köszörűkőhöz, hogy fenje meg a fejszét, hogy a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát, de a köszörű nem fente meg a fejszét. Ekkor a nyulacska elment a vízhez, hogy hajtsa a köszörűt, hogy a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. De a víz nem hajtotta a köszörűt. Ekkor a nyulacska elment a bikához, hogy igya meg a vizet. A víz hajtsa a köszörűt, a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. De a bika nem itta meg a vizet. Ekkor a nyulacska elment az egérhez, hogy csípje meg a bikát. A bika igya meg a vizet, a víz hajtsa a köszörűt, a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. De az egér nem csípte meg a bikát. Ekkor a nyulacska elment a macskához, hogy fogja meg az egeret. Az egér csípje meg a bikát, a bika igya meg a vizet, a víz hajtsa a köszörűt, a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. A macska azt mondta, ő megfogja, de előbb adjon neki tejecskét. A nyulacska elment a tehénhez, kérte tőle a tejecskét. A tehén azt mondta, hogy ő ad tejecskét, csak vigyen neki füvecskét. A nyulacska elment a kaszáshoz, hogy adjon neki füvecskét. A kaszás adott is füvecskét, és a nyulacska vitte a tehénnek. A tehén adott neki tejecskét, és a nyulacska vitte a macskának. A macska megfogta az egeret, az egér megcsípte a bikát, a bika megitta a vizet, a víz hajtotta a köszörűködet, a köszörűkő megfente a fejszét, a fejsze kivágta a fát, a fa visszaadta a szépen szóló harangocskát. A nyulacska megőrvendett, a szépen szóló harangocskát visszaakasztotta a nyakába, és mindig ott tartotta.
0: A nyulacska harangocskája című mesét hallottátok.
2: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szabó Borbála, Árpád a nyúl. Igen, a nevem Árpád. Tudom, hogy ez egy kicsit furcsa név egy nyúlnak. Árpádnak sokkal inkább bajszos férfiakat szoktak nevezni, semmint plüss alvó állatokat. Engem mégis így nevezett el a gazdám, a Gyurka. És hiszem, hogy nagyon jól tette. Csak rám nézett, amikor megkapott engem a szülinapjára, és azon nyomban látta, egy kiköpött Árpáddal van dolga. Egy komoly nyúl áll előtte. Halkatom karcsú, bundám ízléses, halványszürke, nincs aranyos pocakom, sem hatalmas buta fejem. Van viszont kis kerek szemüvegem, keresztbe tudom tenni a két lábamat, és tudok úgy ülni, mint egy elegáns ember. Okos gombszemeimmel intelligensen figyelem a világ jelenségeit, hosszú ápolt bajszom bölcserre meg, néhány férfias szőrszál ékíti a fejem tetejét. Régebben volt egy nyakkendőm is, de az elveszett, mert egy lány viccből levette rólam. Ha-ha-ha, lány humor. Azóta sincs meg. Én tehát Árpád vagyok, a nyúl. A gazdám pedig Gyurka, a legokosabb fiú a világon. Göndörhaja van, kockás inget hord, és szintén szemüveget. Együtt, ketten mi mindenkinél okosabbak vagyunk. Nincs nálunk okosabb nyúlember páros, annyi biztos. Legalábbis azok voltunk mi ketten sokáig. Egészen addig, amíg egyszer Gyurka el nem vesztett engem. Nos, a helyzet az, hogy az én gazdám, akármennyire okos fiú és akármennyire is van szemüvege, néha elég szétszór tud lenni. Reggel volt, a buszon ültünk, és óvodába igyekeztünk hármasban anyával, amikor Gyurka megpillantott az utcán egy markológépet. Leugrott a buszról, ez már az óvi megállójában volt szerencsére, anya meg őrülten utána. Mire észbe kaptam, egyedül ültem a plüssülésen. Plüss nyúl a plüssülésen. Nem volt egy vidám pillanat. Még búcsút sem inthettem az én Gyurkámnak, még észre sem vette szegény, hogy nem vagyok a hóna alatt. Estig zögykölődtem a buszon. Lassan besötétedett. Először eldőltem, aztán leestem az ülés alá. Ide-oda grúltam a buszpadlóján, teljesen összekoszolódtam, pedig talán mondanom sem kell, nagyon nem szeretek összekoszolódni, egyszerűen nem illik az eleganciámhoz az összekoszolódás. A végállomáson a vezető körbe járta a buszt, és végre észrevett engem odalent. Hát ez mi? Kérdezte saját magától, és meg is felelt saját magának. Egy kis nyuszi. Na, köszönöm szépen, ez se lát a szemétől, még hogy nyuszi. Itt... Bocsánat, de egy komoly, fajsúlyos nyúlról van szó. Mindegy. Aztán felemelt a földről, és zsebretett. Amikor újra elővet, hunyorogva láttam, hogy egy fancsali képű gyerekkel állok szemben, egy kicsit idősebb lehetett, mint az én gazdám, de közel sem volt annyira bizalomgerjesztő. Az volt a gyanúm, hogy már is rosszaságon töri a fejét, bár ne lett volna igazam. Jé, hát ez mi? Érdeklődött a fancsali. Látszik, hogy apja fia.
3: Egy nyuszi, a buszon találtam, kell?
4: Alig kaptam levegőt a felháborodástól. A buszvezetőnek kötelessége lett volna eljutatni engem a talált tárgyak osztályára. Hát ez elég gázul néz ki. Vakantotta a kellemetlen gyermek, majd fülön ragadott engem, egy Árpádot, és bevonszolt a szobájába. Odabent tombolt a sötét rendetlenség. Nem véletlenül mondom, hogy sötét, ennek a fiúnak az összes holmia fekete volt. Fekete ágytakaró, fekete párna, fekete asztal, fekete szék. Mennyire kezdett hiányozni nekem Gyurka rendes, színes, napfényes kis szobája. A fiú leültetett az íróasztalára, és méregetni kezdett.
3: Hülyén nézek, kis rác, mondta. Egy szemüveges, trébel kis nyalógép nyuszinak.
4: Hát, köszönöm az újabb bókot. Ezek után letépte rólam az én okos szemüvegemet, elővett valami random nagy fémkarikát. Mi ez, egy másik szemüveg? Talán gondoltam. De nem, nem az volt, ugyanis egy hirtelen mozdulattal, Atyaisten, a fülembe szúrta! Segítség, ez bűncselekmény! Átszúrták a fülemet, rendőrség, mentők! Fancsali viszont elégedettnek tűnt.
3: Na, ez az, piercinges nyuszi, ez már menő. A neved Jack Sparrow, igaz?
4: Ja, persze. A tied meg ostoba Ottó, bunkó Benő, agyatlan aladár. Ezután a fülemre erősített, folyton a fülemmel foglalkozott, egy hosszú vezetéket, aminek a végéből iszonyatos ricsaj jött. Ezt üvöltött egy fába szorult féreg. Rettenetes, kitörölhetetlen élmény volt. Aztán egy ágyban aludtunk, hajnal felé végre kiesett a fülemből a vezeték. Agyatlanka végre elaludt. Az az igazság, hogy ahogy ott feküdtem mellette és néztem, már nem is haragudtam annyira. Nem lehet valami vidám élete szegénynek, hogy így él itt, mint egy koszos kis vadember. Reggel bevitt magával az iskolába, egész órán a padjában tartott és szorongatott. Ezt egy idő után a tanítónénie is észrevette. Te mit csinálsz ott a pad alatt, Csabika?
3: Közöd, mint agyad,
2: felelte tömören az én kis vademberem. Ezt nem kellett volna. A tanítónéni bedühödött. Százszor megbeszéltük már, hogy játékot nem hozunk az iskolába, igaz? Kérem szépen azt a nyulat, holnap visszakapod.
4: Ó, mi kellemes meglepetés! Valaki végre nyúlnak nevezett. Minden rosszban van valami jó.
2: Csabika, akit ezek szerint így hívnak, rémülten dugdosni kezdett engem, de hiába a tanítónéni ragaszkodott hozzá, hogy adjon át neki. Húzakodni kezdtek, mire leszakadt a farkam.
4: Még mennyi kín vár rám ebben a rideg világban az én Gyurkám nélkül?
2: A tanítónéni eltett a táskájába. Mondhatom, itt alig lehetett elférni. Illatos, mi a csodák és csikiző akármik, zsebkendők, ecsetkék, tollak és üvegcsék között hányódtam. Közben kicsit sajnáltam Csabikát, mert tudom, hogy megszeretett engem.
4: Ez,
2: és egy kicsit én is őt.
4: Fura dolog, hogy nem csak azt lehet szeretni, aki jó. A tanítónéni nagyon kedves kis hölgy volt egyébként, kivéve Csabikával. Piszaorrú, csillogó szemű, jó illatú, és az otthona is nagyon tiszta, rendes, színes. Láthatóan egyedül élt, eltekintve a papagájától, akit egy kalitkában tartott. Amint hazaérkeztünk, kiültetett engem a kanapéra, és megvizsgálta a farok helyzetet. Épp itt volt az ideje. Már lógott is kifelé a vattám. Komolyan, attól féltem, hogy elvérzek. Varródobozt vett elő, és neki látott megjavítani engem. Nem láttam pontosan, mit vart fel rám, de megbíztam az ízlésében. Egészen addig, amíg fésülgetni nem kezdte a férfias kis hajamat. Szent egek, ezt nem élem túl! Micsoda megaláztatás! Nem elég, hogy már nincs szemüvegem, most zsúrfiút csinálnak belőlem, zsúrnyuszit! Azt hittem lánynak nézett, és én nem tehettem semmit ellene. Tudod-e, nyuszika, mi az a szerelem?
2: Kérdezte fésülés közben. A szerelem olyan, mintha egész nap meleg szélben repülnél, mintha egyszerre sírnál és nevetnél, mintha meg akarnád ölelni az egész világot. A tanító néni szivárványos szemében könnycsepp remegett. Én holnap találkozom a szerelmemmel, kis nyuszi, mondta. Olyan boldog vagyok, ő az életem értelme. Másnap elvitt magával. A táskából hallottam, hogy beszélget valakivel. Először halkan még nevetgéltek is, majd egy időre csönd lett. Aztán egyszer csak a tanítónéni teljesen váratlanul előrántott engem, és hozzávágott egy szakállas, ismeretlen férfihoz. Lehet, hogy ez a muksó az élete értelme?
3: Ne haragudj, nem úgy értettem!
2: Mentegetőzött a muksó.
5: Mit nem úgy értettél? Ezt hogy lehet másképp érteni? Hazudtál nekem!
2: Zokogott a szép tanítónéni, és én kezdtem nagyon megijedni. Aztán a tanítónénim se szó, se beszéd elrohant, és ott hagyott engem a nem éppen úriember ölében. Őszintén bevallom, kezdett tele lenni a hócipőm ezzel a sok tulajdonos váltással.
3: Te mintha mérgesen néznél rám, kis nyuszi,
2: morfondírozott a szakállas.
5: Igen, mérgesen nézek, igen. Mégpedig azért, mert ön egy lelketlen ember. Magába bolondította szegény tanítónénit, miközben becsapta őt. Ez nem éppen úriemberhez méltó viselkedés, Mr. Szakállas Muksó.
2: Ráhajtottam a fejemet egy rohadt almacsutkára, és vártam a kukásautót, hogy örökre elvigyen. Elaludtam. Azt álmodtam, hogy kellemes, simogató, illatos lágy melegben forgok-pörgök a levegőben. Csodálatos érzés volt. Úgy sejtettem, hogy ez a mennyország. Kinyitottam a szemem. Nem a mennyország volt, hanem egy mosógép. Igen, egy mosógépben tartózkodtam, ami épp most állt le. Egy kedves fehér köpenyes nő kivett belőle, és kirakott az ablakba száradni.

0: nézett engem. Árpád! Üvöltött fel hirtelen a gyurkaszerű fiú, akiről éppen ebben a pillanatban bizonyosodott be, hogy maga Gyurka az, személyesen! Az ablakhoz szaladt, ahogy tudott szegény, mert egy hatalmas gipszet vonzolt a jobb lábán. Kinyitotta az ablakot, és úgy, ahogy voltam, azon vizesen magához ölelt. Én egész nyúl életemben nem voltam ilyen boldog. Árpád, képzeld, eltörtem a lábam az oviban, amikor fociztunk, és közben annyira hiányoztál. Hol voltál? Mindent hallani akarok. Hova lett a szemüveged? Hadarta egy szuszra, és teljesen össze-vissza, Gyurka. És még csak ekkor nézett végig rajtam tüzetesebben. És mi ez a fémizé a füledben? Hogy áll a hajad, és miért van virág a farkad helyén?
1: Sok mesélni valom van, az biztos,
0: feleltem neki. Aztán bebújtunk az ágyába, magához ölelt, és én mindent elmeséltem.

0: Csukás Mese Rádió. Ne felejtsétek el, az apró odafigyelések is nagy változást hozhatnak. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Irány a Balaton!

minden nyaraláson van egy esőnap, olyankor bennmaradunk a szálláson, és mit csinálunk? Kockolunk? Nem. Mindjárt megtudjátok. Badacsonyi az eső, édesapa itt dogál. Hé, jaj!

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, csukibukik, István bácsi vagyok, a mesepóstás. Most én mesélek nektek. Humor utca 33. Írta Fecske László. Élt egyszer egy fiatalember, aki egész életében bohóc szeretett volna lenni. A humorát sokan díjazták, ám a bohóc iskolába sohasem kapott felvételi lehetőséget. 30 éves volt, amikor elhatározta, hogy már pedig ő akkor is az emberek nevettetésének szenteli az életét. Elnevezte magát Bonifácnak, s az addig összekuporgatott pénzéből építetett egy hatalmas házat, amelynek kívül és belül is minden fala más-más színű volt. Ezeket telepingálta különleges, vicces rajzokkal. Arra gondolt, hogyha fellépni sehol sincs lehetősége, majd ebben a házban, amelynek színház terme is volt, fellép és megnevettet mindenkit, aki csak betér hozzá. Telt múlt az idő, de alig-alig jöttek az emberek. Az a kevés vendég, aki betévedt Bonifáchoz, persze majd hanyatt esett a nevetéstől. De hiába próbálták terjeszteni Bonifác nevetéssel gyógyító házának hírét, a várva várt érdeklődés elmaradt. Bonifácnak majd megszakadt a szíve bánatában. Jaj, hová lett az emberek humorérzéke? Nem szeretnek már nevetni? Nem is vagyok vicces? Ezek a gondolatok kavarogtak a fejében. Egy nap egy öreg úr sétált el a színes emeletes ház előtt. A szemével végigpásztázta a falon lévő grafikákat, s hangosan felnevetett. Bonifác villámgyorsan szaladt ki a bejárati ajtóhoz a nagy kacagás hallatán.
2: Ez aztán nem mindennapi házikó, mondta az öreg úr. Na látja, itt szívesen ellaknék. Épp most keresek magamnak egy kellemes hangulatú nyugdíjas otthont, ahol megfelelő ellátást is kapok. Már hármat is végigjártam, de az ápolók mind túl komolyak. Mintha udvariaságból nem nevetnének. Azt hiszik, hogyha az ember megöregszik, a humorát is elveszti, pedig nem így van.
1: Bonifác elmosolyodott. Úgy érezte, hogy rokon lélekre talált az öreg úr személyében. Azonnal behívta a házába, és körbevezette. Az idős úrnak minden tekintetben megtetszett a ház, és gyors készfogást követően megállapodtak Bonifáccal abban, hogy ő is ide költözik. Bonifác házának híre egyre csak terjedt, főként az idősebbek körében. Jöttek is a vendégek, akik hamarosan lakók lettek az épületben. Még bővíteni is kellett a rezidenciát, amelynek egy részét Bonifác idősek otthonává alakította, de nem is akármilyen otthonná. A házban ugyanis megkövetelték a jókedvet és a nevetést, amellyel a tulajdonos sokakat meggyógyított. Ide aztán jöhettek a vidámságra jókedvre vágyó emberek, akiket a szürke mindennapok eléggé leterheltek. Hamarosan Bonifác háza lett a környék leghíresebb intézménye, ahová mindenki boldogan lépett be, s még boldogabban távozott. A derű még a szomszédos lakók között is elterjedt, s Bonifác kérésére az utcát, amelyet egyébként addig Szomorkány utcának hívtak, átkeresztelték Humor utcára. Bonifác álma beteljesedett, hiszen ő lett a legismertebb nevettető az egész világon, aki nemes tevékenységével sokak szívébe belopta magát.
3: Sziasztok, én Fodor Imre vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője, és azt kívánom nektek, hogy legyen szuper a nyaratok, érezzétek nagyon jól magatokat, fürödjetek, fagyizzatok, bringázzatok, kiránduljatok nagyon sokat, és mielőtt lefeküdnétek, hallgassátok a Csukás Meserádiót, hogy az esték is szépek legyenek.

Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, ifjabb Bazsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője, 3 gyermek édesapja, akiknek nagyon szeretek mesét olvasni, úgyhogy hallgassátok most meg tőlem Max Lucado Az enyém vagy című meséjét. Pancsinello Manó falván élt. Ő is fából készült, mint a többi fa Manó. Őt is Éli, a fafaragó mester faragta, mint a többi fa Manót. És ő is követette ostobaságokat, mint a többi fa Manó. Például, amikor elkezdett dobozokat és labdákat gyűjtögetni. Az úgy volt, hogy Nyulánk vett egy új dobozt. Másoknak is volt doboza, de az övé új volt. Nyulánknak nagyon tetszett az új szerzeménye. Úgy gondolta, ez a faluban fellelhető összes doboz közül a legklasszabb. Csak úgy csillogott, villogott. Nagyon büszke volt rá. Talán túlzottan is büszke. Fellemasírozott vele az utcákon, csak hogy minél több famanónak eldicsekedhessen vele. Láttátok már az új dobozomat? Kérdezte a mellette elmenőket. Meg akarjátok fogni egy kicsit? Pancsinellóhoz is odament és cukkolni kezdte. Ugye milyen klassz lenne, ha neked is lenne egy új dobozod? Pancsinellónak nagyon megtetszett Nyulánk doboza, és elkezdett egy saját doboz után sóvárogni. Nyulánk meg úton útfélen a dobozával dicsekedett, és azt gondolta, hogy ő sokkal jobb, mint a többi famanó, hiszen neki van egy új doboza. Fürge, egy másik famanó, nem értett vele egyet. Az én dobozom is van olyan, mint Nyulánké, mondta, miközben az út túloldalán ő is a dobozát mutogatta a famanóknak. Fürge doboza ugyan nem volt új, de egy kicsit nagyobb volt, egy kicsit fényesebb volt. És ez egy kicsit több volt, mint amit Nyulánk el tudott viselni. Nyulánk nagyon csúnyán nézett Fürgére. Aztán hirtelen egy jó ötletet támadt. Beugrott egy boltba, és vett magának egy labdát. Így neki most több játéka volt, mint Fürgének. Egy doboza plusz egy labdája. Amikor Fürge ezt meglátta, összehúzta a szemöldökét. Nehogy már én maradjak alul, gondolta. Vett 2 labdát. Fülig érő szájjal, 2 labdával és egy dobozzal vonult Nyulánkhoz, és nagy vigyorral az arcán odaszólt neki. Nekem több van, mint neked! Szinte még be sem csukta a száját Fürge, amikor Nyulánk már a boltban volt, és vett egy újabb dobozt. Aztán Fürge ugrott be, és vett még egy labdát. Utána meg Nyulánk vett egy labdát, Fürge meg egy dobozt. Labda, doboz, Nyulánk, Fürge, Fürge, Nyulánk. És ez így ment egész nap. Akkor rögtön még leállíthatta volna valaki. Igazából a polgármester meg is próbálta. Hogy lehettek ilyen buták? Kérdezte tőlük. Kit érdekel, melyik őtöknek van több játéka? Ha, csak féltékeny vagy, mivel neked egy sincs, mondták neki. Én féltékeny? Rátok? De pár percen belül a polgármester is sorban állt a pénztárnál, karja tele dobozokkal és labdákkal. Újabb és újabb famanó jelent meg dobozokkal és labdákkal. A hentes, a pék, az ács, az orvos a felsővárosból és a fogorvos az alsóvárosból. Hamarosan az összes famanó azon volt, hogy neki legyen a legtöbb labdája és doboza. Az egyik doboz nagy volt, a másik fényes, az egyik labda nehéz volt, a másik könnyű. Cipekedtek a magas emberek, cipekedtek az alacsonyok. Mindenki cipekedett. És közben mindnyájan azt gondolták, a jó famanónak sok van, a nem annyira jónak kevés. Ha egy olyan famanó vonult végig a főutcán, aki akkora kupac labdát és doboz cipelt, hogy ki sem látszott mögüle, az emberek megálltak és megjegyezték, na ez itt egy jó famanó. De ha olyat láttak, akinél csak egy labda, vagy csak egy doboz volt, fejüket rázták és azt gondolták, esetleg a mellettük állónak oda is súgták, szegény famanó, szegény, szegény famanó. Pancsinello persze nem akarta, hogy szegénynek titulálják, úgyhogy elhatározta, hogy annyi dobozt és labdát szerez, amennyit csak tud. Átúrta a szekrényt és talált benne egy kis labdát. A zsebeit kiürítette és összeszedett annyi aprót, amiből már vehet egy kis dobozt. Ó, van egy jó ötletem, jelentette ki hangosan. Eladom a könyveimet, és a pénzből, amit értük kapok, vehetek még több labdát és dobozt. Így is tett. Vett egy dobozt, kék meg zöld színűt, aminek az oldalára felhőket festettek. De ez sem volt elég. Még éjszaka is dolgozni fogok, hogy több pénzem legyen, határozta el. És tényleg dolgozott, a pénzből pedig vett egy újabb labdát. Mivel pedig éjszaka is a munkahelyén volt, nem volt többé szüksége az ágyára, hát azt is eladta. Vett az árából még 2 labdát. Hamarosan annyi játéka volt, hogy az egyik karja teljesen megtelt velük. De a többi famanónak még több volt. Volt olyan, akinek olyan sok volt, hogy már alig tudott velük járni. Mondogatták is panaszkodva, de magukban büszkén, de nehéz ezzel a sok labdával meg dobozzal járni. Pancinello is ilyen famanú akart lenni, úgyhogy még ezt is, azt is eladott, és egyre többet dolgozott. A szemei már égtek a fáradtságtól, a karja meg fájt a sok cipekedéstől. Azt sem tudta, mikor is pihent utoljára. És ami a legrosszabb, a barátaival réges-régen nem játszott. 1000 éve nem láttunk, mondta egy nap Lúcia. Gyere és játsz velünk megint, kérte haverja, fafejű. Nem mindenki volt odáig a dobozokért és a labdákért. Pancinello barátait például egyáltalán nem foglalkoztatta a gyűjtögetés. Pancinellót viszont most jobban érdekelték a dobozok és a labdák, mint a barátai. Dolgom van, mondta nekik. Ők meg csak sóhajtottak egyet. De Pancinellót ez sem érdekelte. Csak az, hogy a többi dobozos és labdás alak mit gondol róla. Ám bármilyen keményen dolgozott is, nem volt elég pénze, hogy annyi játékot vegyen, ami feltűnt volna a többieknek. Aztán támadt egy szuper ötlete. Elhatározta, hogy eladja a házát. Ez tiszta őrültség, mondta Lúcia. Hol fogsz akkor lakni? Kérdezte fafejű. Pancinello nem tudta, de nem is érdekelte. Másra sem tudott gondolni, mint hogy mennyi labdát és dobozt vehet majd a sok pénzen. Tehát eladta a házát. Vett egy csomó-csomó labdát, majd egy csomó-csomó dobozt. A sok játék miatt már azt sem látta, hova megy. Bőven a feje fölé ért a játékkupac, de nem zavarta. Egyébként is, mi van akkor, ha majd leszakadnak a karjai? Miért lenne az baj, hogy neki megy mindennek? Miért lenne az baj, hogy nincsenek barátai? Elvégre is van egy csomó doboza, meg labdája. Sőt, némely famanú még utána is fordult, amikor elment mellette, és hangosan megjegyezte, hűha, ez ám a jó famanú. Pancinello meghallotta ezeket. Nem látta ugyan, hogy kimondta, de pontosan hallotta. És nagyon jó volt hallani. Én jó famanú vagyok, gondolta magában. Egyszer aztán valaki megváltoztatta a szabályt. A polgármesterné. Nagyon büszke volt a sok labdájára és dobozára. Ráadásul az ő játékai nagyon különlegesek voltak. Előkelő, furcsa nevű boltokban vette őket, és az árcédulát is rajtuk hagyta, hogy mindenki láthassa, milyen sokba kerültek. Ő akart a legjobb famanú lenni. Egy nap aztán támadt egy ötlete. Nem csak, hogy nekem lesz a legtöbb játékom, hanem a legmagasabbra is én jutok. Fogta magát és felmászott az egyik doboz tetejére, onnan kiaválta. Figyelem, mindenki, ide nézzem! Hirtelen mindenki túl akarta szárnyalni. Egy famanó a szökőkútra mászott fel, egy másik az erkélyre, egy harmadik a tetőre. A hegymászás a polgármester ötlete volt. Manó csúcs Manó falva mögött emelkedett. Felmászom a csúcsra! Kiáltotta és azt remélte, hogy ő ér oda elsőként. A cél most már az volt, hogy a legtöbb játékkal a leggyorsabban és a legmagasabbra jussanak fel. Dobozokkal és labdákkal megrakott famanók loholtak fel a hegyoldalon. De buta ötlet volt ez a verseny. Mivel nem látták, hogy hova tartanak, neki mentek egymásnak. Mivel holtfáradtak voltak, megbotlottak a saját lábukban is. Mivel keskeny volt az ösvény, néhányan félreléptek és legurultak. De a famanók csak mentek, mentek. Pancinello leghátul kullogott, nehezen mászott. Neki nehezebben ment, mint a többieknek. Végül is ő még nem régóta jó famanú. Nem szokott hozzá a sok cipekedéshez, de eltökélt volt. Szépen rakta egymás után kis falábait. Mivel azonban nem látott maga elé, azt sem tudta, hogy az ösvény szélén ment. Azt sem vette észre, amikor letért az ösvényről, csak azt tudta, hogy hirtelen egy szál magában volt. Hűha, mindenkit megelőztem, gondolta. Így aztán csak ment, mendegél tovább. Már biztosan egészen közel vagyok a csúcshoz, micsoda jó famanú vagyok. Én érek fel elsőként a legtöbb játékkal. Egyszer csak Pancinello megbotlott valamiben. Próbált ő egyensúlyozni, hátrahajolt, majd előre, de csak nem tudott megállni. Játékai jobbra-balra dőltek. El fogok esni, gondolta. Persze ő nem tudta, hogy az éli házához vezető ösvényre tévedt. A műhely ajtó küszöbén botlott meg, és hasra vágódott. Amikor észrevette, hogy hol is van, nagyon zavarba jött. Sokáig csak feküdt ott, arcával a földön, sok labdája és doboza szanaszét körülötte. Az egyik labda elgurult, és pontosan Éli satupadjánál állt meg. A fafaragó ekkor megfordult. Pancinello. Mély hangja nyugodt és kedves volt. A kis famanó még mindig nem mozdult. Érezte, hogy elpirul. Úgy látom, nagy a rakományod. A kimerült famanó 4 kézlábra állt, de még mindig lógatta a fejét. Ezek itt a dobozaim és a labdáim, mondta csendesen. Játszol velük? Kérdezte Éli. Pancsinello megrázta a fejét. Szereted a dobozokat meg a labdákat? Az érzést szeretem, amit bennem keltenek. Milyen érzést keltenek benned? Hogy fontos vagyok, válaszolta Pancsinello, még mindig nagyon halkan. Szóval úgy gondolkozol, mint a többi famanú, jegyezte meg Éli. Azt gondolod, hogy minél több valamid van, annál jobb vagy, és annál boldogabb leszel. Valahogy így. Gyere csak ide, Pancsinello. Mutatni akarok neked valamit. Pancsinello most először emelte fel fafejét, és felnézett Élire. Megkönnyebbült, amikor látta, hogy a faragómester nem mérges. Követte az ablakhoz. Nézd meg őket, mondta Éli. Pancsinello kinézett az ablakon, és látta, hogy a nyüzsgő famanúk még mindig másznak felfelé. Megbotlottak, hasra estek, veszekedtek, lögdösték a másikat, hogy haladjon már. Boldognak látszanak? Kérdezte Éli. Pancsinello némán rázta a fejét. Fontosnak látszanak? Egyáltalán nem, mondta Pancsinello, miközben tekintetével megkereste a polgármestert és feleségét. A polgármester a földön feküdt, a felesége meg éppen akkor állt fel a férje hátára. A feje tetején egy dobozt egyensúlyozott, szájában egy labda volt. Szerinted, amikor a famanúkat faragtam, azt akartam, hogy így viselkedjenek? Kérdezte Éli. Nem. Pancsinello vállára egy nagy kéz nehezedett. Tudod, mibe kerültek neked ezek a dobozok meg labdák? A könyveimbe, az ágyamba, a pénzembe, a házamba. Kis barátom, ennél sokkal többet veszítettél. Pancsinello próbált visszaemlékezni, hogy vajon mi egyebet adott még el. De Éli már folytatta is. A boldogságodat. Nem voltál boldog, ugye? Pancsinello egy pillanatig habozott. Nem. Elveszítetted a barátaidat. De leginkább a hitedet, a bizalmadat. Nem hittél abban, hogy én boldoggá teszlek. Ezekben a dobozokban és labdákban bíztál. Pancsinello a játékkupacra nézett. Hirtelen már egyáltalán nem tűntek értékesnek a kincsei. Ezt jól elrontottam, mondta. Nem baj, vigasztalta Éli. Azért még értékes vagy. Pancsinello lehajtotta a fejét és elmosolyodott. Értékes vagy. Nem amiatt, amid van, hanem amiatt, aki vagy. Mert az enyém vagy. Szeretlek. Ezt ne felejtsd el, kis barátom. Nem felejtem el, mondta Pancsinello most már széles mosollyal. Aztán hirtelen elkomorodott. Éli? Igen. Mit csináljak ezzel a sok dobozzal meg labdával? Talán odaadhatnád valakinek, akinek tényleg szüksége van rájuk. Pancsinello megfordult, hogy hazainduljon, de újból megállt. Éli? Igen. Nincs hol aludnom. Szeretnél ma este itt aludni? Kérdezte Éli mosolyogva. Hát persze, nagyon fáradt vagyok. Így azon az éjszakán Pancsinello egy halom faforgácson aludt. Úgy aludt, mint a bunda. De jó volt a mesterházában lenni.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, én Herman Ille vagyok, és ma egy verssel készültem nektek. Hárs László, miértek és hogyanok? Hogyha nyár van, hol a tél? Egész télen hol a nyár? Mikor nem fúj, hol a szél? És hogyha fúj, hova száll? Fényes délben hol a hold? Sötét éjjel hol a nap? Ha kimosták, hol a folt? Ha nem habzik, hol a hab? Ha beszélnek, hol a csend? Ha felszárad, hol a sár? A mente, az hova ment? A várkastély mire vár? A fél óra mitől fél? Az aludt tej hánykor kél? Két adagot miért nem kér, aki nyaklevest ebédel? A golyóban mi a jó? Ki a bálban mi a bál? Miért folyik a folyó? A tóvize miért áll? Miért nem úszik a csibe? A hal miért nem repül el? Az eső miért esik le? Miért nem esik soha fel? Miért mindig ma van ma? A holnap miért nem ma van? Az idő honnan jön és hova tart? Minden csupa hol meg ha, csupa miért és hogyan. Mondják, néhány év alatt nagyra növök biztosan, s mind az összes titkokat megfejtem egymagam. De marad majd egy titok, amit akkor sem értek. Hogyan lesznek a hogyanok, s miért vannak a miértek.
0: Mesés délután a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Gárdonyi Géza, a kutya meg a nyúl. Valamikor réges-régen, a világnak kezdetén, minden állat békességben éldegélt a földtekén. Ki volt akkor nagyobb úr, mint a kutya meg a nyúl? Erdőn, mezőn együtt jártak, együtt éltek, együtt háltak. Megosztották, amit fogtak, szóval jó barátok voltak. Egyszer, hogy a tél beállott, és a földre sok hó szállott, azt mondja a füles nyúl, rakjunk tüzet, kutya úr.
2: Rakjunk tüzet, aki lelke,
1: ne reszkessünk a hidegbe. Nosza, hamar galjat szednek, tüzet raktak, melegszenek, melengetik bundájukat, átalfázott írhájukat. Haj, de jó a meleg télen, a havas, zord erdőszélen. Azt mondja a vidám nyúl, játszunk egyet, kutya úr.
2: Mit játszunk?
1: Te lakodalmat.
2: Jól van, játszunk lakodalmat.
1: Cincogjunk, meg brummogjunk, ugrándozzunk, táncoljunk. Felszökken hát a vígnyúl, szembe véle kutya úr, ugrándoznak, bokáznak, keringélnek, cicáznak, s hogy a táncot szebben járják, egymást hopp, hopp. Hanem íme mi történik? Az állatok így regélik, ahogy ottan ugrándoznak, nevetgélnek, bolondoznak, meglökte a kutyát a nyúl, s tűzbe ugrott a kutya úr. Váú! Üvölt a kutya. Mit csináltál, te buta? S hogy így rája kurjantott, a farkába kaffantott. A nyúl utcú, vesd el magad, farka nélkül tovaszalad. Nem kergeti a kutya, leégett a papucsa. Azóta csepp a nyúl farka, s mesztelen a kutya talpa, s azóta van, hogy a nyúl fut, ha jön a kutya úr.
0: Csukás Mese Rádió. Ó, i, ó, ci, ó, áció, káció, akáció, vakáció. Ezt a kis mondókát a kisiskolás gyerekek már jól ismerik. Az általános iskola utolsó napjain felírják a táblára ezt a szót, így várva a nyári szünet kezdetét. Mit is jelent a vakáció? Azt, hogy sok-sok szabadidőnk lesz játszani, pihenni és kalandozni. A nyár mindig tele van élményekkel. Süt a nap, meleg az idő, és rengeteg izgalmas dolgot csinálhatunk. Játszhatunk a szabadban, komukozhatunk, biciklizhetünk, labdázhatunk, vagy akár pancsolhatunk is a vízben. Sokan ilyenkor meglátogatják a nagymamát és a nagypapát, vagy más rokonokat. Ezek a látogatások mindig nagyon különlegesek. Finom ételek, közös játékok és sok-sok szeretet vár ránk. A nyár azért is olyan jó, mert több időt tölthetünk a barátainkkal. Kirándulhatunk, fagylaltozhatunk, eltölthetünk több napot is a játszótéren. És tudjátok, hogy miért szeretik a gyerekek annyira a nyarat? Mert ilyenkor minden nap egy kicsit olyan, mintha ünnep lenne. Nincs rohanás, több a játék, és minden nap tartogat egy új kalandot. A vakáció egy hosszú, napsütéses kaland. Használjuk ki minden percét, gyűjtsünk sok szép emléket, és élvezzük a nyár minden pillanatát. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Robin Hood. Réges-régen az angliai Sherwoodot és erdejét egy kabzsi városbíró uralta. Mindent magának akart, és ha valaki csak betette az erdőbe a lábát, azt vadászaival elfogadta, és már is tömlöcbe vetette. Így kapták el Robin Hoodot is, aki azonban fogadást kötött a vadászokkal.
1: Ha eltalálom a célt, bárhol tűzzétek is ki, szabadon eresztetek.
0: Ám akkor még nem is sejtették a vadászok, hogy kivel van dolguk. Robin, ügyes íjász lévén, könnyedén beletalált a célba. A vadászok megszegték a fogadalmat, és megkötözve a városba hurcolták. Csak hogy egy bátor favágó odaosont Robinhoz, elvágta köteleit, és együtt szaladtak vissza az erdőbe. Ott aztán eldöntötték, hogy a többi balsorsú foglyot is megmentik. Rajta ütöttek a vadászokon az erdőben, akik fejvesztve menekültek Robin nyilai elől. Ott hagyva foglyot és fegyvert is. Így alakult meg a bujdosók tábora. Robin Hoodot megválasztották vezérüknek, és ezentúl ők vigyázták az erdőt. A városbíró közben 100 arany jutalmat ajánlott annak, aki elkapja, s színe elé viszi Robint. Egy nap Robin egy erős legénnyel találkozott az erdőben. Gondolta, próbára teszi.
1: Hé, te kölyök! Eredj jutamból! Kiáltotta.
0: De az ifjúnak se kellett több, kardot rántott, és párbajra hívta Robint. Ezúttal azonban Robin volt a vesztes. De látta, hogy Little John nem csak erős, de bátor és eszes is. Felvette hát a csapatába, és onnantól együtt vigyázták az erdő határait. Egy nap a vásárban járt a városbíró, és azon nevetett magában, milyen ostoba az egyik mészáros, hogy féláron adja a portékáját.
2: Hát neked talán sok száz barmod van, hogy nem kéred meg az árát?
0: Kérdezte tőle.
1: Van bizony,
0: felelte a mészáros.
1: Ha volna kedve hozzá, városbíró uram, megmutatnám a birtokomat.
0: A városbíró kapott az ajánlaton, és kilovagoltak. Már messze jártak a várostól, furcsálotta is a bíró, de nem ismerte fel, hogy a mészáros valójában Robin álruhában. Mikor már mélyen az erdőben jártak, Robin megállt és füttyentett egyet. Nyomban körülvették őket a bújdosok. Elvettek a városbírótól mindent, amit csak tudtak. Csak egy lovat hagytak neki, amin hazalovagolt. Tudta Robin, hogy az átejtett városbíró kerestetni fogja, komolyan kell vennie a fenyegetését, ezért embereket gyűjtött maga mellé. Eszébe jutott, hogy él valahol egy remete barát, akit nagy harcosnak ismernek. Elindult hát, hogy megkeresse. Nagyra nőtt a barát, így viadal helyett Robin máshogy tette próbára.
1: Kedves barát, volnál-e olyan kedves, és átvinnél hátadon a folyó túlpartjára?
0: A barát hátára vette és átvitte, de ott meg ő neki volt egy kérése.
1: Oda hagytam az erszényemet, most rajtad a sor, hogy visszavigyél.
0: Robin majd összeesett a megtermett barát súlya alatt.
1: Látod, fiam, az ész is számít, nem csak az erő, mondta Tag barát,
0: Robin pedig felvette csapatába. Egyik nap, miközben Little Johnnal vigyázták az erdőt, egy ifjút pillantottak meg, amint boldogan hárfázva a város felé tart. Másnap látták visszafelé jönni, de nem volt már kedve játszani. Búsan hajtotta le a fejét. Megkérdezték tőle, mi bántja.
1: A városbíró a menyasszonyomat holnap egy gazdag vénemberhez adja, mesélte szomorúan a fiú.
0: Robinnak új ötlete támadt. Árruhát húzott, és elkérte a fiútól a hárfát, majd a városba ment. Másnap Robin a templomban beállt a muzsikusok közé, és mikor minden vendég megérkezett, már nagyot kiáltott, és már is ott termett az egész banda. Tagbarát septiben összeadta a szerelmeseket. A városbíró pedig kapálózva nézte végig Little John ölelésében. Tavasszal íjászversenyt rendezett a városbíró. 1000 arany volt a legjobb jutalma, és úgy festett, hogy az áruhás Little John nyeri meg. Utolsóként egy sánta, vörös posztós parasztlegény indult. A fiú mind háromszor célba talált, hát ő kapta a pénzt és az aranynyilvesszőt is. Maga a városbíró adta át a jutalmat, nem is sejtve, kit tesz gazdaggá. A pénzt pedig az erdőben Robin, mert hogy ő volt az áruhás bajnok, szétosztotta a szegények közt. Már csak egy terv volt hátra, hogy a városbírót végképp megleckésztessék. Little John áruhában beállt a bíró mellé testőrnek. Majd a várban jó barátságot kötött a szakáccsal, aki nem szívlelte a hatalmaskodó bírót. Egy nap, mikor a bíró vadászatra indult az erdőbe, Little John hátra maradt a várban, és a szakáccsal minden szobát bejártak, és mindent, mit találtak, szekérni, kincset és minden jó falatot, az erdőbe vittek. Mire a városbíró a bujdosókra akadt, azok már olyan lakomát csaptak, mintha maguk is királyok lennének. Üljön le közénk, városbíró uram! Elvégre a maga felajánlását fogyasztjuk jó ízzel, ajánlotta neki Robin. Nem tehetett egyebet, a városbíró feladta a harcot. Robin pedig megeskedte. Ígérem, hogy népem ellen nem cselekszem, a szegényeknek és a bujdosóknak ezentúl támogatója leszek. Szavalta a városbíró kényszerét.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szólásmondások.
2: Képzeld, mi történt tegnap?
3: Na mondd, mi történt?
2: Dóri megkóstolta a paradicsomos káposztát az ebédnél, nagyon fura arcot vágott, és hangosan azt mondta, fúj, ez nem finom! Az óvónéni is meghallotta.
3: Dóri bizony nem sokat gondolkodott, mielőtt megszólalt. De sok gyerek ilyen, ami a szívén, az a száján.
2: Ez meg mit jelent?
3: Azt, hogy valaki mindig őszintén elmondja, amit gondol, vagy érez. Még akkor is, ha ezzel valakit megbánt. Nem titkolja, hanem rögtön kimondja.
2: Szóval Dóri nem szereti a paradicsomos káposztát, és ezt rögtön ki is mondta?
3: Úgy bizony. Az őszintesség jó dolog, csak arra kell figyelni, hogy azért próbáljunk meg kedvesek maradni.
4: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Biztosan ismeritek, se hal, se lát Dömötört, akiről tudjuk, hogy hát bizony buta volt, mint hatökör, úgyhogy most akkor énekeljük ezt a dalt róla.

0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szerpusztok, gyerekek! Oswald Marika vagyok, imádom a meséket a mai napig, úgyhogy most egy Csukás István mesét fogok nektek előadni, aminek az a címe Tóbiás és a csörgő óra. Tóbiás már napok óta dünnyög. Kell nekem egy óra. El is megy az óraboltba. Kérek egyet, hogyha volna. Az utcán egy fuvolás játszik szépen. Tóbiás odaáll és hallgatja. De gyönyörű a hangja. Egyszer csak krr, brr, valami csörög és berreg. Hogy haja égnek áll az embernek. Mi ez a csúf, hörgés, zörgés? Honnan jön ez a nyöszörgés? Csönd legyen! Tóbiásra néznek szigorúan, mereven. Hajajaj, sohaj Tóbiás, az én órám ez, semmi más. Jobb, ha én most elmegyek, lápuj hegyen lépkedek. Bent a házban, hogy ne lássák, a bakter vígan fújja a kását, vagyis alszik, vagyis horkol, mint 10 macska húgy daromból. Tóbiás arra jön éppen, csörög az óra a zsebében, a bakter fölriad. Vonatjelzés volt, leengedi a sorompót. Várt, várt, de a vonat nem jött. Akkor mi a csoda csörgött? Az óra a zsebben újra megszólalt. Tóbiás így sóhajt. Jaj, jobb, ha én most lelépek oldalt. Nem, ne halljak egy szót. Potyára engedtem le a sorompót. Ekkor átrobogott egy vonat. A bakter csak hápogat. Jaj, jaj! Egy express? Mit keres itt ez? Majd megöleli Tóbiást. Neked köszönhetem, nem vitás, hogy nem lett baleset. Mivel a sorompó nem fent volt, hanem lent. Vékan battyog Tóbiás, mikor égtelen sírás, meg bömbölés, ordítás állította meg. Egy kis baba pityereg. Az óra a zsebben muzsikált egyre szebben, a kis baba meg elaludt csendben. Pszt, ssss, végre elaludt csendben. Tóbiás a bank előtt meglátott egy betörőt. Mit tegyek? Egy rendőr sincs, csoda órám most segíts. Nino, Nino! Szólt az óra, rávíjogott a rablóra. A háztetőn ki az úr? Egy kandúr. Sakban tartja a környéket, mindenki új hegyön lépked. Mikor alszik, lécse zümmög, hang se szól. Tóbiás éppen arra bandukol. Ejj, ejj, te lusta macska! A nap rásüt a hasadra. Ébresztő! Vau, vau! Ugat a csörgő. Az udvaron szól a verkli, nyekereg a fülüket, befolyják az emberek. Jön Tóbiás. Milyen jó ötletem támad, hallgassátok az órámat. Szebben szól, mint a verkli, és nem is kell tekerni. Hull a fillér, potyog a pénz, Tóbiás lábához száll, az óra meg muzsikál, gyönyörűen muzsikál. A verklist a sarokban a guta üti meg nyomban. Én még ilyet nem éltem, hogy egy vekker zenéjen.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Nyári rajz. Hogy mit láttam, elmondhatom, de jobb lesz, ha lerajzolom. Megláthatod te is velem, csak nézd a jobb kezem. Ez itt a ház, ez itt a tó, ez itt az út, felénk futó, ez itt akác, ez itt levél, ez itt a nap, ez itt a dél, ez borjú itt, lógófülű, hasát veri a nyári fű, ez itt virág, ezer-ezer, ez a sötét gyalogszeder, ez itt a szél, a repülés, az álmodás, az ébredés, ez itt gyümölcs, ez itt madár, ez itt az ég, ez itt a nyár. Majd télen ezt előveszem, ha hull a hó, nézegetem. Nézegetem, ha hull a hó, ez volt a ház, ez volt a tó.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Kedves gyerekek, pörög már az erretek? Répa, retek, mogyoró, mind a három igen jó. Korán reggel rózsakertben ritkán rikkant a rigó. És azt ismeritek, hogy derenget, dorongot, merenget, szorongot, kerenget, dorongot, de nem vett korongot. Ti értettétek? Na gyertek, tanuljuk meg együtt!

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Ás, pis, kerekes, uti, füves, leveles, bíbola, bíbola, pacs, pacs, pacs. Ás, pis, kerekes, uti, füves, leveles, bíbola, bíbola, pacs, pacs, pacs.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgass velünk te is ezt a dalt.
2: Meggyesi Károly, a bátor virág, aki elmeséli nektek Mór Marianna.
3: Történt egyszer, hogy sehogy sem akart elmúlni a tél. Nem csoda, hogy késett a tavasz, hiszen napapó olyan mélyen aludt felhőbundája alatt, hogy még a füle se látszott ki. Hiába keltegette a szél, hiába mutogatta neki a naptárt. A nap kidugta ugyan egyszer a fejét a bunda alól, de rögtön vissza is húzta. Ilyen hidegben még a kutyát is lelketlenség kikergetni mormogta. De amíg kelmet ki nem bújik, mindig hideg lesz, korholta a szél. Előbb a hideg kotrodjékkel durcáskodott a nap, és megfordult a másik oldalára. A tavasz kulcsa nála van, gondolta, legfeljebb később jön meg a tavasz. A jó meleg ágyat senki se hagyja ott szívesen. A lusták meg éppenséggel mindent ki is találnak, csak hogy tovább pihenhessenek. Meggyőzik magukat, hogy nem lesz abból semmi baj. Pedig lett. Amíg a nap aludt, a virágok is aludtak. Az ő ágyuk, a mag, a gumó. A mag a földben rejtezik, a földön avar, ezen meg a jó meleg dunna, a hótakaró. Nem fáznak a virágok, nem is panaszkodnak. De az egyik kis virág már nagyon megunta a tétlenséget. Szerette volna már látni a világot, a világosságot, a kékséget, a napot, a virágok napját. A naptár is tavaszt jelzett már, és ők itt rostokolnak a meleg földben. A többi virág türelemre intette. Nem mehetsz ki, virágocska, a kulcsa napapónál van, és háborgatni őt nem szabad. Hát, ha elaludt, makacskodott a kis virág. Erre már felháborodtak a virágok. Ilyet mondani a napról. Sútba dobták a naptárokat, nem érnek semmit. Napapó jobban tudja, mikor lesz tavasz. A bátor kis virág pedig ezt gondolta. Ahol kulcs van, kulcsuknak is kell lenni. S már is kisurrant a kulcsukon ő, a bátor csepp kis virág. De bizony odakint hideg, sivár világ fogadta. Csupasz ágak zizegték. Még az eget se látod, eltakarják a felhők. Jeges szél fújt havat a kis virágra, és befette. Meg akarta semmisíteni, de ő ismét kibújt. Nem azért jött elő, hogy megijedjen. S amint ott állt a hidegben, megpillantotta őt a rigó meg a cinke. És egyszerre olyan dalba fogtak örömükben, hogy a nap felébredt. Dunnát, párnát elhajított, magára kapta a subáját, s már is indult. Csak meg ne előzze őt egy semmi kis virág. A kis virág szirmához azonban odatapadt két hópehely. Elárulták, hogy a kis vakmerő még a hóesés idején merészkedett elő a csupasz világba. Napapó haragudni akart, de kinyílt a többi virág is, egyre több madár énekelt, és megenyhült a nap haragja. A bátor kis virág azóta is elsőnek nyílik, még azt se várja meg, hogy a hó eltakarodjék. Ezért a neve Hóvirág.
2: A Bátor Virág című mesét hallottátok.

Néha egy szuperhősre is ráfér a segítség. Szuperhős fáradtan üldögélt egy toronyház legtetején, és elégedetten szemlélte a felkelő napot. Éjszaka ismét sikerült megmentenie a várost az alvilági gazfickóktól, és hála neki, a városlakók most egy újabb szép reggelre ébredhetnek. Ahogy a torony tetején üldögélve bámészkodott, észrevette, hogy a köpenye alja koszos. Valamikor este sározhatta össze, mikor egy sikátorban üldözte a főgonoszt, a legelvetemültebb bűnözőt, akit valaha látott. Mikor hazaért, fáradtan nézett be a szekrényébe, ahol a szuperruháit tartotta. Meglepődve látta, hogy már nincs több tiszta köpenye, és mindentől védő szuperoverálja is csak egy maradt. A nem jó ujját! Vakargatta meg álarcos fejét szuperhős. Úgy látom, ma mosnom kell. Szuperhős kék-sárga csempés fürdőszobájában hatalmas kupacban álltak az egymásra dobált szuperköpenyek, overálok és álarcok. Szuperhős nagyot sóhajtott és elkezdte bepakolni ruháit a régi mosógépébe. Nem szeretett mosni. A világ megmentése valahogy sokkal egyszerűbbnek és szórakoztatóbbnak tűnt. Mosni muszáj, nincs mese. Egy szuperhős nem járhat piszkosan. Mindig ezt mondta a mama. Brummogta magának szuperhős, miközben a konyhájában üldögélt egy nagy bögre gőzölgő kakaó fölött. Éppen belekortyolt volna a finom illatú sűrű italba, amikor furcsa hangot hallott a fürdőszoba felől. Bár nem volt ijedős fajta, a szuperhős majdnem elejtette a bögréjét a különös nyikorgás hallatán. Ez meg mi a csoda lehet? Morogta bosszúsan, és elindult a fürdőszoba felé. Szörnyű látvány fogadta. Abban a percben úgy érezte, hogy ez borzasztóbb minden eddigi világ megmentésnél. A fürdőszobában hömpölygött a koszos víz, a mosógépből pedig hatalmas habfoszlányok repkedtek mindenfelé. A szuperhős papucsban és trikóban állt fürdőszobája ajtajában, és tanácstalanul bámulta a borzasztó helyzetet. Egy darabig összeráncolt szemöldökkel töprengett, majd mikor a mosógép egy éles nyikorgás kíséretében a levegőbe emelkedett, majd elhallgatott, csak úgy magának megjegyezte, alig, ha nem a mosógéppel lesz a baj. Miután felmosta a fürdőszobát elöntő koszos vizet, és nagyjából összegyűjtötte a mindent elborító szappanhabot, szuperhős úgy döntött, neki lát megszerelni a mosógépet. Ez sem lehet bonyolultabb, mint megmenteni a várost a húsevő óriás robotoktól, gondolta, és belenézett a mosógép dobjába. Ha innen jön a víz, biztos itt van baj, okoskodott szuperhős. Te nem látod semmi hibát. Belenézett a mosószer adagolójába. Belekukucskált a lefolyó csőbe. De minden jónak tűnt. Lehet, hogy talán a burkolaton belül van a hiba. De hogy jutok be a burkolat alá? Szuperhősnek remek ötlete támadt. Gyorsan felhívta a lézerszemet, a szomszédváros szuperhősét, hogy ugorjon át hozzá, és nézzen be a burkolat alá. Lézerszem alig 10 perc múlva meg is érkezett, és azonnal vizsgálgatni kezdte a mosógép motorját. Sajnos nem látok hibát. Bár az igazat megvalva nem tudom pontosan, mit is keresünk. Vakarta tanácstalanul piros sapkás fejét. A két szuperhős csüggetten ment be a konyhába, hogy megigyanak egy-egy bögre forró kakaót. Hívjuk át acélöklöt! Régen a tévét is meg lehetett javítani úgy, ha egy jó nagyot csaptunk a tetejére. Hát, ha acélököl helyre tudná pofozni a mosógépedet. Hamarosan megérkezett a két várossal odébb lakó szupererős, szuperhős acélököl.
Azért csak óvatosan, mondta kis gondterhelten a háta mögött szuperhős, nehogy összelapítsd a mosógépem. Nekem ma muszáj mosnom. Acélököl, hatalmas mancsával, szeliden csapkodni kezdte a mosógépnek először a tetejét, majd az oldalát. Majd egyszerűen felkapta az egészet és rászogatni kezdte. A szerkezet zörgött kicsit, de igazából semmi furcsa hangot nem adott ki. Acélököl így visszatette a helyére, és azt javasolta, próbálják ki. A három szuperhős gyorsan bepakolta a ruhákat, beöntötte a mosószert, aztán elindították a gépet és vártak. A mosógép egy darabig rendesen működött, aztán furcsán nyikkant egyet, majd borzasztóan zúgott, végül dőlni kezdett belőle a víz meg a hab. Szuperhős, lézerszem és acélököl csalódottan álltak neki takarítani. Estére rossz idő ígérkezett, mikor a világmegmentés szükségessége mindig nagyobb, mint szép időben, ezért lézerszem és acélököl hazamentek. Szuperhős nem tudta, mit évő legyen. Lógó orra gubbasztott a szárító kötél alatt, mikor egy ismerős hangot hallott a háta mögül. Mi a baj, Szupi? Kérdezte egy szőke coffos kislány, akit Jankának hívtak. A kislánya szuperhős szomszédjában lakott, és gyakran játszottak együtt, ha Janka anyukájának sok volt a dolga, és a világ sem szorult éppen megmentésre. Szuperhős elpanaszolta baját a mosógéppel. De hát miért nem hívsz hozzá egy szerelőt? Kérdezte Janka csodálkozva, és oda nyújtotta a kedvenc rózsaszín játéktelefonját szuperhősnek. Szerelőt? Oly, hogy ez nekem nem jutott eszembe! Mosolyodott el szuperhős. De el is komorodott mindjárt. Vasárnap van. Ilyenkor nincsenek szerelők. Jaj, dehogy nincsenek. Majd én szerzek neked egyet. Fogta meg a kislány szuperhős kezét, és elkezdte húzni a házuk felé. Janka apukája fogta a szerszámos ládáját, és átsietett a szuperhőshöz. Néhány perc alatt megtalálta a hibát, és megjavította. Mindig tudtam, apuci, hogy te is egy szuperhős vagy. Ölelte maga a kislány apukája nyakát. Köszönöm, mondta félszegmosolja a szuperhős, és kezet nyújtott Janka apukájának. Janka segített a szuperhősnek újra betenni a ruhákat a mosógépbe, és míg azok megtisztultak, ittak egy-egy bögre habos kakaót. Mikor végeztek, együtt kiteregették a szuperköpenyeket és a szuperoverálokat. A ruhák tisztán és illatosan lengtek a lemenő napfényében. Látod, Szupi? Néha egy szuperhősre is ráfér a segítség, mondta Janka huncutul, és egy jó étpuszit nyomott szuperhős arcára.

Mókásmese Rádió. Ki szereti a fagyit? Szerintem mindenki. Már attól is összefut a nyál a szánkban, ha csak rágondolunk a finom ízekre. Vanília, csoki, citrom vagy puncs. De finomak. Egy meleg nyári napon nincs is jobb, mint elsétálni a fagyishoz és választani egy gombóc finomságot. De vajon melyiket? Ez a legnehezebb kérdés. Olyan sokféle íz van, hogy nagyon nehéz dönteni. Régen is szerették az emberek a hideg édességeket. Képzeljétek, havat vagy jeget kevertek össze gyümölccsel vagy mézzel. Így készítették el a fagyi elődjét. Ma már rengetegféle fagylalt létezik. Vannak színes, különleges ízek, és sok helyen még csoki öntetet vagy cukorkát is tesznek rá. A ropogós tölcsér is nagyon finom, ugye? Néhány dologra viszont oda kell figyelnünk. A fagyit nem szabad gyorsan megenni, különben megfájdulhat a torkunk vagy a pocakunk, és vigyázzunk arra is, nehogy lecsöpögtessük vele a ruhánkat, és hogy a gombócok ki ne essenek a tölcsérből. A fagylaltozás mindig vidám pillanat. Na, én most meg is kívántam egyet. Ti melyik ízt választanátok? Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Falkó meg a gombóc. Aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
1: Falkónak nagyobb volt a szeme, mint a szája. Persze ezt úgy kell érteni, hogy mindenből nagyobbat, többet akart enni, mint ami egy ilyen kisfiúnak éppen elég. Anyu, miért nem csinálsz nagyobb gombócokat? Kérdezte, pedig anyu éppen akkora gombócokat főz, amekkorának egy gombócnak lennie kell. Apu, miért ilyen kis dinnyét hoztál? Mondta apunak. Pedig apu olyan nagy dinnyét hozott, hogy még ő is alig bírta hazacipelni. Ugyan mit csinálnál, ha nagy gombócokat raknék a tányérodra? Akkor nem tudnál nyolcat megenni, csak egyet, legfeljebb másfelet, válaszolt anyu. Az csak bízd rám, hencegett Falkó. Ugyan mire volna jó a nagyobb dinnye? A felét sem tudnánk megenni, a többit kidobhatnánk, még a hűtőszekrényben sem férne el. Az csak bízd rám, mondta Falkó apunak. Másnap Falkó lent üldögélt, szokott helyén az udvarban, a kerítés mellett. Falkó, gyere ebédelni! Hallotta anyu hangját. Falkó az ilyesmit mindjárt meghallja, csak azt nem, amikor anyu ilyesmit mond. Menj csak le a közértbe, és hozzál két deka élesztőt. Az ilyesmit legalább háromszor kell elmondani. Persze ilyenkor már a hang is, a szöveg is változik. Hányszor mondjam, te haszontalan? Hát ilyenek ezek az anyuk. De megtörtént az is, hogy Falkó hívás nélkül megjelent a konyhajtóban. Itt vagyok, mondta. Mit akarsz? Kérdezte anyu. Nem hívtalak? Nem, csodálkozott Falkó. Úgy hallottam, hogy azt mondtad, gyere ebédelni. Anyu ilyenkor vagy nevetett, vagy mérgelődött. Falkónak úgy látszik, nem csak a szeme káprázik néha, és óriás gombócokat, meg hatalmas fagylalt adagokat lát, hanem a füle is. De most csak ugyan anyu hangját hallja. Kisfiam, gyere ebédelni! Falkó már is ott ül az asztal előtt, hogy bement volna az udvarból, és odaült volna az asztalhoz, arra már nem is emlékezett. Ott ült az asztalnál megszokott helyén, ám az asztalon szokatlan látvány tárult most már csak ugyan nagyra nyílt szeme elé. De most a csodálkozástól nyílt nagyra a szeme, mert az asztalon olyan hatalmas tálat látott, mint egy üst, és abban akkora gombócok gőzölögtek, mint egy-egy futballlabda. Falkó megrémült. Kivágja fel neki ezeket a gombócokat, töprengett, mert hogy ő nem képes erre, azt tudta. Anyu, apu vágt fel, de sem anyu, sem apu nem ült az asztalnál, sőt, még a szobában sem látta őket. Kivágja fel, siránkozott Falkó. De akkor a tálból felemelkedett egy kis emberke, akkora volt csak, mint Falkó kis ujja, pedig az igazán kicsiny volt, hanem a hangja az óriási. Úgy harsogott, hogy az ablak is megrezzent, amikor megszólalt. Majd te! Rád bízzuk! A kis emberke átlátszó volt, mintha gőzből lett volna, bizonyára abból is volt. De én nem tudom, nyögte Falkó ijedten, szepegni is kezdett. Nem érek fel odáig. Már pedig neked kell felvágni, és jól vigyázz, mert ebben a tálban éppen 8 gombóc van, tudom, annyit szoktál megenni. Most ezt a 8 gombócot mind meg kell enned, és utána azt a kis dinnyét, ami ott áll a sarokban. Ordította a kis gőzemberke, és odamutatott a sarokba, ahol egy akkora dinnye állt, hogy nem is lehetett tudni, hogyan fér be az ajtón. Na mi lesz? Kiabált a kis emberke, és fenyegetően Falkó felé libegett. Falkó nem várt tovább, hirtelen az asztal alá bújt. Ho-ho, nem lehet megszökni, tessék csak mind megenni, fejezte be a gőzemberke. Ebben a pillanatban Falkó nagy koppanásokat hallott, mert a gombócok mind kiugráltak az asztalra, egymás után onnan a padlóra. Falkó felugrott, Jól bele is verte a fejét az asztalba, de ezt most észre sem vette. Rohant az ajtó felé, a gombócok utána, élükön a kis gőzemberke rohant, villát és kést tartott a kezében. De ezek óriási evőeszközök voltak. Palkó meg sem tudta volna emelni őket. A kis gőzemberke azonban könnyedén forgatta azokat a levegőben. Palkó kirohant az udvarba, az utcára is kiszaladt volna, de sajnos a kapu zárva volt. A gombócok ott gurultak mögötte, utánuk az óriás dinnye. A gőzemberke meg bömbölt, fogjátok meg! Palkó megrázta a fejét, majd körülnézett. Ott ült szokott helyén a kerítés mellett. Megtapogatta a fejét, bizony jó kis púf volt a homlokán. Úgy látszik, beleverte a fejét a kerítésbe a nagy izgalomban, és ettől felébredt. Körülnézett, de sem a gombócokat, sem a dinnyét, de még a gőzemberkét sem látta sehol. Csak egy kis veréb állt előtte, és nézte kíváncsian. Palkó, gyere ebédelni, hallotta. Ha nem ez már igazán anyu hangja volt, Palkó még soha sem örült annyira anyu hívásának. Rohant már is. Mi van a homlokodon? Kérdezte anyu ijetten. No nézd, csak egy kis gombóc. És mosolygott. Azám, gondolta Palkó, milyen jó, hogy csak kis gombóc és nem nagy. Meg sem merte kérdezni, hogy mi az ebéd, attól félt életében először, hogy gombóc. De szerencsére mákos metéltet főzött anyu, és az is ér annyit, mint a lekváros gombóc. És nem is jó sokat enni, akkor nem fájdul meg az ember gyomra. Apu is megérkezett, hozta a dinnyét, de éppen akkorát, amekkorát három felnőtt meg tud enni. Mert a dinnye evésben Palkó is felnőttnek számít.
0: A Palkó meg a gombóc című mesét hallottátok.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Ma egy olyan dologról mesélek, ami sok mindenki életét megkönnyíti. Így szól a találós kérdés. Ez a tárgy lehet hosszúkás, lehet olyan formájú, hogy a tenyeredben is elfér. Sok-sok apró fogacska áll benne sorban. Ha végig húzod a hajadon, szépen kisimítja és rendbe teszi a frizurád. Lehet puha, műanyag vagy fa. Van, aki mindig a táskájában hordja. Na, kitaláltátok? Igen, de ügyesek vagytok, ez a fésű. Én minden reggel megfésülöm a hajam, hogy ne kuszálódjon össze, de néha napközben is többször használom. Ti szerettek fésülködni? Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukás Mese Rádió.
3: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Bordás Roland vagyok, a Nemzeti Színház színésze. Kiskoromban anyukám nagyon sok mesét olvasott fel nekem. Most pedig rám került a sor, hogy én olvassak fel nektek. Hallgassátok szeretettel. Fiú mesék. Borzas a tengerparton. Vakáció, hurrá, itt a vakáció, kiáltozik boldogan a két testvér, Liza és Alex, akik most értek haza az évzáróról, és nem győznek ugrálni örömükben, hogy véget ért a tanév, és kezdődik a nagyszerű nyári szünet, amely mindig annyi meglepetést tartogat. Megyünk nyaralni, hurrá, kiáltoznak egyre, és Borzas, a gyerekek kiskutyája, először döbbenten nézi ezt a fergeteges jókedvet, de nem sokáig habozik. Inkább vidáman, vakkantva beáll ő is táncoló gazdái közé, és körbe-körbe forogva együtt örül velük. Anya lázasan csomagol. Sorra veszi elő a gyerekek holmiait. Lassan mindent ruhák és játékok borítanak. Apa eközben porfogó húzattal takarja le az összes bútort. Borzas kihasználja, hogy éppen senki nem figyel rá, és beoson a gyerekszobába, mert nagyon szeret Liza babáival játszani, még az a maga módján. A játék voltaképpen abból áll, hogy Borzas lelöki a mackókat az ágyról. A babákat pedig a hajuknál fogva lerángatja a földre, és morogva addig rázza cibája őket, míg a sírós baba rá nem zendít, a sípolós mackó meg sípolni nem kezd. Remek móka, kár, hogy Liza mindig megharagszik, amikor Borzas játszik. Végre minden kész van, és a család elindul a hosszú útra. A tenger messze van, ezért Borzas lassan elszunnyad anya ölében. Míg a gyerekek olvasgatnak, anya segít apának. Figyeli az útjelző táblákat, hogy ne tévedjenek el. Hosszú órák múltán végre megérkeznek. Hamar kipakolnak, és irány a part. Borzas rettentő izgalomba jön, mert ekkora vizet még soha nem látott. Ezt azonnal meg kell kóstolni, úgyis megszomjazott. Lelkesen belenyal a vízbe, de azonnal ki is köpi. Fúj, ez sós! Milyen víz ez? Kicsit beljebb megy, hát ha ott nem olyan rossz ízű a víz. Ebben a pillanatban hatalmas hullám érkezik, felkapja a kiskutyát és kiveti a partra. Borzas felháborodva ugatja a rakoncátlan hullámokat. Így köszönteni egy jó barátot! Anya és Liza bekeni magát napolajjal, mert bőrük nagyon érzékeny és hamar leégnek a tűzőnapon. Borzas éppen ezt a pillanatot választotta, hogy alaposan megrázza magát és lefröcskölje Lizát, aki csak nevet az egészen. Apa ráparancsol Borzasra, hogy maradjon a pokrócon, míg meg nem szárad, nehogy a bundájába ragadjon a homok. Borzas azonban hamar elunja az üldögélést, inkább felfedező útra indul. Na hát, mi lehet ez a furcsa jószág? Nézzük csak, hány lába is van? Milyen viccesen araszol. Vajon lehet vele fogócskázni? De a kis rák, akivel Borzas barátkozni akar, egykedően caplat tovább. Borzas pedig rájön, hogy a napsütötte föveny bizony nagyon forró. Jobb lesz visszafordulni, mielőtt még a tappancsai ropogósra sülnek. Gyerünk, mártózzunk csak meg egy kicsit. Nem is olyan rémisztőek ezek a hullámok? A sok fürdéstől Borzas úgy elfárad, hogy a délután fennmaradó részében már nem is megy be a vízbe. A parton mindenfélét lehet kapni. Üdítőt, fagyit, szendvicset. A gyerekek kedvence a pálcikás jégkrém, de a csigafagyit is szeretik. Borzas lecövekel a kioszk előtt, és egyre csak az incsiklandozó fagyi képeket nézi. Bárcsak kaphatna egy csokisat, azt mindennél jobban szereti. Hogyan lehetne kihalászni egy jégkrémet a hűtőládából? Borzas türelmesen vár a megfelelő alkalomra, amely nem is várat sokáig magára. Az eladó kinyitja a hűtőrádát, hogy kivegyen egy jégkrémet az egyik vásárlónak. Borzas csak erre vár, gyorsan bemászik a sok kincs közé, és lelkesen elkezdi feltúrni a fagyasztó tartalmát, hogy megtalálja kedvencét. Ekkor azonban borzalmas dolog történik. A vevő fizetett, és a fagylaltárus gyorsan visszacsukja a hűtőláda tetejét, hogy a sok jégkrém ne romoljon meg. Borzas így fogoly lesz a finomságok jégvermében. Borzas kétségbe esett ugatását senki nem hallja a remekül szigetelt fagyasztóládából. Még szerencse, hogy sok gyerek áll a sorba a hűs csemegéért, így a jégkrémárus nem sokára megint kinyitja a ládát. Hogy elkerekedik a szeme, amikor egy hidegtől vacogó kiskutya néz rá vissza a jégkrémek közül, Borzas alig áll a lábán, de legalább kiszabadult. Borzas, kiskutyám, hát te merre jártál? Faggatja Liza a reszkető jószágot, de Borzas csak lerogy a finom forró homokra, és élvezi a cirógató napsütést. Milyen jó, hogy ilyen meleg van. A kiskutya hamar magához tér, és már is azon töri a buksiját, hogy miként kergetőzhetne a sirályokkal, ezekkel a vicces fehér madarakkal. Lelkes farkcsóválással segít Lizának homokvárat építeni, és Alexnek is, aki merítőhálóval színes kagylókat keres a gyűjteményébe. Borzas, nehogy megint elcsavarog nekem, figyelmezteti Liza a kutyust. Folyton csak aggódunk érted. Látod ott azokat a sziklákat? Mi ott leszünk egy darabig, de te el nem mozdulj innen. Borzas szófogadóan csóválja a farkát, és elhatározza, hogy ezúttal nem rosszalkodik. De aztán hamar unatkozni kezd, és megfeledkezik arról, hogy az imént még szót akart fogadni kisgazdáinak. Bóklászni kezd, és kisvártatva egy hölgyhöz ér, aki hasonfekve napozik, rádiót hallgat és olvasgat közben. Mellette egy nyitott tubus fényvédőkrém hever. Borzas kíváncsian szaglászta a tubust, amely nagyon finom illatokat áraszt. Lehet, hogy ez valami pástétum, amilyet anya szokott a szendvicsekre kenni. A kiskutya nem sokat töpreng, inkább elhatározza, hogy megkóstolja a pompás csemegét. Óvatosan megnyomja a tubust az egyik tappancsával, de ekkor szörnyű kiáltás harsan, és a visító hölgy kapálozva hentereg, Borzassal összegabajodva. A krém egyenesen az arcába fröccsent. Borzas menekülőre fogja, és meg sem áll a szikláig, ahol Liza és Alex kagylót gyűjt. De persze kíváncsiságának most sem tud parancsolni, és így felborítja a kis vödröt, amelyben a fekete kagylók pihennek. Na hát, milyen érdekes, vajon milyen belül ez a fura valami? Addig-addig piszkálja az egyik kagylót, míg az kicsit szétnyílik. Borzas megpróbálja még jobban szétfeszíteni, de ekkor a kagyló becsípi a tappancsát. Au! Vonyít fájdalmasan Borzas, mire Liza rögtön odasiet a megsebzett kiskutyához, és óvatosan lefeszegeti a lábáról a kagylót. Majd miért keveredsz mindig bajba? Dorgálja kedvesen, aztán ölbe kapja a kis sebesültet, és visszaviszi a napozó plédre. Borzas fáradtan összegömbölyödik a pokrócon, és azonnal elalszik, mert a sok kaland nagyon kimerítette. Az sem zavarja, hogy körülötte gyerekek labdáznak. A vízben hatalmas zajjal halacskáznak. Ő rendületlenül alszik. Szüksége is van a pihenésre, hiszen holnap még több izgalmas felfedezés vár rá.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Tudor kukac kideríti.
1: Halihó, gyerekek! A mikrofonnál Tudor kukac. A föld felett élő állatok bőre érzékeny lehet a napra, de sokan rájöttek, hogyan védekezhetnek ellene. A maci azért nem kenegeti magát napteljel, mert a hosszú szőre megvédi a káros sugaraktól. Olyan, mintha lenne rajta egy szőrmók, napvédő kezes lábas. A disznók bőre szinte teljesen csupasz, ezért ők az emberekhez hasonlóan le tudnak égni. Az ő naptejük a sár, ezért dagonyáznak annyit, mert ez megvédi a bőrüket a napfénytől. Az elefántok sárral és porral védik meg a bőrüket, sőt, a felnőtt elefántok körbeállják a kisebbeket, hogy árnyékot vessenek rájuk.
2: Műsorajánló következik.
3: Elrepítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának.
4: Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
5: Ez a Csukás Mese Rádió.
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
5: Csukás Mese Rádió!
6: Rádió egyfejűeknek.
4: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Július 13-ától új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori az ehető virágok és fűszernövények világával ismerkedik meg. A nyári kalandokban fahéj és füge is részt vesz. Beh Marian mesesorozatát Herman Lilla meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát július 13-ától, minden hétköznap este 7 órától.
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 3-ason. A nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka.
4: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
5: Hallgass te is!
4: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Kárókat a nap. Pont és kárász, mint eleség, ide oda terelem, kezeket seregét, sosem ér engem, tízben vereség, sosem ad a végem, a csemetek feleség.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy szegény özvegyasszony, aki magányosan éldegélt rozog a viskójában. Egyetlen fia már régen elköltözött, katonának állt, hogy a zsoldból segíteni tudja az édesanyját. Ám ahogy telt múlt az idő, az asszonynak egyre jobban hiányzott a fia. Bár csak vége lenne a háborúnak, és újra láthatnám a fiamat, ábrándozott mindig, miközben a rokkáját hajtotta. Aztán egy nap hirtelen betoppant a fia. Adjon Isten, édesanyám, kiáltotta. Az asszonynak egyből kiesett a kezéből a fonal. Na hát, milyen feslegény lett belőled, ámuldozott az asszony, és odarohant a fiához, hogy össze-vissza csókolja. Bizony mindketten sírva fakadtak a viszontlátás örömétől. Ne aggódj, édesanyám! Ezentúl nem kell többet a rokka felett görnyedned. Mindened meg lesz, amire csak vágysz. Olyan csuda masinát hoztam neked, amilyet még nem látott a világ. Azzal a katona benyúlt a tarisznyájába, és kisvártatva előhúzott egy öreg, kopottas kávédarálót, majd büszkén letette az asztalra. Igazán kedves tőled, fiam, de kávédarálóm nekem is van. Habár meg kell hagyni, igazán szép darab, mondta az anyóka, miközben a kávémasinát méregette. Pedig majd meglátod, hogy nem akármilyen kávédaráló ez. De előbb vacsorázzunk meg. A hosszú út alatt nagyon megéheztem, mondta a fiú. Jaj, fiam, megkínálnálak én szívesen, de még egy kis száraz

0: kenyerem sincsen. Annyi baj legyen! Akkor hozz nekem egy kis kávét, a többit pedig majd én elintézem. Édesanyja kisvártatva visszatért a kávéval, a fiú pedig elhúzta a függönyöket a szobában. Mit csinálsz, fiam? Alig látok ebben a sötétben. Majd mindjárt meglátod, csak gyújts egy kis világosságot. Majd a fiú odalépett az asztalhoz, és a gyertya fényénél halkan duruzsolni kezdett. Kis darálóm, darálj csak! Zsemlét kérek, de még ma! Amint a fiú befejezte a varázsigét, kinyílt a kávémasina ajtaja, és dőlni kezdett belőle a sok zsemle. Aztán néhány perc múlva a fiú újra megszólalt. Elég, kis darálóm, elég már! Erre a masina ajtaja becsukódott, és nem pottyant ki belőle több zsemle. Az asszony szólni sem tudott a csodálkozástól. Na hát, még sosem láttam ehhez foghatót, mondta, mikor magához tért az ámulatból. Éppen ezért nem szabad elmondanod senkinek, mert ha kiderül a kávémasina titka, elvész a varázs ereje, figyelmeztette a katona az édesanyját, és ő megtartotta a titkot. Attól fogva nem nélkülöztek többé, habár a kávédaráló mindent megadott nekik, ők mégsem voltak telhetetlenek. Mindig csak annyit kértek, amennyi éppen kellett. Továbbra is szorgosan dolgoztak, szerényen éltek, és akin tudtak, segítettek. Ám akárhogy próbálták titkolni a mágikus kávémasinát, a csoda végül kitudódott. A kapsi szomszédjuk észrevette, hogy az özvegyasszony mindig egyre nagyobb batyukkal jár haza a piacról, és már a koldusokat sem küldik el a háztól. Elhatározta hát, hogy meglesi őket. Minden áldott nap a házuk előtt rostokolt, és bebekukucskált az ablakon. Így történt, hogy az asszony egyszer elfelejtette behúzni a függönyt, és a kabzsi kereskedő pedig kifigyelte, amint az asszony a kávédarálót bűvöli. A szomszédot teljesen megbabonázta a csodálatos szerkezet, és attól fogva csak az járt az eszében, hogyan tudná megszerezni magának. Addig-addig gondolkodott, míg végül eszébe jutott egy ördögi terv. Átbaktatott az özvegyasszonyhoz, és meghívta őket vendégségbe. A szomszéd egész este mindenféle finom étellel és itallal kínálta őket, mézes-mázas szavakkal kedveskedett nekik, így mikor borkóstolóra hívta őket a pincéjébe, gyanútlanul követték. A gonosz szomszéd előre engedte vendégeit, s mikor az özvegyasszony és a fia belépett a pincébe, a szomszéd fogta a kulcsot, és rájuk zárta az ajtót. Aztán gyorsan átfutott az özvegyasszony házába, és elcsente a kávédarálót. Otthon letette az asztalra a bűvös masinát, és elmormolta a mondókát, amit az asszonytól hallott. Kis darálóm, darálj csak, búzát kérek, de még ma... Mire a kávédaráló ajtaja kinyílt, és csak úgy ömlöttek ki belőle a friss búzaszemek. A kereskedő újjongott örömében, a kezét dörzsölte, és közben azt számolgatta, mennyi tallér üti a markát, ha ezt a rengeteg búzát mind eladja. A búza pedig szakadatlan folyt ki a szerkezetből, és csak hamar elárasztotta az egész szobát. Mikor a kapzsi szomszéd már derékig gázolt benne, le akarta állítani a darálót, újra és újra elmondta a mondókát, de hasztalan. A kávédaráló tette a dolgát, és tovább ontotta magából a búzát.
1: Elég, daráló! Most már elég!
0: Kiáltozott rémülten, de az csak nem állt meg. A kereskedő nem tudta, mit évő legyen, körbenézett a szobában, és akkor megpillantott egy lapátot. Oda evickélt mellé, felkapta, majd akkorát vágott a kávédarálóra, hogy az aprócska darabokra esett. A kapzsi szomszéd azt hitte, most végre fellélegezhet, ám a daráló nem nyugodott. Minden egyes darabjából tovább ömlött a búza. Az ember tehetetlen volt, és közben a sok búza annyira elárasztotta a szobát, hogy végül már az ablakon és ajtón is búzaszemek dőltek ki. Mikor a falu népe meglátta az ablakon kiömlő töménytelen búzát, beverekedték magukat a házba, és megpróbálták kideríteni, honnan jön ez a sok búza. Így találtak rá a pincében rekedt özvegyasszonyra és a fiára. Amint a katona megpillantotta a temérdek búzát, rögtön kitalálta, hogy a kapzsi kereskedő megkaparintotta a kávémasinát. Aztán csak halkan megszólalt.
1: Kis daráló, elég már!
0: Erre a kávédaráló megmaradt darabjai megálltak, és nem adtak több búzát.
2: Segítség!
0: Kiabálta a halom alól a fuldokló kereskedő, mire a szomszédok gyorsan kiszabadították. Habár a kávémasina elvesztette a varázs erejét, nem bánták, mert annyi búza gyűlt össze, hogy az egész falunak elég volt egy egész életre. A kapzsi szomszéd pedig megtanulta a leckét. Többet rá se nézett más vagyonára.

Csukás Mese Rádió. Ugye te is mosolyogtál ma már? Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
2: Képzeld, mi volt?
3: Na.
2: Az volt a házi feladatom, hogy megmagyarázzak egy rakás szólást. Egy kivételével mindegyiket sikerült. A tanárnéni meg is dicsért, de megjegyezte, hogy az az egy kimaradt.
3: A kákán is csomót keres.
2: Igen, ez volt. Honnan tudtad? Meséltem már?
3: Jaj, nem. Ezt csak arra szokták mondani, aki ott is hibát keres, ahol nincs. Vagy mindig akadékoskodik.

a luštabus. Egyszer volt valamelyik hatalmas városban egy gyönyörű és tiszta buszállomás. Itt lakott a város összes busza, a pirosak, a kékek és a sárgák. És innen indultak el minden reggel dolgozni. Volt is munkájuk rendesen. A felnőttek igyekeztek a munkahelyükre, a gyerekek iskolába, a nénik meg a bácsik pedig a piacra, vagy meglátogatni egymást. Nap mint nap utazott az összes ember keresztül Kasula városon. Épp ezért a buszoknak nagyon jól kellett végezni a dolgukat. Pontosan kellett érkezniük, gyorsan kellett menniük, de nagyon kellett vigyázniuk az utasokra is, amikor azok fel vagy leszerettek volna szállni. A buszok pedig büszkén és ügyesen közlekedtek, fékeztek, álltak meg és nyitották az ajtajaikat, nehogy valaki véletlenül miattuk késsen el onnan, ahova menni szeretne. Kivéve egyet. Az egyik kék busz olyan lusta volt már újkorától fogva, hogy hamar ő lett az állomás leglustább busza. Pedig nem volt beteg, és fáradtabb sem, mint a többi busz. Ő csak nagyon lusta volt. Legalábbis ezt gondolták róla a többiek, és a saját buszvezetője is. Pedig ő inkább úgy mondta volna, hogy nem szeret sietni, de szeret nézelődni és bámészkodni. Olyan nagyon lassú volt, hogy néha csak hosszú órák alatt tudta megtenni a megszokott útvonalát. Minden kereszteződésben percekig berregett. Minden piros lámpánál megállt, és csak két piros múlva indult el megint. Ha sokan szálltak fel egyszerre, sokáig ropogtatta, nyikorgatta és nyújtóztatta a csuklóját. Reggelente pedig nem szeretett korán kelni, vagy fél óráig tartott, amíg a buszvezető fel tudta ébreszteni. Lomha volt és vontatott, vánszorgott és toporgott, de egy biztos, soha senkinek nem lett semmi baja, ha rajta utazott. Az utasokat, főleg a gyerekeket nagyon szerette, mert ők nem voltak rá sosem mérgesek. Sőt, minden kisgyerek, aki vele utazott, nagyon élvezte, hogy mindent jól megnézhetnek a hosszú és lassú út alatt. Mert a busz bizony szeretett úgy menni, állni és kanyarodni, hogy a lehető legizgalmasabb dolgokat lássa. És így a gyerekek is az ablakból. Ez persze nem vigasztalta a felnőtteket és a buszvezetőt, akik egyre idegesebben és mérgesebben csapták a földre a sapkájukat vagy a táskájukat, ha megint elkéstek a busz miatt. A busz pedig esténként nagyokat sóhajtozott és sziszegett a garázsban, mert ő erről aztán igazán nem tehetett. Ha egyszer lassú, akkor lassú. Nem tud sietni és kész. És bántotta, hogy mások mérgelődnek miatta. Az egyik nagyon hosszú nap után, mikor különösen sok bosszúságot okozott az utasoknak, elhatározta, hogy világgá megy. Éjjel, amikor már mindenki aludt, felkapcsolta a lámpáit, és halkan kigördült az állomásról. Szép halkan gurult és gurult egyre messzebb. És a végén az egész várost maga mögött hagyta, de meg nem állt, csak pöfögött tovább a kacskaringós utakon olyan helyre, ahol még sosem járt. Reggel egy gyönyörű dombon ébredt, egy hatalmas erdő mellett, ahol egy ember fia sem volt a környéken. Itt legalább nem okozok gondot senkinek, gondolta. Azzal be is vette magát a legkisebb és legszűkebb utakra, amiket csak megtalált, nézelődött és bámészkodott naphosszat. Így vége is lehetne a mesének, ha nem történik valami. A busz már nagyon megszokta a kellemes és nyugalmas vidéki életet, amikor egyszer csak pityergés, sírás és léptek zaja ütötte meg a fülét. Kisvártatva fel is bukkant egy elcsigázott iskolás csoport.
A legidősebb Nebuló nagyon megörült, mikor meglátta a buszt. Hurrá! Kiáltotta. Mégiscsak haza tudunk menni. Azzal a buszhoz szaladt, és kérlelni kezdte. Segíts nekünk! Itt bolyongunk egész álló nap, mert eltévedtünk. A busz nagyokat pislogott a fényszóróival. Nézte a fáradt és sírós arcokat, majd nagyot sziszentve kinyitotta az ajtajait. Gyertek, gondolta magában, hazaviszlek titeket. A gyerekek megkönnyebbülten és szaporán szálltak fel a buszra. Akinél jobban, senki sem ismerte a környéket. Annyiszor bejárta és megcsodálta már. Persze nem a legrövidebb utat választotta, hanem megmutatta a gyerekeknek a kedvenc helyeit. Ők pedig fáradtan, de tátott szájjal bámulták az ablakból a csodákat, amiket a busz mutatott nekik. Amikor hazaértek, a felnőttek nagyon hálásak voltak a lusta busznak, de annyira, hogy a végén még munkát is adtak neki. Ezentúl ő lett a környék legjobb és legmegbízhatóbb kiránduló busza, ami sosem tévedt el. A lusta busz ettől kezdve boldogan és elégedetten kapcsolta le a lámpáit esténként, és nagyon szépeket álmodott az erdő tövében, mert mégiscsak szüksége volt rá valakinek.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok!
2: Giga meg a jó hangulatban köszöntünk titeket innen a Csukás Mese Rádióból. Sziasztok, én Inkoz vagyok.
1: Én pedig Zokni.
2: És itt van velünk
1: Rohamanó Fonalszál!
2: Neves te is.
3: Most nem megy. Sziasztok.
1: Mi a baj?
3: Nem tudom, csak úgy elszakadt a cérna.
2: Hát mondjuk ezt megértem, hogy szomorú vagy. De várj csak, nekem van egy ötletem.
1: Na mondjad, mi az?
2: Gyere, Zokni, gyere, hozok ide a meséskönyvet.
1: Igazad van, gyere, tényleg, oké. Újon nehéz, egy, kettő, három.
2: Gyere, lehozzunk.
1: Ó, tudod, ez a mese.
2: És itt van.
1: Oké, felolvassuk együtt.
3: Matyi és a szomorúság. Jó, olvassuk, lehet, hogy ez felvidít.
1: Oké, akkor kezdjük el.
3: Bendül Vera, Matyi és a szomorúság. Matyi egy nap nagyon elszomorodott. Azt sem tudta, mi az oka. Nem jó dolog csak úgy elszomorodni és ki sem látni a rossz kedvből. A konyhából a szobába ment, a szobából a konyhába, otthonról az óvodából haza. De semmi sem segített.
1: Történt valami, Matyikám?
3: Kérdezte tőle a tigris.
2: Hát...
3: válaszolta Matyi.
2: Egyszer csak itt volt a szomorúság, mint egy barna izé, dolog, sapka. Mit csináljak? Segítesz? Egyedül nem tudom elűzni.
1: Na, hogy segítek,
3: rikkantotta a tigris.
1: Nem nézem túl szívesen azt a búskomor szemedet. Kihúzlak a szomorúságból.
3: És elvitte Matyit a nagy mezőre. Oda hívta Andort. Andor hozott egy labdát, és kidobósoztak. Utána pedig fociztak. De Matyi panaszkodott.
2: Mindig én kapom a gólt. Mindig engem dobtok ki.
3: Kiáltotta. Andor és a tigris tanácstalanul nézett maga elé. Úgy érezték, ez nem is igaz. Egyáltalán nem mindig Matyit dobták ki, hanem leginkább egymást. Nem értették, mi a baj.
1: Akkor fussunk versenyt!
3: Kiáltotta Andor.
2: Az nem ér!
3: Húzta össze a szemöldökét Matyi.
2: Ti úgyis gyorsabbak vagytok!
3: Andor javaslatot tett.
1: Ülj fel a tigris hátára akkor!
4: Na?
3: Matyi beleegyezett. A futó versenyt megnyerték, mégsem vidult fel.
2: Andor biztosan lassabban futott a kedvemért. Ez nem is igazi győzelem volt.
3: Morgott magában.
1: Húha, Matyi, ez nagyon súlyos. Hát mit találhatunk még ki? Banánfagyit azt ennél?
2: Azt ennék, igen. Vagy kürtés kalácsot.
3: Vágta rá Matyi ezen a fanyalgós napon.
1: Jó, de most nincs egyik sem, csak szólok.
3: Mondta Andor morogva. Matyi persze még rosszabbul lett, akkor most miért kellett az egészet szóba hozni, erre gondolt.
1: Legutóbb, amikor semmihez sem volt kedvem, két napot ültem egy bokor tövében.
3: Tűnődött Andor.
1: Nem volt éppen vidító élmény, az már biztos.
2: És ki segített? Hogy lett vége?
3: Érdeklődött Matyi.
1: Senki.
3: Vakkantott egy nagyot Andor.
1: Éppen senki nem járt arra. Kivártam a végét, Matyi.
2: Hú, Andor!
3: Szeppent meg Matyi, aki annál a vakkantásánál ébredt rá, hogy bizony Andor szegény teljesen egyedül maradt a rossz kedvével. Ez nem lehetett könnyű. Egy barátja sem volt vele. Bizony még Matyi sem. A tigris viszont nem szeppent meg. Kiáltott a gondolkodás és megjegyzések helyett.
2: Másszunk!
3: Kiáltotta Matyi. Csak hogy ez sem sikerült úgy, ahogy szerette volna, mert bár Andornak sehogy sem ment, a tigrisnek annál inkább. Egy perc sem telt bele, és már a fa tetejéről kiáltozott a többieknek. Kis híján le is tört az ág, amin himbálózott. Matyi, a máskor türelmes kisfiú, ettől is ideges lett.
2: Ügyetlen vagyok. Még fára sem tudok mászni, még csíkjaim sincsenek, még szőröm sincs.
3: Szipogta. Andor meg a tigris csak a fejét csóválta.
1: Hát erre tényleg jól rájött a dolog. Van ilyen.
3: Jegyezte meg Andor, és fontoskodóan az ég felé nézett, mintha bizony filozófus lenne. Vagy nagypapa. Majd hozzátette homlokráncolva.
1: De hogy ez mennyire idegesítő már?
3: Orrot lógatva felsétáltak a dombtetőre. Leültek, és Andor így szólt.
1: Matyi, én feladom. Sajnálom, hogy szomorú vagy, de nincs több ötletem. Bocs.
3: Matyi szörnyű mérges lett. Nem elég, hogy ügyetlenek voltak a vidításban, még fel is adják. Hát tessék! A tigrisre nézett. A A tigris úgy tett, mintha nem lenne véleménye. De Matyi úgy érezte, hogy ő is feladta. Tessék! És még a barátainak merik nevezni magukat. Erre a percre véletlenül kiment a fejéből, hogy annak idején Andort ő meg sem próbálta felvidítani. Hát ez az apróság hirtelen elkerülte a figyelmét.
2: Akkor én hazamegyek!
3: Kiáltotta dühösen a barátainak. Nem válaszoltak. Aztán Andor egyszer csak hasra feküdt, és gurulni kezdett lefele a dombon. A koranyári fűszálak a hasát csiklandozták. Egyszer-egyszer felvakkantott, mert csiklandós egy kutya volt. A tigris nem sokat hezitált. Követte Andort. Annyira gyorsan, hogy a végén ráesett. Birkóztak egy kicsit, aztán visszafutottak, és egymás mellett gurultak le. Annyira nevettek, hogy Matyi kicsit elbizonytalanodott. Mi lenne, ha csak 5 perc múlva menne haza?
1: Gyere, Matyi, gurulj velem!
3: Mondta a tigris, és elkapta Matyit. Jól átölelte, és lebucskáztak a domboldalon. Matyi a tigris hasán landolt, puhára. A tigris erre böffentett egyet, és Matyi nevetett.
1: Nem mész haza?
3: Kérdezte Andor nagy komolyan.
2: Nem, várok még 10 percet.
3: Válaszolta Matyi ugyanolyan komolyan. És felrohantak megint a dombtetőre. Matyi később gondolkozott azért. Lehet, hogy a szomorúságot böfögte ki a tigris. Úgy gondolta, igen, csak így történhetett. Bár nem tudta az ő szomorúsága, hogyan lehetett a tigrisben, elég rejtélyes a világ. Erre jutott.
1: Jaj, ez nagyon szép mese volt.
2: És nagyon hosszú. Kicsit örülök, hogy vége, mert nagyon nehéz volt ilyen sokáig szomorú lenni.
1: Hát elhiszem. Manu, neked jobb kedved lett?
3: Sokkal-sokkal jobb kedvem lett.
2: Jaj,
1: mi úgy tudtuk, hogy ez lesz. Menjünk várni.
3: Jó, várjunk.
1: Oké. Okay.
2: Menjünk.
1: Figyeltek.
4: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Egy nagyon fura dal következik, majd meghalljátok, hogy miért is mondom ezt.

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Jó nyaralást kívánunk mindenkinek a Csukásmese Rádióból. Ti melyik könyvet néztétek ki, hogy el fogjátok olvasni a nyáron? Micsoda, hogy te még ovis vagy és nem tudsz olvasni? Se baj. Akkor neked a szüleid, a testvéreid vagy a nagyszüleid fognak felolvasni. Ha pedig már ők is elfáradnának a sok meseolvasástól, akkor kérd meg őket, hogy kapcsolják be neked a Csukásmese Rádiót. Én különben már 3 könyvet is kinéztem magamnak, amiket biztosan el fogok olvasni a nyáron. Ha pedig kiolvastátok magatokat, akkor táncoljatok vagy ugrókötelezzetek, labdázzatok vagy ússzatok sokat. Ne feledjétek a közmondást, épp testben, épp lélek. A mozgás és az olvasás kéz a kézben jár. Jó nyári olvasást, mesehallgatást és mozgást mindenkinek! Csukás Mese Rádió.
2: Móra Ferenc, a mindentudó. Kancsófülű, lapátfogú, hosszú, sovány ember állított be egyszer Mátyás királyhoz. 2 pöttöm kis szőke gyerek témferget körülötte, alig értek a térdéig. Vendélvágyom, hajtotta magát 2 rétbe a nagy égi meszelő a király előtt. Elhiszem, fiam, viccentett rá a király. Hát aztán mi vagy még? Csak csé vágyom, mondta kicsit szégyenlősen a hosszú ember. Na, azt látom, mosolygott Mátyás. Hát aztán mit akarnál tőlem, cse vendel? Kényérét tákárom, tette össze kezét a cse. Ja, atyám fia, azt meg is kell érdemelni, mondta a király. Mit adsz nekem, ha én kenyeret adok neked? Tudományt adom. Mi a tudományod? Tudok megolvasni, hány sugár van a napnak? Feszítette ki kevélyen a mellét Vendel. Na, az nem sokat ér, legyintett a király. Esős időben ennek a tudománynak nem lehet hasznát venni. Mást is tudom. Zümmögöm, mint a béka, vartyogom, mint a szúnyog. Hordjon el a gólya, csípjen el a fecske, kiáltott rá bosszúsan a király. Ezért a tudományért nem adok kenyeret. Elszomorodott a cse. Szeplős, vörös arcán csak úgy omlottak a könnyei. Eltört a mécsese a 2 porontnak is. Mátyás jó szíve megesett a jámborokon. Tudod mit, Vendel? Ütött a vállára a mindentudónak. 2 gyerekedet itt fogom magamnál, te pedig nézd körül egy kicsit a világban, szerez valami érdemes tudományt magadnak. Nagy örömben ment el Vendel, hogy a király szárnyai alá adhatta a kicsinyeit. Nem is került vissza, csak 1 esztendő múlva, de akkor még soványabb volt, mint mikor elment. Megmentem, elgyűttem, itt vágyom, keszegelt a király elé. Mindent tudom már. Hadd halljam, Vendel, mi az a minden, faggatta a király. Tudom 1-szer 1-et, tudom 2-szer 2-t, tudok visszafelé mondani az ABC-t, tudok mondani, hány foga van az egérnek, tudom pipaszárát fúrni a lószörből. Na, azt jó megtanultad, hékás, ismerte el a király. Hát, azt tudod-e, mennyire van az ég a földtől? Azt csak nem tudok, horgasztotta le a fejét a mindentudó. Nem volt benne a nagy könyvekben. Na, megállj, Vendel, vigasztalta a király. Majd elküldelek én oda, ahol ezt is megtanulod. Eredj te fél esztendőre iskolába, a szegedi juhászok közé, fogadom, ott ember lesz belőled. Letelik a fél esztendő, visszajön cse Vendel, de olyan izmos a teste, széles a válla, piros az orcája, hogy alig lehet ráismerni. Te vagy az, Vendel, felejtkezett rá a király. Testestül, lelkestül. Hát, hány hét a világ? Mával is kevesebb. Hát az ég mennyire van a földtől? Amennyire a föld az égtől. Emberül megfeleltél, Vendel. No, ugye, csak jó iskola az a szegedi juhászoké. Uram, királyom, se iskola nincs ott, se könyv, fanyalodott el Vendel képe. Nem konyítanak azok a juhászok kereke világon semmi tudományhoz. Nem lettem én ott okosabb egy mák szemet se. Nem szólt Mátyás semmit, csak mosolygott, s kiadta a parancsot, hogy a cse Vendel most már ne maradjon többet el mellőle. Vitte magával, akármerre ment, egyszer még a palotai erdőkbe is kivitte vadászni. No, a vadászat nem sokat ért. Egeret se láttak, nemhogy őzet, de azért úgy eltévedtek, mint a hangya a búzában. Tévelyektek előre-hátra, egyszer csak elsóhajtotta magát a király. Jaj, fiam, de megéheztem. Az ám, de már délben megették a vacsorát. Üres volt a tarisznya, sehol egy falat harapnivaló, mindössze az egyik csatlós szedett össze egy sisakra való vadkacsa tojást a mocsár szélben. Azt oda kínálta a királynak. Süsd meg, mondta bosszusan a király. Nyersen, nem szeretem a tojást. Úgy ugrott oda Vendel, mint a labda, vígat rikkantott, mint a rigó. Megsütöm én, uram király. Miben te, heprecsóré? Hol a hozzávaló edény? Ahola, mutatott rá Vendel vigyorogva a mocsárra, s könyökig feltűrte a köntösét. Raki tüzet, csatlós komám. Mire a tűz lobogott, minden tojást beletapasztott egy-egy marék sárba, minden tudó Vendel, s úgy dugta bele az eleven parázsba. Kisvártatva megint kiszedte őket, letisztogatta róluk a rájuk égett tapasztást. Olyan szépen megsült hajában a tojás, hogy öröm volt nézni. Hát még a drága jó íze. Nem is győzött a király hálálkodni, meg is kérdezte mindjárt Vendelt, hol tett szert erre a jeles tudományra. Hol-e? Mondta kérkedve Vendel. Mindígy készíti a szegedi juhász a hirtelen hamar jó vacsorát. Néni Vendel, hát mégiscsak tanultál valamit azoktól a tudatlan emberektől, nevetett a király, és jókedvében rákoppantott a dárda véggel a mindentudó feje búbjára. Ládd, megvan a tudomány, most már megérdemled a hozzávaló kenyeret. Másnap reggel meg is tette a boldog csehet udvari tojásgyűjtögetőjének. Az is maradt halála napjáig, és könnyű volt a mestersége, mert a két kis porontja is segített neki benne.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Csorba Lóci vagyok. Én írtam a Nem táncolsz jobban, mint én című számot, de most egy másik produkció következik, a Nem mesélsz jobban, mint én. Na mindjárt kiderül, hogy így van-e. Gani Zsuzsa, Prézli.
2: Wow, wow! Valami kippent koppant a fejemen. Valaki jöjjön értem. Vigyen haza, segítsen rajtam, mert ázok, fázok.
1: A kuka mellett egy dobozban icike-picike zsemleszínű kiskutya nyűszített. Talán 8 hetes lehetett. Addig-addig izgett, mozgott jobbra-balra, míg nem megbillent a doboz, és kigurult belőle az icike-picike szőrmókombolyag.
2: Wow, wow, hol vagyok?
1: Nézett körül csodálkozva. Jé, már nem csittek csattog az a valami ott fent. De mi ez a locspocs alattam? Se baj, ugrabugrálok benne egy kicsit. És így is tett. Amikor már csupa latyak meg sár volt, abba hagyta. Úgy nézett ki, mint egy kis malac. És aztán elszomorodott. Itt vagyok egyedül. Köröttem az a sok-sok égig érő, jószagú valami az orrom csiklandozza. A nagy tüsszentéstől gurulni kezdett az icike-picike szőrmó gombolyag az erdő szélén. Gurult, gurult, egyenes neki egy farönknek. Az megállította, feje fölött aprócska csillagok keringtek. Amikor magához tért, újra szomorkodni kezdett.
2: Wow, wow, mi történhetett? Hol vagyok? Hol van az anyukám? Hol vannak a testvéreim? Hol van a családom? Wow, wow!
1: Ekkor szinte a semmiből 2 aprócska gyermek jelent meg mellette.
2: De aranyos kutyus, kiáltott fel a kisfiú.
1: Hogy kerülhetett ide? Csodálkozott a kislány.
2: Szegény, biztosan fázik, jelentette ki a fiúcska.
1: Lehet, hogy fél, közölte a leányka.
2: Vigyük haza, itt nem maradhat, mondta a kisfiú.
1: Vajon szabad? Megengedik a szüleink? Kérdezte a kislány.
2: Igen, mert pont a minap említették, hogy jó lenne még egy kölyök kutya, felelte a fiú.
1: Kertünk is nagy, van hely benne bőven, csacsogta a lány. A kisfiú ölbe kapta icike-picike zsemleszínű kiskutyát.
2: Hazavisszük, jelentette ki.
1: Jó, kiáltott fel a kislány mosolyogva. Mit szólnál hozzá, ha Prézli lenne a neve? Végül is olyan a színe, kacagott fel a fiú.
2: Pillanatok alatt hazaértek az új jövevénnyel, érdeklődve szaladt feléjük 6 négylábú, s körbe szaglázták őket farkcsóválva. Édesanyja, édesapa, fosztunk valamit?
1: Kiabálták. Kíváncsian siettek elébük a szülők.
2: Mi van nálatok? Kérdezte az édesanyjuk. Ó, egy icike-picike zsemleszínű kiskutya! Kiáltott fel csodálkozva az édesapjuk. Az erdő szélén találtuk, egyedül volt. Félt, fázott és nagyon sírt. Ezért hazahoztuk.
1: Ugye nem baj? Tette fel a kérdést a kisfiú.
2: Ne baj, dehogy baj. Ahol elfér 6 kutyus, ott elfér a 7. is, jelentette ki az édesapjuk vidáman.
1: De jó, köszönjük szépen. Róla is ugyanúgy fogunk gondoskodni, mint a többiről, fogadkozott a kislány.
2: Bele is sokat fogunk játszani, foglalkozni, mondta a kisfiú.
1: Rendszeresen adunk neki enni és inni,
2: csicseregte a lányka.
1: Vigyázni fogunk rá, és nagyon fogjuk szeretni. Ugyanúgy, mint a többit, mondta mindkét kicsi, és sorra simogatta meg az összes kutyát, akik lelkesen, szeretettel fogadták be az icike-picike zsemleszínű kiskutyát. Prézli ettől kezdve nagyon boldog volt. Olyan családba került, ahol vigyázták, szerették és megbecsülték.

0: közepén lesz egy luk, ha nem luk, kék dudor jókora,
1: most kettő,
0: s leszel az országú rokkora.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Grillus Vilmos, felhőmese. Délben a tenger felett forrón sütött a nap. Addig melegítette a hatalmas vizet, amíg az párologni nem kezdett. A pára felszállt az égbe, s felhő lett belőle. Délután felébredt a szél, és fújni kezdett. A felhőt a part felé hajtotta, ahol egy óriási hegy magasodott. A szél megpróbálta átröpíteni a felhőt a hegy felett. Egyre feljebb és feljebb emelte. A magasban hideg volt, a páraszemek fáztak, összébb bújtak. Egyre többen kapaszkodtak össze, s egyszer csak annyian lettek, hogy esőcseppé váltak. Lehullottak, végigfolytak a hegy oldalán, és visszacsorogtak a tengerbe. A felhőből semmi sem maradt. Így ment ez napról napra. Ám egyszer egy különösen meleg nyári napon rengeteg víz párolgott el a tengerből. Olyan hatalmas, erős felhő lett belőle, hogy átjutott a hegy tetején, és a túloldalon a szélszárnyán nekivágott a világnak. Egy végtelen búzamező felett szállt el. Szárasság volt odalent, a kalászok lehorgasztott fejjel álltak, az emberek nézték őket, és siránkoztak. Nincs eső, kiég a vetés, mi lesz velünk, mit fogunk aratni, honnan lesz kenyerünk, mit esznek majd a gyerekeink? És akkor az egyik ember felnézett, és meglátta a felhőt. Nosza, kérlelni kezdték valamennyien. Hatalmas felhő, kérünk szépen, adj egy kis esőt, hadd érjen be a búza, hogy kenyeret tudjunk sütni. És a felhő azt gondolta, miért ne adnék? Egy csomó páraszem összebújt, esőcseppé dagadt, és az eső megöntözte a búzamezőt. A kalászok felemelték a fejüket, és az emberek hálálkodtak. Köszönjük, felhő! A felhő tovább vándorolt. Kicsit kisebb lett, de még így is jókora szürkés folt volt az égen. Egy rét fölé ért. A rét közepén, az itatóvájú körül tehén csorda áldogált. A tehenek szomjasan bőgtek, mert a vájúban nem volt víz. Kiszáradt a kút. Az emberek nézték a teheneket, és siránkoztak. Üres a kút, szomjan maradnak a tehenek, honnan szerzünk tejet, mit isznak majd a gyerekeink? És akkor az egyik ember felnézett, és meglátta a felhőt. Nosza, kérlelni kezdték valamennyien. Felhő, kérünk szépen, adj egy kis esőt, hadd igyanak a tehenek, hogy tejet tudjunk fejni. És a felhő azt gondolta, miért ne adnék? Megint összebújt egy csomó páraszem, és az eső megöntözte a rétet. Megtelt a kút, a tehenek mohón ittak, és az emberek hálálkodtak. Köszönjük, felhő! És a felhő tovább úszott az égen. Nem volt már hatalmas, kis felhőcske lett csupán. Egy tó fölé ért, amelyből elpárolgott a víz, csak a meder alján maradt egy kis nedves iszap. A tóparton egy szőkehajú, kékszemű kislány ült, és keservesen sírt. Végre itt a nyár, végre meleg van, és én úgy szeretnék fürödni a tóban, de kiszáradt, nincs benne víz. És akkor felnézett, és meglátta a felhőt. Nosza, kérlelni kezdte. Felhőcske, kedves felhőcske, kérlek, adj egy kis esőt, hadd teljen meg a tó, hogy fürödhessek benne. És a felhő azt gondolta, miért ne adnék? A páraszemek szorosan összebújtak, esőcseppek kéhíztak, és az eső megtöltötte a tavat. A kislány beugrott a vízbe, és boldogan, kacagva, pancsolt, fröcskölt, úszkált, aztán felpillantott az égre, hogy megköszönje a felhőnek az esőt. De akármerre nézett, a feje fölött csak a ragyogó nyári napot és a végtelen, tiszta kék eget látta. A felhő már nem volt sehol.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Megvan? Most megyünk éppen.

Megérkeztünk a strandra. Egy jó hely. Megmondom, miért jó. Jó, figyelj, megmondom.

Nagyon szomorú. Egyszer eljön a vége ennek is, de lesz majd másik. De este szomorú a hazafelé út, mert otthon az anyu a fürdőkádba dúl. Bár volt vele ezért már nagyon sok vita, hát ki hallott még ilyen dolgot fürdeni strand után?

Tudkanéni, légy szíves, énekelj nekem!

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kiugrott a gombóc a fazékból, utána a molnár fazekastól. Stol, stol, stol, fazekastól. Kiugrott a gombóc a fazékból, utána a molnár fazekastól. Stol, stol, stol, fazekastól.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Pesteritz Dóri vagyok, és most következzen egy kis találós kérdés. Erdődi Attila. Állatok, madarak nevét talált ki. Tó vizében lépegetek, halat, békát eszegetek. Fekete-fehér frakkomban, fészekben csak kelepelek. Ki vagyok? Tán megismertek. Ez a gólya.
0: Csukás Mese Rádió.
3: A tej útja. No, nem a tejútrendszerről fogok mesélni, amit fönn az egekben látsz, hanem arról a tejről, amit talán nap mint nap reggelente fogyasztasz. Arról a tejről mesélek most, hogy a tej, amit elfogyasztasz nap mint nap, vagy általában reggelente, hogy kerül a poharadba, ha már a reggeli kifliről, vagy a friss cipóról beszéltünk, gondolkodjunk csak, mi az, amit sokan mellé isznak. Hát mi lenne más, mint a finom tejecske? De vajon honnan jön a tej? És hogyan kerül a poharadba? Minden a tehenekkel kezdődik. Ők a tej igazi mesterei. Egy tehén naponta több 10 liter tejet is adhat. Ha jól bánnak vele, ha friss a széna, a víz, és nyugalmas körülmények között tartják, akkor ők nagyon-nagyon bőségesen adják a tejet. Régen a falvakban az emberek kézzel fejték meg a tehenet. Ma már modern fejőgépek végzik ezt a fáradtságos munkát. Gyorsan, kíméletesen, miközben a tehén akár még zenét is hallgathat. Mert a nyugodt tehén több tejet ad. A friss tejet hatalmas tartályokba gyűjtik, majd teherautók viszik el a tejüzembe. Ott aztán szigorúan ellenőrzik, tiszta-e, megfelelő-e a minősége. Aztán jön a pasztőrözés, ami azt jelenti, hogy kíméletesen felmelegítik, hogy elpusztítsák a káros baktériumokat, de közben minden jó benne maradjon. Tejet ezután hűtik, szűrik, palackozzák, vagy éppen dobozokba töltik, amit te is már ismersz a boltokból. De nem csak inni lehet a tejet, készül belőle vaj, sajt, túró, joghurt, meg egy csomó finomság. Szóval, amikor reggel a cipó mellé tejet iszol, képzeld csak el, hogy ez is egy hosszú, gondos úton érkezett meg hozzád, akár a kenyér, vagy a zsömle, vagy éppen a kifli. És ki tudja, lehet, hogy egyszer majd te is tejgazdaságban fogsz dolgozni, vagy kitalálsz egy új gépet, ami még jobbá teszi a tejet. A világ tele van felfedezni valóval. Látod, még egy pohár tej mögött is történet rejtőzik.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Jó, jó, jó, jó, itt az

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Ma egy aprócska, mégis nagyon fontos dologra gondoltam. Így szól a találós kérdés. Ez egy kicsi, fémből készült tárgy, és furcsa kis fogai vannak. Ha vele elfordítasz valamit, az kinyílik, vagy bezárul. Sokszor csörög a zsebben, mert egymás mellett laknak. Házak, kapuk, ajtók barátja. Mi lehet ez? Bizony, a kulcs. Nagyon ügyesek vagytok. Én mindig nagyon vigyázok a kulcsaimra, nehogy elhagyjam őket. Képzeljétek, nekem rengeteg kulcstartóm is van, amiből az egyik süsüs. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Magyarország két legnagyobb folyója, a Duna és a Tisza, mind a négy évszakban hajózható. 50-60 évvel ezelőtt még keményebbek voltak Magyarországon a telek. Akkor sokszor megesett, hogy befagytak a folyók, és ilyenkor megállt a rajtuk haladó hajóforgalom is. Régen sok gőzhajót láthattatok volna a Dunán és a Tiszán. A gőzhajónak az az ismertető jele, hogy van egy nagy kéménye, amiből füstöt ereget. Napjainkban már modern hajók szedik a folyóvizeit. Például az én egyik kedvenc hajótípusom a szárnyas hajó. Ez a hajó nagyon gyorsan tud haladni a vizen, szinte száll rajta. Ti milyen típusú hajón ültetek már az életetekben? A csónak és a ladik is beleszámít.
0: Csukás Mese Rádió.
2: Kedves gyerekek! Sebestyén Márta vagyok, néptalénekes. Nagyon szeretem a meséket, ráadásul a gyerekeim is nagyon megszerették, olyannyira, hogy kisebbik fiam, aki most már nagyon nagy fiú, minden este követelte, hogy mondjam el neki a sok nevű királyfi történetét. Most nektek is elmesélem. A sok nevű királyfi. Egyszer volt, hol nem volt, hetet-hét országon túl, az óperenciás tengeren innét, volt egy királyfi. Szép, ügyibe való legény volt ez a királyfi. Megakadt a szem rajta, az is volt, amit a tejbe a pricson. Meghiszem azt, hogy volt. De mikor miért ne, a jó Isten tudja, én nem. A szomszédország királya nem adta neki a leányát. Pedig az úgy láttam, mint ma, igaz hajlandóságot mutatott a királyfihoz. Hely, megszégyelli magát a királyfi erősen. Nem ismert hazamenni az ő országába. Ott maradt a királykisasszony országában, szállást vett a város végén egy vendégfogadóban, s onnét 4 álló hétig ki sem mozdult. Gondolkozott éjjel-nappal, törte a fejét, mit csináljon. Szerette volna visszafizetni a királynak a csúfságot. Egyszer aztán mit gondolt, mit nem? Felöltözött borbélegénynek, s ment egyenest a király palotája elé. Be akart menni az első kapun, de a kapus megállította. Hé, atyafi, megállj! Hogy hívnak? Engem Pálinkának, felelt a királyfi. Ej, ilyen-olyan adta, eltakarodj innét, ordult rá a kapus. Elódalog a királyfi, megy a második kapuhoz, de ott is megállítja a kapus. Mit akarsz? Hogy hívnak?
3: Ilyes valaminek, felelt a királyfi.
2: No, még ilyes valami nevet nem hallottam, mondta a kapus. Jó lesz, ha elkotródol, mert látom, hogy nem jóban jársz.
3: Elkotródik a királyfi, de a harmadik kapunál is szerencsét próbál.
2: Kérdi a kapus. Hogy hívnak?
3: Engem 4 hét előttnek.
2: No, mondja a kapus, hát ilyes valami nevet se ezelőtt nem hallottam, se ezután nem hallok többet. Mit akarsz? Mi a mesterséged?
3: Borbélegény vagyok, és szeretném megberetválni a királyt. Tudom, hogy még úgy senki meg nem beretválta. Megemlegetni halál a napjáig.
2: Hát, ha olyan híres borbé vagy, akkor csak eredj be Isten hírével. Jó kenyered lesz a királynál.
3: Bemegy a királyfi, de nem ment egyenest a királyhoz, hanem először befordult a konyhára.
2: Kérdi a szakácsné.
3: Kit keres maga lelkem? Mi a neve?
2: Macska az én nevem, kincsem szakácsné.
3: Ó, hogy a macska rúgja meg, de különös neve van. Itthon van-e a király kisasszony?
2: Itthon biz a lelkem, ki se mozdul a szobájából, sír éjjel-nappal.
3: Ugyan miért sír? Mert nem adták ahhoz a királyfihoz, aki itt járt 4 hét előtt.
2: No, én éppen attól a királyfitól jövök. Levelet hoztam a király kisasszonynak, tudom, megvigasztalódik, ha elolvassa.
3: Csak vigye lelkem, vigye!
2: Megmutatta, hogy merre menjen, de a királyfi visszafordult az ajtóból.
3: Hallja, kincsem szakácsné, mi lesz vacsorára? Majd visszajövök.
2: Túrós, rétes lelkem, csak jöjjön, jó szívvel várom. Azzal elment a királyfi. Keresztül sompolygott vagy 24 szobán, úgy találta a király kisasszony szobájára. Hát, csak ugyan igaza volt a szakácsnénak. Most is sírt a király kisasszony, vörös volt a szeme a sok sírástól.
3: Jó napot, szomorú király kisasszony, köszöntötte a királyfi.
2: Megijedt a király kisasszony, nagyot sikoltott.
4: Jaj, ki vagy, mit akarsz?
3: Túrós Rétes a nevem, felséges király kisasszony. Meg ne jegy tőlem. Túrós Rétes?
4: No, még ilyen nevet csepettem világ életembe, mondta a király kisasszony,
3: s olyan lelkiből kacagott, hogy csengett belé a palota.
4: Hát miért jöttél, Túrós Rétes?
3: Kérdezte a király kisasszony, mikor jól kikacagta magát.
5: Nézd meg jól, király kisasszony, nem ismersz meg?
4: Hely, de még csak most sikoltott nagyot a király kisasszony. Jaj, hogy mertél ide jönni? Vége az életednek, s az enyémnek is, ha megtudja az apám.
3: No, de mit csináljon? Nem volt szíve, hogy elkergesse a királyfit, s ott is maradt az estig, beszélgettek édesen, kedvesen, s tanakodtak, hogy mit lehetne a király szívét megfordítani. Este aztán elbúcsúzott a királyfi, ott hált a konyhán, de sem neki, sem a király kisasszonynak egész éjjel nem jött álom a szemére. Reggel megy be a királyné a leányához, látja, hogy milyen halovány az arca, összecsapja a kezét.
4: Jaj, lelkem, leányom, mi bajod esett?
3: Mondja a király kisasszony.
4: Nem esett nekem semmi bajom, édesanyám, csak nem tudtam aludni a Túrós Rétes miatt.
3: Ez alatt a királyfi bement a királyhoz, és ajánlotta magát, hogy csak fogadja fel udvari Borbénak, mert ő úgy beretvál, ahogy még Borbé nem beretvált, amióta áll a világ.
5: Hogy hívnak? Kérdezte a király.
3: Ilyes valaminek, felelt a királyfi.
5: No, ilyes valami. Hát írd le a hajamat, és beretválj meg. Ha megtetszik a munkád, úri dolgod lesz az én udvaromban.
3: Leül a király, a királyfi meg hajnyírásnak lát, de csak fél oldalt vágta le haját, s beretválni is csak fél oldalt borotválta meg. Aztán se szó, se beszéd, lecsapta az ollót meg a beretvát, kiugrott az ajtón. Felszökik a király, szalad a tükörnek, nézi magát, s nagyot ordít, szörnyű égtelen volt a feje.
5: Megállj, kazember, megállj!
3: Ordított a király, szaladt szobáról szobára. Először is a lányával találkozott.
5: Nem láttad ilyes valamit?
4: Jaj, nem láttam én semmit, nem is látok a szememmel. Egész éjjel nem tudtam aludni Túrós Rétes miatt.
3: Szalad a király a konyhára.
5: Nem láttad ilyes valamit?
4: Nem láttam, felséges királyom, de macska éppen most szaladott el.
5: Megbolondultak ezek? Mind félre beszélnek.
3: Szalad le a harmadik kapushoz.
5: Nem láttad ilyes valamit?
4: Ilyes valamit nem,
5: de most futott erre 4 hét előtt.
4: Bolond!
3: Ordított a király, s nagyot ütött a kapusra. Szalad a második kapushoz.
5: Nem láttad ilyes valamit?
3: Bizony láttam, felséges királyom. Éppen most futott az első kapu elé.
4: No, végre hallok okos beszédet is.
3: Szalad az első kapushoz. Az ott fetrengett a kapu előtt, s nagyokat nyögött. A királyfi vágta földhöz, mert nem akarta kiereszteni.
5: Láttad ilyes valamit?
4: Nem láttam, felséges királyom.
5: Hát miért fekszel a sárban?
4: Mert a pálinka levert a lábamról.
5: Szedte-vetteg az embere. Hát te annyi pálinkát iszol, hogy lever a lábadról?
3: Cúdarul elpáholta a kapust, s visszaszaladt a palotába. Ott aztán lassanként kitudódott, hogy a királyfi volt az ármányos Borbély. Na, mit tehetett a király? Gondolta, még erősebben csuffá teszi a királyfi, inkább neki adja a leányát. Egyszeriben üzentek, csak jöjjön bátorsággal, nekiadják a király kisasszonyt. De jött is a királyfi mindjárt, s még aznap megtartották a lakodalmat. Holnap legyen a vendégetek a sok nevű királyfi.
6: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Itt az új nap. Kél a fény. Gyöngy lebeg a fűhegyén. Ott fenn sárga napvilágít. S harmadcsepp a fűben. Én. Pici vagyok. Testtelen. Gyönge vagyok, nem, nem. Jó, figyelj. A végtelen tükröződik bennem. Mindig a mélyből meríts, a felszín csak játszik. Csak a lényeget tekintsd, ne azt, ami látszik. Erősben a védtelent, töltsben az esendőt, piciben a végtelent, percben a jövendőt. Hajolj hozzám! Szél, ha jár, velem leng a menny ég, bennem suhan a madár, s lobognak a lepkék. Fentről színezüst vagyok, de közelről ékes. Kis deci várvány ragyog rajtam, szagos, fényes. Kérdezed, honnan vagyok? Jöttem a világból. Fényes arcomtól ragyog a közel s a távol. Merre tartok, firtatod? Megyek a világba. Szétszóródom. Fölszívódom szélbe, fűbe, fába. Háltam hóként hegytetőn, aludtam avarban, ringtam réten, rengetőn, mohos martba martam, az is voltam, anyatej, tavitajték, táncos, csermely cseppje, hópehely, esti eső, álmos. Voltam patak, pocsolya, könnyű parti pára, s az éj szellő pásztora terelt össze mára. Mi a dolgod, kicsi csepp? Borogatom, látod, itatgatom, hűsítgetem-e lázas világot. Ezüst harmad, miért remegsz? Tán a múltat szédít, a jövőtől dideregsz, vagy a jelen rémít? De a harmat néma már. Szétszivárok csendben. Egyik része fűbe búvik, másik égre lep.

0: A kőbéka lassan ment.
1: Kitépték az éjfél szőrét, lenyúzták a hajnal bőrét.
0: A kőbéka lassan ment.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Ötvös Eszter vagyok, a Magyar Rádió gyermekkórusából, és nagyon szeretek énekelni, zongorázom és furjázok is. Az egész családom zenél. Most jöjjön a mese. Kovácsné Demeter Mónika Iringó, a Manó kislány és a zongora. Volt egyszer egy manó kislány, aki az erdő közepén egy nagy gombaházban lakott, az őzlábgomba lakótelepen. Ne gondoljátok, hogy ezek a gombák egyszerű gombák voltak. Nem. Csoda lakások épültek bennük, mert ők maguk is csodálatosak voltak. Miért voltak olyan különlegesek? Szeretnétek tudni? Mondom már. Az egész házban és a benne lévő lakásokban zaj helyett zene szólt. Amikor a lépcsőház ajtaja kinyílt, nyikorgás helyett egy dallam szállt a lépcsőn, a szobákban léptek zaja helyett dalokat lehetett hallani. A vízcsobogás helyett zongora szó csendült fel. Képzeljétek el, milyen szórakoztató volt itt lakni. Manó kislány nagyon szeretett énekelni, táncolni, és kedvenc hangszere a zongora volt. Olyan ügyesen játszott rajta, hogy öröm volt hallgatni. Amikor hazaért az iskolából, első dolga az volt, hogy leült, és pici ujjai már szaladgáltak is a fekete-fehér billentyűkön. Így aztán valóban egész nap szállt a zene az egész lakásban. Történt egyszer, hogy Manó apuka nagyon fáradtan érkezett haza. Aznap sok bosszúság érte őt, és hiába ragyogott még délután is a nap, a tavaszi égbolton hiába nyíltak a vadvirágok, az erdőben nem tudott vigasztalódni. Az ajtónyitáskor megszólaló zeneszó sem csalt mosolyt az arcára, mint máskor. Belépett a lakásba és felkiáltott. Csoda gomba! Hallgattasd el a zenét! Azonnyomban megváltozott körülöttük minden. Ha kinyitották a vízcsapot, csobogást hallottak. A lépteik zaja sem alakult át dalokká, és az ajtó nyikorgás sem dallammá. Ekkor lépett be az ajtón Manó anyuka. Képzeljétek el, nem szól a zene a házban, mondta ijedtem. Igen, apa kívánta így, válaszolt Manó kislány. Majd bement a szobájába, és becsukta az ajtót. Szomorúan kinézett az ablakon, és integetett a madaraknak, akik vidáman röpködtek. Gondoljátok el, milyen furcsa lett számukra az élet, amikor a megszokott muzsika nem szólalt meg. Néhány nap így telt el zene nélkül. Szomorúan indult el otthonról a család, és szomorúan érkeztek haza. Manó apuka rég megbánta, hogy azt kívánta, szűnjön meg a zene, de nem tehetett semmit. Amit kimondott, már elhangzott. Szerencsére, hamarosan történt valami, ami végre fordulatot hozott. Egyik délután Manó kislány csendben állt a nyitott ablak előtt. A szomszédházból kiszűrődő hegedű hangja szállt felé. Ő kinyitotta az ajtót, így a szülei is hallgathatták, akiknek az arcán mosoly suhant át. A dallam repült a levegőben, míg hamarosan rátalált a zongorára. A billentyűk nem bírtak ellenállni. Maguktól kezdtek zenét játszani, és a hegedűvel együtt szállt a dallam. Az egész család csodálkozva állt a hangszer mellett. Nagyon boldogok voltak. Manó apuka felsóhajtott. De jó itthon lenni. Csoda gomba, köszönöm, hogy visszaadtad nekünk a zenét. Ettől a naptól fogva minden úgy zajlott a házban, mint azelőtt. Télen-nyáron, esőben és napsütésben Manó kislány és a szülei hallgathatták a zenét a csodagombaház belsejében. Ezentúl gyakran meghívták magukhoz a szomszéd Manó kisfiút, aki áthozta a hegedűjét, és együtt muzsikáltak a Manó kislánnyal, aki szívesen kísérte őt zongorán. Az erdei kismadarak oda sereglettek az ablakba, kiegészítették a dallamot a csicsergésükkel. A napsugarak vidáman táncoltak a hangszereken. Ha esett az eső, a cseppek ütemes koppanással segítették tartani a templomot. Elhallatszott az erdő közepéig, ahol sok kis állat, növény boldogan hallgatta. Ugye így teljes az élet? Kérdezte a manó kislány az apukáját, aki csendben bólintott. Tudjátok, gyerekek, szerintem is igaza van a manó kislánynak. Szerintetek?

Csukás Mese Rádió. Tudtad, hogy te is tudsz mesét írni? Ha még nem próbáltad, akkor most adok neked egy tippet, hogyan fogj hozzá. Képzeld el a mai napodat. Elképzelted? S most gondold el, hogy mi lett volna, ha ma nem gyalogosan, hanem léghajóval mentél volna haza. Látod már magad előtt? Na, így készül az új meséd. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Benedek Elek házasodik a Daru, aki elmeséli nektek Rák Kati.
1: Hol volt, hol nem volt, hetet-hét országon túl, az Óperenciás tengeren innét volt egy rengeteg nádas. Rengeteg nádas két szélén egy-egy kis házikó. Az egyikben lakott egy daru egymagában, a másikban egy vadkacsa, az is egymagában. Bizony, egymagában, nagy szomorúságban. Egyszer mit gondol, mit nem, azt gondolja magában a daru, s ahogyan gondolta, úgy el is krúgatta, hely szegény világ, vetett ágy, sem apám, sem anyám e világon, senkim sincsen, pipa dohány sem ér az ilyen élet, folyton unatkozom, sosem múlatozom, én bizony megházasodom. Sokat nem teketóriázott, kicsípte magát kényesen, s elindult egyenesen a nádas túlsó szélére a vadkacsa kicsi házához. Ottan be is kopogtatott. Itthon van-e, kacsa nagyság? Itthon vagyok, daru úrfi. Eljönnél-e hozzám feleségnek? Dehogy mennék, daru úrfi. Hosszú a kend lába szára, annál kurtább ám a szárnya. Még megjárna a menése, de lassú a repülése. Ugyan bizony, mit gondoltál, mikor hazúrról elindultál? Hogyha hozzád mennék, nem volna mit ennék. Fel is út, le is út, arra van a gyalogút. Hazament búsan a hosszú lábú daru, hullotta könnye, mint a záporeső. Ilyen csúfság nem esett még véle, hogy ő ezt túlélje. De amint elment a hosszú lábú daru, gondolkodni kezdett a kácsa. Ejnye. Ejnye, de nagy bolond voltam, hogy a darut kicsúfoltam. Hát élet az én életem, dehogy élet, ez nem élet. Hely, nincs nagyobb nyomorúság, mint az egyedül valóság. Mit gondolt, mit nem? Elment a daruházához, szégyenkezve beállított hozzá, s mondotta nagy szemérmesen, daru úrfi, itt vagyok, ragyogok, s ha úgy tetszik, örökre itt maradok. Igen? Felelte daru úrfi. Jó lesz tovább igazodni, nem akarok házasodni. Hely, Istenem, megtartom, hová lett a só tartom? Kitámolygott nagy szégyenkezve kácsa nagysága. Csoda, hogy el nem süllyed szégyenletében, de még csodább, hogy meg nem pukkadt mérgében. Egész úton így kesergett magában, nekem ugyan megesett, a szemem majd kiesett, háp, háp, háp, megcsúfolt a hosszú láb. De még tán haza sem ért a kácsa, daru úrfi vakarta a fülettővét, nem a másét, de az övét. Ej, de milyen bolond voltam, hogy a kölcsönt visszaadtam. Itt volt a jó alkalom, s most ölhet az unalom. Nosza, utcu, szedte-vette, lábát nyaka közé vette, meg sem állott odáig, kácsa nagyság házáig. Kopogtatott jó hangosan, beállított nagy hangosan, s mondta, amint következik. Kácsa nagyság, bolond voltam, a dolgot jól megfontoltam, ha úgy tetszik, kisangyalom, legyen meg a lakodalom. Ugyanúgy-e, szólt a kácsa gúnyosan, elvennél bizonyosan? Ó, de szép, eszem azt a kis eszét, fel is út, le is út, arra van a gyalogút. Mit tehetett a rúrfi? Szégyenkezve, leforrázva, elkullogott, s keservesen krúgott, krúgott, krúg, krúg, rí, jaj nekem, bánat az én életem. Mondjam tovább, ne mondjam. Alig ért haza, kácsa nagysága dolgot ismét meggondolt.

0: az unalom, mégsem lészel lakodalom.
1: A házasodik a Daru című mesét hallottátok.
2: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szólásmondások.
1: Képzeld, mi volt tegnap?
2: Na mondd, mi volt?
1: A vacsoránál a kisöcsém kijelentette, hogy csak akkor ül az asztalhoz, ha palacsinta lesz. És nem ám akármilyen, csak is csoki pudingos, és még dobbantott is egyet a lábával.
2: Na hát, úgy látszik, a farok csóválja a kutyát.
1: Micsoda? Milyen kutyát? Sajnos nincs kutyánk, pedig nagyon szeretnék.
2: Nem, ez a mondás azt jelenti, hogy a kisebb irányítja a nagyobbat, és felcserélődnek a szerepek. Vagyis nem a kutya csóválja a farkát, hanem a farok csóválja a kutyát.
3: Sziasztok, én Fodor Imre vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője, és azt kívánom nektek, hogy legyen szuper a nyaratok, érezzétek nagyon jól magatokat, fürödjetek, fagyizzatok, bringázzatok, kiránduljatok nagyon sokat, és mielőtt lefeküdnétek, hallgassátok a Csukás Meserádiót, hogy az esték is szépek legyenek.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Harsányi Gábor vagyok, Gabi bácsi, színművész író. Egy nagyon aranyos mesét olvasok fel nektek, akinek az írója Csukás István. A mese címe Mitől álmos a szék? A kis csacsinak feltűnt, hogy a szék mindig alszik. Hátát a falnak támasztotta, átaludta az egész napot. Szép szék volt, a támláját faragások díszítették, a karfája végén két fényes rézgomb csillogott. Csak egy percre ébredne fel, hogy bemutatkozhassak neki, gondolta magában a kis csacsi. Majd figyelni fogom. Egyszer csak a szék megmozdult, mintha nyújtózkodott volna. A kis csacsi gyorsan lemászott a virágtartóról, oda sietett a székhez, és így szólt. Én vagyok Samu, a kis csacsi, és te ki vagy?
2: Hogy? Én? Ki van itt? Én vagyok a szék.
1: És ásított egyet. A kis csacsi türelmesen várt, míg a szék befejezi az ásítást, és megkérdezte. Mitől vagy ilyen álmos?
2: Lakodalomban voltam, felelt a szék. Egész éjjel nem aludtam.
1: Lakodalomban? Hát ez nagyon érdekes. Hogy kerültél oda? Kérdezte a kis csacsi.
2: Kölcsön kértek, válaszolta a szék, és lehúnyta a szemét.
1: A kis csacsit nagyon érdekelte a lakodalom, és egy kicsit megrázta a szék lábát.
2: Mi az? Ki van itt?
1: Ébredt fel a szék. Én vagyok, szólt a kis csacsi. Nem mesélnél valamit a lakodalomról?
2: Szívesen, felelt a szék. Az úgy kezdődött, hogy kölcsön kértek.
1: Ezt már hallottam, gondolta a kis csacsi, de nem szólt közben, nehogy megharagudjon a szék.
2: És bevittek egy nagy-nagy szobába. A szobában állt egy hosszú-hosszú asztal. Az asztalon volt sok-sok tányér, és a tányéron volt sok-sok...
1: A szék ásított egyet, és elaludt. A kis csacsi nem tudta, hogy mit csináljon, de mert nagyon érdekelte a lakodalom, óvatosan megrázta a szék lábát.
2: Mi az, ki az? Ja.
1: Ébredt fel a szék.
2: Hol is hagytam abba?
1: A tányéron volt sok-sok, emlékeztette a kis csacsi.
2: Csont, vágta rá a szék. Csont? Rögtent meg a kis csacsi. Ja, mondta a szék, csont az később volt, mikor már lerágták róla a húst. Aztán jöttek a vendégek, engem a főhelyre állítottak. A mennyasszony ült rám. Bizony, dicsekedett a szék. Aztán jött egy ember, szalag volt a kalapján,
1: verseket mondott. Milyen verseket? Kérdezte a kis csacsi.
2: Várj csak, na, mindjárt eszembe jut, mondta a szék. Ma itt mindenki nevessen, a fazékba beleessen.
1: Biztos, hogy így volt, kérdezte a kis csacsi.
2: Biztos, felelte megsértődve a szék. Ha nem hiszed, nem mesélek tovább.
1: Hiszem, szólt a kis csacsi. Csak mondjad.
2: És aztán táncoltunk. Láttad volna, milyen szépet táncoltunk. A piszkafa ugrott középre, derékon kapta a seprüt, s úgy járták a csürdöngölőt.
1: Hol?
2: A szobában? Kérdezte a kis csacsi. Nem, mondta a szék. A kamrában. Minket kivittek, kellett a hely bent. De a zene azért behallatszott, és a zsíros bödön énekelt mély hangot. Várj csak, ezt énekelte. Dön-dön-dön-dön-dön, éljen a bödön.
1: Jaj, nagyon szép, mondta a kis csacsi.
2: Várj csak, mondta a szék. Teljes csupor is énekelt. Por-por-por, éljen a csupor. Ezt énekelte.
3: Ásított a szék. Egyre emlékszem a lakodalomból.
1: Nagyon érdekes volt, szólalt meg a kis csacsi. És te igazán nagyon fontos helyen álltál.
2: Ugye? Kérdezte a szék. Most már érted, hogy miért vagyok olyan álmos?
1: Eltúlzod ezt az álmosságot, gondolta magába a kis csacsi, de nem mondta meg a széknek. Megköszönte a beszélgetést, és elbúcsúzott, de a szék nem válaszolt. Már az igazak álmát aludta.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok, Fodor Imre vagyok, és most én szavalok nektek. Mentovics Éva, hurrá, vakáció! Nyári napfény hozta hírét, tudta, várjuk már nagyon, s önfeledten vihányszoltunk e ragyogó szép napon. Vakáció, vakáció! Visszhangzott az iskola. Nem csendült még egyszerre szó, így harsányantán soha. És tényleg jött a vakáció, szaladt fel a kert alatt, eltüntette a leckét, hírmondójuk sem maradt. Elrejtette a táskámat, minden könyvet, füzetet, ceruza nincs, mivel írjak? Hopp, a táblán üzenek. Va-ká-ci-ó. Rajzolom fel, színezem, hogy szép legyen, s képzeletben, kéz a kézben, járunk erdőn, rétekem. Vízvarázsa hív a partra, zsong-zsibonga rét, liget, pajkos derű száll a szélben, s virágillat, érzitek? Megtalálsz majd a parton, dombon, cseresznyefán, szederfán, dínyét falok kint a kertben, a forró nyár derekán. S ha támad a kánikula, forróságot ont a nap, akkor biztos fagyit nyalva hűsölök egy lomb alatt. Nem fecsegek tovább róla, hisz ismerjük oly sokan, vakáció, együtt leszünk egész nyáron boldogan.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a szegény ember lánya, meg a béka. Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy ember, aki olyan szegény volt, mint a templomegere. Minden nap keményen dolgozott, szántott, vetett, aratott, de a fáradtságos munka nem hozta meg a gyümölcsét, éppen csak néhány falatra futotta neki. A szegény ember álmatlanul forgolódott éjjelente, és hosszú órákig fohászkodott az Istenhez, hogy segítse meg a családjukat, legalább egyszer hadd adjon rendes vacsorát a lányának. Így teltek múltak szépen lassan a napok, szomorúság és kínlódás közepette. Hanem egy napon megváltozott minden. A napsütéses délutánon a szegény ember lánya a tó partján játszott a kutyájával, amikor hirtelen hangos kuruttyolásra lett figyelmes. Szemével pásztázni kezdte a vizet, és Nini az egyik tavirózsán megpillantott egy kövér békát. A lány mindjárt dalra fakadt, és édes énekével hívogatni kezdte a békát. A zöld leveli békának annyira tetszett a dallam, hogy mindjárt táncra is perdült az egyik sziklán. Aztán, mikor a béka nem figyelt, a lány utána nyúlt, és megpróbálta elkapni. Ám a béka szemfüles volt, és éppen az utolsó pillanatban sikerült elugrania. Így játszadoztak órákon át, a béka szikláról tavirózsára, tavirózsáról sziklára ugrált, a lány pedig követte. Mindenáron meg akarta kaparintani magának az ugribugri leveli békát. Hanem idővel a béka fáradni kezdett, és egy óvatlan pillanatban a lány kezei között találta magát. Most végre megvagy, kiáltotta diadamittasan a lány.
1: Kérlek, ne bánts, engedj szabadon,
0: könyörgött a béka, ám a lány nem hallgatott a szavára, és hazavitte. Nézd csak, édesapám, mit találtam a tó partján, húzta elő zsákjából a békát a lány.
1: Nézd csak, egy leveli béka,
0: derült fel mindjárt a szegény ember arca.
1: Majd csinálok neki egy ketrecet, s ezentúl ő is itt fog élni velünk.
0: Így is lett. A béka kapott egy faágakból összeeszkábált kalitkát, s attól fogva a házban töltötte napjait. Habár hiányzott neki a tó és a mocsárvidéke, nem volt oka panaszra. A szegény ember családja jól tartotta. Mindenféle finomságokkal halmozták el, lárvákkal, legyekkel, szúnyogokkal, s néha még egy pár falás kenyeret is kapott. Éppen ez volt a baj. A kenyértől a béka hízni kezdett, és mindig csak egyre éhesebb lett. A szegény ember és családja aggódva figyelték, hogy a béka lassan kinövi a ketrecét.
1: Talán jobb lenne, ha kevesebb nassolni valót kapna. Még a végén elfoglalja az egész szobát, mondta szigorúan a szegény ember, és megvonta a békától a vacsorát. Ám a lánynak megesett a szíve a kis teremtésen, és minden este becsempészett neki néhány finom falatot a saját vacsorájából.
0: Így történt, hogy hamarosan a béka már a ketrecébe sem fért bele. A szegény emberék kénytelenek voltak a kemence mellett a földön helyet csinálni neki. S habár végre kiszabadult a börtönéből, a békának esze ágában sem volt megszökni. Olyan jó dolga volt a szegény ember házánál. Végre szabadon ugrándozhatott, s ha megéhezett, beugrált a kamrába, és elvette, ami megtetszett neki. Így aztán a béka csak hízott és hízott megállás nélkül, s hamarosan akkora lett, hogy már moccanni sem tudott. A szegény ember, akinek addigra már igencsak elege lett a torkos állatból, elhatározta, hogy kiteszi a béka szűrét. Egy hajnalban oda settenkedett a béka fekhelyéhez, és megpróbálta felemelni. Igen ám, de a béka akkor már olyan kövér volt, hogy az ember akárhogy próbálta, meg sem tudta mozdítani.
1: Azt a kutyafáját, hogy nőttél te ekkorára?
0: Bosszankodott a bajusza alatt. Törte most erősen a szegény ember a fejét, hogy mit évő legyen.
1: Itt mégsem maradhat, így is alig van mit ennünk, gondolkozott magában.
0: Aztán egy nap így szólt a lányához.
1: Legjobb lenne, ha megszabadulnánk ettől a feneketlen bendőtől.
0: Meghallotta ezt a béka, és hangosan felkiáltott.
1: Szomjazom! Hozzatok nekem egy kis bort!
0: Milyen bort? Hiszen nincs én nekem egy csepp borom sem.
1: De ha lenne, se adnék neked, vágta rá az ember. Márpedig, ha nem adtok nekem bort, meg szalonnát, felfallak titeket.
0: Megijedt erre az ember, és könyörögni kezdett.
1: Kérlek, ne bánts minket, hiszen mindig olyan jók voltunk hozzád. Megosztottuk veled mindenünk, amink volt.
0: Ám a békát nem hatotta meg az ember könyörgése. Nagyra nyitotta a száját, és ham, bekapta az embert a lányával és a kutyájával együtt.
1: Na, most végre jól laktam, brekegte elégedetten a béka.
0: Aztán a bőséges lakoma után az óriási radagadt béka úgy döntött, hogy visszatér a tóhoz, az igazi otthonához. El is indult, ám a jól lakott bendőjével nehezen mozgott. Órákig tartott, mire ledöcögött a partra. Mikor megérkezett, megpillantott a víz fenekén valami aranyosan csillogót.
1: Néni, egy aranygolyó, kiáltott fel, és mindjárt utána vetette magát.
0: Hatalmas csobbanással elmerült a vízben, és izgatottan keresni kezdte a golyót. Mikor megtalálta, ham, bekapta azt is. Ám hamarosan kínzó fájdalmat érzett a hasában, és kimászott a partra. Ott feküdt hatalmas bendőjével a fűben, a nap pedig olyan erősen sütött, hogy a béka alig bírta elviselni. Aztán egyszer csak nagy recsenést lehetett hallani, és a béka hasa a nagy forróságtól kipukkadt. A szegény ember és a lánya boldogan másztak elő, hát még mekkora volt az öröm, amikor megtalálták az aranygolyót. A szegény ember eladta a kincset, és ezután olyan jól éltek, hogy az egész falu irigyelte őket. Ha a béka ki nem pukkadt volna, az én mesém is tovább tartott volna.

0: Csukás Mese Rádió. Én minden évszakot nagyon szeretek. Ti hogy vagytok ezzel? A nyarat különösen kedvelem, de a nagy hőséget, a kánikulát, azt már kevésbé. A kánikula azt jelenti, hogy nagyon-nagyon meleg van, és a nap erősen süt. Ilyenkor könnyen leéghet a bőrünk, ezért nem jó sokáig a tűzőnapon maradni. A legjobb ilyenkor árnyékba húzódni, sapkát viselni és sok folyadékot inni. A víz a legjobb, mert segít, hogy ne száradjunk ki. Egy finom hűs gyümölcslé is jól eshet ilyenkor. Milyen érdekes, télen alig várjuk a nyarat, nyáron pedig néha hűvösebb napokat kívánjuk. A nagy melegben nem csak nekünk nehéz, hanem az állatoknak is. Ezért gondoljunk rájuk is. Tegyünk ki nekik friss vizet, hogy ihassanak és hűsölhessenek egy kicsit. Kánikulában sokan mennek a strandra vagy vízpartra, hogy lehűtsék magukat. Mások otthon maradnak és fagylaltot esznek, hideg italokat isznak, vagy árnyékos helyen játszanak. Otthon is hűsölhetünk, lehúzhatjuk a redőnyt, összehúzhatjuk a függönyt, hogy az erős napsugarak ne jussanak be a szobába. És egy kis vizes játék vagy lábáztatás is felfrissíthet bennünket. A legfontosabb, hogy vigyázzunk magunkra és egymásra a nagy melegben. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Vlagyimir Grigorjevics Szutyejev, a négy kis ezermester. Előadja Pápa Jérika. Erdő szélén áll egy fatuskó, a tuskón egy házikó. Ebben a házikóban lakik Legyecske, a kisbéka, Sünike, meg Kakaska. Aranytarék a kaska. Elmentek egyszer az erdőbe gombászni, virágot szedni, rőzsét gyűjteni, bogyót eszegetni. Mentek az erdőben, és kiértek egy tisztásra. Körülnéztek, hát látják ám, hogy egy üres, gazdátlan szekér áll a tisztás közepén. Üres, gazdátlan szekér annyi bizonyos, de azért nem akármilyen egy szekér ám az. Minden kereke más és más. Az egyik egy icike-picike kis kerék, a másik már nagyobb bacska. A harmadik amolyan se nem kicsi, se nem nagy. A negyedik meg a legeslegnagyobb. A szekér régesség ott állhatott már, a gombák is előbújtak alóla. Legyecske, a kisbéka, Sünike meg Kakaska csak álltak a szekér előtt, bámulták és tátott szájjal álmélkodtak. Egyszerre csak előugrik egy nyúl a bokorból, ő is nézi, kacarászik. Tiéd ez a szekér? Kérdik a nyúltól. Nem, ez a medve szekere. Csinálta, csinálgatta egy ideig, de nem jutott a végére, hát kihajította. Azóta is itt áll. Hát akkor fogjuk meg, és vigyük haza ezt a szekeret, mondta Sünike. Elkél majd a háztartásban. Úgy van, vigyük haza, helyeseltek a többiek. Neki láttak hát minnyájan, nyomták, lökték, taszigálták a szekeret, de az bizony nem mozdult. Húzták, vonták, előre, hátra. A szekér meg hol jobbra dőlt, hol balra. Hepehupás, rossz az út is. Itt egy gödör, ott egy bucka. A nyúl kacag hahotázik, majd megpukkad nevettében. Kinek is kell egy ilyen vacak, ilyen... haszna vehetetlen szekér. Mind a négyen elfáradtak, de sajnálták volna otthagyni. Elkél majd a háztartásban. Megint csak Sünike hozakodott elő valamivel. Hát akkor vigyük haza csak a kerekeket. Úgy van, gyerünk, igyekezzünk. Leszerelték a szekérről a kerekeket, és hazagurították őket. Legyecske az icike-picike kis kereket, Sünike a nagyobb bacskát, a kisbéka se nem kicsit, se nem nagyot. Kakaska pedig felpattant a legeslegnagyobb kerékre, szaporán rakosgatta a lábait, csattogtatta szárnyait, és azt kiabálta: Kukurikú! A nyúl nevette őket. Micsoda csoda bogarak! Különféle kerekekkel karikáznak hazafelé. Ez alatt a legyecske, a kisbéka, a Sünike meg Kakaska hazagurították a kerekeket. De bizony erősen gondolkodóba estek. Most aztán mihez kezdjenek velük? Én már tudom, szólalt meg a legyecske. Azzal fogta az icike-picike kis kereket, és irinyú-pirinyú kis rokkát csinált belőle. Sünike kitalálta, ha két kis botot erősít a saját kerekéhez, talicska lesz belőle. Én is kifundáltam ám valamit, brekegte a kis béka. És a se nem kicsi, se nem nagy kereket a kútra szerelte, hogy könnyebben lehessen vizet húzni. Kakaska pedig a legeslegnagyobb kereket a patak vizébe eresztette. Sok-sok követ hordott oda mellé, és épített egy malmot. Mindegyik keréknek hasznát vették a háztartásban. A legyecske fonalat fonarokkán, a kis béka vizet hord a kútról, öntözi a kertet, Sünike gombát, golyót, rőzsét szállít az erdőből a talicskáján. Kakaska meglisztetőről a malomban. Egyszer aztán elment hozzájuk a nyúl megnézni, hogy élnek, mit csinálnak. Úgy fogadták, mint egy kedves vendéget szokás. Legyecske kesztyűt kötött neki, a kis béka sárgarépával kínálta, Sünike gombával és különféle bogyókkal, Kakaska meg töltött lepénnyel és túrós táskával. Elszégyelte magát a nyúl. Bocsássatok meg nekem, mondta. Kinevettelek benneteket. De most már látom, hogy akik ilyen ügyesek és leleményesek, mint ti vagytok, azoknak kis kerék, nagy kerék egyaránt hasznot hajthat.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Csukás István pompom meséi, lesből támadó ruhaszárító kötél. Aki elmeséli nektek, Balázs Klári. Pompom ült egy ágon, egy szép, hosszú ágon, és várta Picurt. Hogy kicsoda pompom? Hogy nem ismeritek. Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan bámulatosan tudja változtatni az alakját, ha akarja olyan, mint egy szőrpamacs, vagy paróka, vagy egyújjas kesztyű, vagy papucs orrán pamutbojt. Most milyen? Most olyan, mint egy szőrsapka, mint egy kíváncsian figyelő szőrsapka. Hintázott az ágon, és leselkedett. Végre jött Picúr, elhaladt az ág alatt, Pompom gyorsan leszólt.
3: Szia, Picúr! Hova rohansz?
2: Iskolába, mondta Picúr mosolyogva, de egyáltalán nem rohanok.
3: Elkísérhetlek? Veled mehetek? Repülhetek? Ugorhatok? Pattanhatok?
2: Kérdezte Pompom izgatottan. Gyere talán nyugodtan és szép lassan, csitította Picúr. Vagy legalábbis próbáld meg. Pompom leugrott az ágról, Picúr fejére ült, kényelmesen elhelyezkedett, majd megkérdezte.
3: Elég nyugodtan jöttem? Majd a választ meg se várva, dudorászott, meg dünnyögött. Ma jó napom van, ma pompom, pompás jó napom!
2: Így ballagtak, meg dudoráztak, mikor elszaladt mellettük egy kutya.
3: Fussatok a kedves az életetek!
2: Kiáltotta, s eltűnt. Alig, hogy eltűnt, arra loholt egy macska, s így kiáltott.
3: Meneküljetek, a kedves az életetek!
2: Alig, hogy eltűnt, arra iszkolt egy egér, s rémülten cincogta.
3: A talás, ne nézz hátra, ott jön mögöttem!
2: Picúrnak éppen csak annyi ideje volt, hogy beugrott egy nagy fa mögé, és onnan hallották, hogy valami így csinál, hogy még azt is látták, de csak futólag, hogy valami elsuhant. Mi ez? Mi volt ez? Kérdezte Picúr rémülten, de Pompom csak azt hajtogatta, mint egy eszelős, hogy kapaszkodj, kapaszkodj. Nem elég, ha csak te kapaszkodsz? Kérdezte Picúr. Nem, nem, hadarta Pompom. Te is kapaszkodj, mindenki kapaszkodjon. Általános kapaszkodás, világméretű fogóckodás. Picúr átölelte a fa derekát, s megkérdezte. Most jó? Jó, felelte Pompom, csak ne erezd el. Egyelőre megmenekültünk. Hű, láttad? Láttam. Úgy futtában. Mi volt az?
3: pompom idegesen hadart. Nem mi, hanem ki. Nem ki, hanem be. Nem be, hanem el. Nem beszélnél egy kicsit világosabban, szólt rá Picúr. Jó, bólintott pompom. Akkor világosan megmondom, ő volt a lesből támadó ruhaszárító kötél. Gyerünk, gyorsan keressünk egy sötét rejtekhelyet, ott majd elmesélem világosabban. Rejtekhelyet? A kapaszkodás nem jó? Kérdezte Picúr engedékenyen. Mivel már kezdett elzsibbadni a keze, és szívesen elengedte a faderekát. Jó, csak nem elég. A kapaszkodás csak ideiglenesen jó, hogy el ne sodorjon a húzat. Lesből támadó ruhaszárító kötél ellen rejtekhely kell. Bunker, légópince. Picúr körülnézett, s meglátott egy szemetes kukát. A kuka jó lesz? Jó, rikkantott a pompom. Futás a bomba biztos kukába. Belebújtak, magukra húzták a fedelet, a kuka szerencsére üres volt, ültek a meleg félhomályban, kifújták magukat. Pompom is nyugodtabban vette a levegőt, majd így szólt. Nincs valami szalagod, vagy valami hajráf? Átköthetnél, hogy ne veszítsük el egymást. Picúr túlkált a zsebében. Szalagom van, szalag mindig van nálam, sose lehet tudni, hogy mikor kell. Átkötözte a szalaggal pompomot, s megcsomózta az álla alatt. Olyan lett, mint egy tavaszi kalap, amelyet lekötöttek a szél ellen. Meséld már, sürgette pompomot. Mesélem. És hogy az elején kezdjem, lesből támadó ruhaszárító kötél valamikor egy közönséges kötél volt, és egy nyugdíjas harangozó kertjében volt kifeszítve. A harangozó semmi mással nem törődött a világon, csak a haranghúzást hallgatta. Hallgatta reggel, hallgatta délben, hallgatta este, még éjszaka is hallgatta, mivel semmi mással nem álmodott, csak harangzúgással. Képzelheted, hogy mivel volt állandóan tele a feje. A szárító kötelet is rossz helyre feszítette ki, éppen keresztbe az út felett. Jött a postás, neki ment, és dühösen így szólt. A nyavaja törje ki ezt a kötelet. Jött egy kéményseprő, beleakadt a létrájával, s dühösen kiabált. A frász essen bele a kötélbe. Jött egy macska, belebotlott, s így fújtatott mérgesen. Rúgja meg a tehén ezt a vacak kötelet. A kötélnek a nagy megbotlásoktól, meg beleakadásoktól kioldódott az egyik vége. Jött egy játékos kedvű kutya, a fogak közé kapta, és ráncigálta morogva. Ezt morogta. Mennykő csapjon ebbe a madzakba. Hát ki az erősebb? És ezzel betelt a pohár. Vagyis ez már több volt a kelleténél. A lesből támadó ruhaszárító kötél iszonyatosan dühös lett. Megrázta magát, s aztán kioldotta a másik végét is. Sziszegett, suhogott félelmetesen. Majd adok én nektek madzagot, majd adok én nektek rángatást. Elég volt a gyalázatból, most én jövök. Reszkessetek, reszkessetek, támadást! A kutyát átdobta a kerítésen, hogy csak úgy nyekkent, majd ő is kisurrant az utcára. És azóta senki sem bír lesből támadó ruhaszárító kötéllel. Itt is csap, ott is lecsap a gyanútlan járókelőkre. Megleste a postást egy sarkon, amint az fütyörészve ballagott, lecsapott rá, megpörgette egyszer jobbra, egyszer balra, amíg a postás el nem vesztette az egyensúlyát és a tájékozódási képességét, csak imbolygott ide-oda, mint egy kugliláb. És ez még mind nem volt elég. A hatalmas bőrtáskát az imbolygó postás fejére húzta. A postás most már semmit se látott, csak tapogatózott a fal mellett. Lesből támadó ruhaszárító kötél gúnyosan sziszegett. Express ajánlott. Express ajánlott. Megszűnt a kézbesítés. Majd a kéményseprő utána lopakodott fel a tetőre. lesből támadó ruhaszárító kötél neki is gúnyosan sziszegett a fülébe. Kémény, seprés, pucolás, kotrás és kormozás is megszűnt. Az apróbb áldozatokkal nem vacakolt ennyit. Tucatjával fogdosta őket össze, és az esőcsatorna könyökcsövébe hurcolta. Picúr megborszongott, és remegő hangon megkérdezte. Mi aprók vagyunk, vagy nagyobbak? Pompom elgondolkozott, majd így felelt. Ketten biztosan nagyobbak vagyunk, éppen ezért sose váljunk el. Legjobb lenne még a kukát is hozzánk kötözni. Felnyomta a kuka fedelét, és tűnődve méregette, hogy mekkorák is lennének összekötözve, majd felnézett, és éles hangon rikkantott. Jön! Ide jön! Fedezékbe! Gyorsan lebújtak, csak a fedél résén leselkedtek kifelé. Látták, hogy lesből támadó, ruhaszárító kötél félelmetesen tekeredve, meg suhogva egy csapat verebet kerülget. Gúnyosan sziszegte. Áhá, itt vagytok, sokan vagytok, de hiába vagytok sokan, mindannyiótokat elkaplak. Azzal sok apró hurkot csinált, és elkapta a verebeket, minden hurokban csipogott egy. Ugye mondtam, sziszegte, ez jó kis sorozat volt. Majd betuszkolta a verebeket a csatorna nyílásba alul. Befelé csipogó banda, a verebek betódultak, de szerencsére a csatornát elfelejtették bedugaszolni, felül kiolvakodtak, és a fejüket behúzva leselkedtek. Csendben kuksoltak, várták, hogy múljon a vész. Picúr nem bírta tovább nézni, mérgesen kifakadt. Ezt nem tűrhetjük tovább, valamit csinálni kell. Garázda huligán, bántja a kisebbeket. Gyere, felhívjuk a tűzoltókat. Miért a tűzoltókat? Kérdezte Pompom, ahogy futottak a telefonfülkéhez. Azért, mert ez itt egy elemi csapás, válaszolta Picúr. A telefon fülkében óvatosan padlóra kuporodtak, s felhívták a tűzoltókat.
4: Halló, jöjjenek ide gyorsan egy nagy létrával, meg fecskendővel, meg egy nagy csipesszel.
3: Hol a tűz? Mekkora a tűz? Kérdezte egy borízű hang.
4: Tűz nincsen szerencsére. Lesből támadó ruhaszárító kötelet kell elkapni, vagyis elemi csapásról van szó.
3: Suttogta Picúr a telefonkagylóba. Értettük, megyünk, világos, kurjongatta a borízű hang. Várjatok meg, és senki sem moccanjon, nehogy eltapossátok a nyomokat. A tűzoltók egy szempillantás alatt kiértek, nagy csilingeléssel megálltak. A főcső vezető lekiáltott Picúrnak. Te hívtál? Hol az elemi csapás? Picúr kidugta a fejét óvatosan a telefonfülkéből, persze Pompommal együtt, és ketten suttogták a főcsővezetőnek. Ott van az elemi csapás, ott, arra! A sarokra mutattak, ahol lesből támadó ruhaszárító kötél csimpaszkodott az Eresz csatornán, és gúnyosan sziszegett. Tűzoltók, spriccelő vitézek, húsvéti locsolók, gyertek csak! A tűzoltók rohamra indultak, vagyis keményen megmarkolták a főcsövet, és nagy csilingelve a csatornához irányították az autót. Picurék a telefonfülkéből nézték az elcsípést, pom-pom. Befogta a szemét, és így kiáltott fel. Jajaj, elkapta a tűzoltókat, én azt hiszem, hogy itt a vég. Picúr is látta, hogy lesből támadó ruhaszárító kötél suhant egyet jobbra, kanyarodott egyet balra, tekeredett egyet előre, és a tűzoltó gúzsba kötve görnyedeztek az autó elején. De Picúr nem csüggett. Nem esett kétségbe, sőt, vidáman kiáltott, mert még valami mást is látott. Itt a vég, és Gombolc Artúr is itt van. Integessünk neki. Ha-ho, ha-ho, erre, ide! Gombolc Artúr észrevette az integetőket, arra kanyarodott, s derűsen rájuk köszönt. Sziasztok! Nincs véletlenül egy ruhaszárító köteletek? Kimostam mindent, és nincs mire teregetni. Ott, ott, mutogattak neki, ott van egy. Az jó lesz, de vigyázz, mert nagyon veszélyes. Gombóc Artúr odaballagott a tűzoltókhoz. Halló, odafönt! Ide küldtek egy ruhaszárító kötélért. Egy nagy bajuszú tűzoltó nyögdécselve lekiáltott a kocsi tetejéről. Ez jó lesz! Nem baj, hogy össze van tekeredve? Nem baj, hogy moccan és se tudunk tőle? Nem baj, hogy majd összetöri a csontunkat? Nem baj, mondta nyugodtan Gombóc Artúr, s letekerte a kötelet a tűzoltókról. De nem csak, hogy letekerte, hanem szépen össze is hajtogatta, majd a karjára fűzte. Na végre egy szakember, sziszegte a lesből támadó ruhaszárító kötél. De aztán jó irányba feszítsd ki. Nyugi, hosszú, integetett Gombóc Artúr. Észak-déli irány jó lesz? Jó. Csak ne járjanak arra a macskák, a kutyák, a kéméseprők, meg a postások. Végre egy kis nyugalom. Már úgy is untam a lesből támadást. Micsoda strapa volt!
5: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Vaku villan, szemünk csillan, nem is lesz már gondod ezzel. Várunk téged szeretettel, fotográfus szerkezettel.

0: volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló következik.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Július 13-ától új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori az ehető virágok és fűszernövények világával ismerkedik meg. A nyári kalandokban fahéj és füge is részt vesz. Beh Marian mesesorozatát Herman Lilla meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát július 13-ától, minden hétköznap este 7 órától.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció! Halmesék. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban minden hétköznap este 7 órától. Ki ne akarna egy saját horgásztavat magánstranddal? Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori nyári kalandjai paradicsomi környezetben a nagyszülők vidéki birtokán. Beh Marian mesesorozatát Szacsvai László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok.
5: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt, hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
6: Cillancs felfedezi a világot. Elmondja Korda György. Cillancs unatkozott. A kertben élt a két testvérével meg a mamájával. Nyár volt, meleg volt, a kert gyönyörű volt, és Cillancs mégis unatkozott. Ő volt a legkisebb, és vele senki nem akart játszani. A nagyobbik testvére a lepkéket kergette elmerülten, a lepkék vérámon billegtették szárnyaikat, a középső testvére meg állandóan aludt. Lustán fújta a kását, a horkolása betöltötte a kertet, úgy zümmögött, mint valami apró fűrész. A mamája a kedvenc helyén feküdt. Ő se játszott vele. Olyasmiket mondott neki, hogy 3 hónapos cica vagy, tanulj meg egyedül játszani, elég nagy vagy, ismerkedj meg a világgal. Cillancs megfogadta a tanácsot, ismerkedett a világgal. A kert volt a világ, a nagy, gyönyörű nyári kert. Először a fűvel találkozott, abból volt a legtöbb. A fű bársonyosan puha volt, ahogy óvatosan lépkedett benne a talpacskáival. A fűvel nem csak lépegetni lehet, de hemperegni, meg bogarászni is. Cillancs hempergett és bogarászott. Mikor már jól megismerkedett a bársonyos fűvel, találkozott egy bokorral. A bokor tetején gyönyörű, tűzpiros virágok nyíltak. Cillancs először lentről bámulta a tűzpiros virágokat, majd elhatározta, hogy közelebbről is megnézi őket. Nekirugaszkodott, kapaszkodott, majd keservesen nyávogva lepottyant a földre. Megszúrt, megszúrt, szaladt a mamájához panaszkodva. Hát persze, mosolygott a mamája, a rózsának tövise van, mász fel olyan fára, aminek nincs tövise. Cillancs keresett olyan fát, aminek nincs tövise, felmászott rá. Aztán egy másikra, aztán egy harmadikra, mikor minden fára felmászott, búrssal leült a fűbe, és megint unatkozott. Ahogy ott ül a fűben, kíváncsian nézte a házat. A ház a kert végében állt, és oda tilos volt bemenni. Cillancs lopva körbe pillantott, a mamája szunyókált, a középső testvére horkolászva aludt, a nagyobbik testvére elfutott egy pillangó után, gondolt egy merészet, nekiíramodott, és besurrant a házba. Dobogó szívvel megállt a szoba közepén, óvatosan nézdegélt. Milyen más volt itt minden, mint a kertben? Először is nem volt fű. A fű helyett szép, sárga padló volt, a padlón tarka szőnyegek. Azután nem volt fa, hanem asztal, és az asztal mellett székek. Azután nem volt ég, hanem szép fehér mennyezet. Nem volt nap, de volt egy szép nagy lámpa. A falakon ablakok voltak, de nem lehetett kilátni rajtuk, mert hatalmas színes függönyök takarták. Aztán nem volt szúros rózsabokor, de volt egy nagy váza tele virággal, aztán volt még valami, ami teljesen elbűvölte Cillancsot. A földön egy vonott kosár, és a kosárban színes pamut gomolyagok. Ez álmajáték, gondolta Cillancs boldogan. Nem habozott egy percig, se odaugrott a kosárhoz, ügyesen felborította. A színes gombolyogok kigurultak pont a mancsához, elősen óvatosan pofozgatta, majd merészen nagyot csapott rájuk. A sárga gomolyag elgurult puhán, egészen a szoba sarkáig. Ahogy gurult, egyre kisebb lett. Cillancs ámulva nézte. Na hát, ez ám a fura labda, gurulás közben elfogy. Aztán a piros gombolyaggal gurigázott, aztán a kékkel, egyre bátrabb, egyre vidámabb.

Igaz, hogy a két testvérem kimaradt a kertben, de az is igaz, hogy az egyik mindig alszik, a másik meg mindig lepkére vadászik. Elvetette a motoszkáló gondolatokat, és a sárga gombolyag után iramodott fürgén. Amikor utolérte, rácsapott a mancsával. A sárga gombolyag puhán gurult. Amikor utolérte, megint rácsapott. Egyszer csak egy nyitott ajtóhoz ért. Cillancs habozás nélkül belépett az ajtón. Fürkészve körülnézett. A másik szobában is tarka szőnyeg volt a padlón, székek, asztalok álltak rajta. Gombolyagok nem voltak, de volt valami, ami nagyon érdekesnek látszott. Az asztalon egy nagy, vízzel telt üvegedény állt. Két szépséges tarka-barka hal úszkált a vízben. Cillancs kíváncsian figyelte. De gyönyörű, sóhajtotta. Ilyen nincs a kertben. A két hal is észrevette a bámészkodó kis cicát. Először ilyetten fel alá cikkáztak az akváriumban. Majd lassan megnyugodtak, mivel látták, hogy a kis cica bámészkodik, nem bántja őket. Abba hagyták az ilyet cikkázást, és megint szép lassan úszkáltak. Cillancs mozdulatlanul gyönyörködött a tarka-barka halakba, és esze ágába sem volt, hogy bántsa őket. Majd óvatosan felágaskodott, és az üvegre tette mancsát. Így nyávogott halkan. Szép tarka-barka úszkálók, aranyos pikkelyesek, úgy szeretnélek megsimogatni benneteket. A halak, mintha értették volna, odaúztak a mancsa alá, egyszer csak a magasból éles rikácsolás hallatszott. Keringette, rabló, rabló! Cillancs riadtan nézett fel a magasba. Egy ketrecben két papagáj ült, hintázott és rikácsolt vidáman. Csak a hangjuk volt félelmetes, amúgy barátságosan nézegették a riadozó kis cicát. Cillancs is összeszedte magát, és kíváncsian figyelte a rikongató papagájokat. Már ő is mosolygott, nem vagyok rabló, gondolta, csak kíváncsi, és ezek a papagájok úgy látszik nem tudnak mást. Majd megsájnálta őket, be vannak zárva, lehet, hogy azért rikácsolnak, de én nem tudlak kiengedni benneteket. Több szoba nem volt, Cillancs kiosott a hátsó ajtón, és meglátott egy lépcsőt. A lépcső lefelé vezetett a ház alá. Na, fent mindent láttam már, megnézem, mi van lent. Leszaladt a lépcsőn, és egy nagy, homályos pincébe ért. A sötétség nem zavarta, hiszen macskák a sötétben is kiválóan látnak. Bámészkodott hát, merezgette a szemét. Látott egy üvegbe tűzött gyertyacsonkot, meglátott egy egeret. Mind a ketten megtorpantak, majd az egér kapott hamarabb észbe, iszkiri elszaladt. Cillancs kiáltott, ne féltek is buta, nem bántalak. De az egér már nem volt sehol. Cillancs forgolódott, idelépett, odalépett, kereste, hová bújhatott az egér. És ahogy forgolódott, belegabajodott valami puhába. Dühösen kapálozott, de ez a puha valami egyre jobban rátekeredett. Hát ez meg mi a csuda lehet? Valami háló tűnődött? Még sose látott ilyet. Majd megunta a gabajodás, nagyot csapott a mancsával, a pókháló elszakadt, Cillancs végre kiszabadult. Megtisztogatta bundáját. Na, majd legközelebb óvatosabb leszek, mormogta. Jó is, hogy megfogadta, mert majdnem belelépett egy egérfogóba. Na, elég volt a pincéből dünnyögött, s felfutott a lépcsőn. A hátsó udvarra ért. Kerek szemmel bámészkodott, sohasem járt még itt. Hát, ahogy körülnézett, meglátott egy nagy tálat, a tálban víz volt. Aztán meglátott egy hosszú, bozontos kutyafarkat.

0: Mikor már jó megbámulta a kutyafarkat, elhatározta, hogy megnézi a kutyát is. Óvatosan előre araszolt, a farok egy szép nagy kutyájé volt. Cillancs a lélegzetét is visszatartotta, úgy nézte. A kutya lustán heverészett, lassan kinyitotta a fél szemét, és megnézte a kíváncsi kis cicát. Hát ez a vakarcs honnan pottyant ide, gondolta álmosan. Még sose láttam. Biztosan a másik udvar volt évet ide. Ott mászkálnak ezek a nyávogó szőr gombolyagot. Cillancs kicsit remegve nézett a nyitott fél szemébe, eszébe jutott, hogy miket mesélt a mamája a félelmetes kutyákról, hogy a kutya a macska ősi ellensége, meg hogy a macska azonnal fusson, ha kutyát lát. Cillancs meg is feszítette mind a négy lábát futásra készen, de a kutya nem volt se félelmetes, se ellenséges. Elfutni ráérek, előbb jól megnézem, gondolta Cillancs. Aztán hogy történt, hogy nem? Nyilván csak ásított egyet a kutya, kinyitotta a hatalmas száját, csak úgy recsegett a szálkapcsa, s megmutatta óriási fogait. Cillancs felugrott és elfutott. Cillancs futott át az udvaron, nem nézett se jobbra, se balra, mikor már alig bírta a ideje, és alig mozgott a lába, szaporán szedve a levegőt megállt. Lassan megnyugodott, megszűnt a lábában remegés, és megnézte, hová is került a nagy futásban. Két tüskés bokrot látott, egy nagy tüskés bokrot és egy kicsit. Hát, ahogy nézegette őket, egyszer csak hihetlen hátraugrott, mert a tüskés bokrok megmozdultak. Először a kicsi, utána a nagy. Kigömbbe jöttek, és orruk lett, meg szemük, meg szájuk, és vidáman rámosolyogta Cillancsra. Cillancs visszamosolyogott, és udvariasan bemutatkozott. Én Cillancs vagyok, és ti kik vagytok? A kisebbik tüskés bokor pergőnyelven válaszolt. Mi vagyunk a Südök, ő a mamám, én pedig a fia vagyok. A sünmama bólogatott, de nem szólt egy szót sem. Lehet, hogy azért nem, mert nem is jutott szóhoz. A kisebbik sűn fecsegett tovább, látszott, hogy szeret beszélni. És mi, Südök, híres egérvadászok vagyunk bizony. Cillancs ságra nyit szemmel bámulta a fecsegő sűn. Mit bámulsz? Kérdezte a sűn fiú. Azt bámulom, hogy te alig vagy nagyobb egy egérnél. Tudom, mert az előbb láttam egy egeret a pincében, válaszolt Cillancs mosolyogva. És hogyan tudod te megfogni az egeret, amikor alig vagy nagyobb nála? Nem számít, legyintett a sűn. Majd megnövök, és akkor leszek, mint a mamám, és könnyen elbánok egy vacak egérrel. De Cillancsot furdálta a kíváncsiság, és addig is mit teszel, amíg megnősz? A sűnfiú egy pillanatig tétovázott, és már hadarta is. Addig tejet, 10 liter, meg kukacot, de 1 métereset, vagy 2 métereset. Cillancs ámuldozott, majd magába ezt gondolta, nagy hencegő vagy te kisün. De nem mondta ki, mert nem akarta megbántani. Cillancs elbúcsúzott a sűnöktől, s mosolyogva trappolt a fűben. Trappolás közben tűnődött, hogy merre menjek. Haza még nem megyek, még korán van, és úgy érzem, hogy még nem láttam mindent. Nagyot kagyarodott és kifutott a mezőszélére. A mezőszélén egy kerítés volt, a kerítés mellett egy ló legelészett, mellette egy kis csikó felemelt fejjel. Cillancs félre hajtott fejjel bámulta őket. De szépek, és milyen nagyok, és milyen hosszú a sörényük. Egyszer csak valaki fölemelte, lágyan megsimogatta, és így szólt hozzá nevetős hangon. Hát, te kis cica, mit keresel itt? Cillancs először megijedt, de hamar megnyugodott, hiszen simogatják, és nevetős hangon szólnak hozzá. Megnézte, ki az. Egy mosolygos képű kis fiút látott piros sapkában. A fiú tovább simogatta és beszélt hozzá. Milyen szép puha bundád, és milyen okos pofikád van, hogy hívnak? Cilla csak nyávogott egyet, majd a szemét lehúnyva dorombolt, a fiú bólogatott. Aha, értem, kíváncsi kis cica vagy, és most körülnézel a világban. Letette a kerítésre Cillancsot. Bámészkodj nyugodtan, én enni adok a lovaknak. Cillancs elúta a nézelődést, leugrott a kerítésről, és visszafutott a mezőről a szomszéd kertbe. Épp azon tűnődött, hogy mit csináljon, mikor nyávogást hallott a magasból. Miau, miau! Fölnézett, és látja, egy koromfekete kis cica van a háztetőn, sétált a mamájával. Cillancs visszanyávogott, mire a koromfekete kis cica integetett neki. Hogy hívnak? Kérdezte. És honnan jössz? És hová mész? Cillancs visszaintegetett, majd megkérdezte. Felmehetek? Fenn majd mindent elmesélek. A koromfekete kis cica a mamájára nézett, a mama beleegyőzően bólintott, Cillancs fölrugaszkodott, srip-szap fenn volt a háztetőn. Cillancsnak hívnak, mondta kicsit liegve. Én ott lakom a szomszédba két testvéremmel és a mamámmal. És csak úgy kóborlok össze-vissza. Voltam benne a házban, voltam a pincében, voltam egy másik kertben, voltam a mezőn, és most így vagyok. Cillancs kíváncsian körülnézett a tetőn, és büszkén állapította meg, hogy nem szédül. Ekkor meglátott valamit. Mi ez ott? Gyík! Cillancs tovább pámészkodott, kihajolt a tetőperemén, és meglátott egy fecskefészket. A fészekben négy éhes fióka tátogatta a csőrét. A fecske mama és a fecske papa felváltva eltette őket, amelyik fiókának éppen üres volt a csőre, éhtelenül csivitolt. A korom fekete cica mellé kuporgott és magyarázott. Négyen vannak. Láttam, amikor kikeltek. Naponta látom, hogy növekednek. Rajtuk tartom a szemem. Vigyázok rájuk. Cillancs kérdően nézett a korom fekete cicára. Miért kell vigyázni rájuk? Hiszen itt a mamájuk meg a papájuk. De nincsenek mindig itt. Szúnyogokra vadásznak, meg a bogarakra. Ezért kell vigyázni, nehogy valaki bántsa a fiókákat. Cillancs elismerően nézett új barátjára, majd a fecskefészket bámulta, s ahogy bámulta, valami bizseregni kezdett a szívében. Az bizserget, hogy de rég látta már a mamáját. Cillancs nem habozott, gyorsan lekúszott a tetőről, visszaintegetett a koromfekete cicának, és futott hazafelé. Futás közben halkan felnyávogott, és egyszerre csak meghallotta a mama hangját. Cillancs, hol vagy, merre vagy? Cillancs boldogan kiabált. Itt vagyok, megyek már, mama! Átbújt a kerítésen, és már ott is volt a fa alatt a mamája mellett. Hozzábújt gyorsan, hízelkedve, és boldogan szaporán pislogott az örömtől. A mamája kedves-kedves szörnyűködött. Hol voltál, én csavargó kis cicám, és milyen piszkos a bundád? Hát gyere, megmosdatlak! Szelíden tisztogatni kezdte a kószos, piszkos bundácskát. Cillancs lehúnyta a szemét, halkan dorombolt, büszkén végig gondolta, hogy merre járt. Világot láttam, suttogta. Szép a világ, jó a világ, de legjobb itthon.
1: Csukás Meserádió. Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Helybenjárás! És az iskolások mosolyognak! Én vagyok a legiskolásabb!

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: A holdvadászok. Izlandi népmese. Felolvassa Hűvös Völgyi Ildikó. Izlandban történt, messze északon, egy kis falucskában. Egyik este egy fiatal eszkimó megpillantotta a holdat a közeli hegy fölött. A fiatal eszkimó azt hitte, ha fent volna a hegy tetején, meg tudná fogni a holdat, és legurítaná a völgybe, a falujába. És ugyan milyen pompás volna, milyen csodálatos volna, ha hosszú téli estéken ott lenne jégkunyhójában, a keze ügyében. Ekkor még az se lenne baj, ha az olajmécsesből kifogyna a fókazsír, hiszen ez a szép, gömbölyű képű holdvilág nagyszerűen ellátná a lámpa feladatát. És mert igen jó szívű volt az eszkimó legény, azt is kigondolta, hogy nem is egymagának tartaná meg a holdat, hanem az egész falujé lenne. Roppant nagy jégkunyhót építenének, amelyben mindenki elférne, és akkor mindannyiuknak világítana a hold. Ezért összegyűjtötte az összes számba vehető eszkimó legényt. Mindannyiuknak tetszett a pompás ötlet, úgyhogy nagy csapatban, jókedvűen, énekszóval indultak neki a hegycsúcsnak, hogy megfogják és legurítsák onnan a holdat. Mire azonban fölértek a hegycsúcsra, a hold már nem volt ott. Elúszott előlük a levegőbe. Ott lebegett fent az égbolton. Úgy látszott, hogy nem is messzire tőlük, de hiába nyújtogatták utána a karjukat, egyikük sem tudta elérni. Mindannyiuknak rövidebb volt a karja. Akkor valamelyiküknek az jutott eszébe, hogy talán egy másik hegycsúcsról könnyebben elérhetnék. Mert bizony nem szerettek volna szégyenszemre a hold nélkül hazamenni. Leballagtak hát a hegyről, és ahogy leértek a völgybe, megint felnéztek az égre. A hold most valóban egy másik hegy legmagasabb csúcsán tündökölt. Nekiíramadtak hát ennek a hegynek is. De mire fölértek, ugyanúgy jártak, mint először. A hold megint csak elúszott előlük az égre. És egyiküknek sem volt elég hosszú a karja, egyikük sem tudta elérni. Megjárták így a környék valamennyi hegyét, de a holdat nem tudták megfogni egyetlen egyszer sem. Ekkor egyiküknek az jutott az eszébe, hogy hát ha fél tőlük a hold, és azért menekül el mindannyiszor előlük. Mézes-mázos csalogató versikét kezdett el dúdolni feléje, s a többiek valamennyien együtt énekelték vele. Gurulj hát a zsebünkbe, holdkoma, vajas kenyér vár, pompás lakoma.
2: Gurulj hát a zsebünkbe, holdkoma, vajas kenyér vár, pompás lakoma.
1: A hold azonban nem nagyon akarta legények zsebébe gurulni, és úgy látszik, még csak vajas kenyére sem fájt a foga, mert hiszen minden egyes alkalommal megszökött előlük, jót kacagva együgyűségükön. Holt fáradtan mentek haza. Szégyenszemre a hold nélkül az eszkimó legények, és ezért nem építették meg azt a nagy-nagy pompás jégkunyhót, amelyet elképzeltek maguknak, ha majd megfogják a holdat, és bizony azóta is fókazsírral világítanak a hold helyett. És talán jól is van ez így, mert legalább a hold megmaradt mindannyiunknak.
0: Mesés estét! Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Az elszakadt pókháló. Egyszer élt, talán nem is olyan régen, és nem is olyan messze, egy pici pók, aki kicsi volt ugyan, de óriási álmot dédelgetett. Mégpedig azt, hogy megszövi a világ legnagyobb hálóját. Nagyra törő vágy volt ez olyan iciri-piciri pókocskától, aki még egy szúnyognál is kisebb volt. De ő nem törődött ezzel. Ha eleget dolgozik, és ha nagyon akarja, akkor biztos sikerül, gondolta. Ez a pici pókocska azért találta ki ezt a hatalmas hálót, mert látta, hogy a többi pók mennyit vesződik és bajlódik egyedül a hálójával, és a nagy igyekezetben észre sem veszik, ha egy másik pók mellé felé vagy rászövik a hálójukat. És bizony ebből rengeteg veszekedés volt a pókok között, hogy kié legyen a légy vagy a szúnyog, ami véletlenül mind a kettőbe belegabajodott. Hát még abból, ha az egyik pókocska a másik hálója miatt nem fogott semmit. A kicsi pók úgy gondolta, hogy ezen csak egy dolog segíthet. Méghozzá egy olyan hatalmas háló, amiből bőven jut majd ennivaló minden póknak, és soha többet nem kell majd veszekedniük. Ki is nézett két gyönyörű magas és egyenes fát az erdő szélén, a tisztás elején, ami tökéletes helyszínnek tűnt a hálóhoz. Majd nagy gonddal tervezgetni kezdte a hálót. Nem csak nagyot, szépet is szeretett volna. Amikor nekilátott és végtelen hosszú pókfonál szálakat húzott a két fa közé, hamarosan az erdő többi pókjához is eljutott a hír, hogy mekkora háló készül a tisztás mellett. Fel is háborodtak az arcátlan terben. Egy hatalmas háló egy darab pici póknak? Ez pazarlás! Dohogott magában a legtöbbje, mert senki sem tudta, hogy a pici póknak milyen tervei vannak a hálóval. Mások csak szánakozva legyintettek. Ugyan már, úgysem fog neki sikerülni. Túl kicsi hozzá, a háló pedig túl nagy, nem is lesz ideje befejezni. És nem vették komolyan a kicsi pók tervét. Ő pedig fáradhatatlanul éjt-nappal látéve csak szőtte-szőtte a hatalmas hálót, és csak akkor pihent meg, ha már minden lába elzsibbadt, vagy ha épp elfogyott a fonala. Gyorsan teltek a napok, hetek és a hónapok, esett az eső, fújt a szél, tűzött a nap, de a kicsi pók nem adta fel. Csak dolgozott, dolgozott, és szép lassan alakult a kezei alatt a világ legnagyobb hálója. Eközben a többi pók kezdte megelégelni a dolgot, mert a pici pók nemhogy feladta volna, de ráadásul a legszebb hálót készítette, amit eddig csak pók láthatott. Egyik este a pókok nagy gyűlést tartottak, még mindig mit sem sejtvén a kis pók jó szándékáról, és elhatározták, hogy ezt a hálót bizony tönkre kell tenni. De annyira hatalmas volt, hogy segítséget kellett kérniük hozzá. Fel is keresték a gólyát, hogy segítsen nekik. Kedves gólya, segíts nekünk! Az egyik pók hatalmas hálót sző, olyan hatalmasat, hogy ha kész lesz, mi mind éhen veszünk. Kérünk szépen, tedd tönkre a hosszú csőröddel. A gólya megsajnálta a pókokat, és elvállalta a feladatot. A következő éjjel, amikor a kicsi pók az igazak álmát aludta, a gólya halkan és gyorsan szana szétszaggatta a hálót. A kicsi pók felébredt reggel, és uram fia mit látott? A háló, ami már majdnem kész volt, és amin olyan sokat dolgozott, darabokra tépve lógott szomorúan a két fa között. A kicsi pók nagyon nekibúsult, és keserves sírásra fakadt. Szaladt is gyorsan a többi pókhoz, és nagy hüppögve előadta nekik, mi történt. Hogy milyen sokat dolgozott egy hálón, ami majd mindenkit jól lakhat, de valaki tönkretette. A többi pók akkor értette csak meg, hogy mind dolgozott annyit a kicsi pók, és nagyon elszégyelték magukat.
Az egyik, egy bölcs keresztes pók odaállt elé, és azt mondta. A gólya tette, pici pók, és azért, mert mi kértük meg rá. Nagyon féltünk, hogyha elkészül, mi mind éhen halunk, mert az összes bogár majd a te hálódban köt ki. Nem tudtuk, hogy a hálót nekünk is készíted. A pici pók hirtelen nem tudta eldönteni, hogy sírjon vagy nevessen. Majd amikor a többi pók és a gólya mind bocsánatot kértek tőle, egyszer csak így fordult a keresztes pókhoz. Van egy ötletem. Ha jóvá szeretnétek tenni a hibátokat, akkor gyertek, segítsetek nekem rendbe hozni a hálót. Ha mindannyian összefogunk, ripsz-ropsz elkészül. A többi póknak nagyon megtetszett az ötlet. A kicsi pók pedig mindenkinek megmutatta és elmagyarázta a tervrajzokat. Azzal neki is láttak hálót szőni. Volt, aki felül, volt, aki a szélén, volt, aki alul látott neki. Úgy égett a kezeik alatt a munka, hogy egy hét alatt be is fejezték. Azóta bizony nincs veszekedés, féltékenykedés és versengés. A pici pók hatalmas hálójából mindenkinek jut elég finom falat.

Csukásmese Rádió. Jaj, úgy élvezem én a strandot, ottan annyira szép és jó. Ismeritek ezt a dalt? Ez egy régi vidám dal, amit sokan nyáron szoktak énekelni. És tényleg, a strandot nagyon lehet élvezni. Ti is szeretitek? A strand egy szuper hely. Nem csak azért, mert jókat lehet pancsolni a vízben, hanem mert rengeteg izgalmas dolog vár ránk. Sok helyen vannak csúszdák, vízi játékok, és még külön medencék is a gyerekeknek. A strandon mindig vidám a hangulat. Az emberek nevetnek, játszanak, lubickolnak a vízben, és jól érzik magukat. Olyan egy kicsit, mint egy vidám park, csak itt vízben is lehet játszani. A kisebbeknek sekély, biztonságos gyermekmedencék vannak, ahol nyugodtan pancsolhatnak. A nagyobbak pedig úszhatnak, labdázhatnak, vagy akár vízipisztollyal is játszhatnak. Persze csak óvatosan. És ne felejtsük el a finomságokat sem. A strandon gyakran kapható lángos, főtt kukorica, hűsítő jégkrém és finom fagylalt, ami nagyon jól esik a meleg nyári napokon. A strandon mindig figyelnek ránk az úszómesterek. Ők vigyáznak arra, hogy mindenki biztonságban legyen. Ha valaki bajba kerülne, azonnal segítenek. Fontos, hogy mindig hallgassunk a felnőttekre, és vigyázzunk egymásra a vízben is. A strandolás igazi nyári kaland, sok nevetéssel és játékkal. Élvezzük a hűsítő vizet, a napsütést, és gyűjtsünk sok-sok boldog emléket. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: jönnek.
1: Asztalt terítenek, asztalt lezetnek,
0: haladnak az utcán.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

a szétszórt törpe. Lehet, hogy már hallottatok róla, hogy az óriások földje mellett terül el egy aprócska domb, ahol a törpék élnek. Nem is akármilyen törpék. Aprók, de szorgosak, dolgosak és pontosak. Olyan pici dolgokat csinálnak a pici kezeikkel, amihez bizony nagy odafigyelés kell. Ők javítják meg a méhecskék elszakadt szárnyát. Újra festik a virágok kifakult szirmait, sőt, még a fűszálakat is ők hegyezik ilyen szép formájúra. Minden kicsi és szabad szemmel alig látható dolgot ők hoznak rendbe, ha véletlenül tönkre megy. Nem is csoda, hogy a világ minden tájáról sereglenek hozzájuk ügyes-bajos dolgaikkal az állatok, bogarak és növények. A törpék pedig mindenkinek szívesen segítenek, mert nagyon ügyesek. És annyiféle szerszámuk, anyaguk és festékük van, hogy alig lehet összeszámolni. Nehéz dolog is mindet fejben tartani. Nem is volt soha semmi gondjuk és panaszuk, egészen addig, amíg meg nem született egy törpe, aki annyira szétszórt volt, hogy csoda, hogy a fejét nem hagyta el. A bajok már egészen kiskorában kezdődtek. Elindult a törpe iskolába reggel kabátban, de kabát nélkül jött haza, vagy két másik kabátban. Ott felejtette a táskáját, elhagyta a füzetét és a ceruzáit. Sőt, néha még azt is elfelejtette, merre van a törpe iskola. Tanácstalanul sóhajtozott mindenki, hogy lesz így belőle ügyes és jó törpe, mint a többiekből. A szétszórt törpe pedig megpróbált még jobban odafigyelni, de valahogy nem sikerült neki. Amikor nagy nehezen befejezte az iskolát és munkába állt, akkor kezdődtek ám csak az igazán nagy bajok. Mert a feledékeny törpe már az első nap elhagyta az összes szerszámát. Kereste őket vagy két napig, amíg rájött, hogy az egész ládácskát benne felejtette a hűtőszekrénybe. De hogyan került oda, azt maga sem tudta megmondani. Mire előkerült mindene, pont felkereste őt egy pillangó, hogy fessen neki új mintát a szárnyára, mert a régit nagyon unja már. A törpe nagyon szeretett volna segíteni, és el is ment a festékeiért. De mire megtalálta őket, el is felejtette a pillangót, és mint akinek semmi dolga sincs, elindult az erdőbe virágot szedni. Csak este ért haza, mire a mérges pillangónak már se híre, se hamva nem volt. Egyszer egy cinegének ígért új csíkokat, máskor a lazacnak fényesebb pikkelyeket, megint máskor egy vérvörös rózsának hegyesebb tüskéket. De vagy a mintát hagyta el, vagy az ecsetjeit, vagy a feladatot felejtette el. Nem is csinált mást egész álló nap, mint a holmiai és a szerszámai után rohangált. Akárhányszor találkozott valakivel, megkérdezte. Nem láttad a fúrómat, vagy a csiszolómat, vagy a fogómat, vagy a szép szöveteimet? Volt is nagy zúgolódás a törpék, az állatok és a növények között. Valamilyen úton módon mindenki megpróbálta lelkére beszélni, segíteni neki, vagy éppen megszitták. De a kis törpének semmi sem használt. A feledékeny törpe pedig nagyon szomorú lett, mert úgy szeretett volna örömet okozni másoknak, de valahogy mindig minden balul sült el. Amikor vacsorát szeretett volna készíteni, odaégett minden. Amikor a házat szerette volna kitakarítani, nem jutott eszébe, melyik a tiszta víz és melyik a koszos, s így csak még jobban összepiszkolt mindent. A végén már mozdulni sem mert. Csak járta búsan az erdőt és a dombokat, útközben pedig mindig elhagyott valamit. Nagyon letörte a dolog, pedig egyébként egy vidám és mosolygós törpe volt. Ám egyik nap bolyongás közben eszébe jutott valami. Hoho,
Hát annyi mindent hagytam én már el szanaszét a faluban, az erdőben és a dombokon, ideje lenne megkeresni. És már szaladt is haza, ahogy a lába engedte, és lázas munkába fogott. Szépen megrajzolt egy csomó papírlapot, és reggelre teleaggatta vele a törpe falu összes kicsi házát. Ez állt a papíron. Kincskereső verseny. Amit megtalálsz, az a tiéd. Nosza fel is bojdult az egész falu, és mindenki a szétszórt törpét kereste. Adjon esetleg tanácsot, merre induljanak. De a törpe mindig csak annyit tudott mondani. Fogalmam sincs, pont ez a játék. Mindenki elindult a környező vidékekre kutatni, keresni és vadászni. És láss csodát, annyi mindent szórt szét a feledékeny törpe, hogy egy törpe sem akadt, aki üres kézzel jött volna haza. Végül a falu főterén gyűltek össze, és ha valaki netán nem volt elégedett, elcserélhette mással a talált kincset. Volt köztük meleg ruha, vadonatúj szerszám, bontatlan festék, de még egy egész pár kesztyű is. Nagyon jól mulattunk, köszönjük szépen! Újjongtak boldogan és kipirulva a többiek. És mindenki meg is ölelgette a feledékeny törpét, aki csak úgy virult a nagy boldogságtól, hogy végre másoknak örömet szerezhetett. Azóta is ő szervezi a törpefalu legjobb és legizgalmasabb kincskereső versenyeit, mert nem lett kevésbé szétszórt, csak most már haszna is van a dolognak.

0: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek! Én Dínyes Soma vagyok, a Magyar Rádió gyermekkórusának a vezető karmestere. Mi a gyerekekkel nagyon sokat éneklünk, de most egy szép mesét fogok nektek felolvasni. A Tülériák kertje. Muszorszki zeneműve alapján írta Fodor Veronika. Párizsban is jártál, Viktor, olvast el Muszorszki a feliratot. Egy kiállításra voltam hivatalos az Óra pavilonba. Az első pillanattól megfogott a kert varázsa. Antik nőalakok mindenfelé, mérnöki pontossággal elhelyezett tulipán ágyások és gömb alakúra metszett apró fácskák. A pavilonok előtt apródok álltak, figyelték az ünnepség helyszínét. Annyira más volt minden, mint Oroszországban. A gyerekek vidáman labdáztak, szüleik fűre terített takarókon ülve nézték őket. Akkor kezdtem el festeni. Az úti festőkészletemben mindig volt egy akvarellkészlet. A festékkockák tetején megszilárdult a parafinolaj, ahogy kinyitottam a dobozt, megéreztem a festék savanykás, fémes illatát. A szökőkútból merítettem egy csepp vizet. Leültem a szélére, és színes cseppeket tettem a papírra. Próbáltam gyorsan lefesteni a kacagó, labdázó gyerekeket. Az egész papír csupa csepp volt, kék, sárga és zöld. Azt hiszem, a kiállítás egészen feledhető volt. Bár ilyen szín kavalkádot ritkán lát az ember, mint ott. A festmények apró pöttyökből álltak, közelről teljesen értelmetlennek tűntek. Aztán, mikor távolabb álltam, hirtelen látni kezdtem. Napernyővel sétálgató asszonyok, játszadozó kiskutyák és vitorláshajók voltak a képeken. Ha a színeket nézzük, pompásan illett volna közéjük az én képem is, a kertben játszó gyerekekről. Muszorszki végig simított a festményem, de gyorsan elkapta az ujját, nehogy egy csepp a szökőkút vizéből nyomot hagyjon rajta.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejű.

0: Sukásmese rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: tapsa végére!
1: Mesés sorozatok a Csugás Mese Rádióban. Halmesék. Beh Marian mese sorozatát Szacsvai László meséli el.
2: Melyik gyerek ne akarna magának egy saját horgásztavat magánstranddal és csak neki szóló játszótérrel? Sziasztok! Szacsvai László vagyok. Tartsatok velem! Négy baráttal egy feledhetetlen vakációra. Beh Marian, halmesék. Kalandozások az édesvízi halak izgalmas világába. Hüllő a törpeharcsa csapdában. A búvárkodás teljesen ámulatba ejtette a lurkókat, legalább egy órát a vízben töltöttek. Nagymama többszöri kérésére jöttek csak ki. Találtak néhány kincset is, üres kajdlóhéjakkal és csigaházakkal lettek gazdagabbak, sőt Rozi egy régi pénzérmét is felfedezett a homokban. Az estét a tűzrakó hely körül töltötték. Szalonnát és grillkolbást sütöttek, amiből a három kutyusnak is jutott néhány falat. Jókedvűen tértek nyugovóra az izgalmakkal teli nap után. A következő nap reggelén nagypapa óvatosan szólt fel az emeletre. Jó reggelt! Hét alvók! Ki jön ki megnézni a törpeharcsa csapdákat? Miféle csapdákat? Kérdezte ásítás közben álmosan Lori, ahogy kikelt az ágyból. A többiek is csatlakoztak hozzá. Kint még harmatos volt a fű, a nádi poszáták különleges, semmilyen sem fogható énekét, csak a békák hangos koncertje harsogta túl. A halkarikával és apró halakkal is táplálkozó törpeharcsák sok kárt okoznak a vizekben. Többek között eleszik a többi hal elől a táplálékot. Ha valaki törpeharcsát fog, az ugyanúgy, mint a busát, az ezüstkárászt, a naphalat vagy a raszbórát nem szabad visszaereszteni a vízbe, mondta nagypapa. Ezek mind invazív, idegenhonos halfajok, ami azt jelenti, hogy az ember telepítette be őket. Sajnos kiszorítják az őshonos magyar halfajokat, tette hozzá. A törpeharcsa csapda arra szolgál, hogy egyszerre nagy mennyiségben fogjuk ki őket, ezzel valamennyire megritkítva az állományokat. Az ilyen eszköz csak halászok használhatják, de nekem megvan az engedélyem hozzá, tájékoztatta a gyerekeket nagypapa. A csapdákat nyáron minden este kihelyezem, a hálóba etetőanyagot, gombócokat teszek, amely odavonza a mindig éhes törpeharcsákat. A csapdákat minden nap ellenőrzöm, hogy nincs-e rajtuk lyuk, mert ezek a kis bestiák a legkisebb résen is kiszabadulnak, tette hozzá, miközben az első csapdához értek, ami a strandtól nem messze volt a vízbe helyezve. Nagypapa kihúzta a csapdát, amelyben 13 különböző méretű törpeharcsa ficánkolt. A halakat egy vödörbe rázta. Nem nyúlt hozzájuk, mert a törpeharcsa hátúszóján és mellúszói elején szúrós, hegyes csonttüske van, ami nagyon fájdalmas tud lenni, ha megszúrja az embert. A másik csapda a stékhez volt rögzítve. Ebben is volt vagy egy tucat törpeharcsa, de egy érdekes élőlényt is rejtett a háló. Hiszen ez egy ékszerteknős, állapította meg csodálkozva Mati, miközben az izgő mozgó láthatóan ideges hüllőt figyelte. Nagypapa óvatosan a fűbe öntötte a törpeharcsákat és a teknőst is. Ez nem ékszerteknős, közölte nagypapa, hanem mocsári teknős. Nagyon sok él itt belőlük. Szeretik ezt a vadregényes zegzugokkal teli helyet, na meg az iszapos aljzatot, amiben télen elvermelhetnek. Magyarországon ez az egyetlen őshonos teknős faj hadarta, Rozi majd óvatosan kezébe vette a csodaszép állatot. Nagyon szúrnak a karmai, ezért nem sokáig tudom tartani, tette hozzá. A fiúk érdeklődve nézték a teknőst, míg Rozi a partra remtette, ahonnan pillanatok alatt a vízben termett, és elmerül. Na és mit kezdünk ezzel a sok törpeharcsával? Kérdezte Mati. megesszük ebédre. A törpe harcsa pörkölt nagyon ízletes, nagymamának pedig van hozzá egy remek receptje, mondta nagypapa. De előtte megtisztítjuk a halakat neki. A törpe harcsát többféleképpen meg lehet tisztítani. Nekem az vált be a legjobban, a bőrén lévő vastag nyálka eltávolítására, hogy az elkábított halakat besózom, fél órára így hagyom, és csak ezután állok neki a pucolásuknak, mesélte nagypapa. Az oszonyaikon lévő tüskék nagyon szúrósak, óvatosan kell megfogni őket. Éppen ezért először mindig a tüskéket vágom le róluk egy halbontó ollóval. Ezután egy kés élével alaposan megtisztítom a bőrüket a nyálkától, amit vízzel is lemosok,

0: Egyfejűeknek. Esti mese. Csillagok esti mese fényben.
1: Barack szüret. Írta Szepes Mária, elmondja Esztergályos Cecília. Panni, Smirgli és Csimpajkó annyira tele ették magukat délben, hogy alig tudtak szuszogni. Nem csoda, ha mindhárman elmosodtak. Smirgli lehevert a veranda hűvös kövére, Csimpajkó pedig Panni ölébe fészkelte magát. Dorombolásától Panni alig tudta a szemét nyitva tartani. Feküdjünk le egy kicsit, hívta a nagymama. Nem lehet, rázta a fejét a kislány. Mindjárt kezdődik a barack szüret. A fa már nagyon fáradt a gyümölcsöktől, megharagszik, ha nem segítünk neki. A fa szívesen vár még egy kicsit, nyugtatta meg Kati néni. Pannit kétszer sem kellett biztatni. Jó mélyen elaludt a hűs, tiszta kis szobában. Arra ébredt, hogy Csimpajkó rá tüsszentett, pedig egyáltalában nem lett volna szabad ott feküdnie mellette a heverőn. Emlékezett rá, hogy Kati néni kitette a kertbe. Úgy látszik, beszökött az ablakon. Ő is jól kialudta magát a tilosban. Felállt, nagyon nyújtózott, azután nesztelenül leugrott a földre. Jössz? Kérdezte a szeme Pannitól, és könnyedén felszökkent az ablakpárkányra. Panninak rögtön eszébe jutott a barack szüret, és gyorsan lesiklott a heverőről. Nagymama már kint várta Kati nénivel együtt a kertben. Forrón sütött a délutáni nap. A virágok bágyadtak voltak a hőségtől, körülöttük megrepedezett a száraz föld. Szomjasak szegények, eső kellene, mondta Kati néni. Hoztam öntözőkannát, mindjárt megöntözöm a virágokat, ajánlkozott Panni készségesen. Most nem szabad, mert a naptól nagyon kimelegedtek. Ha hideg vizet öntenél rájuk, épp úgy megbetegednének, mint te, ha felhevülten hideg vizet innál. Elkezdődött a barack szüret. Kati néni létrát támasztott a barackfának, és fel... mászott rá, karjára akasztva, vitte a kosarat, s kezében görbe végű botot tartott, amellyel magához húzta a távolabb lévő ágakat. De volt nála egy másik bot is, a végén kis kampóval és fátyol szövet zsákocskával. Azzal nyúlt a barackért, a kampóval letépte, a puha barack meg a zsákocskába pottyant, anélkül, hogy megsérült volna. Csimpajkó persze rögtön Kati néni után mászott, és mindenütt útjában volt. Nagymama a felső ágakról szedte a barackot, Panni meg azokról a lehajló ágakról, amelyeket már villás karóval kellett megtámasztani, nehogy letörjenek. Fürtökben lógott rajtuk az érett gyümölcs. Csak a pirosakat szed, Pannikám, figyelmeztette Kati néni. Azután vigyázva ragd a kiskosárba. és emlékezz arra,

0: arra, amit mondtam, csak annyi barackot egyél, amennyit a nagymama megenged neked. Hány barackot ehetek, kérdezte Panni sóváron. Elég, ha négyet eszel belőlük. Ó, hadd egyek legalább ötöt, könyörgött Panni. Nem lehet, kislányom, ma négyet és holnap négyet. Panni duzzog, rakta a kosárba a gyümölcsöt, közben kiválasztott egy puha, illatos barackot, jaj, és mohó megette, de nem is lehetett azt a barackot lassan enni. Olyan mézédes és finom volt, rögtön meg kellett ennie a másodikat, harmadikat, negyediket is. Most aztán nem tudta biztosan, melyik volt jobb. Többet azonban nem ehetett, ha engedelmes jó kislány akart lenni, és Panni igazán az akart lenni. Később, mikor a baj már megtörtént, azt mondta Kati néninek és a nagymamának, hogy a barackok rábeszélték az evésre. Igenis, rábeszélték, azt mondogatták. Légy szíves, egyél meg engem is. Hát, csak nem hagysz itt éppen engem, sőt, olyan barack is akadt, amelyik magától szétnyílt a kezében, és emiatt nem lehetett kosárba tenni. Az egyik pedig egyenesen a szájába ugrott. Ez volt a legédesebb. Addig-addig unszolták, erőltették, míg megevett. Nem is tudja pontosan, hogy hány barackot, mert még csak 8-ig tudott számolni. Hát mégis, hányat ettél? Kérdezte gondterhelten a nagymama, miközben orvosságot adott neki. Nem tudom, nyögte Panni pityeregve. És mikor ettél? Nem tudom, nyögte Panni pityeregve. És mikor etted? Mikor bevittétek a házba a barackot Kati nénive? Nagyon kellett sietni. A barackok azt mondták, gyorsan, gyorsan, jaj, de fáj, nagymama, vedd ki a hasamból ezeket az utálatos barackokat, nem akarok többé barackot enni. A barackok rosszak, nem hallgatok rájuk többé. Biztos, hogy a barackok voltak rosszak, kérdezte csendesen a nagymama. Panni halkan nyöszörgött. Nem biztos, suttogta szégyenkezve. Panni már estére jobban érezte magát, vacsorát nem kapott, de nem is kívánt enni semmit. Másnap reggelre pedig semmi baja nem volt.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A kis kutya neve, aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer az óperenciás tengeren túl egy nagy fa. Annak volt 366 ága, minden ágán 366 kánya fiú, aki az én mesémet meg nem hallja, csípje meg mind az éjszaka. Volt egyszer egy királyfi, az elment a szomszéd király házához látogatóba. Ennek a királynak volt három lánya. A legkisebbiknek volt egy szép kiskutyája. Ez a kiskutya olyan nagyon szép volt, hogy a királyfi nagyon megszerette. Meg is mondta a lányoknak, hogy sokért nem adná, ha a kiskutya az övé lehetne, de azok meg azt mondták, hogy ők is annyira szeretik, hogy semmiért oda nem adják. A királyfi a legkisebbik királykisasszonnyal összebeszélt, s az odadta neki a kiskutyát. Mikor már jó messzire volt a várostól, akkor jutott eszébe, hogy nem kérdezte meg, mi a kutya neve. Ő maga nem mert visszamenni, hogy megkérdezze, hanem a kocsist küldte. Azt mondta neki, eredj vissza, de okosan beszélj, mert mind a három királylány együtt lesz. Visszamegy a kocsis, s azt mondja a legkisebbik királykisasszonynak. Fenséges királykisasszony, azt üzente az, tudod már ki, mi a neve annak, tudod már kinek? Azt mondja erre a királylány. Ahogyan vagy te, úgy vagyok én. Az a neve annak, tudod már minek. Mondd meg ezt annak, tudod már kinek. A kocsis visszament a gazdájához, és megmondta, mit üzent a királylány. A királyfi ebből megértette, hogy félsz a kutya neve, mert a lányok előtt se a kocsis, se a legkisebbik lány nem mert világosan szólni.
0: A Kiskutya neve című mesét hallottátok.

0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Morvai Noémi vagyok. Ti tudtok már biciklizni? Igen, nagyon ügyesek vagytok, és emlékeztek arra, amikor megkaptátok ezt a bizonyos kétkerekűt, vagy akár háromkerekűt, és először fölpattantatok rá? Én tisztán emlékszem a saját bicikli szerzésemre, és arra is emlékszem, hogy a kisgyermekeim hogyan tanultak biciklizni. Ha becsukom a szemem, még most is látom őket, ahogy vidáman és mosolyogva felpattannak a bicikli nyergére, és már szállnak is a széllel. Most egy ilyen mesét hoztam nektek, Sztelek Csillár története, Döme biciklizni tanul. Na, hallgassuk, hogy Döme hogy birkózik meg mindezzel. Majd én oda vezetlek, mondta Bence lelkesen. Döme 6 éves születésnapjára egy gyönyörű kétkerekű kerékpárt kapott. Persze meg kellett dolgozni érte. Bekötött szemmel ki kellett találnia, mi lehet az ajándék. Hurrá! Kiabálta, mikor rájött, és lekapta a szeméről a sálat. Ez gyönyörű! Örvendezett, és már szállt is fel a biciklire. Apa erősen tartotta a jobbra-balra dülöngélő járművet, és körbe vezette a lakásban. Együtt örültek Döme örömének. Hogy nézek ki? Kérdezte Döme, amikor felvette a gyönyörű új bukós isakot és a térdvédőket. Nagyon jól áll, állapította meg apa. Én is kész lettem, indulhatunk. Apa hozzáerősített egy botot Döme bicikliéhez, hogy gyakorlás közben meg tudja tartani oldalra dőlés ellen. Hú, ez írtó jó! Kiabált Döme, miközben taposta a pedált. Apáról 5 perc múlva ömlött a veríték. A következő nap már nagyon jól ment a biciklizés. Apa néha-néha a botot is elengedte. Ne fogjad! Ne fogjad! Hajtogatta Döme szünet nélkül. Már csak az elindulásnál és a megállásnál kellett a segítség. Lassíts, Döme! Lemaradtam! Döme egy pillanatra hátra akart nézni, de megbillent. Au! A bicikli az úttest szélének ütközött. Döme tenyere lehorzsolódott. Gyorsan bementek a sebet lefertőtleníteni. Döme sírt, nagyon fájlalta a kezét. Többet nem biciklizek, jelentette ki elkeseredetten. Mindjárt bekötöm, és akkor nem fog ennyire fájni, puszilta meg anya. Tudod, így van ez, ha meg akarunk tanulni valamit, akkor az sokat kell gyakorolni, és néha az eséseket és kudarcokat is el kell viselni. De meglátod, holnap már jobban fog menni. Ne sírj, vigasztalta Anna is. Másnap nem fájt már Döme tenyere, és a kedve is visszatért. Persze az esés miatt egy kicsit félősebb és óvatosabb lett. Ne engedj el, apa, ne engedj el, apa! Most e féléket ismételgetett. Ahogy azonban kezdett egyre jobban menni az elindulás egyedül, az önbizalma is megerősödött. Már nincs is szükséged, dicsérte apa. Pénteken, néhány ismétlő futam után, apa és Döme úgy döntöttek, elérkezett a bemutató ideje. Anyáék, a nézőközönség, a járda szélén sorakoztak fel. Figyelem! Kiabált Döme, és mint egy győztes hadvezér, úgy hajtott el előttük az úttesten. Óriási taps kísérte, a nézők le voltak nyűgözve. Hadd menjek én is, kérte Bence. Apa a kicsiket is elvitte egy körre, bár a lábuk a pedálhoz még nem ért le. Még egy hetet gyakorolt Döme egyedül. A következő hétvégén felcsatolta mindenki a bukós isakját, és a közeli erdőbe indultak. Úgy örülök a biciklimnek, mondta Döme az egyik pihenő alkalmával. Én meg annak örülök, felelte apa komolyan, hogy ilyen kitartással és elszántsággal megtanultad használni. Az emelkedőktől kicsit elfáradva, de mégis nagyon vidáman értek haza.
0: Itt a Csukásmese Rádió. Mesés estét mindenkinek!
2: blabla, kibli, komp, vakablak. Ha rossz leszel, ham, bekaplak.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Az eltévedt méhecske. A hosszú tél után nagyon jól esik a természetnek a jó meleg napsütés. A virágok és a növények csak úgy versenyeznek egymással. Kitérnek hamarabb a vidám napsugarak. Ahogy lassan kipattan az összes bimbó, úgy ébrednek fel téli álmukból a méhecskék is. A hosszú tél alatt mind felélték a sok aranyló mézet, és most nagy munkával fel kell tölteni a kaptárt. A kaptárban fontos és jól szervezett munka folyik. A méhecskék mindannyian tudják, mikor és mit kell csinálniuk. Nem is csoda. Lenne ám ott kavarodás, ha valaki nem figyelne oda. A királynő ezen a tavaszon is megszámlálhatatlanul sok, puhán zümmögő kis méhecskével lepte meg a kaptárt, akik mind alig várták, hogy munkába állhassanak. Előtte persze, ahogy az egy méhecskének illik, meg kellett tanulniuk a méhek táncát. Ez egy nagyon bonyolult tánc, főleg egy fiatal méhecskének, de tánc nélkül nagyon könnyű eltévedni. A tánctanárok minden egyes órán el is ismételtették a fiatal méhekkel a tánc feladatát. Megtalálni, megjelölni és hazahozni a virágport, amiből a méz készül. Márpedig a mézet mindenki szereti. Ahogy az lenni szokott, a kis méhecskék hamar belejöttek a lépésekbe, a körözésbe és a zümmögésbe. Azaz, csak majdnem. Mert az egyik méhecske csak a saját táncát szerette járni. A királynő el is szomorodott ezen, mert ő minden egyes méhecskét saját fiaként szeretett, és tudta, mennyire fontos a kaptárnak a rend és a fegyelem. Annyira aggódott, hogy néha egy szemhunyást sem mondott. A méhecskét sokan próbálták meg észhez téríteni, de ő csak a táncra figyelt, mert azt szerette a világon a legjobban. Persze csak a reggeli aranyló mézcsepp után. Ő csak táncolt és táncolt naphosszat. A tánciskola végén a kis méhecskék mind nagy feladatot kaptak. El kellett kezdeniük nektárt gyűjteni a nagy és tapasztalt méhekkel. Mindenki annyira izgult, hogy alig bírtak csöndben maradni. Egyedül a táncoló méhecskét nem érdekelte különösebben a dolog. Ő csak azt várta, mikor táncolhat már megint. Nem is nagyon figyelt oda, mit magyaráznak neki a tapasztalt méhek, csak repült utána. A méhecskék szerteszét rajzottak a kaptárból, és mindegyik csapat a legszebb és legdúsabban pompázó virágos rétet kereste, hogy hazatérvén eltáncolják a többieknek, hol találják a finom nektárt. Olyan sokat repkedtek egész nap, hogy a fiatal méhecskéknek majd elzsibbadt a szárnya. A táncoló méhecske viszont nagyon élvezte a dolgot, hogy végre mozoghat egy kicsit. De az útvonalra, hát arra nem nagyon figyelt. Így eshetett meg, hogy a méhecske valahogy leszakadt a csapatától, és egyszer csak egyedül találta magát a hatalmas erdőben, ami igen nagy és veszélyes hely egy ilyen pici lénynek. De a bátor méhecske nem ijedt meg. Úgy gondolta, hogy addig repked, amíg valahogy csak hazatalál. Időközben beesteledett. És a kaptárban hiába várták a többiek a táncoló méhecskét, a királynő pedig szomorúan hüppögött a szobájában. A méhecske, mikor már nagyon elfáradt, és a kaptárnak meg híre hamba sem volt, összekucorodott egy kis levélkén, hogy ott töltse az éjszakát, mert a sötétben már semmit sem látott. Másnap reggel a nap cirógatására ébredt, és ahogy kidörzsölte az álmot a szeméből, hát mit lát? A leghatalmasabb virágmezőt, amit egy méhecske el tud képzelni. Olyan szivárványban ragyogott előtte a rét, hogy csak úgy kápráztak a szemei. A virágok pedig, amiket még méhecske sosem érintett, hívógatóan himbálták nektárral teli fejüket. Ezt most azonnal el kell mondanom a többieknek, gondolta a méhecske. Nagyon gyorsan meg kell találnom a hazafelé vezető utat. Azzal összeszedte magát, és úgy döntött, hogy csukott szemmel repül, csak a táncra bízza magát. Így repült vakon, amíg neki nem ütközött valami keménynek. És mi más is lett volna az, mint a kaptár. Olyan boldog volt, mint még soha.
repült is be gyorsan az ajtón, egyenest a királynőhöz, aki épp az utolsó könycseppét morzsolgatta. Nagyon megörült ő is, és összehívta az egész kaptárt. Majd megkérdezte a méhecskét. Merre jártál, méhecske? Itt aggódott miattad az egész kaptár. Elmondhatnám, mondta a méhecske, de inkább megmutatom. Azzal olyan szédítő és különleges táncba kezdett, hogy mindenkinek leesett az álla. Ha követitek, amit mutattam nektek, a világ legszebb virágos mezeit találjátok, mondta a többieknek. Így is tettek. Felkerekedtek, hogy megnézzék a csodamezőt, és meg is találták. De ez még semmi. Több nektárt találtak ott, mint amennyi valaha kéne nekik. Ezért a többi kaptárba is elvitték a hírt. A táncoló méhecske pedig azóta is azt a szédítő táncot lejti, ha egy másik méhecskével találkozik, és megmutatja neki az utat a legszebb virágos mezőhöz. Ő úgyis a táncot szereti legjobban.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Szeretett volna lovagolni, de nagy volt a ló, és kicsi a tóni, s a ló nem akart lehajolni. Úgy döntött ezért a tóni.

0: får ni
1: Lovlig.
2: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok! Koltai Bori vagyok az M5 kulturális csatornától, és most én fogok nektek felolvasni. Kormos István Vackor elbúcsúzik az óvodától, és iskolába megy. Hol volt, hol nem volt, messze-messze, volt egy boglyos, lompos, loncsos és bozontos Vackor nevű kicsi medve. Nem is medve, csak egy apró, lompos, loncsos és bozontos, piszén-pisze, kölyök mackó. Azaz apró kölyök mackó, mielőtt még óvodás lett, az volt ám csak nagy csavargó. Hanem ott az óvodában megnevelték igen szépen, és nem érheti semmi szégyen sem erre őt a világban. Bármit tanultattak véle, tudja majd ő piszesége bárhol is jár, sétál, kószál, vénséges és vénkorában. De soká lesz még az apró piszén-pisze kölyök mackó boglyos bozontú vén mackó. Sok mézet fog addig enni, mert a kacsalábon forgó ékességes óvodából nem nagy medvének iratják, hanem előbb iskolába. Oda kell Vackornak menni. Az is eljött nagy sokára, ha nem hamar, valahára, mikor utoljára lépett az az apró piszén-pisze kölyök mackó a ma kacsalábon forgó ékességes óvodába. Eljött a nap valahára, állt a nagy teremben Vackor, és mellette annyi társa. Katona Anna 1, Varga Bence 2, Pór Jutka 3, Fazekas Marci 4, Fazekas Eszter 5, Domokos Matyi 6, Vas Pista 7, Pengő Gyöngyi 8, Fodor Dávid 9, Kovács Vicu 10, tiszta víz, sok gyerek, sok cseprő apró, s ott állt köztük búslakodva. Ott a boglyos, lompos, loncsos és bozontos, piszén-piszek kölyök mackó. Nem egyedül a csöpp Vackor, hanem mások is búcsúztak az óvoda falaitól, mások is búcsúztak akkor. Utoljára a 6 évesek csoportja az óvoda minden termét körbejárta. Megnézték a játékokat, a labdákat, meg a sok építőkockát, karikákat, a villamos, a pici busz, a kisvasút, az alagút, és a tábla, és a sípok, és a gyöngyök, búgócsigák, csöbb barikák még játszásra kínálódtak utoljára. Akik iskolába mentek, meghatódtak, és a tovább maradóknak ígyen szóltak. Holnap mi már nem jövünk az óvodába, jövőre meg ti is jöttök iskolába. Akik tovább ott maradtak, meghatódtak, és az elmenő társakhoz ígyen szóltak. Holnap ti már nem jöttök az óvodába, jövőre meg mi is megyünk iskolába. Ahányan ott búcsúzkodók együtt voltak, óvonéni köpenyébe csimpaszkodtak, s nekik köszönő szavakat ígyen mondtak. Most e vidám falak közül kiröppenünk, de a sok itteni emlék eljön velünk. Hely, óvoda, óvoda, ég veletek kacsalábon forgó ékes palota! Elhagyjuk sok fényes termed, többet nem sétálunk benned. Isten veled, óvoda! Holnap mi már nem csak játszunk, fogócskázunk, bújócskázunk. Hív a komoly kötelesség, hív minket az iskola! Hey, a hojój, micsoda! Utoljára az apró, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó brummog búcsúzóul hármat, csak úgy zeng az óvoda. Brumma, brumma, brumma hó, itt maradni volna jó. De már ott áll édesapja. Csöbb magzatát kézen kapja és vezeti szótlanul, míg Vackornak könnye csordul és pisze orrára hull. Még a sarkon visszanéz, az a síró, rívó, az a boglyos, lompos, loncsos és bozontos, piszén-pisze csöpp vitéz. Sír még egy sort, hüppöget. Isten veled, ifjúságom! Sóhajtja, és elmozsolja szemében a könnyeket. És már másnap akkor iskolás lett Vackor.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Na hát ki lehet a baromfi udvar királya? Annyit nagy piros koronája.

Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

a csodaszarvas. Egyszer volt, hol nem volt, talán még az Urálon is túl, élt egy nép, és annak fejedelme, Nimród. Bölcs vezér volt, és annál is jobb vadász. Ha a nyakába vette íját és lóra szállt, menekültek a vadak mindenfelé, mert Nimród nyilai soha nem tévesztettek célt. Amint fiai felcseperedtek, magával vitte őket is, hogy megtanuljanak bánni az íjjal. Kiismerjék az erdőt és a vadakat. A két fiú pedig nem volt más, mint Hunor és Magor. Az ő kalandjukról szól ez a történet. Ahogy múltak az évek, Nimród fejedelem megöregedett, és egy nap így szólt fiaihoz. Édes fiaim, megerősödtetek, férfivá értetek. Költözzetek hát saját sátorba, járjátok a magatok útját. Ha pedig eljön a nap, ti viseljétek majd gondját népemnek. Hunor és Magor követték az atyai szót. Felállították sátraikat egymástól nem messze. Ketten vadásztak ezután, egyre messzebb merészkedtek, de minden este meglátogatták apjukat, és elmesélték, merre jártak. Egy este a tűz mellett a két fivér azon tanakodott, hogy legközelebb hosszabb útra kellene indulniuk. Amit tanácsolsz, Hunor bátyám, én azt megfogadom, mondta Magor, és elhatározták, hogy másnap nyugat felé indulnak. Pitymallatkor nekivágtak a nagy útnak. 50-50 legényt vittek magukkal, a legjobb íjászokat. Menet közben elkalandoztak, de el nem szakadtak egymástól soha. Mennél messzebb értek, annál inkább tetszett nekik az új vidék. Hatalmas mezők és erdők, amíg a szem ellát. Egyik nap aztán olyan vad került a szemük elé, amihez hasonlót még sosem láttak. Egy nagy szarvas. A nagy szarvasnak két aggancsa koronaként díszítette a fejét. Szeme fekete volt, akár a szén, és olyan daliásan állt a réten, hogy megbabonázta a testvéreket. No, öcsém, ezt a szarvast vigyük haza ajándékba apánknak, kiáltotta Hunor, és üldözőbe vették a szarvast. Árkon, bokron keresztül űzték a vadat Hunor és Magor, s mögöttük a 100 legény, de az állat csak nem fáradt. Napokon át üldözték a csodálatos jószágot, mégsem sikerült elkapniuk. Mindig, mikor megcélozták volna nyilaikkal, a szarvas nagyot szökelt, és eltűnt a szemük elől. Közben olyan gazdag földre vezette őket, ami erről még nem is hallottak. Hegységek határolták, amit körös körül erdők és vizek borítottak. A fű lovaik hasát csiklandozta, a réteket virágok borították, a folyókban ezer szám ficánkoltak a halak. Az erdőket pedig olyan állatok lakták, amilyenekkel odahaza még nem találkoztak. De szeretnék itt maradni holtamig, mondta Magor. Bizony, én is így érzek, öcsém. De mit szólna édesapánk, ha nem látna minket többé? Való igaz? Induljunk hát vissza pirkadatkor, kérjük ki a tanácsát. Azzal nyugovóra tértek. Az út hazafelé hosszúnak mutatkozott, hiszen amíg a szarvast űzték, nem számolták az órákat s napokat. 7 nap és 7 éjjel vágtáztak, közben csak annyi vadat ejtettek, amire erejük fogytán szükségük volt. Apjukat a sátrában találták, de úgy tetszett, mint a távol létükben éveket öregedett volna. Gyönge hangon kérdezte fiaitól, merre jártatok ilyen soká? 2x7 napja, hogy nem láttalak benneteket. Csodálatos vadat vettünk üldözőbe, édesapám. Közben olyan csodaszép országba vezetett minket, hogy nagy kedvük lenne letelepedni. Hát az én földem nem kelti néktek? Kérdezte Nimród. Van más gyermeked is, apánk. Add nekik ezt a földet.
akkor Nimród előtt Hunor és Magor térdre ereszkedett, és apjuk megáldotta őket. Isten vezessen utatokon titeket, legyen áldott a föld, ahová értek. Ahogy utoljára fiaira tekintett, kiszállt Nimródból a lélek. Sátraikat és földjüket testvéreikre hátrahagyták, és Hunor, Magor meg a százvitéz útra keltek. 7 nap 7 éjjel tartott az út, de annál is többnek tetszett, mert égett már bennük a vágy, hogy az új hazába élhessenek. Mikor végre odaértek, térdre borultak a magas fűben, és áldást mondtak a csodaszarvasra, aki ide vezette őket. Több napja is már, hogy ott voltak, de még magukon kívül más emberrel nem találkoztak. Menjünk, bátyám, nézzünk széjjel a vidéken, mondta Magor, és útra keltek a 100 lovassal. Hanem a szájuk tátva maradt a csodálkozástól. A folyó partján egy csapat leány táncolt körbe-körbe. Egyik szebb volt, mint a másik. A kör közepén állt a 2 legszebb lány. Hunor és Magor összenéztek, nem különben a legények, egyre gondoltak mindannyian, és nem hittek a szerencséjüknek. Felkapott mindegyik egy-egy leányt a nyergébe, s úsgyi neki, már vágtattak is hazafele. Gyöngén leemelték a lányokat a nyerekből, úgy vitték be karjaikban a sátrukba. A lányok reszkedtek a félelemtől, de tetszettek nekik a vitézek. Hamarosan kiderült, hogy nem akárkiket vittek haza, hanem az alánok fejedelmének Dúlnak lányait. No, éppen illő, hogy Nimród fiainak fejedelmi feleségük legyen. Felkeresték Dúl fejedelmet, és egyességet kötöttek. Amiük volt, megosztották, s megfogadták, segítik egymást jóban és rosszban egyaránt. Ezután olyan lakodalmat csaptak, amilyet azóta sem látott a világ. Egyszerre esküdött meg Hunor, Magor, és mind a 100 vitéz.

0: A kis mutató a 8-ason, a nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk is már. Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
1: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
2: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Július 13-ától új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori az ehető virágok és fűszernövények világával ismerkedik meg. A nyári kalandokban fahéj és füge is részt vesz. Bech Marian mesesorozatát Herman Lilla meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát július 13-ától, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
4: Kedves gyerekek, kedves felnőttek, szeretettel köszöntelek benneteket, Vágó Bernadett vagyok, most én mesélek nektek. Mátyás király és a szegény favágó, magyar népmese. Mátyás király egyszer az erdőben, amint sétált, hogy nem, elveszett. Bolyongott erre, ment arra, nem talált ki az erdőből. Meglátott egy szegény favágót. Segítsen az Isten, te szegény favágó, köszönt oda neki. Hát bizony rám is férne a segítség, mondja a szegény ember, aki bizony nem ismerte meg a királyt, nem tudta kicsoda ez, hanem csak egy úrnak nézte Mátyás királyt. Mondja neki Mátyás király, te szegény favágó, vannak gyermekeid? Vannak bizony, uram, 4, 2 szép fiam, s 2 leányom. Hát aztán van-e pénzed? Van, amennyi éppen kell. Tudja, én a pénzemet 3 felé szoktam osztani örökké. Az egyik részével az adósságomat fizetem, a másik részét kölcsönadom, a harmadik részét sárba vetem. Ennyi hát! Mondd el nekem, hogy értsem ezt? Mit jelent? Kérdezte Mátyás király. Az első részével az adósságomat fizetem. Ez azt jelenti, hogy nekem még van édesapám és édesanyám, és azok szépen rendben felneveltek engem. Őket most én tartom el. Hát így fizetem a régi adósságomat. A másik részét kölcsönadom. Ez azt jelenti, hogy van 2 fiam. Rájuk költöm. De azok majd, ha én megöregedek, akkor visszafizetik nekem. A harmadik részét sárba vetem. Ez azt jelenti, hogy a 2 szép leányomra költöm. Ruházom őket. Gondozom őket. Aztán majd férjhez mennek, s ott hagynak engemet. Hát így, a sárba vetem. Jaj, be éles eszed van, vág, mint a beretva, mondja Mátyás király. De hallod-e, te szegény ember? Én ebben az erdőben elvesztem. Nem vezetnél ki engem? Jaj, uram, nem érek ér rá vezetgetni senkit se. A szegény embernek dolgozni kell sietni. Megfizetem én neked a napszámodat. Csak vezessél ki ebből az erdőből. Hát, úgy igen. Pénzért? Azt szívesen megteszem, mondja a szegény ember. És azzal elindultak az erdőn, hogy kivezesse Mátyás királyt a szegény favágó. Hát, amint mennek, ballagnak, beszélgetnek, kérdezi Mátyás király. Hát aztán te szegény ember, láttad-e már a királyt? Nem én még, uram, sose láttam, de szeretném meglátni, amíg élek. Na, most kiérünk ebből az erdőből, mondja. És ott rettentő sokan lesznek, a mezőn dolgoznak. És mikor meglátják a királyt, mindenki leveszi a fejéről a kalapot. Csak a király lesz egyedül kalapban. Akkor ott majd meglátod. Hát erre a beszédre ki is értek ők az erdőből. Hát csak ugyan rengeteg sok nép dolgozott, de amikor meglátták a királyt, mindenki lekapta a fejéről a kalapot. Mondja a szegény ember. Jaj, uram, nézz oda!
5: Itt mindenki hajadon főtt van. Csak mi ketten vagyunk kalapba. Hát most melyikünk a király? Én vagy te?
4: Hát, egyikünk bizonyosan az, mondja Mátyás király, s megveregette a szegény embernek a hátát, megköszönte a jó tettét, s azzal tovább mentek.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A királyfi és a felesége. Aki elmeséli nektek, Pálos György.
2: Egy királyfinak szándéka volt egy igen szép lányt elvenni. Neki nem kellett gazdag családból, csak hogy szép és okos legyen. Elment tehát megnézni az országokat, hogy egy szép lányra találjon. Amint hallották, hogy az ifjú király utazik, mindenütt kivonultak tiszteletére. Egy faluban talált is egy szép leányra, aki a legszegényebb volt a faluban, éppen a gulyás lánya volt. Azt mondta a leányzó, hogy menjek én felségedhez, mikor olyan szegény vagyok. Ne gondolj te azzal, feleli a király, csak jöjj el hozzám olyan feltétellel, hogy sohasem szólsz ellenemre. Minden megtörtént. Nem is szólt sohasem ellenére a királynak, csak éppen akkor, mikor egy pár paraszt utazott arra. Ez így esett. Egyik paraszt ökörrel utazott, a másik lóval. A lónak az első állomáson egy éjjel csikója lett,

0: és a csikó elment reggel az ökör után. Az ökrös ember nem akarta visszaadni. Azért a másik ember elment panaszra a királyhoz. A király azt ítélte, azé a csikó, aki után ment. Így hát a lovas embernek tüstén távoznia kellett. De a királyné, aki akkor a kertben hintázott, azonnal utána ment, és azt mondta neki, te szegény ember, a király majd elmegy az erdőbe vadászni. Te meg vigyél magaddal egy hálót, és tedd egy tuskóhoz. És még egyebet is mondott neki. Az ember megtette. A király, amint vadászni ment, meglátta, és megkérdezte, hogy mit csinál. Halászok, mondja a szegény ember. Hogy lehet a tuskónak hala? Kérdezte a király. Erre azt feleli az ember. Úgy lehet a tuskónak hala, mint az ökörnek kis csikója. Mindjárt gondolta a király, hogy a felesége bíztatta fel az embert. Azért elmegy, és azt mondja a feleségének, ki akkor a tornászon ült, hogy távozzék a házától, és menjen vissza apjához, a gulyáshoz. A királyné azt mondja, hát mit adsz nekem, édes királyom, emlékül, hogy eddig veled éltem? Amit akarsz, ami neked legkedvesebb, azt adom neked, feleli a király. A királyné valami szert adott a férjének az italába, amitől elaludt. Akkor megparancsolta a kocsisnak, hogy fogjon be. A királyt is feltették a kocsira, s elvitték a királyné apjához, a gulyáshoz. Mikor a király felébredt, kérdezte, hogy hol van, hogy miért hozták ide. A felesége ezt válaszolta. Én hoztalak ide, mert magad mondtad, hogy azt hozzam magammal, mi nekem a legkedvesebb. Azért téged hoztalak ide. A királynak ez nagyon megtetszett, visszavitte a feleségét, és holtig élt vele.
1: A királyfi és a felesége című mesét hallottátok.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A kőszikla. Élt egyszer messze földön egy magányos fiú. Egykeként, testvérek nélkül. Szülei nagyon szerették, de egész állónap dolgoztak, hogy mindent megadhassanak neki. Nem is szenvedett hiányt semmiben. Neki voltak a legszebb játékai, amik mégis egy ládában porosodtak, hiszen nem vágyott ő drága ajándékra, csak egy barátra, akivel játszhat. A többi gyerekkel sehogy sem tudott zöldágra vergődni, valamiért mindig idegenkedtek tőle, és az igazat megvalva, ő is tőlük, mintha csak más nyelvet beszéltek volna. Egyszer aztán, amikor egyedül bóklászott a kertben, az jutott eszébe, mi lenne, ha elcsatangolna? Na nem messzire, csak úgy éppen, hogy egy kicsit világot látni. Átmászott a kerítésen, és megpillantott egy kis ösvényt, olyan aprót, mintha pont neki metszették volna. Lábai rögtön megindultak, nem is hagytak neki időt töprengésre. Pár perc séta után egy sziklafalhoz érkezett. Hát ez volt a nagy kaland? Kérdezte magától elszontyolodva. Mikor búsan körülnézett, észrevett egy kőtömböt, pont akkorát, mint ő. Sokszor körüljárta, szemügyre vette, meg-megtapogatta. Egy-két hümmögést leszámítva, némán morfondírozott. Holnap visszajövök, mondta hirtelen, aztán izgatotta hazaszaladt. Aznap éjszaka alig bírt aludni, reggeliét pedig kapkodva kanalazta, az utolsó falatot már a titkos ösvényen nyelte le. Itt vagyok, visszajöttem, mondta hangosan, s munkához látott. Egész nap vésett, faragott, ki sem látszott a gomolygó porfelhőből. Este leült a szikla mellé, szótlan, lihegve csodálta munkáját. A csendben oda gyűlt állatokat lehetett csak hallani. Kész? Kérdezte egy hang. Kész, felelte a fiú. Köszönöm, mondta a hang. Csak te hallottál meg engem, de most, hogy formát kaptam tőled, már beszélni is tudok hozzád. Engem is csak te értesz, gondolta magában a fiú, de nem merte hangosan kimondani. Most haza kell mennem, de megígérem, hogy minden nap eljövök hozzád. S ezzel elfutott. Ment is mindig, amikor csak tehette. Két dolgot szerettek igazán, vagy órákig csendben ültek, vagy meséltek egymásnak. A fiú olyan történeteket eszelt ki, hogy megnevettesse a szobrot. A szikla viszont mindig csak igazat mondott. Elmesélte, hogy távoli hegyekből származik, folyók hullámain érkezett ide, de ennek már jó ideje. Akkor még nem is voltak emberek a földön. Egy nap sokáig ült hallgatásba burkolózva a kisfiú, de a szobor érezte, hogy ez a csend most más, mint addig. Ennek súlya van, mert valami nyomja a kisfiú lelkét. Mi a baj? Kérdezte végül. Hogy nem tudunk mindig együtt lenni. Erre a feleletre a szikla is csak elkomorodott. Egészen estig nem szóltak többet, de akkor a fiú felkiáltott. Holnap eljövök érted egy kocsival. A szobornak nem tetszett az ötlet, de nem akarta kedvét szegni barátjának, hát nyájasan elköszönt. Másnap pedig jött a kocsi, s ebédidőre már ott döcögtek a ház előtt, felzavarva a környéket. Hol találtad ezt, kisfiú? Kérdezték a szomszédok, s egymás fülébe suttogtak. Valódi műremek, aranyat ér. A fiú meglepetten, büszkén válaszolt, hogy ez az ő szobra, saját kezével faragta. Másnap reggelre oda sereg lett az egész város. Művészek és tudósok tolongtak a műalkotás előtt. Serényen jegyzeteltek, néha elismerően, néha kicsit rosszalva mormogtak magukban.
1: Rendkívüli tehetség vagy, ez kétségtelen, de azért van mit javítanod.
0: Vonták le végül a következtetést.
2: Javítani? Na majd megmutatom én nekik, gondolta a fiú, s újra faragni kezdett.
0: Mit csinálsz? Kérdezte szelíden a szikla.
2: Javítok rajtad,
0: vágta rá a művész nem törődömséggel.
2: Azt hittem, készen vagyok,
0: csodálkozott a szobor.
2: Most dolgozom, kérlek, ne zavarj!
0: Egy hét munka után újra jöttek a szakértők, hogy elbírálják az alkotást.
1: Pompás, kisebb, de szebb. Ne hagyd abba, kárba vészne a tehetséged.
0: Azt nem hagyom, gondolta magában a fiú. Megint vésett, csiszolt, szállt a por, a szomszédok pedig nagy zajcsapva ott nyüzsögtek körülötte.
2: Még mindig nem vagyok elég jó, kérdezte a szikla, de hangja elveszett a tömeg morajlásában.
0: Egy héttel később megint eljöttek a bírák. Alakul, kisebb, de szebb, mondták egyöntetűen. A kisfiú olyan mérges lett, hogy rögtön faragni kezdett. Meg sem állt, csak mikor elnyomta az álom. Reggel egy nagy kőporhalom tetején ébredt.
2: Hová tűntél, barátom?
0: Sírva kereste a szobrot a halomban, de csak a por szállt mindenfelé.
2: Bocsáss meg nekem,
0: kiáltotta, de nem volt ott senki.
2: Itt vagyok,
0: válaszolt egy vékony kis hang a földről.
2: Megbocsátok neked, csak ígérd meg, hogy ezentúl vigyázol rám. Látod, most már elférek a zsebedben. Mindig vered leszek,
0: ha szeretnéd.

0: Csukásmese lábú.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukásmese rádió. Ti milyennek látjátok az éjszakai égboltot? Szoktátok kémlelni a csillagokat? Ugye milyen varázslatosak? Engem mindig elbűvölnek. Olyanok, mintha milliónyi Szent János bogár röpködne a magasban. A csillagokban való gyönyörködés mindig álmodozásra készteti az embert. Elgondolkodhatunk azon, hogy milyen nagy is a világűr, és mennyi érdekes fényjelenséget láthatunk odafent. Jut eszembe, ti láttatok már hulló csillagot? Ez egy igazán különleges látvány. Olyan, mintha egy fényes csík suhanna át az égen. Mintha egy varázsló varázspálcája rajzolna fénycsíkot az éjszakába. Nyáron különösen jó csillagokat nézni, mert ilyenkor meleg az este. Kiülhetünk, vagy lefeküdhetünk egy plédre, és kényelmesen figyelhetjük az eget. Tudjátok, hogy a hulló csillag valójában nem is csillag, hanem egy kődarab, ami amikor a Föld közelébe ér, olyan forró lesz, hogy fényleni kezd. Ettől látjuk ezt a csodás fénycsíkot. Sokan azt mondják, hogy ha hulló csillagot látunk, kívánhatunk valamit. És ki tudja, lehet, hogy a kívánságunk egyszer valóra is válik. Ha legközelebb egy nyári estén felnéztek az égre, figyeljetek nagyon. Lehet, hogy éppen akkor suhan el egy varázslatos hulló csillag az égen. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mesefényben.
1: Kedves gyerekek, jól ültök? Kényelmesen elhelyezkedtetek? Tudom, hogy már nagyon várjátok az esti mesét. Mielőtt azonban elkezdődne a történet, engedjétek meg, hogy bemutassam nektek a ma esti varázslatos mesélőnket. A ma esti meseolvasónk Mécs Károly, a Nemzetművésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth és Jászai Mari díjas színművészünk, aki sokáig építészmérnöknek készült, de el tudta volna magát képzelni orvosnak, sőt még könyvtárosnak is. Gyermekkorában a nagymamája nagyon sokat mesélt neki. Ezekre az időkre a mai napig boldogan emlékszik vissza. Számára a mese minden irodalmi műnek az alapja. Így a mese örök életű az életében. A magyar és a világirodalom nagyjai közül sokan hatottak rá nagyon erősen. Köztük Verne Gyula, Móricz Zsigmond, vagy a nagy mesemondó Benedek Elek.
2: Jó estét, gyerekek! Mindig mondják a szakemberek, hogy nem szabad semmit túlsózni. És ez így van. Takarékosan kell bánni a sóval. De azért valamennyinek mégis bele kell kerülnie az ételbe. Hallgassátok meg a Só című magyar népmesét. A Só. Magyar népmese. Volt egyszer egy öreg király, és annak három szép leánya. A fél lába már a koporsóban volt a királynak. Szerette volna mind a három leányát férhez adni. Hiszen ez nem is lett volna nehéz, mert három országa volt, mind a három leányára jutott, hát egy-egy ország. Hanem amiképpen nincs három egyforma alma, azonképp a három ország sem volt egyforma. Azt mondta hát egyszer a király leányainak, hogy annak adja a legszebbik országát, amelyik őt a legjobban szereti. Sorba kérdezte a leányokat, kezdte a legidősebbiken. Helej nekem, édes leányom, hogy szeretsz? Mint a galamba tiszta búzát, mondta a leány. Hát te, édes leányom, kérdezte a középsőt. Én úgy én, apám, mint forró nyárban a szellőt. No, most téged kérdezlek, fordult a legkisebbikhez. Mondjad, hogy szeretsz? Úgy, édesapám, hogy az emberek a sót, felelte a kicsi király kisasszony. Mit beszélsz, te haszontalan lélek, förmett rá a király. Kit akarodj az udvaromból, de még az országomból is? Ne is lássalak, ha csak ennyire szeretsz. Hiába sírt, könyörgött a király kisasszony, hiába magyarázta, hogy az emberek így meg úgy szeretik a sót. Nem volt kegyelem. Világgá kellett, hogy menjen a kicsi király kisasszony. Elindult keserves sírás közt a kicsi király kisasszony, s betévedt egy rengeteg erdőbe. Onnan nem is tudott kivergődni. Szállást vert egy odvasfában, s kikiárt az erdőbe, szedett epret, málnát, szedret, mogyorót, s amit csak talált, úgy éltegélt egymagában. Egyszer, mikor már egy esztendő is eltelt volt, arra vetődött a szomszéd királyfi, és ezt megpillantotta a király kisasszonyt a málna bokrok között. De a király kisasszony is észrevette a királyfit, s nagy ilyetten beszaladt a fa odvába. Utána megy a királyfi, s beszól. Ki van itt? A király kisasszony meghúzódott az odúban, reszketett, mint a nyárfa levél, és egy szó nem sok, annyit sem szólt. Újra kérdi a királyfi. Hé, ki van itt? Embere vagy ördög? Ha ember, jöjjön ki, ha ördög, menj el a pokol fenekére. A király kisasszony most sem mert szólni. Harmadszor is kérdi a királyfi. Hé, ki van itt? Szóljon, embere vagy ördög, mert mindjárt belövök. De már erre megijedt szörnyen a király kisasszony, s kibújt a fa odvából, nagy szipogva szepegve. Rongyos piszkos volt a ruhája. Szégyelte magát erősen, s keserves könyhullatás közt mondta el a királyfinak, hogy ki s mi ő. Megtetszett a királyfinak a király kisasszony, mert akármilyen rongyos volt, akármilyen piszkos volt a ruhája, szép volt, kellemetes volt az arca. Szép gyöngén megfogta a kezét, hazavezette a palotájába, ott felöltöztette drága aranyos gyémántos ruhába, és két hetet sem várt, de még egyet sem. Azt gondolom, még egy napot sem, de talán még egy órát sem. Megesküdtek, s csaptak akkora lakodalmat, hogy no. Telt az idő, a fiatal pár nagy békességben élt, úgy szerették egymást, mint két galamb. Azt mondta egyszer a király, no, feleség, én akkor, amikor először megláttalak, nem is igen firtattam, hogy miért kergetett el az apád. Mondd meg nekem a tiszta valóságot. Lelkem, uram, mondja a királyné, én másként most sem mondhatom. Azt kérdezte az édesapám, hogyan szeretem őt, s én azt feleltem, mint az emberek a sót. Jól van, mondta a király. Majd csinálok én valamit. Tudom, visszafordul az édesapád szíve. Hogy, mint fordítja vissza? Arról semmit sem szólt a feleségének, hanem csak befordult a másik szobába, levelet írt az öreg királynak, abban meghívta délebédre. Hát el is ment a levél másnap, s harmadnap jött a király 6 lovas hintón. Fölvezette a fiatal király az öreg királyt a palotába, a palotájának legszebb szobájába, ottan már meg volt terítve az asztal 2 személyre. Leülnek az asztalhoz, hordják az inasok a finomabbnál finomabb ételeket. De hogy szavamat össze ne keverjem, a fiatal király megparancsolta volt, hogy az öreg király számára minden ételt külön főzzenek, süssenek, s abba sót ne tegyenek. No, ez volt csak az ebéd. Megkóstolja az öreg király a levest, merít belőle 1 kanállal, 2-vel, de le is tette mindjárt a kanalat. Nem tudta megenni a levest, olyan sótalan volt. Gondolta magában az öreg király, ebből bizony kifelejtették a sót, de a sóba földben majd csak lesz. Nem volt abban annyi sem, mint egy mák sem. Hordták a pecsenyéket szép sorjában, de vissza is vihették, mert a vén király csak megnyalintotta, s bele sem harapott, olyan cudar, sótalan, ízetlen volt, mind a sok drága pecsenye. De ezt már nem állhatta szó nélkül az öreg király. Hallod, öcsém, hát miféle szakácsod van neked, hogy só nélkül süt főz? Sóval süt főz, ez máskor mindig, felséges bátyám uram, de én azt hallottam, hogy bátyám uram nem szereti a sót. Megparancsoltam hát, hogy a fejét vétetem, ha egy mágszem sót is tesz az ételekbe. Öcsém, azt ugye rosszul tetted, mert én erősen szeretem a sót. Kitől hallottad, hogy nem szeretem? Én bizony éppen kigyelmed leányától, felséges bátyám uram, mondta a fiatal király. Abban a szempillantásban megnyílik az ajtó, belépett a királyné, az öreg király legkisebb leánya. Hé, Istenem, örült az öreg király, mert még akkor megbánta volt szívéből, hogy elkergette a leányát, s azóta országvilág kerestette mindenfelé. Bezzeg, hogy most a legkisebbik leányának adta a legnagyobbik országát. A fiatal király mindjárt kezére vette azt az országot is, s még ma is élnek, ha meg nem haltak.
0: Mesés estét! Itt a Csukás Meserádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgass velünk te is ezt a dalt.
2: Grimm testvérek, a széttáncolt cipellők. Hajdanában réges-régen, hetet-hét országon túl élt egyszer egy király. 12 lánya volt, egyik szebb, mint a másik. Bőrük, mint a friss hó, arcuk, mint a nyári alma, termetük meg sudár, mint a nátszál. Volt egy nagy közös hálóterem a királyi palotában, abban állt egymás mellett az ágyuk, szép sorjában, mind a 12. Este, mikor lefeküdtek, a király rájuk zárta az ajtót, és a kulcsot jól eltette a zsebébe. A lányok mégis minden áldott reggelre széttáncolták a cipőjüket. Hogy hogyan, s mint, annak senki nem volt a megmondhatója. A király sokáig töprengett, miképpen juthatna a titok nyomára. Végül nem talált jobb megoldást, mint hogy kidoboltatta az országban, hogy aki nyomára jut, hol táncolnak éjszakánként a lányai, feleséget választhat közülük magának, és holta után a királyságot is megkapja. Hanem aki jelentkezik a próbára, és 3 nap, 3 éjjel nem sikerül megfejteni a titkot, nem látja meg többé a napvilágot. Csak hamar elő is állt egy királyfi, hogy ő minden kockázatot vállal. Nagy tisztességgel fogadták az udvarban, estig minden jóval tartották, aztán mikor a nap leáldozott, bevezették a hálóhelyére. Amolyan kis előszobaféle volt, innét nyílt a lányok hálóterme. Azért vetették meg ide a királyfi ágyát, hogy beláthasson a lányokhoz, kileshesse, hova mennek, hol táncolnak éjszaka. Mielőtt a királyfi lefeküdt, a legidősebb királylány bevitt neki egy kupa bort. Megkínálta vele, illendően megvárta, míg az ifjú iszik 1-2 kortyot, aztán magára hagyta. A királyfi jól kinyitotta a szemét, olyan éberen figyelt a sötétségben, mint egy erdei hiúz lesi a zsákmányt. Hanem egy idő múlva elbágyadt, elnehezedett a feje, és mintha ólommá vált volna a pillája. Végig dőlt az ágyán, és elaludt. Mikor aztán reggel felébredt, nyomban látta, hogy a lányok megint táncolni voltak az éjjel, mert minden cipellőnek lyukas volt a talpa. Így történt ez a második, meg a harmadik éjszakán is. 4. nap aztán irgalom nélkül vitték a tömlöcbe a királyfit. Utána még sok kérő jelentkezett próbára, de mindegyiknek ugyanolyan sorsa lett. Történt akkoriban, hogy egy szegény, kiszolgált katona éppen úton volt a király fővárosa felé, hogy ott valamilyen könnyű munkát keressen magának. Találkozott egy öregasszonnyal, szóba elegyedett vele, meghányták, vetették a világ sorsát, aztán egy keresztútnál az anyóka megállt, azt mondta.
3: Én erre letérek. Hát te, hová tartasz, mi a szándékod?
2: Magam sem tudom, szólt a katona és vállat vont. És csak úgy tréfából hozzátette.
3: Kedvem volna kitalálni, hol táncolják szét a király lányai a cipellőjüket. Bezzeg akkor nem volna többé semmi gondom, királykodhatnám életem végéig.
4: Nem is olyan nehéz dolog, mondta az öregasszony. Nem kell ahhoz semmi egyéb, csak annyi, ne idd meg a bort, amivel este a király kisasszonyok megkínálnak. Aztán tégy úgy, mintha aludnál, de azért jól figyelj mindenre. A többihez aztán már megvan a magadhoz való eszed.
2: Egy köpenyeget szedett elő a kosarából, és átnyújtotta a katonának.
4: Ha ezt a köpenyt magadra veszed, egyszeriben láthatatlanná válsz, és a 12 lány után lopakodhatol.
2: Azzal eltipegett az általúton, és 1-2-re eltűnt a katona szem elől. A kiszolgált vitéz meg fontolóra vette a dolgot.
3: Én már úgysem sokat veszíthetek, gondolta,
2: és másnap jelentkezett kérőnek a királynál. Jól fogadták őt is, akár leánykérő elődeit, felöltöztették pompás ruhába, estig szép szóval tartották, aztán mikor a nap lebukott, bevezették a kis előszobába. Lefekvés előtt nagy nyájasan kiment hozzá a legidősebb király kisasszony.
4: Egy kis bort hoztam, itt meg az egészségünkre.
2: A fortélyos katona azonban már előre számított a dologra. Mielőtt bevezették volna a hálóhelyére, ügyesen egy szivacsot kötött az álla alá. Most aztán mind abba öntötte a bort. Egy csöpp nem sok, annyit sem ivott belőle. Hamarosan lefeküdt, hevert egy darabig, majd mint akit elnyomott az álom, horkolni kezdett. A királylányok jót kacagtak rajta.
3: Ezt is vihette volna másfelé a sorsa,
2: mondta a legnagyobbik. Besiettek, szekrényt, ládát kinyitottak, pompás ruhákat vettek elő, a tükör elé ültek, szépítgették magukat, tipegtek, topogtak, örültek előre a táncnak.
4: Ti csak vigadoztok, de én valahogy olyan furcsán érzem magam. Meglátjátok, valami baj ér minket,
2: szólt a legkisebbik.
4: Áj, te kis dunnalúd, mindig riadozol, mondta a legidősebb. Elfelejted, hány királyfi vigyázott már ránk hiába? Ennek a katonának még csak álomitalt sem kellett volna adnom, úgy sem ébredne fel a mi haszna.
2: Mikor elkészültek, még egyszer megnézték a katonát, de az jól becsukta a szemét és meg sem moccant, úgy tett, mintha aludnék, akár a bunda. A lányok egészen megnyugodtak, ahogy ezt látták. A legidősebb odament az ágyához és megkopogtatta. Abban a pillanatban megnyílott a föld, és az ágy elsüllyedt. Mély üreg nyílt a helyén. A lányok egymás után leereszkedtek az üregbe, és elindultak szaporán lefelé egy föld alatti lépcsőn. Elől a legidősebbik, utána sorban a többi. A katona végignézte a dolgot, nem sokat tétovázott, nyakába kerítette a köpönyeget, és a legkisebb királylány után surrant. A lépcső közepén járhattak, mikor véletlenül ráhágott a királylány szoknyájára.
4: Jaj, ki kapaszkodott a szoknyámba?
2: Sikoltott fel ilyetten a király kisasszony. Ugyan ne légy már olyan együgyű, szólt rá a legidősebb nénye. Biztosan valami kampós szögbe akadtál. Csak hamar mindannyian leértek a lépcsőn. A katona csak ámult-bámult, mert olyan gyönyörű fasorba jutottak, amelyet ő még életében sohasem látott. Színezüstből volt a fák levele, csillogtak, villogtak, ahogy a könnyű kis fuvallat mozgatta őket. Nem árt, ha valami emléket viszek innét. Ki tudja, mire lesz még ez jó, gondolta a katona. Odalépett az egyik fához, és letört róla egy ágat. Abban a pillanatban nagyot kondult a fa, mint egy öreg harang. A legkisebbi királylány megint felkiáltott.
4: Itt valami nincs rendjén! Hallottátok ezt a kondulást?
2: Ugyan, ne ijedezzél! Nyugtatta meg a legidősebb nénye. Nyilván a király fia kastélyában húzták meg a nagy harangot. Örvendeznek a jövetelünknek, azért harangoznak. Tovább mentek, befordultak egy másik fasorba. Az még sokkal szebb, sokkal ragyogóbb volt. Aranylevelek remegtek a fákon a szelíd fuvallatban. A katona ott is letört egy gallyat emlékül, és ez a fa is kondult egyet, de még szebben, még tisztább hangon, mint az ezüst fasorban. A legkisebbi királylány összerezzent, halkan felsikoltott, riadtan tekingetett jobbra-balra, de hát senkit sem láthatott, mert a katonát eltüntette a varázsköpönyeg. A nénye meg ismét összeszitta, hogy megint csak rémüldözik, pedig tudhatná, hogy a királyfiak harangoznak örömükben. Mikor a harmadik fasorba értek, a katona egészen elhűlt az ámulattól, mert még csak elképzelni se tudott volna soha olyat, mint ami itt eléje tárult. Gyémántból voltak a fák lombjai, s a levelek úgy tündököltek, hogy belekáprázott az ember szeme. Itt is minden úgy történt, mint az ezüst meg az aranyfasorban. A katona letört egy ágat emlékül, a fa kondult egyet, a legkisebbi király kisasszony felsikoltott ilyettében, a legidősebb nénye pedig megnyugtatta, hogy csak a királyfia kastélyában harangoznak. A gyémánt fasor egyenesen egy tóhoz vezetett. 12 csónak ringott a vizen, mindegyikben egy nyalka királyfi ült, a 12 király kisasszonyt várták. Mindegyik lány beszállt egy-egy csónakba. Mikor már mind elhelyezkedtek, a katona is beült láthatatlanul a 12-be, a legkisebb királylány mellé. Mikor a tó közepén jártak, egyszerre csak azt mondja a királyfi.
4: Nem tudom mi ez, de ma olyan nehéz ez a csónak. Teljes erőmből húzom az evezőt, mégis alig haladunk, mintha valami terhet vonszolnánk.
0: Biztos a nagy meleg miatt van, felelte a király kisasszony. Engem is úgy folytogat a hőség.
2: Szép fényes kastély állt a túlparton, vég muzsika szállt belőle, trombita szó, dobszó. Kikötöttek és táncba fogtak a kastély előtt, kiki a párjával. Velük ropta a katona is, csak hogy láthatatlanul. Egyszer a legkisebbi király kisasszony megszomjazott, inni kért. Egy inas aranytálcáról egy teli boros kelyhet nyújtott oda neki, hanem a katona ott termett, s mindegy cseppi kiitta a bort. Egy kis riadalom támadt, mert a leány felsikoltott, és váltig hangoztatta, hogy itt valami nincs rendjén, ő már egész este olyan furcsán érzi magát, még utóbb valami baj éri őket.
4: A legidősebb nénje azonban most is összeszitta.
0: Ne adjatok rá, mondta. Ez a kis ostoba mindig riadozik.
4: Hajnali 3-ig állt a tánc, akkorra mind kiukadtak a cipellők, abba kellett hagyni. A királyfiak visszavitték a lányokat a tavonát. A katona most az első csónakba szállt a legidősebbik király kisasszony mellé. A parton a lányok búcsút vettek a királyfiaktól, és megígérték, hogy másnap éjjel újra eljönnek. Ahogy a lépcsőhöz értek, a katona előre szaladt és befeküdt az ágyába. Mire a lányok lassan, fáradtan felvánszorogtak, ő már javában húzta a lóbőrt, úgy hortyogott, hogy már messziről meghallották.
0: Ha, ettől ugyan békén lehetünk, mondták.
4: Másnap a katona nem szólt egy kukkot sem, mert még egyszer végig akarta nézni ezt a csodálatos dolgot. A második éjszaka is velük tartott. Akkor is ugyanúgy történt minden, mint az első alkalommal. Táncoltak, még szét nem táncolták a cipőjüket. És így volt ez a harmadik éjszakán is. De akkor a katona emlékül egy kelyhet is elhozott magával. Reggel a király hívatta a katonát.
5: Elmúlt a 3 éjszaka. Halljuk, meg tudsz-e felelni a föltett kérdésekre?
4: Tüstént, uram királyom, mondta a katona, csak magamhoz veszem a bizonyságaimat. Beszaladt a kis előszobába, kivette a párnája alól az ezüst ágat, aranyágat, gyémántágat, meg az aranykelyhet. A lányok majd a szemüket kinézték, úgy lesték, mit művel. A katona azonban ügyes volt, hátat fordított a lányoknak, úgy rejtette a köpenye alá a kincseit. Visszament a trónterembe, a 12 király kisasszony meg az ajtó mögött lapult és hallgatózott.
5: Mondd meg hát, hol táncolják szét a lányaim éjszakánként a cipőjüket? Kérdezte a király.
4: Egy föld alatti kastélyban, felelte a katona. Ott mulatnak 12 királyfival. Azzal elmondta, hol járt, mit látott, és kirakta a király asztalára a bizonyítékait, az ezüst ágat, az aranyágat, a gyémánt ágat, meg a kelyhet.
5: A király erre behívatta a lányait. Feleljetek nekem, igazat szólt-e ez a katona? Kérdezte.
4: Azok látták, hogy leleplezték őket, és úgy is hiába tagadnának, bevallottak hát mindent töredelmesen.
5: Engedjétek szabadon a tömlöcből a királyfiakat,
4: rendelkezett a király, majd a katonához fordult.
5: Megtetted, amire vállalkoztál, én is megtartom, amit ígértem. Itt a 12 lányom, válasz közülük, melyiket akarod feleségül?
0: Hát, nem vagyok már mai legény, sodort egyet a katona bajuszán. A legidősebbik illik hozzám legjobban.
4: Még aznap megülték a lakodalmat, és a király örökösévé fogadta a katonát.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!
1: Részlet Igaz Dóra doktor meséiből. Bálint és a baleset. Egy tavaszi napon történt. Olyan tavaszi nap volt, mint az előző. Vagy a két nappal korábbi. A játszótér is ugyanolyan volt. Hinta, csúszda, homokozó. Meg az a nagy mászóka. Pontosabban nem is mászóka, csak anyu hívja annak. Tulajdonképpen egy kalózhajó. Alul hullámok verdesik a viharban, de a kapitány büszkén áll a fedélzeten. Ide-oda forgatja a kormányt, de amikor egy hatalmas villám ketté vágja az árbócot, a kapitány kénytelen a habokba vetni magát, és Bálint! Kiáltja anyu, mint mindig. Óvatosan. Bálint, vagyis a kapitány, ugyanolyan szemrehányó pillantást vett anyura, mint mindig. Megragadja a kötelet, és visszamászik a hajóra. Újra megragadja a kormányt, és dacol a viharral, de amikor jön egy újabb vihar, újra a mélybe kell vetnie magát, és... De ezúttal nem úgy történt, mint mindig. Csattanás volt, és recsenés. És egy hatalmas üvöltés Bálint torkából. Anyu! De az üvöltés nem segített. Sőt, még az anyai puszi sem. Pedig az mindig szokott. Nagyon fájt. Nagyon-nagyon. Nem úgy, mint amikor leesett a bicikliről és felhorzsolta a könyökét. Sokkal jobban. Lefertőtleníted és leragasztod? Kérdezte. A biciklis balesetkor a raktapasz megoldotta a dolgot. A nagyobb fájdalomra talán jó lesz a nagyobb raktapasz, és anyunál mindig van. De anyu most csak ingatta a fejét. Bálintkám, sajnos ez most nem segít. Raktapaszt horzsolásokon, sebeken használunk. Ez pedig nem az. Hát mi? Hüppögte Bálint. Én nem tudom, mondta anyu, de elmegyünk valahová, ahol tudják. Bálint feltápászkodott. Egy szemrehányó pillantást vetett a kalózhajóra, ami most nem is kalózhajónak tűnt, csak egy mászókának. És ő sem volt már kapitány, csak egy kisfiú, aki leesett a mászókáról, és most nagyon fáj a karja. Hová megyünk? Kérdezte anyutól. A rendelőbe, felelte anyu. Ott alaposan megvizsgálják a karodat. Fájt. Fájt és fájt. Még akkor sem múlt el, amikor megérkeztek a rendelőbe. Akkor sem, amikor a doktor bácsi megvizsgálta. Au! Mondta Bálint. Bizony, au! Mondta a doktor bácsi. Röngenbe veledte kar! Ez egy csúnya szó volt. Csúnyább, mint a raktapasz. És ráadásul Bálint azt sem tudta, mit jelent. Már nem csak azért volt rossz kedvű, mert fájt a karja. Azért is haragudott, mert nem értette, mi történik vele. De úgy tűnt, a doktor bácsi nem szereti a rossz kedvű gyerekeket. Dagadt a karod, kiskomám. És nem is nagyon tudod mozgatni. Lehet, hogy eltört benne egy csont. Meg kell néznünk. De hogyan? A rossz hír az, hogy nincsen mindent látó szemem. A jó hír viszont, hogy 100 évvel ezelőtt egy Röntgen nevű bácsi felfedezte, hogyan készíthetünk mégis képet arról, amit nem látunk. Ez a Röntgen készülék. Beléd néz, és lefényképezi, amit lát. Kapunk rólad egy varázsfényképet. A varázskép pedig rögtön elárulja, mi a baj. Ez érdekesnek hangzott. Nem is volt ijesztő. Pedig anyu nem jöhetett vele. Ráadásul Bálintra adtak egy rettentő súlyos ruhát. Ólomköpeny, magyarázta a doktor bácsi. Azért van rá szükség, mert a röntgenezés igencsak komoly varázslat, és ez megvéd. A gép meg olyan furcsán zörgött. De megérte. Bálint még a fájós karjáról is elfeledkezett, amikor a doktor bácsi megmutatta neki az elkészült varázsképet. És ez a varázskép megmutatja, mi történt a karommal? Kérdezte. Bizony, ha jól megnézed a képem, ezt a csontot, látsz rajta egy vonalat. Na, emiatt fáj annyira a karod. Ugyanis, kiskomám, ezt eltörted. Igen, talán ő is látta a varázsképen a vonalat, amit a doktor bácsi mutatott, de csak talán. Nem akarta látni. Ugyanis a múltkor lejtette anyu kedvenc bögréjét. Azt a virágosat, amiből anyu minden reggel a teáját szokta inni. Eltört. Ő ugyan megígérte anyunak, hogy megragasztja, de anyu azt mondta, nem lehet, és kidobta a bögrét a szemétbe. Anyu azóta apu kávés csészéjéből teázik, apu meg mérgelődik, hogy ő is abból inna. De ez egyáltalán nem tartozik a tárgyhoz. Csak az, hogy az eltört kart a teásbögréhez hasonlóan nem lehet megragasztani. A doktor bácsi azonban újra kitalálta a gondolatát. Attól félsz, új dzsontot kell fabrikálnunk neked? Na nem, nem ilyen súlyos a helyzet. Begipszeljük, és 6 hét múlva kutyabajod sem lesz. Anyu bátorítóan mosolygott. Kevésbé tűnt mérgesnek, mint a teásbögre esetében, tehát ez a gipsz dolog talán tényleg működik. Nem fájt, amikor a doktor bácsi begipszelte Bálint karját, sőt, inkább vicces volt. Először körbetekerte gézzel, aztán rákent valami folyékony fehér anyagot, ami fokozatosan egyre keményebb lett. Alig pár percig tartott az egész, és Bálint kezén már ott is volt a gipsz. Na? Kérdezte a doktor bácsi, miközben büszkén nézegette a művét. Elmegy, mormogta Bálint. Hó, de te még nem is tudod, mire jó ez, emelte fel az ujját a doktor bácsi. Nem arra, hogy meggyógyítsa a karom? Kérdezte Bálint. Persze, hogy arra, bólintott a doktor bácsi, de ha már egyszer van, használjuk másra is. Azzal elvett az asztalról egy tollat és egy mosolygós arcot firkált a gipszre. Ehhez mit szólsz? Bálint alig várta, hogy másnap oviba mehessen. Megfogadta, hogy egy szót sem fog szólni a történtekről, csak a begipszelt karját dugja a többiek orra elé. És a képregényből, amit a gipszére festett, találják csak ki az egészet. Ott pompázik a kalózhajó, a vihar, a baleset, a röntgengépnek nevezett mindent látó szem, és a doktor bácsi is. Meg az is, hogy bárki rajzolhat a gipszére, aki háromszor hangosan

Hárs László, a konyha élete. Van, aki asztal mellett szeret üldögélni, vagy pattogó tűz előtt kényelmes karosszékben. Mások a tükör előtt áldogálnak és illegetik magukat. Megint mások pedig egyre csak a díványon vagy ágyon heverésznek a legszívesebben.

0: Én a magam részéről a legjobban a konyhát kedvelem. A konyhának nincs tükörfényű parkettája, csak egyszerű kőpadlója van. Falait se festették telisdetele tarka ákombákomokkal, sima fehérek azok. Mennyezetéről száll, dróton lóg a porcelán kalapos villanykörte, nincs szüksége cifra csillárra. Igen, ilyen a konyha. A szobában egyre folyik a vita. A fali óra naphosszat csak a saját dicsőségét hirdeti. A tükör fennhéjázva lóg a falon, úgy véli, boldog lehet az, akinek a képét megmutatja. A nagy asztal és körülötte a székek meg különösen büszkék és méltóság teljesek, de a legzárkózottabb a széles szekrény. Mindegyik saját magát tartja a legkülönbnek, a legfontosabbnak, s úgy véli, összedőlne nélküle a világ. Bezzeg másképp van ez a konyhában. Arról nem is beszélek, hogy végeredményben a konyha ad nekünk enni. Őtőle kapjuk a reggelinket, ebédünket, vacsoránkat. A konyha adja a kenyeret és a kávét, a levest és a húst. Ez bizony igen szép dolog, méltán büszke rá. De ha így gondolkodtok, akkor nem ismeritek a konyhát. Ő nem büszke, ő nem gőgös, mi sem áll tőle távolabb. Mindezt átengedi a tükörnek, a fali órának, a fényes csillárnak. Ő maga pedig dolgozik. Hajnalban, amikor ti még alusztok, a konyha már ébren van. Tányérok, poharak, csészék, kanalak, villák, fazekak és lábosok kidörzsölik szemükből az álmot és szép jó reggelt kívánnak. A lábosok mély bádog hangon, a poharak és csészék finoman csilingelve, az evőeszközök csörögve, csörömpölve és barátságosan pattogva. Duruzsolva válaszol nekik a tűz, amely vígan pipál a tűzhely gyomrában, bodor füstkarikákat eregetve kürtőjén keresztül az ég felé. A mosogató rongy és a törlőruha is ébren van már, és elkezdődik a szigorú vizsgálat. Mindennek ragyognia kell. A kanáról eltüntetik a rozsdát, a poháról a homályfoltot, a tányérokból kitörölgetik a harmadszerű vízcseppecskéket, s jaj a koromnak, pornak, ételmaradéknak, nincs kegyelem számukra. Ez alatt a sárga-fehér vízvezeték is rákezd vidám csöpdalára, majd széles sugárral elered és telecsorgatja a piros kávés fazekat. A teljes lábos már a tűzhelyen melegszik. A csészék, bögrék, fincsák szépen sorba állnak, mindegyikben kávéskanál meredez, mint egy-egy apró láncsa. Ezekkel az apró láncsákkal harcol a konyha az éhség ellen. A kávéscsészék aljára hófehér kocka és kristálycukor telepszik, melléjük ül a barna-piros hátú kenyér, oldalfegyverével a kenyérvágókéssel. A tej felforr, a kávé is, összeölelkeznek. Most már fel lehet ébredni, itt is az ideje. A konyhában párolgó friss kávészag megcsiklandozza az orrodat, nagyot tüsszentesz, s felülsz az ágyon. A reggeli hamar elfogy, nem is csoda, hiszen olyan jó ízű. A konyha igazán érti a dolgát. Ez alatt a tűz már felforralt egy nagy fazék vizet, az üres csészék, aljukon némi cukormaradékkal, a kiskanalak, kések beleugrálnak, sorra megfürdenek. A törlőruha ismét szerephez jut, szárazra simogatja őket a fürdő után. Most már tiszták, mehetnek vissza a polcra fényleni. Te elmégy az iskolába, gyomrodban melegen ül a jó ízű reggeli, de a konyhában most kezdődik az igazi munka. Először is azt kell megbeszélni, hogy mi legyen az ebéd. Milyen leves, milyen főzelék, milyen hús, vagy pedig tészta? A vitában élénken részt vesz a húsdaráló, a levesfazék, a tepsi, a nyújtódeszka és a sodrófa. De nehogy azt higgyétek ám, hogy a sodrófa töltött káposztát ajánl, és a húsdaráló káposztás kockát, vagy pedig, hogy mindketten sárgarépa főzeléket ajánlanak. Ismét tévedtek. A konyhában senki sem akar kibújni a munka alól. Sőt, ellenkezőleg. A húsdaráló és a húsos fazék a sült hús mellett szavaznak, míg a nyújtódeszka azt bizonygatja, hogy a világon a legjobb a mákos tészta. Végül is szépen megegyeznek az ebéd ügyében, és ismét kezdetét veszi a munka, épp úgy, mint reggel. A különbség csak annyi, hogy a teljes lábos helyére a tepsi vagy a húsos fazék kerül. Csupán a tűz marad ugyanaz. A főzőkanál, a konyhakés, a tésztaszaggató, a merőkanál, akik páholyból nézték a reggeli eseményeket, most munkába állnak. Cseng a mozsár, dörög a húsverő, pörög a sodrófa, csörög a palacsintasütő, már az szerint, hogy hol mit főznek ebédre a konyha határozata alapján. A tányérok elhagyják kisöccseiket, a kávés csészealjakat. A kanalak, kések, villák kilépnek fiókjaikból, minden csillog, minden ragyog, mert a törlőrongy nem tűr piszkot, nem tűr foltot. A fazekakból, lábosokból jóillatú gőzök göndörödnek elő, mint egy-egy szagos hús, kelkáposzta vagy zöldségleves szagú bárányfelhő. Az evőeszközök, tányérok sorba állnak, bevonulnak a szobába, s rátelepednek az asztalra. Ilyenkor érkezel te haza. Odaülsz a terített asztal mellé, és megeszed a jó ízű ebédet, de lám, a konyháról egészen megfeledkeztél. Pedig ki főzte számodra az ízes falatokat, s ki fogja eltakarítani utánad az ebéd maradványait, hanem a konyha. És te mégis megfeledkezel róla, pedig ő soha nem feledkezik meg rólad. Ebéd után az evőeszközök, tányérok fürdője következik. Egy fél óra, és ők ismét frissen, tisztán, csillogón állnak a polcaikon. A délután ismét a kávéscsészék ideje. A tűz pedig egyre duruzsol, pattog. Van-e, aki nála szorgalmasabb? A vacsora a késeké, a tojástartóké, esetleg a teáskannáé, meg a sótartóé. Azután végleg este lesz. A polcokon tisztán és mosdottan áldogálnak a konyha lakói, s a tűzhely gyomrában lassan kihamvad a szorgalmas, naphosszat soha se pihenő láng. A villanykörte kialszik, s a konyha polgárai beszélgetni, trécselni kezdenek. A tojástartó elmondja élettörténetét, a kávés fincsa tréfákat mesél, és gurgulázva nevet hozzá. Így szórakoznak. Ám ahol nem gyújtanak be a tűzhelyen, ahol nem teríthetnek asztalt, ahol a konyhában beütött a munkanélküliség, ott miről beszélnek az edények? De ez már egészen más mese.
1: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a mesés este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Lúg az arcodon, alszik a hold, és táncol a nap, csendben őrzik világodat. Kispárna, nagypárna, ölelgetem, kispárna, nagypárna, fogod a kezem. Meséljük el majd, milyen volt a nap, teli hold fénye, csókokat ad.

az arcodon. Alszik a hold, és táncol a nap, csendben őrzik világodat. Ablakunk résnyire nyitva maradt, ránk mosolyognak a napsugarak. Arcom gyűrött, veled ébredek, álmodjuk együtt a reggeleket. Álmodj szépen, angyalom, rózsás csók az arcodon. Alszik a hold, és táncol a nap, csendben.

ölelgetem, kis párna, nagy párna, fogod a kezem. Meséljük el majd, milyen volt a nap, teli hold fénye csókokat ad. Álmodj szépen, angyalom, rózsás csók az arcodon.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altató dalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A holdfénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!